0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. Az országgyűlés kedden szavazhat az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az országos mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. 6 ember kórházba került az Igali gyógyfürdőből, miután nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe. A polgármester szerint technikai probléma miatt kerülhetett több vegyszer a vízbe. Az érintett medencét lezárták, a fürdő többi részén azonban továbbra is fogadják a vendégeket. Hárman vesztették életüket az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben, közölte a katasztrófa védelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csak nem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Több mint 200 embert, köztük turistákat is ki kellett menekíteni a Gardatónál keletkezett tűz miatt Észak-Olaszországban. A lángok tegnap este csaptak fel a kedvelt kirándulóhely nyugati partján lévő egyik faluban. Az oltáshoz egy repülőgépet és több helikoptert is bevetettek, de a tüzet eddig nem sikerült megfékezni. Derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
2: Manna Hit.
0: Manna Hit.
3: But it's been so

Amikor dalszöveget írok, mindig arra gondolok, hogy az embereknek átmegye a mondani való üzenete. Ez a zeném arról szól, hogy Isten azt ígérte nekünk, hogy ha hiszünk Jézus kereszt halálának az üzenetében, akkor soha többé nem szakadunk el Krisztustól. Mi már a mennyben vagyunk, csak még tart a földi útunk.

0: Béke, a Margit hídon sétálunk a zenével. Béke, itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bentlánk.
1: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción kell.

0: utazások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: Kérve kérlek benneteket, és mindenkit, akik világszerte nézik majd ezt a tévén, könyörgök nektek, döntsétek el, hogy nem fogtok középszerű, felemás, felületes életet élni.

egyik vasárnap egy pásztor a becsületességről tanított. Nos, hétfő reggel buszra szállt, hogy munkába menjen. Kifizette a díjat, de a buszvezető sokat adott vissza neki. Az út hátra levő részében a pásztor azon morfondírozott, hogy Isten hogyan áldotta meg pénzzel, amire szüksége volt a héten, de mégsem volt jó érzés elfelől. Ezért mielőtt leszállt volna a buszról, odament a buszvezetőhöz, hogy visszaadja neki a pénzt, és azt mondta, tévedésből túl sokat adott vissza nekem. A vezető mosolygott, és azt felelte, nem tévedés volt. Ott voltam a gyülekezetében tegnap, hallottam a becsületességről szóló prédikációját, és eldöntöttem, hogy próbára teszem ma reggel. Hadd mondjam el nektek, hogy a világ figyel minket. Látniuk kell, hogy azt az életet éljük, amiben a szavaink szerint hiszünk. Én azt mondom, hogy ha csak prédikálunk, de nem élünk annak megfelelő életet, az valószínűleg többet árt, mint használ. Ezért döntést kell hoznunk a királyság érdekében. Ennek semmi köze ahhoz, hogy mit akarunk, mihez van kedvünk, vagy mit gondolunk, hanem használnunk kell a szabad akaratunkat, és el kell döntenünk, hogy odaadjuk a szabad akaratunkat Istennek, hogy az ő segítségével az ő akaratát megtegyük. Nos, hadd mondjak valamit, még az elején. Lehetetlen, hogy bárki is engedelmeskedjen Istennek, ha nem ő rá támaszkodik ebben. Nélküle semmit nem tudunk tenni. Úgyhogy semmi értelme nincs annak, hogy most meghallgass, majd azt mondd. Ez az. Dicsőség Istennek, hazamegyek, és ezt meg azt megváltoztatom. Nos, őszintén szólva, ezzel jó nagyot buknál, mert Istent kicsit sem érdekli a tőle való függetlenség. Azt akarja, hogy tőle függjünk. Alázd meg magadat az Isten előtt, és a kellő időben ő felmagasztal téged. És alázatosnak lenni azt jelenti, hogy tudjuk azt, nélküle semmik vagyunk. Másrészről, ha nincs bennünk erős vágy és elhatározás, hogy engedelmeskedjünk Istennek, akkor soha nem is fogunk. Isten nem fog mindent megtenni helyettünk, mi pedig semmit nem tudunk megcsinálni nélküle. Értitek, hogy mit mondok? Ha nem akarsz megtenni valamit, akkor nem is fogod. Nem fogod megtenni, ha nem akarod. De a másik érdekes dolog az az, hogy ha eléggé akarsz megtenni valamit, akkor meg is fogod. Tudjátok mit? Nem szeretjük ezt beismerni, mert inkább azt mondjuk, nem tehetek róla. De én tényleg hiszem, hogyha eléggé akarsz valamit. Például az emberek állandóan panaszkodnak az idejük miatt. Tudod, mit tegyél az időddel? Tedd az időddel pontosan azt, amit tenni szeretnél. Egyszerűen nincs elég időm. Pontosan annyi időd van, mint mindenki másnak. Mindannyiunknak ugyanannyi van. Miért van az, hogy egyes emberek szinte képtelenek arra, hogy gyümölcsöt teremjenek? Más emberek meg nagyszerű, elképesztő dolgokat tesznek, és fantasztikus gyümölcsök teremnek az életükben, pedig mindkét embernek ugyanannyi ideje van. Az egyik ember kezdeni akar valamit az életével, és hajlandó megfizetni az árát. Mondjátok, megfizetni az árat. Hajlandó megfizetni az árát, míg más emberek mindent harc nélkül akarnak. Túl nehéz. Kényelmetlen. Megkötözött vagyok ezen a területen. Segíts ma nekem, Jézus! Róma 12.1. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim. Döntsétek el tudatosan, hogy odaszánjátok a testeteket. Tehát Pál azt mondja, kérlek benneteket, hogy hozzatok döntést. És én is pontosan ezt teszem most itt, Hershey-ben, Pennsylvániában. Kérve, kérlek benneteket, és mindenkit, akik világszerte nézik majd ezt a tévén, könyörgök nektek, döntsétek el, hogy nem fogtok középszerű, felemás, felületes életet élni.
Az első dolog, ami mindannyiunk számára hasznos lenne, ha eldöntenétek ma, az az, nem lesz több kifogásom. Nem keresek több kifogást. Ha más nem is tehetek, akkor legalább felelősséget vállalok az űrjeimért. Na most nem az én hibám, ha nem lettem volna így, ha nem lettem volna úgy, ha többet kaptam volna ebből, meg ha többet kaptam volna abból, többé ne arra néz, amit nincs, hanem tekints arra, amit van. Lehet, hogy a szüleid nem szerettek, de most Isten áll az oldaladon. Talán molesztáltak téged gyerekkorodban, de Isten készen áll arra, hogy meggyógyítson, és hogy helyreállítson. Amen. Egy nagyon kedves dolog történt velem a héten. Isten elképesztő, egyszerűen csak csodálom őt. 1961-ben érettségiztem, és az apám, aki gonosz és goromba ember volt, semmit sem engedett meg nekem, amit a többi gyereknek szabad volt. Nem voltak barátaim, mindig szégyeltem, és nagyon furcsának tartottam magamat. Nem akarta kifizetni nekem a ballagási képeimet, ami, ha visszaemlékeztek, egy fontos

Csak hogy az én osztálygyűrűmön van még egy Biblia, és még egy kis kereszt is. 51 évvel az érettségim után Isten még továbbra is helyreállítja azt, amit a gonosz megpróbált elvenni. Hát nem csodálatos Isten? Szóval mindig arra kell néznünk, amit Isten megtehet, és nem csak arra, amit már megtett. Hányan tudjátok, hogy minden, amit Isten ebben a könyvben mond, hogy tegyünk meg, vagy ne tegyünk meg, az a javunkra szolgál. Tegnap már mondtam, és szeretném, ha megértenétek. Az engedelmességünk nem sorsdöntő Isten számára. Nem lesz tőle jobb az élete. Igen, előre viszi a királyságot, hogyha engedelmeskedünk, de tudjátok, mi az igazság? Ha nem engeded, hogy Isten használjon, akkor majd talál mást. Úgy értem, Isten kezét nem köti meg az, ha mi nem engedelmeskedünk. Talál majd valaki mást. Ha egy 1000 fős tömegben kellene keresnie, akkor is talál majd valakit, aki megcsinálja, amire te nem voltál hajlandó. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én nem akarok kimaradni dolgokból. Én szeretnék mindenben részt venni, amit Isten ma a földön végez. Része akarok lenni annak, amit Isten csinál. Nem akarom pazarolni az életemet. Szóval Pál azt mondta, nézd, kérve kérlek. Isten irgalmát ismerve, tudatosan döntsd el, hogy odaszánod a testedet. Róma 12.1. Olvassuk végig, és szánjátok oda minden tagjaitokat és képességeiteket. Ez azt jelenti, hogy az elméteket, szátokat, kezeteket és lábatokat, a hozzáállásotokat, a pénzeteket, a szórakozásotokat, a kapcsolataitokat, mindent, amitek csak van, szánjátok oda élő áldozatként. Élő áldozatként. Az Ószövetségben halott áldozatokat ajánlottak fel. Istent nem érdekli a halott áldozat. Ő élő áldozatokat szeretne, amely szent, odaszánt, odaszentelt, és tetszik az Istennek, ami a ti okos, észszerű, intelligens szolgálatotok és szellemi dicsőítésetek. Nagyon tetszik, ahogy Pál fogalmaz, azt mondja, és ne viselkedjetek úgy, mintha ez túl sok lenne. Ez a legészszerűbb dolog, amit tehettek. Ha mindent odaadtok. Mondtam tegnap, hogy mi sokszor csak randizunk Jézussal. De arra van szükség, hogy teljesen odaszánjuk magunkat. Amen. Fogd magad, és szánd oda magad teljesen. Nos, tudjátok, Isten nem áldozatokat keres, hanem engedelmességet vár. Lapozzunk az 1 Sámuel 15-höz. Ma reggel Saul király példájából kiindulva fogjuk tanulmányozni az igét. Először is Isten soha nem akarta, hogy az ő népének királya legyen. Ő maga akarta királyuk lenni, de a nép erősködött és ragaszkodtak hozzá. Ezért adott nekik egy királyt. Megtalálta Sault. Aztán elküldte Sámuelt, a prófétát, hogy felkenje őt Izrael királyává. És kezdetben Saul nagyon alázatos volt. Kicsinek látta saját magát, de úgy tűnik, hogy amikor Isten elkezdi használni az embereket, vagy nagy dolgok történnek az életükben, amikor áldottá válnak, akkor nehéz alázatosnak maradni. Azt kezdjük hinni, hogy az egész rólunk szól. Ó, olyan nagyszerű vagyok, jobb vagyok, mint mások, és ez feljogosít arra, hogy rosszul bánjak mindenkivel. Ilyenkor Isten nem engedheti meg, hogy ez az ember megtartsa azt, amit ő neki szánt. Szerintem még nem láttuk, hogy Isten mi mindent tudna elvégezni egy olyan emberen keresztül, aki minden elvégzett dolgáért Istennek adná dicsőséget. Szóval az első versnél kezdjük. Ezt mondta Sámuel Saulnak. Engem küldött az Úr, hogy népének, Izraelnek a királyává kenjelek. Felkenetés, felkenetés. Ma a kenetről fogok beszélni, mert szerintem manapság már nem hallunk eleget erről. 30-valahány évvel ezelőtt, amikor elkezdtem ezt, akkor mindenki erről beszélt. A kenet, a kenet, a kenet. Egyfolytában a kenetről hallottunk. Muszáj, hogy az életünkön lévő kenetet védelmezzük, és ne a nagyszerű programjainkat. Amen. Ezért ma a kenetről fogok beszélni, ami az Isten ereje az életünkben, és hogy milyen nagy hatással van rá az engedelmesség, vagy az engedetlenség. Nincs semmi, ami értékesebb lehetne az életedben, mint a Szent Szellem kenete. Semmi a világon, semmi.

megtapasztaltunk néhány különleges pillanatot a reggeli dicsőítés alatt, Isten jelenlétének és kenetének extra mértékét. Nem is kell azzal fáradnom, hogy ezt elmagyarázzam nektek. Mind tudjátok azt, hogy Isten itt van. És amikor ezt tapasztaljuk, akkor nagyszerű dolgok történnek. Felfrissülünk, erőre kapunk, reményt találunk, hiszünk. Felkente őt királlyá, Isten népe Izrael felett, és amikor Isten felkent téged, hogy megtegyél valamit, akkor egyúttal képessé is tesz arra a dologra. Egy átlagos embert választott, akit fölkentek, és ő lett a király. Wow! Második vers. Ezt mondja a seregek ura, számon tartom, és megbüntetem, hogy hogyan bánt Amálek Izraellel. Isten azt mondta, oké, ebből elég, megbüntetem őket, hogy útját állta, amikor kijött Egyiptomból. Most azért indulj, ez az utasítás Saulnak szólt, verd le Amáleket, és írts ki mindent. Mindent. A mindent azt jelenti, hogy egészen, teljesen írts ki mindent, amije van. Ne kimélt, hanem öld meg a férfiakat, a nőket, a gyerekeket és a csecsemőket, az ökröket, a juhokat, a tevéket és a szamarakat. Nos, rögtön arra gondolunk, ez nem fair. És nem helyes. Ennek semmi értelme. Miért tenne ilyet Isten? Tudjátok mit? Nem kéne megkérdőjeleznünk, amit Isten tesz. A mi dolgunk az, hogy elhiggyük, minden, amit Isten tesz, annak oka van. És figyeljetek rám, Istenben semmi igazságtalanság nincsen. Semennyi, abszolút semennyi igazságtalanság nincs Istenben. Csak mert nem értem, amit tesz, az nem jelenti azt, hogy Istennek nincs igaza. In doing it.

0: Tehát Saul elment, hogy megtegye, amit Isten mondott. De ha megnézzük a 8-as verset, most átugrunk néhány verset, később elolvashatjátok az egészet. Nézzük meg a 8-as verset. Az áll benne, hogy Agágot, Amálek királyát élve fogta el. Tehát a királyt életben hagyta. De az egész népet fegyverrel írtotta ki. Vagyis nem látunk itt engedelmességet, csak áldozatot. Egy részleges engedelmességet. 9. vers. Saul és a népe azonban megkímélte Agágot, meg a juhokat és marhákat, meg a legjavát, azaz a másodellésüket, meg a bárányokat, és mindazt, ami szép volt. Tehát életben hagyták a királyt, megszabadultak a kacatoktól, és megtartották a szép dolgokat. Látjátok, hogy mennyire messzire kerültek attól, amit az Isten az elején mondott nekik? Menjetek és pusztítsatok el mindent azon a gonosz, bálványimádó, démoni földön. Nem akarom, hogy bármi közötök legyen azokhoz. 10. vers. Akkor így szólította meg Sámuelt az Úr. Megbántam, hogy királyá tettem Sault. Ó, teljes szívvel imádkozom, hogy Isten soha nem mondja azt, hogy megbántam, hogy megengedtem Joyce-nak irányítani ezt a szolgálatot. Milyen borzalmas és tragikus dolog lenne az. Érzitek, hogy milyen szomorú szavak ezek? Megbántam, hogy lehetőséget adtam Saulnak, mert elfordult tőlem, és nem teljesítette, amit meghagytam neki. Sámuel haragra gerjedt Saul iránt, és egész éjjel jajgatott az Úr előtt. A 12. versben látni fogjuk, hogy mi volt a baj Saullal. Reggel korán fölkelt Sámuel, hogy találkozik Saullal, de ekkor azt jelentették Sámuelnek, hogy Saul Kármelbe érkezett, és ott emlékoszlopot állított magának. Ó, te jó ég! Ez ugyanolyan, mintha én idejönnék, nagyszerű konferenciánk lenne, az emberek élete megváltozna, tele lenne az épület, és mielőtt hazamennék, felállítatnék egy engem ábrázoló szobrot odakint. Nos, ha ezt tenném, akkor mind azt gondolnátok, hogy teljesen elment az eszem. Saul szíve megmutatkozik abban, hogy először is nem tett meg mindent, amit Isten mondott neki. Másodszor pedig azt gondolta, hogy jól teljesített. Borzasztóan cselekedett, de ő azt gondolta, hogy jól teljesített, ezért emlékoszlopot állítatott magának. 13. vers. Amikor Sámuel Saulhoz érkezett, ezt mondta neki Saul, az Úr áldottja vagy te. Teljesítettem, amit az Úr meghagyott. Nos, a következő dolog teljesen elképeszt. Az, hogy mennyire be tudjuk csapni magunkat az okoskodásunkkal. Mindenki mondja, okoskodás. Tudjátok, mi történik, amikor engedjük, hogy az elménk túlságosan beleavatkozzon a szellemi dolgokba? Jól összezavarjuk az egészet. Isten azt mondja, hogy tegyek meg valamit, és én azt mondom, nos, ez biztosan nem Isten. Miért? Mert pénzbe kerül majd? Mert kényelmetlenséggel jár? Mert kellemetlen lesz? Mert nem értem? Tudjátok, Mária nem értette, hogy mi történik vele, amikor megjelent neki az angyal, és azt mondta, hogy ő lesz a messiás édesanyja. Nem értette. Nem tudta hova tenni, de egyszerűen azt felelte, legyen nekem a te beszéded szerint. Nem kell mindent értenünk. Ne a fejünk legyen nagy, a szívünk meg kicsi. Teljesítettem, amit az Úr meghagyott. 14. vers. Sámuel azonban megkérdezte, akkor mi ez a jó bégetés, amely a fülembe jut, és az a marha bőgés, amit hallok? Saul azt felelte, az amálekiaktól hozták azokat, mert megkímélte a nép. Persze a népet okolja, mert megkímélte a nép a legszebb juhokat és marhákat, és ez nagyon vicces lesz, hogy Istenednek az Úrnak áldozza. Értitek, hogy mit mond itt? Megtartottam őket, hogy feláldozzuk őket Istennek. Mekkora ostobaság ez? Én nem ezt mondtam neked, én azt mondtam, hogy írts ki mindent. Nem azt mondtam, hogy tartsd meg, majd áldozd fel nekem, mintha valami nagy dolgot tennél. Azt mondtam, hogy írsd ki. Saul addig okoskodott, míg végül nem tette meg azt, amit Isten mondott neki. Ránézett a sok szép dologra, és arra gondolt, nos, kell találnom egy jó okot, hogy megtarthassam mindezt. Tudom már, mit teszek, arra használom, hogy Istennek áldozzak belőle. És azt már most megmondhatom, hogy esze ágában sem volt áldozatként visszaadni azokat Istennek. Az volt a szándéka, hogy megtartja és használja őket. Aztán folytatja, tovább érvel. Igen, én engedelmeskedtem az Úr szavának. Sámuel azt feleli, nem engedelmeskedtél. Szóval a 22. versben végül látjuk a lényeget. Akkor ezt mondja Sámuel, talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Mennyire vagy engedelmes? Teljesen engedelmes vagy Isten felé? Teljesen engedelmeskedsz, amikor Isten megkér valamire? Gyorsan, azonnal, teljesen, és mindent megteszel, amit Isten kér tőled? Vagy még úgy vagy, ahogy Saul volt, hogy bár nem akarsz teljesen engedetlen lenni, de csak egy kis részleges engedelmességet ajánlasz fel?
1: Give a little partial obedience.
0: Egy másik példa. Amikor Isten elhívott, hogy taníts, csak 3 gyermekem volt. Most már 4 van. Nem volt időm alaposan igét tanulmányozni, vagy a szolgálatra készülni, és amúgy is bolondságnak tűnt, hogy valaha is szolgálni fogok. De ott volt ez a vágy a szívemben. Akkoriban egy otthoni biblia körben tanítottam, de nagy vágy volt bennem, hogy igét tanulmányozzak. Dév is dolgozott, én is dolgoztam. Nagyon jó állásom volt. Minden benzinköltségemet kifizette a cég, és semmilyen anyagi nehézségünk nem volt. Tudjátok, nem voltunk piszkosul gazdagok, de mindenre jutott pénz. Azt csináltuk, amit akartunk. Aztán Isten elkezdett győzködni, hogy szeretné, ha felmondanék, hogy bízzam rá az anyagiakat, és maradjak otthon, hogy elkezdhessem igazán tanulmányozni az igét. És elkezdhessek készülni a szolgálatra, amiről azt éreztem, hogy egy nap majd az enyém lesz. Az egyik felem azt mondta, megőrültél, a másik részem pedig azt mondta, tedd meg. Isten a szellememhez beszélt, a gonosz pedig a fejemet tömte. Tudja valaki, hogy milyen az, amiről beszélek? Ezért van az, hogyha szeretnél a szellemtől vezetetten élni, akkor időnként kockázatot kell vállalnod. Ahhoz, hogy megtudd, igazad van-e, időnként be kell majd vállalnod, hogy esetleg tévedni fogsz. Bátornak és merésznek kell lenned. Ha ma visszanézek és rájövök, hogy mit tettem, és hogy ez milyen szokatlan volt, akkor elképedek, hogy egyáltalán volt merszem megtenni ezt. És tudom, hogy ez Isten kegyelme volt az életemben. És ha nem tettem volna meg, akkor ma nem lennék itt, hogy elmeséljem a történetemet, és nem tudnék segíteni nektek. Amikor elkezdtem tanítani az igét, akkor nagyon népszerűtlen dolog volt, hogy egy nő ilyet csináljon. Mindenki azt gondolta, hogy elment az eszem, egy maréknyi embert kivéve, akiket egy kezemen meg tudtam számolni. Szóval, amikor Isten elkezdett arról beszélni, hogy mondjak fel, akkor féltem ezt megtenni, mert nem lett volna elég pénzünk havonta a számlákra. Minden hónapban $40 híja lett volna, hogy kifizessük a számláinkat. Ami azt jelentette, hogy nagyon bíznom kellett volna Istenben, és az első dolgom nem az volt, hogy ó, igen, Uram, és nem is mondtam fel. Először egészen addig megtartottam az állásomat, amíg már szinte elviselhetetlenül rosszul éreztem magam, majd felmondtam, és részmunkaidős állást vállaltam. Annyira jellemző ez arra, amiről ma beszélek. Bíztam Istenben, tettem, amit Isten mondott, heti néhány napot az ige tanulmányozásra akartam szánni, de emellett elég pénzt akartam keresni, hogy gondoskodni tudjak magamról. Nem akartam teljesen Istenre bízni ezt. Gyerünk, ne adjátok fel a nehéz időkben. Engedelmeskedjetek Istennek!
2: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
3: Manna Hits.
2: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene. 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú

0: távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: kalandos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Sziasztok, ez itt a Kapocs, a podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majoros Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Mai témánk a szeptemberi iskolakezdés apropóján az iskolai erőszak. Beszélgető társam Hellinger Solymos Krisztina, tanácsadó szakpszichológus. Krisztina 14 éve házas, egy 9 és 11 éves kisfiú édesanyja. És hogy miért épp mi beszélgetünk ma a témában? Többen tudjátok, hogy én angol-német szakos tanár vagyok, aki hosszú évek óta magántanárként tevékenykedem, Krisztina pedig szintén magánpraxisban dolgozik. Egyikünknek sincs jelenleg intézményi affiliációja. És hogy miért mondom mindezt el? Azért, mert a mai beszélgetésre készülve, illetve a szervezés folyamatában azzal szembesültünk, hogy nagyon sok tanárt, szülőt és diákot kerestünk meg, sőt, iskolapszichológusokat is, és hívtunk meg a beszélgetésbe. Kivétel nélkül mind megerősítették, hogy a témával foglalkozni kell, mert a bántalmazás minden emberi közösségben jelen van. Viszont az a közös megegyezés született, hogy semmi érintettet nem kívánunk kellemetlen helyzetben hozni, sem őt, sem azt az intézményt, ahol az eset, ami kapcsán beszélgetünk esetleg, előfordult, úgyhogy ezért mi egy lépéssel hátrébb, de mégis mint pszichológus és mint tanár, és Krisztina mint édesanya érintettek vagyunk, de talán kellő objektivitással tudjuk körbejárni ezt a nagyon összetett kérdést és problémát. Krisztina, nagyon szépen köszönjük, hogy te elfogadtad a meghívásunkat, és hogy mi együtt viszont beszélgethetünk a témában.
3: Én is köszönöm, hogy meghívtál.
2: Téged hogy érintett ez a megkeresés?
3: Hát azt rögtön én is gondoltam, hogy ez nagyon fontos téma, hogy erről beszélni kell. Aztán rögtön arra gondoltam, hogy de miért nem hívsz valaki mást, aki egy iskolapszichológus, vagy konkrétan tényleg ott van az iskolában, gyerekekkel foglalkozik, fiatalokkal foglalkozik, meg hogy hú, hát én azt nem is tudom, mennyire fogom tudni jól körbejárni. Tehát elsőre volt bennem egy ilyen, de hát aztán ez egy kicsit elkerülhetetlen, a szakmámban is, a munkám során is elkerülhetetlen, és hát anyaként is egyszer az ember ebbe belefut, megtapasztalja a gyerekeink keresztül, hogy milyen, amikor mondjuk piszkálják őket, mit tudok én tenni, miben tudok őt segíteni. Úgyhogy állok elébe, hogy ezt így átszálazzuk.
2: Először is akkor próbáljuk egyáltalán meghatározni, hogy mit is értünk tulajdonképpen iskolai zaklatás, vagy iskolai bántalmazás alatt. Van ennek valamiféle definíciója?
3: Inkább úgy mondanám, hogy van mondjuk négy nagyon fontos ismertetőjele, ami ezt elkülöníti másfajta viselkedéstől, például a konfliktus vagy a veszekedés, az nem számít zaklatásnak. Ott két különböző fél egyet nem értésben vannak, és ott van egy konkrét konfliktus, amit ott próbálnak lerendezni. Az iskolai bántalmazás, iskolai zaklatás az egyik fontos ismertetőjel, hogy ez általában rendszeres. Egyes szakemberek azért azt mondják, hogy ez egy egyszeri alkalom is tud olyan drámai vagy mély nyomot hagyni, hogy az is már számít bántalmazásnak, de összességében általában egy rendszeres, ismétlődően megjelenő viselkedés. A másik, hogy ez mindig egy egyenlőtlen erőviszonyra alapszik, tehát mindig van a bántalmazó, az zaklató, az mindig egy maga alatt levőd, gyengébbet, elesettebbet szemel ki. Emellett amúgy egy szomorú, de nagyon fontos összetevő, egy ismertetőjel, hogy ez mindig egy egyértelmű fájdalomokozással és egy ilyen szándékkal társul. Tehát ott mindig ott van benne, hogy én bántani akarok, fájdalmat akarok okozni. És benne van az a fenyegetettség, félelem, terror, ez is része.
2: Tehát ez a négy ismertetőjele van hivatalosan, vagy a pszichológia jelenlegi állása szerint az iskolai zaklatásnak. Yeah. Mi áll a zaklatásnak a hátterében? Miért kezd el valaki másokat zaklatni? Akár verbálisan, akár fizikálisan, akár az online térben. Valószínűleg többféle formája van, de hát mesélj nekünk többet erről te.
3: Igen, nagyon jól össze is foglaltad, Szivi, hogy ezeket különböztetjük meg. A bántalmazásnak vagy zaklatásnak több formája van. Ez lehet verbális, ez a csúfolódás, piszkálódás, csúnya neveken szólítás, káromkodás. Lehet fizikális, tehát amikor lögdösöm, rugdosom, elveszem a cuccait, bedobom a kukába, tehát mondjuk ez a fizikális rész, és a akkor ott van, ez inkább a lányoknak a fegyvere, ez pedig a kapcsolati bántalmazás, amiben valakit kirekesztünk, elszigetelünk, pletykálkodunk róla, rossz hírét keltjük, hazudozunk róla. Tehát ez is nagyon fájdalmas, és nagyon-nagyon tudnak ettől szenvedni az áldozatok. Ja, és hát említést érdemelnek még a cyberbullying, vagy ez a digitális bántalmazásnak, vagy a zaklatásnak a formái is. Ugye ez jó magamnak is még egy kicsit ismeretlen. Szerintem nekünk, a mostani szülőknek fel kell kötnünk a szárat is, utána menni, és magunkat is képezni, és benne lenni abba, hogy a gyerekeink amúgy ebben a térben hogy vannak jelen, mit csinálhatnak, mi történik ott. Szóval, hogy mi van a zaklatás vagy bántalmazás mögött, igazából én azt gondolom, hogy ehhez kell egy olyan elkövető, hogy nevezzük itt, vagy zaklató, aki valamilyen, sajnos nem túl konstruktív módon próbál valamilyen hatalmat, dominanciát, uralmat megélni, valaki más fölött erőt és uralkodást kifejezni, vagy ennek az élményét megélni. Ritkábban, de az is megjelen, hogy valamilyen javakat vár, akár pénzt, cigit, attól függ, milyen közegben vagyunk, hogy elvenni tőle, megszerezni, de leginkább a presztízs, hogy én középpontban, erőben felette állok másoknak, és általában ugye ehhez kell egy kicsit törékenyebb, kicsit gyengébb, és erőben alattam álló áldozat, akin keresztül ezt gyakorolhatom, és ezt az erőt, ezt a fajta hatalmat, vagy hogy hatással lehetek másokra, ezt így megélhetem.
2: Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Említetted, hogy különböző formái vannak az iskolai zaklatásnak, tehát hogy különbséget kell azért tenni a verbális inzultálás, bántás között és a fizikális között, vagy mondjuk a kapcsolati eredetű és az online térben zajló bántalmazás között. De hogy ezek fokozatok? Tehát, hogy van ilyen példa, hogy valaki, hát idézőjelben csak verbálisan csúnyákat mond másról, vagy van olyan is, hogy valaki pedig csak testileg bántalmaz, mert a fizikális erőfölényét szeretné kifejezni, vagy így úrrá lenni másokon, vagy ezek fokozatok, amikor egyikből átmegy az ember a másikba, és kiterjeszti már mondjuk a szóbeli bántalmazást testi fenyegetésre, és még tovább viszi az online térben is.
3: Így. Én azt gondolom, hogy gyakran ezek egymásra is épülhetnek, hogy kezdődik csak egy piszkálódással, hecceléssel, kis csúfolódással, és aztán, ahogy az áldozat is változik ebben a folyamatban, ahogy ő is egyre inkább belesimul, vagy így beleásódik ebbe a szerepébe, és egyre jobban elásódik ebben, és lesz egyre rosszabb az önbecsülése, lesz egyre félősebb, egyre szorongóbb, egyre érzékenyebb, tehát, hogy már nagyon elővigyázatos, és ez is egy állandó jellemzője az áldozatnak, hogy ő már nagyon elővigyázatos, nagyon figyel, mindenhol egy kicsit valami rosszat sejt. És azt gondolom, hogy sajnos ez is egy olyan, hát az emberi bűnös természet, hogyha a gyengeséget érzékeljük, az néha még inkább agressziót szül. Tehát a gyengeség nem, sajnos ebben a dinamikában nem egyfajta bűnbánatot, vagy szomorúságot, vagy empátiát vált ki az elkövetőből, hanem esetleg pont tovább gerjeszti benne ezt az uralkodást, ezt a bántást, és ezt a fájdalomokozási szándékot, és ez kiterjedhet aztán fizikai dolgokra, vagy akár az, hogy már nem csak én, de akkor a haverjaim, és akkor már együtt, és aztán ez így nagyon, nagyon súlyossá is tud válni. A lányoknál inkább a kapcsolati bántalmazás jellemző, ők inkább megmaradnak annál, tehát ott kevesebb, bár ez is egyre növekvő tendenciát mutat, hogy a fizikai agressziót, vagy bántalmazást, zaklatást választják, de azért még mindig inkább ők ezt a kapcsolati zaklatást vagy bántást használják.
2: Képzeld el, hogy amikor a mai beszélgetésre készültünk, akkor én szétnéztem a könyvespolcomon, hogy mégis a pszichológia szekcióban találok-e valami olyan könyvet, ami esetleg a témánkhoz kapcsolódik, és találtam. Van egy Barbara Colorozo nevű szerző, akinek a könyvét el is hoztam most ide a beszélgetésünkbe, az a címe, hogy Zaklatók, áldozatok, szemlélők, az iskolai erőszak. És van egy alcíme is ennek a könyvnek, óvodától középiskoláig, hogyan szakíthatja meg a szülő és a pedagógus az erőszak körforgását. Ismered ezt a könyvet?
3: Ismerem, de szeretném jobban megismerni, mert én Barbarát inkább ilyen YouTube beszédeiben vagy TED Talkjában hallottam. Nagyon jó szakember, és fantasztikusan ért ehhez a témához. Nagyon gyakorlati a könyv, nagyon jó tanácsokat ad, hogy szülőként hogyan legyünk a gyerekünk mellett, hogy tanárként mit tehetünk. Szerintem nagyon jól körbejárja ezt a témát.
2: Tehát akkor ez egyfajta segítség lehet, amit jó szívvel ajánlanál ezek abszolút. Szerint, hogy ha valaki találkozik ezzel a témával, akkor van magyar nyelven segédlet, amihez esetleg tudunk fordulni.
3: És azt mondanám, hogy lehet, hogy nem is kell megvárni, amikor már találkozunk, mert szerintem, amikor valaki elolvassa ezt a könyvet, akkor egy picit ilyen aha élménye van, hogy ja, hogy ez az volt, ja, hogy ez is az. És rádöbben, hogy amúgy a környezetében lehet, hogy egy csomó ilyen dolog van, amire azt gondolta, hogy ja, hát ez nem olyan nagy dolog, a gyerekek ilyenek, majd kinövik, majd meg kell tanulnia megvédenie magát. Szóval sokszor a környezet, a felnőtt világ egy kicsit így bagatelizálja, lerázza ennek a fontosságát, súlyosságát. És azt gondolom, hogy minél többet hallunk, többet látunk, és ugye most már sajnos van egy-két olyan fájdalmas tragédia, ami nagyon az arcunkba tolja, hogy ez a dolog élet és halál kérdése is.
2: Húha, említettél több mindent, amire szeretnék reagálni, de most egy picit, hogyha itt maradunk még a könyvnél, akkor a címben nekem nagyon érdekes ez, hogy az iskolai erőszaknak a témájával kapcsolatban három személyt nevez meg itt Barbara Colorosó, hogy vannak zaklatók, áldozatok és szemlélők. Tehát, hogy ez a három résztvevője van egy ilyen élethelyzetnek, amikor valakit az iskolában bántanak. Segíts nekünk egy picit ezt jobban megérteni, hogy lesz valakiből zaklató?
3: Hát nem így születik senki. Ez egy egyértelműen tanult viselkedés forma, amit a közvetlen környezet fog leginkább meghatározni. Tehát ez a kisgyermekkorban a család, aztán a nagyobb család, vagy a maga az iskola is lehet, de hogy ez alapvetően a közvetlen környezet. Az is érdekes, és ez szerintem nagyon megdöbbentő, minél inkább az ember beleesse ebbe magát rájön, hogy van egy nagyon fontos közös tulajdonsága a zaklatónak, mégpedig a megvetés. Azzal, ahogy tekint az áldozatra, ott mindig van egyfajta megvetés, lenézés, amitől ő bűntudat, rosszabb érzések, szégyenérzet és megbánás nélkül tudja bántalmazni a gyermektársát, embertársát. Tehát ennek a folyamatnak, ugye a pszichológiában mi ezt úgy nevezzük, hogy tárgyasítás, tehát azt a másik szemét, azt a gyereket, azt az osztálytársat, azt az iskolatársat, azt egy tárgyasítva, mint egy leértékeleníti magába, az emberi mi voltától megfosztva tárgyasítja, és így sokkal könnyebb bántani, és egy picit így meg is magyarázza, na jó, de ő egy zsidó, csinálta ezt ugye a náci Németország, és így már is igazolva volt, hogy miért lehetett embereket megölni, vagy egy roma, vagy egy fekete, vagy egy szemüveges, vagy egy értelmi fogyatékos. Tehát bárkit, és igazából innentől kezdve bármi mentén lehet valaki áldozat. Az én kisfiamat az elálló fülei miatt bántották, és akkor neki ez. Tehát, hogy természetesen nem volt ilyen súlya ennek, mint mondjuk tud ez tényleg egy nagyon rendszeres, fájdalmas, a másik emberi mi voltában nagyon sértő és romboló viselkedés lenni.
2: Jöhet-e az, hogy valakiből zaklató lesz otthonról? Ugye említetted, hogy ez egy tanult viselkedés, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a gyermek az iskolában képezi le azt, amit otthon lát, tehát mondjuk, nem tudom, bántalmazó az apukája, csúnyán beszél az anyukájával, vele, a testvéreivel, és akkor ő is ezt viszi be az iskolába, és akkor ott meg ő lesz egy zaklató?
3: Igen. Tehát ez pontosan nagyon jellemző sajnos a zaklató gyerekekre, hogy ők is egy gyakran erőszakos családi környezetből jönnek, ahol ők az áldozatok. Vagy őket bántja egy nagyobb testvér, vagy a szülő, apa, valaki a családban, vagy látják azt az agressziót és azt a fajta tárgyasító, a másikat ledegradáló, becsmérlő működést, amit aztán ő visz be az iskolai környezetben, ahol így próbálja a saját megtört és ingatag önértékelését megerősíteni. Ez jellemző az zaklatókra, hogy magas a dominanciára és az uralkodásra, hatalomra való vágyuk. Nincs bennük annyi együttérzés, mintha egy kicsit már olyan lepörkeményesedett volna a lelkiismeretük, úgy megkeményedett volna. És akkor ilyen módon, ugye, ahogy beszéltük, ez a fajta másik, tőle gyengébb személy bántása, cikizése, verése, lenyomása,
2: adja, leszólása,
3: csúfolása adja számára azt a elégedettséget, vagy azt a hatalmat, vagy azt a pozíciót, vagy annak az érzetét, hogy ő most úgy mondjam valaki. És ugye ehhez kellenek a többiek. Itt nagyon fontos akkor, hogy behozzuk ugye, ahogy a Barbara könyve írja, a zaklatók mellett, hogy az áldozatokról is beszélhetünk, hogy milyen az áldozat.
2: Illetve, hogy kiből lesz áldozat. Tehát, hogy van-e olyan például, hogy valaki hajlamosabb arra, hogy áldozattá váljon, tehát kvázi, hogy kiszolgáltatja magát mások kénye kedvének. Van-e ilyen, hogy áldozat típusú ember? Vagy hogy lesz valakiből áldozat?
3: Na, tehát amúgy a pszichológia beszél erről, hogy ismerjük ezt a fogalmat, így felnőtt bántalmazó, vagy erőszak, vagy ilyen felnőtt erőszaktevők áldozatai általában jellemzően hordoznak bizonyos vonásokat, de azért itt ez nem ugyanaz, hogy úgy mondjam, áldozat. Itt a gyerekem lehet azért áldozat, mert a füle vagy eláll. Te lehetsz azért meg én, mert szemüvegesek vagyunk. Valaki lehet azért, mert jó tanuló, lehet azért, mert rossz tanuló. Tehát igazából itt tök mindegy. Tehát ha ezt nézzük, egy csomó olyan tulajdonság mentén is lehetsz áldozat, ami annak a elkövető zaklatónak valamiért zavarja a lelki világát. Mert ő mondjuk rossz tanuló, és te jó vagy. Vagy ő jó tanuló, és te rossz tanuló vagy. Szóval, hogy ezt nem lehet tudni, hogy miért te leszel feltétlenül, de valószínű azért, mert valamilyen erőviszonybeli különbséget érez, és itt megjelenhet, igen, hogy azért a gyerekek között is vannak esetleg olyan kicsit gyámoltalanabb, elesettebb, másmilyen, kevésbé domináns, és ugye azzal, ahogy őt éri a bántalmazás, a zaklatás, idővel igenis változik a gyermeknek a jelenléte, a viselkedése. Hát reggel elkezd már azon szorongani, hogy suliba kell menni. Elkezd a hasfájásra panaszkodni, fejfájásra panaszkodik. Erőtlen, nyűgös, félős, túlzottan elővigyázatos. Alacsony az önbecsülése, és ezt folyamatosan rombolják, szóval ez folyamatosan csökken. Elsírja magát könnyen. Kiírja magát a különböző ilyen közös programokból. Nem akar részt venni, nem akar elmenni. Sokat hiányzik a suliból. Tehát ezek azért olyan elei vészjelek, amikre nagyon fontos, hogy egy szülő is felfigyeljen, hogy a gyereke máshogy kezdett viselkedni, máshogy van jelen, nagyon nem akar menni, de nem beszél. És ugye az áldozatok egyik nagyon fontos jellemzője, hogy nagyon sokszor nem mondják el, hogy mi van. Mint hogyha amit ő velük történik, az ő saját szégyenük lenne. Miközben ez az elkövető szégyene, de mégis ők azok, akik ettől kicsit benémulnak, és egyedül próbálják megoldani. Vagy nem. Mert mondjuk nincsenek eszközeik eltűrni, vagy elviselni. De hát ebben azért az ő személyiségük is nagyon-nagyon mélyen sérül és sebződik, és itt nagyon-nagyon fontos szerepe van a felnőtteknek, az ő környezetében levő felnőtteknek, és a többi mellette ott levő, a könyv címből kiderül szemlélődőnek nevezett többi gyerek, akik ugye ott vannak ezekben a helyzetekben, és csak néznek. És ők azok, akiket kolorozó úgynevezett, hogy a nem ártatlan szemlélődők. Őket is több csoportra osztja, és abban nem is feltétlenül kell belemenni, de van, aki megfélemlítődésből nem mer reagálni, bár érzi, hogy ez nem helyes. Van, aki nem érdekel, sőt tetszik neki, és még akár szurkol. Valaki távol marad, elmegy az udvar másik végébe, mert ő erre nem akar foglalkozni, ez nem az ő ügye. De ők, a passzív szemlélődők is, és az összes ilyen szemlélődő többi gyerek tulajdonképpen egy nagyon fontos szerepet töltenek be és ők azok, akik a kulcsfontosságú szerepet játsszák egy ilyen bántalmazó rendszerben, mert ők tudják az egészet megváltoztatni. Amikor valakit bántalmaznak, akkor két dolog, az áldozatnak két nagyon fontos üzenetet kap. Az egyik, ugye, amit mondtam, hogy miért nehéz neki, mert titkolja, hogy mi történik vele.
2: Tehát van egyfajta tabusítás a részéről az egész ügy kapcsán.
3: Fél a következményektől. Tehát eleve az, ami történik vele, nem derül ki. És ott van egyedül, mert az elkövetőtől fél, a retorziótól fél, vagy a többi szemlélődőtől fél. A másik, hogy a szemlélődők tétlensége miatt elhiszi azt, hogy egyedül van. Tehát ez az, ami annyira nehéz a zaklatásban, az iskolai zaklatásban, hogy az áldozatok nagyon sokszor azt élik meg, hogy egyedül vannak. Tehát azért is, mert a szemlélődők mind némák. Senki nem szól, senki nem áll mellé, senki nem mondja azt, hogy te, Pityu, hagyd már ezt, ez annyira csúnya volt, ezt nem csináltod. És oda mennek az áldozat mellé, és kézen fogják, és elviszik egy ideális világba, gyere, menjünk játszani. Tehát, hogy a szemlélődőkön nagyon sok áll vagy bukik, ezért ez az egész intervenciós programok egy része is róluk, vagy inkább őket is, hogy úgy mondjam, megszólítja, hogy ők a változásnak az egyik kulcs szereplői.
2: A motorok. Itt nem lehet az, hogy valahol a felnőtt társadalomból indul ki ez az egész, mert hogy elképzelek most egy élethelyzetet. Tehát mondjuk történik egy ilyen helyzet, hogy a 4-es 6-os villamoson utazom, és szemtanúja és fültanúja leszek annak, hogy valaki, egy utastársam, egy másik utastársamat verbálisan inzultál. És mit csinál mindenki más?
3: Lapít.
2: Szerinted szólnak az emberek bármit? Többször volt már ilyen élethelyzet velem. Képzeld el, hogy azt látom, hogy elvonulnak. Elmennek, hogy még csak a közelben se legyenek.
3: Tök egyedül hagyják.
2: Tehát ott hagyják a szerencsétlent, ahelyett, hogy beszállnának, és valószínűleg ez abból jön, hogy félnek attól, hogy na, akkor majd engem is elkezd inzultálni, vagy akkor majd nekem is behúz egyet. Én nem vagyok alkalmas arra, hogy megvédjem magam. Tehát, hogyha ez van a felnőtt társadalomban, akkor mit várjunk a gyerekek között? Ő hogy védje meg magát, ha mi nem állunk ki egymásért, és a gyerek ezt ugyanúgy látja a 4-es 6-os villamoson, mint én, hogy egy ilyen élethelyzetben a szegény néni, akit inzultáltak, ott maradt egyedül, és senki nem állt ki mellette.
3: Igen, tehát ezek abszolút, tehát ha mi felnőttként is néha olyan eszköztelenek vagyunk, mit várunk a gyerekektől, de például ez a könyv is, amit mi említünk, és szerintem a több iskolai ilyen intervenciós program is ebben próbál segítséget adni, hogy tulajdonképpen az áldozat egy ilyen helyzetben, és ez amúgy a felnőtt önvédelemnek is van egy nagyon fontos, hogy mondjuk egy jogosultsága, hogy mi magunk is tudjuk, hogy álljunk ki. Mondjuk nőként mi a 4-es 6-oson, vagy akár, tehát ez felnőtteknél is ugyanígy lehet igen probléma, és a gyerekeknél nagyon jó, ahogy a könyv ad tanácsot arra, hogy mit mondjunk, mit tanítsunk a gyerekünknek, ha ő az áldozat, hogyan viselkedjen. Mert egy nagyon fontos dinamikát, ha megértünk, akkor szerintem nagyon jól látni fogjuk az agressziónak a működését. Most nem arra beszélek, ha valaki felnőttként ilyen tudatmódosítószer hatása alatt önmagán, tudatlanul önkívületbe tombol, részegen, atrocitál másokat, mert ott nem ez a fajta dinamika van, de alapvetően a legtöbb zaklató önmaga is gyakran egy nagyon bizonytalan valaki. Ahogy beszéltünk a gyerekekről, ők egy olyan általában egy nehezített háttérrel jönnek, ami mentén nem alakult ki bennük ez a stabil, meggyökerezett, magabiztos én, ami persze egész felnőtt korunkig alakul, de hogy van egyfajta bizonytalansága, kétsége, értéktelenség érzése akár. Tehát amikor az áldozat a bántalmazásra nem egy összezsugorodok, megfélemlítődök, elkezdek rettegni, hisz ezek pont azok a dolgok, amit a zaklató el akar érni. Azt akarja, hogy hatással legyen, hogy erőt, dominanciát kapjon, hogy a többi haverja felnézzen rá, hogy milyen bátor, hogy ezt a nagyobb lányt így inzultálta a suliban. Tehát, hogy amikor a zaklatott, tehát az áldozat nem így reagál, hanem felemelt fejjel, öntudatos fellépéssel azt mondja, hogy te hogy beszélsz, ez annyira csúnya volt, ez annyira gonosz volt, amit mondtál, majd sarkon fordul és elmegy, egy picit ott a porba hult ez a helyzet. És az zaklató nem annyira kapta meg azt, amit remélt. Tehát ugyanúgy a felnőtt zaklatókkal szemben is, ha például egy, most mondok egy másik példát, hogy mondjuk a 4-es-6-oson egy férfi molesztálna a tömegben egy fiatal nőt, és ha az a fiatal nő szegény ott izzadva, izgulva, zavarába, meg sem mer szólalni, de érzi, hogy ez a férfi ott olyan illetlen módon ér hozzá, vagy van közel hozzá abban a villamos
2: szerelvényben,
3: akkor valahol ez az egész folyamat a kezére játszik az elkövetőnek. De ha ő határozottan ránéz az elkövetőire, és azt mondja, hogy azonnal menjen innen, hátráljon 3 lépést, húzzon innen maga öreg pervers, vagy csak mondtam valami. Legtöbb esetben úgy megijed ez az elkövető és bántalmazó, vagy zaklató, hogy az a következő megállónál lemenekül a villamosról. Tehát ez a fajta határozott kiállás nagyon sok esetben kioltja. Jobban mondva, ott kiderül, hogy a másik is egy nagyon elesett és igazából gyáva valaki.
2: Tehát azt mondod, hogy igazából, ha visszamegyünk most akkor az iskolai közegbe, akkor ott is érvényes ugyanez, mint a 4-es-6-oson a felnőttek világában, hogy azzal tudnánk tulajdonképpen segíteni önmagunkon, vagy ebben a helyzetben, hogyha áldozatként találjuk magunkat, hogyha erőnket összeszedve, bátorságunkat összeszedve, kiállunk határozottan magunkért.
3: Igen. És tudod, miért a legnehezebb ez?
2: Na,
3: nem
2: miért?
3: Akarok kitűnni, nem akarok feltűnő lenni, ez annyira kellemetlen. Mi van, ha én félreértem? Mi van, ha nem is így van? Mi van, ha csak nem azt érzem, ami megkérdőjelezzük magunkat? Elbizonytalanítjuk, hogy jogosan mondjuk-e azt, amit mondunk, lebeszéljük magunkat, amit zsigerileg a belső önvédelmünk jelezne. Tehát sajnos felnőttként már csomó ilyennel is megküzdünk, és sokszor némák maradunk. Mert ciki azt mondja, hogy tűzzön innen maga perverz, és lekeverek egy pofont, mert ez jelenet. Ez ilyen skandalom, mit csinál ez a kis csajit. Tehát nem merjük fel. Van, aki igen. Tehát pont ez a lényeg. És ez az, amit akarunk nevelni a gyerekeinkbe, ezt a fajta magabiztos önvédelmet, amihez igenis tudnom kell, hogy mik az én határaim, mikor lép be valaki az én határaimba, mi az, ami már nem jó, nem normális, nem megengedhető viszonyulás, érintés, beszéd, de hát ehhez az kell, hogy legyen egy norma, amit ugye otthon lát a gyerek, és otthon kapja meg ezt a támogatást, hogy mi a helyes, mi a jó, mi nem jó, mit tehetünk, mit nem tehetünk. Tehát ugye ez az, amit a szülő nagyon fontos, hogy tehet, eleve, hogy hogyan ne neveljünk zaklatókat, hogy otthon azért az empátiára, az együttérzésről lehessen beszélgetni helyzetekről, legyen egy jó kapcsolat a gyerekemmel, hogy halljam, hogy mi van vele. Mert lehet, hogy ugyanaz az ember, az a gyerekem egyszer áldozat is, és lehet, hogy ő maga is lesz elkövető és zaklató. Tehát alsóban még bántották, de felsőben ő lesz, aki bánt. Tehát olyan jó, hogyha szülőként tudunk közel maradni a gyerekünkhöz, és ez valahol egy nagy kihívás és feladatunk, hogy minél tovább megőrizzük ezt a kötődő kapcsolatot, már még a serdülő gyerekeinkkel is, tehát nem kell túl hamar őket kiengedni, a kortárs orientációba teljesen belengedni, miközben az nagyon fontos, de hogy mi is ott legyünk nekik. És Barbara azért erről is nagyon sokat beszél, hogy mi szülők, vagy felnőttek, vagy a gyerekek életében ott levő felnőttek, mit tudunk tenni, mivel tudjuk a legtöbbet adni, és igazából nekem nagyon tetszett, amit ő mond, hogy ezek a pár mondat, ami nagyon fontos, például az egyik, hogy hiszek neked. Ugye?
2: Aha, hogy a szülő vagy a pedagógus erősítse meg azt a gyermeket, aki beszámol arról, hogy őt bántás érte.
3: Így van. Tehát amikor valaki valamiről beszámol, akkor hiszek neked, elhiszem, és meghallgatom, és kérdezem. Sokszor a szülők is egy picit minimalizálnak, racionalizálnak, elbagatelizálják a helyzetet. Biztos nem úgy ortette, biztos csak rossz napja volt. Ne. Tehát mintha az, hogy a gyerekünket valóban valami nagyon rossz élmény érte, azt nem akarnánk közelengedni. És így tényleg elracionalizáljuk a dolgot, tehát a gyerekünk azt tanulja ebből, hogy nem mondhatom el, mert úgyse hiszik el. Tehát nem számít, hogyha én el is mondom. Csíj. És sajnos ezt a tanárok is ebbe beleeshetnek, de a szülők is. Tehát amikor a gyerekünk elmond valamit, akkor mondhatom, hogy elhiszem, amit mondasz, és mesélj róla. Annyira örülök, hogy elmondtad. Tehát ezzel megerősítem az ő fő félelmét, hogy bajba kerül, ha elmondja, hogy egyedül van, mert nem kerül bajba, és nincs egyedül, és én itt vagyok, és akár bemegyek, és beszélek, és úgy, ahogy neked jó, meg úgy biztonságba helyezzelek. Hát ehhez kell azért, hogy ezt a könyvet már akkor elolvassa egy szülő, vagy egy tanár, amikor még épp nincsen ilyen helyzete. És akkor tudja, hogy ilyenkor például ezt kell.
2: Említettél két dolgot is, ami nagyon megkapó volt számomra. Az egyik, amit üzennél egy áldozatnak, hogy talán azt kellene megtanulnunk jobban, ha az áldozat helyzetében találjuk magunkat, hogy bátran álljunk ki magunkért. Uh-huh. Nézzünk meg konkrét élethelyzeteket, amik előfordulhatnak. Mit tud csinálni egy gyerek? Például elképzelem, hogy mondjuk van egy kisfiú, és mondjuk tesi órán futás van, és elkezdik megszólni, hogy na mi van, Dagi, nem bírsz futni? Uh-huh. És talán a többi, a szemlélő meg elkezd ezen nevetni, és ő is beleszáll. Uh-huh. Mit tud csinálni egy ilyen helyzetben ez a kisfiú?
3: Na, hát ebben a helyzetben ez a kisfiú, ha én vagyok a tanár, a tesi tanára, akkor jó esetben lehet, hogy elsőre nem, mert ő is úgy lett szocializálva, hogy ne árulkodjon meg, hogy ez nem olyan nagy dolog, meg hát ő is tudja, hogy kövérnek lenni nem jó, tehát tényleg ő csinálhat valami, vele van valami baj, de mondjuk jó esetben lehet, hogy pár ilyen alkalom után, amikor már tényleg ez ilyen nagyon rosszul esik neki, de lehet, hogy már rögtön az elején szól a tanárnak, hogy ezt is ezt mondják. Na, erre mondanánk nem legtöbbször, vagy, hogy hát ez van, hát ez az élet, gyerekek ilyenek. De mondjuk erre, Barbara a kolorózók, legalábbis a tett alkjában nagyon jó ilyen megoldó kulcsokat ad, hogyha én hozzám oda jön és beszámol, akkor mondhatom neki, hogy figyú, én ezt most nem láttam, nem hallottam, de elhiszem, hogy ez történik. És mi lenne, ha úgy csinálnánk ezt, úgy oldanánk ezt most meg, ha megengeded, ezzel kb. Egy kicsit így fel is megerősítem őt, vagy erővel ruházom föl, hogy ketten együtt kiterveljük, hogy ezt úgy fogjuk csinálni, hogy én nagyon fogok figyelni, de nem most reagálom rá, mert akkor rögtön tudják, hogy ez történt, én visszamegyek, és le fogják tagadni, és még vissza is bosszulnak. Tehát én most elmondom nekem, hogy hol szokott történni, mikor szokott történni, kik szokták mondani, és én elkapom őket. Figyelek, ott leszek, és mint a vadászkutya, készen létve vagyok, és ha bármit hallok, vagy látok, lecsapok. Most kvázi azt akarjuk ezzel üzenni a gyereknek, hogy nem vagy egyedül. Elhiszem, hogy mi történik veled, ez nem jó, ez nem oké. És segítem elkapni őket, úgyhogy én látom, hogy bántanak. Én kapom őket rajta. Nem te leszel az, aki beárul, nem te leszel, aki, mert az megint csak egy ilyen célpont helyzet.
2: Uh-huh, tehát megint csak célpont. Hogy akkor még árulkodó Júdás is volt, hogy ez történt velem, ezt meg ezt mondták nekem, és akkor nekem rosszul esett, és megyek, és az első dolgom az, hogy a tesi tanáromnak beszámolok róla, hogy nekem
3: meg
2: ezt
3: mondták. Meg egy kicsit megfoghatatlan. Mert erre azt mondják, hogy mi nem mondtuk, mi nem volt, de hogy sem voltam.
2: Tehát
3: szóval, hogy ne tagadja. És ha ezt megteszem, ilyen módon ő azt érzi, hogy innentől kezdve mellettem biztonságban van, én hiszek neki, és onnantól kezdve figyelek. Most két dolog történhet, vagy a többi gyerek is látja, hogy ott vagyok, jelen vagyok, jobban figyelek, és nem szól, mondjuk ez csak időlegesen megoldás, vagy rajta kapom őket, és akkor viszont azonnal bele lehet szólni a helyzetbe, és hát itt jön ugye az a nehéz szituáció, hogy egy iskolai helyzetben a tanárnak mire van kapacitása, ideje, ereje, a tesi órát most hogyan, mikor, ugye azt nem lehet abba hagyni, ott a többi gyerekre is figyelni kell, de akkor valamikor megbeszélni. Egyfajta időpontszerűen egy elbeszélgetést akár az elkövetőkkel, hogy miért csinálja, miért van erre szükség, miért. Tehát ott kell beavatkozni ilyen pozitív értelembe, és érzékenyíteni, és az empátia, és az egyéb eszközökön keresztül ezeket az elkövetőket érzékenyíteni, ami amúgy nagyon hatékony tud lenni, és ugyanígy az áldozatnak is megadni bizonyos tanácsokkal, vagy eszközökkel, hogy ő hogyan tud fellépni, mit tud tenni, például ez, hogy oda jön szólni, vagy hogy magáért hogyan tud kiállni jobban. Akár az is egyfajta megoldás, hogy mindenféle önvédelmi sportra iratjuk a gyerekünket. Mm. És mi magunk is járunk esetleg. De hogy az is nem feltétlenül kell támadni, nem kell bántani más, de hogy ha engem akarnak bántani, akkor legyek felfegyverkezve. És ez ad egy magabiztosságot, egyfajta bizodalmat abba, hogy én meg tudom magamat védeni, vannak eszközeim. És ez már segít abba, hogy legyen egy ilyen tudatos jelenlétem, egy ilyen határozott kiállásom, amire szükség van, amikor valaki bánt.
2: Miben tud segíteni nekünk az, hogyha keresztényként találjuk magunkat egy ilyen élethelyzetben? Tehát például van egy keresztény szülő, aki hall a gyermekétől erről, hogy őt az iskolában zaklatják, bántalmazzák. Mit tegyen ez a keresztény szülő? Vagy mit tegyen egy keresztény pedagógus, amikor ezzel szembesül? Vagy egy vasárnapi iskolai tanár, vagy egy ifi vezető? Tud segíteni nekünk a hit ennek az élethelyzetnek a megoldásában?
3: Mindenképpen. Bár azt gondolom, hogy a legfontosabb intervenció vagy közbelépés az egyetemes, hogy azok a dolgok, amikről az előbb beszéltünk, hogy megerősítem az áldozatot, hogy hiszek neki, hogy segíteni fogok, hogy mellé állok, és aztán ennek elindítom a folyamatát, és segítek. De persze az, hogy tudok róla vele beszélgetni, akár arról, hogy ebben nem csak úgy nincs egyedül, hogy én ott vagyok vele, ugyanis ott van vele Jézus, de már én onnan indítanám, hogy szerintem az, ahogy mi szülőként a gyerekeink értékességét tudjuk képviselni, mert ahogy Isten minket lát, ahogy ő minket különleges és egyedivé teremtett, ha az én gyerekem ezt kiskorától hallja, és ő tudja, hogy akkor is tökéletes és hibátlan alkotása Istennek, ha szemöveges, ha féllábú, ha nagyfejű, ha kisfülű, bármi, ez minden szempontból nagyon fontos. Szerintem valahol az egyik legalapvetőbb dolog, amit a gyerekeinknek, a legfontosabb dolog, amit adhatunk, hogy tényleg így Isten szemeivel látjuk őket, és ezt üzenjük, és ebben tudnak ők egy ilyen krisztusi identitásban megerősödni, mert onnantól kezdve minden ilyen bántás ugyanúgy fáj, de az a mélyen ható, romboló hatást tudom ellensúlyozni. Egyfajta bástyaként ezek az igazságok ott lehetnek, és ebben meg tudom erősíteni, és erre mindig rátok mutatni. És mindemellett, hogy megint csak mondom, nagyon fontos a konkrét gyakorlati segítség. Szóval az nem elég, hogy hát imádkozzál, vagy ne vegyél róla tudomást, vagy hagyd békén, kerüld el.
2: Nagyon köszönöm, hogy ezt említed, mert nagyon sokszor találkoztam, még amikor különböző iskoláknál tanítottam, minden korosztállyal foglalkoztam már, tehát általános iskolában, középiskolában és egyetemen is tanítottam már a hosszú pedagógus pályafutásom során. Tehát mindenféle korosztálynál tapasztaltam ezt, hogy egy általános reakció az, hogy arra bátorítják a gyereket, hogy jaj, ne foglalkozz vele, ne vegyél róla tudomást, belekerülsz egy ilyen helyzetbe, és az legyen a megoldó képleted rá, hogy odébb mész, hogy elfordulsz tőle, kvázi kilépsz ebből a helyzetből. De akár rövid távon, akár hosszú távon ez megoldás-e, hogyha idézőjelben csak az az áldozatnak a reakciója, hogy akkor nem beszélek az zaklatómmal, hogy akkor az én bántalmazómmal nem tartom akkor innentől kezdve a kapcsolatot. Tehát ez az orvosság erre a helyzetre?
3: Az biztos, hogy az áldozatoknak nagyon sokszor adnak ilyen tanácsot. Tehát például nem mondjuk azt, hogy kerüld el a bántalmazód. Mert most a gyerekem azon izguljon, hogy hol az a másik, és mindig az udvaron máshol játszon. Állandóan akkor a fókusza neki is azon van, hogy hol a bántalmazója, és mindig kerülésbe kell legyen. Ez egy állandó érzelmi készenlét. És amúgy meg, a tanár őt védve, mellette kell ebédelnie. De miért neki? Miért nem az elkövető ül a tanár mellé, kicsit így büntibe? Hát hisz olyan bántalmazó. Tehát ne az én gyerekem kelljen, vagy az áldozat figyeljen még erre is. Ez a kerüld el a bántalmazót, nem, ez nem jó tanács, mert ezt nagyon nehéz csinálni, és állandó figyelem, és állandó stressz. A másik, hogy hagyd figyelmen kívül. Nem tudja, ott van, reggelente ezzel ébred. Aki ebbe benne van, az nem tudja ezt figyelmen kívül hagyni. Ez is egy bagatellizáló mondat. Racionalizáljuk, egyszerűsítjük. Harmadik, hogy harcolj vissza. Védd meg magad. Oké, de ahogy mondtuk, a definíció szerint a zaklatás mindig egy kiegyensúlyozatlan erőviszony. Hát mindig olyat választanak, akivel elbírnak. Tehát nem jó, nem fog tudni megharcolni. Tehát ezek a tanácsok nem jók. Egyetlen dolog működik, ez pedig ez az asszertív, határozott, magabiztos, öntudatos fellépés. És erre próbáljuk az áldozat gyerekeket, vagy egyáltalán a gyerekeket tanítani, hogy hogyan legyen fejed fel, válaszolj frappánsan valamit, egy-két mondat, amikor bántják, csúfolják, megaláznák, hogy ez nagyon csúnya volt, nagyon bántó volt. Tehát nem azt mondom, hogy te nagyon bántó vagy, te nagyon csúnya vagy, mert akkor már én is ebbe belementem, ebbe az agressziót, hanem az asszertivitásom része, hogy ez a helyzet nagyon nem oké, ahogy beszéltél velem, ez nagyon nem oké, és sarkon fordulok, és elmegyek. És ementén elég hamar elhal ez a fajta piszkálódás. De az áldozatot ne hagyjuk így magára, mert pont emiatt alakul ki, hogy a legtöbb kisgyerek, akit piszkálnak, bántanak, szekálnak rendszeresen, vagy azok, akik úgy érzik, hogy kiközösítettek, semmiben nem vehetnek részt, nincsenek benne az osztály Viber csoportba, őket nem hívják semmilyen zsúrra, rossz hírüket terjesztik, szóval tényleg annyi féle van, és ugye ezeket a már a nagyobb korosztály éli meg inkább ezt a kiközösítős, rossz hírkeltős bántást. Tehát, hogy ebben mindenképp fontos, hogy azt érezzék, hogy van egy biztonságos, megbízható felnőtt körülöttük. Mert amikor azt érzi, hogy senki nincs, akkor van az, hogy azt érzi a gyermek, hogy megírja a búcsúlevelét az igazgatónak, a tanárnak, az osztályfőnöknek és a szüleinek, hogy miért érzi úgy, hogy őnek az életének már nincs más megoldása, csak a kilép belőle. És ugye ezek azok a helyzetek, ami miatt ez sokkal több, mint hogy csak piszkálódunk, mert azért itt már nagyon sok gyermek vetett az életének véget, vagy oltotta ki a saját életét, mert annyira kilátástalannak élte meg.
2: Nagyon köszönöm, hogy említed ezt az aspektust, mert szerettem volna kérdezni tőled, hogy milyen következményei vannak az iskolai bántalmazásnak, és hát említettél egy nagyon radikális aspektust, amiről azt gondoljuk, hogy nagyon radikális, de amikor én elkezdtem készülni erre a mai beszélgetésre, azt találtam, hogy idén, március 4-én, tehát 2024. március 4-én egy újságíró kollégám egy hosszabb anyagot készített a Heti Naplóban arról, hogy Magyarországon mekkora az érintettség mondjuk világviszonylatban, és hogy itt milyen helyzetek fordulnak elő, és az anyag elkészítésének pont ez volt a kiváltó oka, hogy ne bagatellizáljuk el ezt a kérdést, mekkora az érintettség Magyarországon. Magyarországon egy fél osztálynyi gyermek követ el öngyilkosságot azért, mert iskolai bántalmazás áldozata lesz, és ahogy mondod, nem talál embert, aki az ő védelmére kelne. Tehát ott is ott vannak a szemlélők, és senki nem tesz semmit, és volt ez az ominózus eset, ahol egy vajai kisfiú sajnos öngyilkos lett azért, mert kilátástalanná vált, és azt gondolta, hogy nincs más megoldása, hogy a helyzetnek véget vessen, mint hogy a saját életét elvegye, és ahogy említed, mindenkinek búcsúlevelet írt, és abban részletesen elmagyarázta, hogy miért követel öngyilkosságot. Tehát nagyon komoly és nagyon súlyos probléma. Engem már a számadat is lesújtott, hogy egy fél osztálynyi gyermek Magyarországon öngyilkos lesz azért, mert az iskolában piszkálják. Hát ez döbbenet. Nagyon. Tehát miért nem teszünk semmit? Hát ilyen a világon nincs, mondanám ezt ugye Sigerből. De hát mégis a statisztika ezt mutatja.
3: És azt hiszem, hogy minél inkább vannak ilyen esetek, amik egyszerűen megrendítőek, annál inkább tudna ez a fókuszba kerülni, olyan riportok alapján mentén, mint az, meg amit most mi is csinálunk, hogy minél több emberhez ez eljusson. És azért, hál' Istennek, Magyarország ilyen szempontból valahol a közélmezőnyben van az iskolai bántalmazás elterjedését, vagy annak következményeit vizsgálva. Nem tudom ennek konkrétan mi a mögöttes magyarázata, de valahol körülbelül ezt lövik be a szakemberek. De szerintem minél inkább, és ugye Nyugat-Európában is ez történt, ilyen és hasonló esetek sora, ami mentén a kutatók, a pszichológusok figyelme egyre inkább erre irányult, és ennek az egész problematikának a feltárása megtörtént a 80-as, 90-es években, és onnantól kezdve van rá valamennyire rálátásunk, ismeretünk. Azóta azt gondolom, hogy talán a tanároknak is, és a különböző pedagógusoknak, és talán a szülőknek is vannak jobban anyagok, könyvek, letölthető anyagok, képzések, amiben hát rálátást kapnak erre, felismerik, és akár egy-két eszközük is van, hogy ebben hogyan bánjanak el. Ez szerintem nagyon előremutató, és azt gondolom, hogy a legtöbb jó érzésű felnőtt ebben akar lépni és akar tenni. Sokan érintettek vagyunk, hisz vagy pedagógusként dolgozik valaki, és vagy szülő maga is, és valahol, valamikor ebben fog találkozni. És nagyon kellenek az eszközök szülőként is, hogy hogyan legyek ott a gyerekemnek, amúgy, ha ő a bántalmazó. Hogyan legyek ott, ha ő az áldozat. És nagyon fontos, hogy hogyan erősítsük a szemlélődő gyerekeket, hogyan neveljünk olyan gyerekeket, akik kiállnak az igazságért, felmernek szólalni, ha valakit bántanak, empátiával felismerik a másik szenvedését, és nem csak látják, de ki is állnak az ő védelmében, mint egy védőgyűrűként. Tehát, hogy Barbara Colorosónak ez egy nagyon, nagyon jó és nagyon nemes elhívása, hogy ez az ő célkitűzése pedagógusként, nevelőként, szakemberként, hogy hogyan tudunk ilyen generációt, ilyen gyerekeket nevelni, akik lesznek azok, akik a megmentők, akik beleszólnak, akik odaállnak, mert ilyenkor valami történik ebben a dinamikában. Egy, az az áldozat már nem érzi azt, hogy egyedül van. Igenis, bár ő mindig egyedül evett az ebédlőbe, az egyik kislány mégis odaül mellé, és akkor már nincs egyedül. Az a kislány megreszkírozza, hogy lehet, hogy a többi menő csajnak a klikjéből kiesett, mert nem utálja velük együtt azt az X kislányt, aki új, vagy szemüveges, vagy kövér, vagy kicsi, bármi. Tehát amikor egy valaki elindítja ezt a kört, nagyon gyakran megindul az, hogy a másik sem értett egyet, de eddig nem mert tenni. Most, hogy valaki tett, már én is kimerek állni mellé. És hirtelen elindul egy ilyen pozitív kör, hogy akkor az első, és ezért kulcsfontosságú a szemlélődő, vagy az a kívülálló, hogy felmere szólalni, oda mere menni mellé, kinyújtja-e karját neki, segítségül megye, és ez még abból is állhat, hogy elrohan a tanárért. Tehát, hogy jelez, hogy érzi, hogy ez nem jó, hogy nem szabad tétlenül néznem, nem, hogy nevetni rajta, vagy újongani rajta. Tehát az ilyen gyerekek tudnak nagyon sokat fordítani, és rajtuk tényleg ők a kulcs, tudnak lenni a kulcs, és ilyenkor, és ez nagyon érdekes, amit hallottam, hogy azok a gyerekek, akik áldozatok voltak, és ilyen módon megerősítést kaptak, akár valamilyen program kapcsán, vagy a szülőktől, vagy pszichológus szakembertől, és megerősödve ezt, hogy úgy mondjam, kinövik, túllépnek rajta, ki tudnak lépni ebből a bántalmazó rendszerbe, amiben ők szenvedtek, utána ők lesznek. Nagyon gyakran ez a személy, ez a társ, aki oda megy a másik mellé.
2: De jó.
3: Aki felismeri, hogy ő vele is ezt csinálják. Aki odalép és segít.
2: És segít.
3: Kiáll mellette.
2: Hát ez azért építő és bátorító nekünk, hogy meg lehet tényleg törni Barbara Colorosó szóhasználatával élve az erőszaknak ezt a rosszféle körforgását. Tehát igenis van lehetőségünk rá, bármikor is találkozunk ezzel szembe. Téged mivel csúfoltak? Így, hogyha visszanézel a saját iskolás időszakodra, voltál áldozat bármikor is így az iskolarendszerben?
3: Nem annyira emlékszem, hogy így konkrétan csúfoltak volna. Arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon vékony voltam. Nagyon kis fogpiszkalábaim voltak. Tehát, hogy biztos, hogy ezzel kapcsolatban volt is egy kis önbizalom hiányom, szóval valahol biztos ért. De amúgy én egy kicsit ez a cserfes, extrovertáltabb kislány voltam, szóval én ott zizektem, és bízom benne, nem voltam bántalmazó, és valaki mást nem emlékszem, nincs neki emlékeim, de sokszor néha nem is veszük észre, hogy hogyan viselkedünk, de ez mondjuk persze nem ugyanaz, mint egy szándékos, fájdalomokozó, zaklató viselkedés.
2: Igen, pláne, hogy rendszeresen csinálja valaki. Igen.
3: Úgyhogy úgy nem, de mondom, a kisfiamat, olyan aranyos, őt ezzel bántották, mert neki nagy a füle, és olyan aranyos, mert ő nekem is ezt elmondta. És ez nagyon bántott, miközben kicsit igaz, de hát ettől még az is igaz, hogy én szemüveges vagyok, vagy az, hogy valaki fekete bőrszínű, szóval azon nem tudunk változtatni, és nem is akarunk.
2: És mit csináltál ebben a helyzetben? Itt vagy te, az anyuka, a kereszténynő és a pszichológus, tehát mit csinálsz ilyenkor? Azonnal hívod az osztályfőnököt, hogy beszéljük ezt meg, és időpontot kérsz konzultációra?
3: Hát nem, nem volt, na, lehet én is egy picit először ez a, ha nem is minimalizálom, meg racionalizálom, de hát olyan megmosolyogtató volt, hogy ő ezt mennyire sérelmezte, és közben meg annyira cuki, és tényleg eláll a füle, de hogy ettől függetlenül pont lehet, hogy nem adtam meg rögtön azt a kellő, hiszek neked, ez nagyon rossz, miközben abszolút éreztem, hogy ez nagyon fáj neki, és megkérdeztem, hogy kik azok, hogy hívják. Tehát ezt elraktároztam. És a következő kanyarban, amikor mentem érte, az udvaron összefutottam a konyhásnénivel. A konyhásnénik mindenkit ismernek, főleg az ő iskolájukban, az egy nagyon top konyhásnéni. És kérdeztem, hogy tudja, ki ez az XY, és mondta, hogy ja, hát ő tudja. És akkor elmeséltem, hogy Kálmánkát, mivel egrecíroztatják. És mondta, hogy az én kis barátomat? Na hát ezzel én, hát én intézkedem. Szóval ő nagyon kedvelte a kisfiamat, nagyon, és nagyon helyes volt, és akkor elmesélte később Kálmán, hogy elővette azt a két kislányt, elmondta, hogy Kálmánkával nem cicóznak el a kezekkel, ezt meg ne hallja még egyszer, és onnantól megszűnt.
2: Azta.
3: Tehát, hogy azzal, hogy bekem elmesélhette, akkor volt egy ilyen segítségkérés, és akkor én, hát ilyen módon az ott levő valakivel tudtam csak ezt megbeszélni, aki benn van az iskolában, és hát végül is ilyen szempontból egy nagyon, hogy úgy mondjam, proaktív módon ez így lejátszódott, és akkor a konyhásnéni, ami, aki egy első-másodikos kisgyerek szemében még tekintés személy, szóval ez az aranyos,
2: hát
3: hogy ő még valaki, és ő oda megy, és azt mondja annak a két kislánynak, hogy ezt ne csinálj, álljátok meg, az én kis barátom.

0: Azért a gyerekeknek a felnőtt egy tekintély személy, ugye ahogy egyre idősödnek, azért itt már egy fajsúlyosabb személy is kellhet, de hogy itt ilyen szempontból ők nagyon fontos szereplők, és tök jó, de ezért mondom, egy nagy testvérés, tehát ha a nagy tesó pont ugyanabban az iskolában van, és a kis tesóval mi beszélünk, hogy mi van, és a nagy tesót bevonjuk egy picit, hogy legyen a segítségre, ő a megfelelő helyzetekbe oda tud állni, és azt mondja, figyeljetek, ő az én tesókám, te el a kezekkel, el a szarvakkal, őt nem bántjátok, és akkor ez működik.
1: Jaj, de jó. Mi lehet a megoldás így országos szinten? Hogy tudunk hathatós segítséget nyújtani? Kaptunk nagyon sok ötletet, hasznos tanácsot, amit nagyon köszönünk neked ebben a beszélgetésben, de mennyire lehet a prevenció egy megoldás, és mennyire kellene, hogy együttműködjenek az iskolák, a pedagógusok, a szülők, és hogy mielőtt ez eszkalálódna problémává, hogy elejét vegyük ennek az egész helyzetnek. Mennyire fontos szerinted a prevenció ebben a kérdésben?
0: Hát nagyon, és erre hál' Istennek, ahogy mondtuk, már vannak is, ennek utána lehet nézni egy különböző iskolákban milyen ifjúságvédelmi programok, vagy konkrétan ezzel a iskolai zaklatással foglalkozó ilyen képzéseket adó pedagógus kollégákat képző szervezetek, egyesületek vannak, ami szerintem nagyon fontos és nagyon jó. De én azért azt gondolom, hogy mint átlagember mi nagyon sokat tehetünk azzal, ahogy a gyerekeinkkel mi vagyunk. Tehát, hogy nekem egy laikus mondjuk anyukaként, azzal már nagyon sokat teszek. Ha a gyerekemmel van egy-két percem naponta, akár amikor lefekszik, és én oda megyek hozzá, és megsimogatom a fejét, az egy intimebb, mindig a lefekvés, az alvás, az este, az egy picit egy ilyen intimebb pillanat, a gyerekek is olyankor jobban igénylik a kötődést, a kapcsolódást, olyankor általában jobban is beszélnek, hogy csak egy kicsit megülni ott, egy kicsit velük lenni, kapcsolódni, belelátni a világukba, hallani, hogy mi van velük, kikkel vannak most jóba, hogy érzik magukat. A kicsiknél én, amikor kicsik voltak, annyit kérdeztem, hogy milyen napod volt ma. Most lehetne válaszolni, hogy az egyes a nagyon rossz, és a tízes a nagyon jó. Milyen nap volt a mai? És akkor mondja, hogy hatos, és akkor elmondja, hogy miért hatos, és akkor kiderül azért, mert ma nem tudtak kint játszani, mert esett az eső, és akkor megnyugszol, hogy hát ez azért nem egy rossz probléma még. Oké, nem voltak kint, de aztán ha azt mondja, hogy ez egy kettes, mert csúfoltak, és nagyon rosszul esett, és nagyon egyedül voltam, akkor lehet reagálni, lehet róla beszélgetni. Szóval kapcsolódjunk a gyerekeinkkel, töltsünk időt velük, lássunk bele a világukba, halljuk a kis életük részleteit, és tudom, hogy nagyon sokan nagyon elfoglaltak, és nagyon hajt minket a munka, az élet, a család, a fenntartás, mindezek fenntartása, de pont ők a legértékesebb kincseink, szóval, hogy rájuk valahogy egy picivel több időt passzírozzunk ki magunkból, és akkor lehet, hogy nagyon sok mindent megtudunk róluk, és nagyon sok mindent meghallunk, és akkor meg el lehet kezdeni megpróbálni segíteni, már avval is, hogy elmondták, már avval is, hogy mi értő és befogadó fülekként ott voltunk, és nem mindig tudunk segíteni, de lehetett elmondani, ha tudunk, segítsünk. És hát igen, valahol ez a példamutatás, és ugye szülőként ezek azok a dolgok, amiket mi leginkább tehetünk. A példamutatás, a következetesség, az érzékenység a gyerekeink viselkedésére, és hát ez az empátia, valahol példázása, mutatása, megélése, gyakorlása, akár helyzetekkel keresztül beszélgetés, ezek nagyon sokat számítanak, és ezt tényleg meg tudjuk tenni.
1: Krisztina, képzeld el, hogy én több mint 20 éve vagyok pedagógus, de nagyon hasznos gyakorlati tippeket kaptam ebben a mai beszélgetésben, és biztos vagyok benne, hogy aki akár pedagógus kollégaként, akár szülőként vagy osztálytársként hallgat minket, ő is kaphatott ugyanígy egy pár gondolatébresztő dolgot most itt tőled, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Köszönjük így együtt kollektíven, hogy eljöttél és beszélgethettünk ebben a témában.
0: Nagyon szívesen, örülök, hogy itt lehettem.
1: Hellinger Solymos Krisztina volt ma a Kapocs vendége.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kedden dönt az országgyűlés az új köztársasági elnökről. Komoly változás jön a magyar krónikus betegek ellátásában. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. Az országgyűlés kedden szavazhat az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküdtesz és beszédet mond. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az országos mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. 6 ember kórházba került az Igali gyógyfürdőből, miután nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe. A polgármester szerint technikai probléma miatt kerülhetett több vegyszer a vízbe. Az érintett medencét lezárták, a fürdő többi részén azonban továbbra is fogadják a vendégeket. Hárman vesztették életüket az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben, közölte a katasztrófa védelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csaknem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Több mint 200 embert, köztük turistákat is ki kellett menekíteni a Gardatónál keletkezett tűz miatt Észak-Olaszországban. A lángok tegnap este csaptak fel a kedvelt kirándulóhely nyugati partján lévő egyik faluban. Az oltáshoz egy repülőgépet és több helikoptert is bevetettek, de a tüzet eddig nem sikerült megfékezni.
0: Időjárás.
2: Derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula, a jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: Hét István Dániellel.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelem is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávirágít. A rendezőnagyságok, a színészóriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte. Budapesten összesen 16 közüzemi víztorony működött, néhányat már lebontottak, és csak hármat használunk eredeti funkciójának megfelelően. Az érdekes építményekről a Virav Budapest írt, és vette számba a legnépszerűbbeket. Ilyen például a budafoki víztorony. 3000 köbméternyi víztárolására alkalmas Budapest legfiatalabb közüzemi víztornya, amely a Kamara erdei fennsíkon épült, a magasabban fekvő területek számára biztosít állandó nyomást, és a térség állandó vízellátása miatt volt rá szükség. Az építmény 2006 végére lett készen, statikai szempontból bravúros, hiszen kelyhe a megszokottól eltérően nem szimmetrikusan, hanem kisé eltolva ül a törzsön, építésénél pedig egyedülálló technológiai megoldásokat is alkalmaztak. A következő a Népligeti vízmű és víztorony. 1892-ben épült, Kailinger Mihály tervei alapján magassága 35 méter. Talán ez a víztorony segít legjobban emlékezni arra, hogy milyen fontos az életünkben a tiszta, jó minőségű, vezetékes víz, ami tulajdonképpen csak az elmúlt bő 100 évben lett evidens a városainkban. A Népliget víztornya az 1892-es kolera járványt követően épült, hogy a közeli tisztviselő telepet friss vízzel lássa el. Egy aknakút és egy termelési berendezés is tartozik a kívülről leginkább egy ódon várkastély hangulatát idéző épülethez, ami jelenleg már nem eredeti funkciójában működik, de műemléki védettséget élvez. Egy belga cégnek köszönhetően épült meg Újpest egyik legfontosabb jelképe, a jelenleg használaton kívül lévő víztorony. A torony 1912-ben épült Dümmerling Ödön és Mihalik Győző tervezete, magassága 56,5 4,8 méter. Eklektikus, historizáló stílusban épült, csinos vaskupoláját esztétikai okokból kapta. 1944-ben a visszavonuló németek majdnem felrobbantották, de az újpesti partizánok rajtaütöttek a nyilas őrségen, és megakadályozták a rombolást. Tettüket ma emléktábla hirdeti az épület oldalán. Az óbudai gázgyár víztornya a következő torony. A jellegzetes épület egy elvarázsolt kastély benyomását kelti, pedig régen Budapest egy része neki köszönhette a fényt, ugyanis itt fejlesztették azt a gázt, amit egykor világításhoz használtak. A gázgyár egykori épületei közül a legmagasabb a víztorony, körülötte kátránytornyok helyezkedtek el. A víztoronyban derített, szűrt dunavizet tároltak, a felső medence mellett a törzsében másik három henger alakú medence volt, egymás alatti szinteken. Az alsó fűtött medencébe a gázgyártás során melléktermékként keletkezett kátrány került. A gázgyár 1910 és 13 között épült, víztornya 56 méter magas. A körülötte található munkás lakóterep szintén mesebeli hangulatot áraszt. A Hilton szálló víztornyához kanyarodunk. Kevesen mondanák meg, hogy az 1254-ben alapított domonkos kolostor és egy klasszicista épület romjain épült Hiltonnak bizony saját víztornya is van, ami az épület mellől is jól látható. A budai várban található szállodának a magassága miatt volt szüksége saját víztoronyra, ehhez pedig az eredetileg a domonkosok számára épült, majd 1945-ben súlyos bombatalálatot szenvedett, Miklós torony kínálta az alapot. Erre épült betonból és üvegből az 1970-es években a viszonylag kicsi, 50 köbméteres víztorony, amit ma már tűzvízitárolónak használnak. Vannak a városnak olyan részei, ahová csak akkor megyünk, ha a környéken lakunk, vagy ha valamiféle konkrét elintézni valónk akad arra felé, mert úgy tudjuk, nincs ott semmi más. Összegyűjtötte a Villa Budapest azt a pár helyet, amiért érdemes felvennünk a cipőt, ilyen például a Templomcsonk Hűvösvölgyben. Hűvösvölgy csendes kertes házas részén találjuk ezt a különös épületcsonkot, amit befejezetlenség ellenére is érdemes megszemlélni, mert csak azért is, mert a második világháború alatt hagyták félbe az építését. Hiába folytatták a harcok lezárultát követően a munkálatokat, az egyházakkal ellenséges kommunista vezetés végleg leállította az építkezést. Pedig a magyar Szentföld templomot a modernista stílus egyik hazai nagyágyúja, Molnár Farkas tervezte. Az épületet a következő évtizedek során többször is szerették volna hasznosítani. Működött benne intézet, ipari tanulók számára, raktár, csomagolóüzem, tartozott a fővárosi levéltárhoz, a Vörös Csillag traktorgyárhoz, és arra is volt terv, hogy művésztelepet, majd múzeumot hozzanak itt létre, de végül minden elképzelés dugába dőlt, vagy csak rövid ideig működött. Bizonyos szempontból az épület tájsebb abszurd csong, amin ugyanakkor az is látszik, hogy a környék éke is lehetett volna. A következő a Fazekas-hegyi bunker. A bunker meglátogatása városi kirándulásként is felfogható, bár azért nem olyan őrülten nagy távról beszélünk, hiszen a gyermekvasút hűvösvölgyi végállomásától egy 20 perces sétával juthatunk el ide. A panoráma viszont csodás. A Fazekas-hegy és annak tetején a második világháborúban felépült bunker a hűvösvölgyi Nagyrét és Remetekertváros között magasodik. A bunker a második világháború idejéből maradt itt, lőnyomok épp úgy láthatóak rajta, mint graffitik. Bár nincs kilátó státuszba emelve, ám amikor felérünk és szétnézünk, olyan érzésünk támad, mintha egy kilátóból tekintenénk az alattunk elterülő környékre. A következő helyszínünk Óbuda, azon belül Aranyhegy. Errefelé vegyesen találunk régebben is manapság épült kertes házakat, látszólag semmi különös. Lentről szemlélve az embernek kedve sincs megmászni a meredek hegyoldalt, miért is tenné, gondolhatjuk, ha nem ott él. A pogánytorony miatt viszont mégis érdemes venni egy nagy levegőt és megmászni a hegyet. Bár az építmény magántelken áll, ám közvetlenül a kerítés mellett így alaposan meg lehet szemlélni. A tornyot az 1910-ben alakult, kezdetben elsősorban tudósokból és kutatókból álló, később azonban radikalizálódott nemzeti és faji szempontból szélsőséges nézeteket valló Turáni Társaság építette 1934-35-ben. A tervező Tauber Géza volt, ám az építést Vül Géza vezényelte, aki módosította is az eredeti tervet. A misztikus, romantikus, historizáló hatszög alapú toronya megépítésekor még 13 méter magas volt, a tetején egy márványtömbön álló turulszoborral, amit csigalépcsőn lehetett megközelíteni, emeletenként teraszokkal és aprócska pihenőkkel. 1942-ben betiltották a turanistákat, így a torony elvesztette eredeti funkcióját, később légvédelmi megfigyelő toronyként használták, illetve állt mellette egy kunyhó állítólag, amelyben időről időre politikai foglyokat őriztek, például Szakasics Árpádot, az épület még mindig jó állapotú, megéri a kerülőt. Az őrsvezér teréről hévvel a leggyorsabb kijutni Cinkotára, annak Ilona telep nevű kertvárosias részére, ahol a házak között egy árpádkori alapokra épült evangélikus templom mellett találunk egy nem túl nagy, ám elég sűrű és vadregényes gótikus romantikus kiserdőt, kicsit talán furán hatott, a kertes házakkal körbevéve, ám van oka, hogy miért is van ott. Itt a fák között találjuk ugyanis a cinkotai üregtemetőt, amit a második világháború végén számoltak fel. Számos síremlék azonban itt maradt, ezért mindenképpen érdemes tenni egy sétát az erdőben, elolvasni a kőbe faragott feliratokat és rájuk csodálkozni.

0: Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendje. Jelentős közlekedési változások jönnek Újpesten. Szigorú ellenőrzésekre készülnek a Sziget Fesztiválon. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a hozzá kapcsolódó autóbuszhálózat tervezett menetrendje. Tar Zoltán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, hogy a magyarországi szakaszon néhány napja megkezdődött a személyszállításhoz szükséges vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Amennyiben a tesztelés sikeresen lezárul, megindulhat a személyforgalom a vasútvonalon. Az utasok a tervezett vasúti és csatlakozó buszmenetrendről is elmondhatják véleményüket, illetve javaslatokat tehetnek. Az észrevételeket péntekig várják a menetrend.kti.hu oldalon. Komoly közlekedési fennakadásokra és torlódásokra kell készülni hétfőtől Újpesten és környékén. Több beruházás is egyszerre zajlik majd a térségben, emiatt pedig augusztus 10-e és 19-e között a 12-es, a 12-A és a 14-es villamosok sem közlekednek, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Az István út és a Pozsonyi utca felújításának következő ütemében a Pozsonyi utca és a Tér utca kereszteződésében dolgoznak. Elbontják a meglévő útburkolatot, elvégzik a szükséges szigetelési munkákat, majd új aszfalt réteget építenek. A kivitelezés miatt 10 napos vágányzárra van szükség, ezért a 12-es és a 14-es villamos teljes vonalán szünetel a villamos közlekedés. A kieső járatokat pótlóbuszokkal helyettesítik. A helyzetet nehezíti, hogy augusztus közepén több más közúti beruházás is zajlik a környéken. A Budapest közút, az Árpád út és az István út csomópontjában végez burkolatfelújítást, miközben a 13. kerületben folytatódik a Béke utca és a Tahi utca kereszteződésének átépítése. Utóbbi helyszínen új jelzőlámpás, gyalogos és kerékpáros átkelőhelyet is kialakítanak. A BKK arra figyelmeztet, hogy a párhuzamos munkálatok miatt a megszokottnál lényegesen nagyobb forgalom és jelentős torlódások alakulhatnak ki. Különösen a reggeli és a délutáni csúcs időszakban nőhet meg az utazási idő, ezért az Újpesten és a környező városrészekben közlekedőknek érdemes hosszabb menetidővel számolniuk augusztus 19-éig. Változik a 2-es metró közlekedése vasárnap délelőtt Budapesten előre tervezett karbantartási munkák miatt. A Budapest Közlekedési Központ közölte, hogy a szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között szállítják az utasokat. A vonal keleti szakaszán a Deák Ferenc tér és az Örsvezértere között szünetel a metró közlekedés. A kieső szakaszon M2-es jelzéssel pótlóbuszok közlekednek az Örsvezértere és a Deák Ferenc tér között. A BKK ezért azt javasolja, hogy az érintett utasok vasárnap délelőtt a megszokottnál hosszabb menetidővel tervezzék utazásukat. Fontos előrelépés történt az egykori óbudai gázgyár évtizedek óta húzódó környezetszennyezési ügyében. Az állami MVM Next a vízügyi hatóság közreműködésével elkeríti a Dunamedrének szennyezett felszínét, és megkezdi a folyóba beszivárgó veszélyes anyagok semlegesítését, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A probléma több mint egy évtizede ismert, az egykori gázgyár területén ugyanis becslések szerint mintegy 200 000 tonna mérgező anyag és szennyezett föld található. A veszélyes anyagok között arzén, benzol, cianid, ólom és fenol is van, egyes szennyeződések koncentrációja pedig jelentősen meghaladja az egészségügyi és környezetvédelmi határértékeket. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt a folyóparton most szabad szemmel is láthatóvá vált a szennyezés egy része. A főváros tavaly csatlakozott ahhoz a perhez, amelyet a Graphisoft Park indított annak érdekében, hogy az államot a kármentesítés elvégzésére kötelezzék. Budapest 2025 májusában jogerősen megnyerte az eljárást. A bíróság megsemmisítette azt a hatósági döntést, amely korábban többször is elhalasztotta a kármentesítés határidejét. A mostani beavatkozás első lépéseként a Dunameder érintett részét határolják el, és megkezdik a beszivárgó szennyezőanyagok semlegesítését. Karácsony Gergely szerint ezt azonban a teljes körű kármentesítésnek is követnie kell, amelyben a főváros együttműködését ajánlotta fel. Az óbudai gázgyár 1913 és 1984 között működött a Dunai Jobb

A munkálatok során új utak és járdák épültek, megújították a parkolókat, korszerű ledes közvilágítást alakítottak ki, valamint felújították a rózsalugast. Fedett kerékpártárolót és új hulladékgyűjtőket is kihelyeztek, a közterület több pontján pedig új utcabútorok kaptak helyet. A beruházás egyik legfontosabb része a zöld felületek fejlesztése volt. A parkba csaknem 9000 új cserjét és évelő növényt ültettek, gondozásukat pedig automata öntözőrendszer segíti. Az önkormányzat szerint a fejlesztés célja az volt, hogy Király Major egyik legfontosabb közösségi területe ne csak korszerűbb és biztonságosabb, hanem zöldebb és élhetőbb is legyen. A most befejezett beruházás a 2019-ben átadott Brenner János Park fejlesztésének második üteme. A folytatás előkészítése tavaly ősszel kezdődött, a kivitelezési munkák pedig idén februárban indultak el, a régi burkolatok bontásával és a terület rendezésével. A park névadója Brenner János, ciszterci szerzetes és Rába kethelyi káplán, akit 1957. decemberében gyilkoltak meg. A mostani fejlesztéssel az önkormányzat szerint teljessé vált a park megújítása, és Király Major egy korszerűbb, rendezettebb közösségi térrel gazdagodott. Szigorú ellenőrzésekre készülnek a Sziget Fesztiválon, éjszakai ellenőrzésekkel és hatósági razziákkal is készül Budapest főváros kormányhivatala a fesztiválra. A hajógyári szigetre naponta több tízezer ember érkezik majd, ezért a hatóságok a rendezvény teljes ideje alatt kiemelten figyelik a közegészségügyi, fogyasztóvédelmi és biztonsági előírások betartását. A népegészségügyi szakemberek már a fesztivál megnyitása előtt ellenőrzik a területet, majd a rendezvény alatt is rendszeresen visszatérnek. Vizsgálják egyebek mellett az illemhelyek és zuhanyzók számát, tisztaságát és felszereltségét, az ivóvíz ellátást, a szennyvíz és a hulladék megfelelő kezelését, valamint az egészségügyi ellátás feltételeit. A vendéglátóhelyek és az élelmiszertárusító egységek működését szintén figyelemmel kísérik. A fogyasztóvédelmi ellenőrök elsősorban az ételt és az italt kínáló helyeket, valamint az ajándék és ruházati termékeket értékesítő kereskedőket vizsgálják. Ellenőrzik, hogy az árakat és a kiszolgált mennyiségeket megfelelően feltüntetik-e, illetve nem károsítják meg a vásárlókat. A fesztivál szórakoztató berendezéseinél azt is vizsgálják, hogy rendelkezésre állnak-e a biztonságos üzemeltetéshez szükséges dokumentumok. A hatósági jelenlét nem ér véget nappal, a kormányhivatal szakemberei az esti és az éjszakai órákban is végeznek majd ellenőrzéseket. Ha szabálytalanságot találnak, eljárást indíthatnak, súlyosabb esetben pedig bírságot is kiszabhatnak. A korábbi évek tapasztalatai ugyanakkor kedvezőek, a kormányhivatal szerint a szigeten működő vállalkozások többsége együttműködő, a feltárt problémák pedig általában kisebb hiányosságok, például az árak vagy a kiszolgálási mennyiségek nem megfelelő feltüntetéséből adódnak. Ezeket a kereskedők jellemzően már a helyszíni ellenőrzés során kijavítják. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok! Élet, öröm, zene!

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Boka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Több embert kellett kórházba vinni az igali gyógyfürdőből. Mától ismét melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. A Fidesz szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert korábban pont az olyan jogalkotás ellen harcolt, amelyet most csúcsra járat a Tisza. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. Felmérések szerint a magyar lakosság 84%-a csökkentette áramfogyasztását, leginkább a háztartási gépek és a klíma ritkább működtetésével. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az első utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az általános iskolák alsó tagozatainak szóló új ajánlásban az országos államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítottak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt 75-re módosítják. 6 embert, köztük 2 gyereket vittek kórházba az igali gyógyfürdőből. Nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe, ezért többen rosszul lettek. Valószínűleg egy technikai probléma okozta a vegyszer túladagolását. Az érintett medencét lezárták. A fürdő többi része továbbra is zavartalanul működik. Napos idő várható, eső továbbra sem lesz. Napközben 29-35 fok valószínű. A Balaton 27, a Belencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom a fővárosi aktualitásokat itt a Budapest Update-ben. Csak nem 100 restaurált film várja a filmek szerelmeseit az idei budapesti klasszikus filmmaratonon. A restaurált filmek nemzetközi fesztiválját idén szeptember 15 és 20 között rendezik meg a főváros több pontján. 10 szekció felújított filmjei között válogathatunk. Először a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható a Queen 1986-os budapesti koncertjéről készült korszakos mozifilm. A világsztárok utazását és a koncertet számos operatőr rögzítette, összesen 17 kamerával 35 mm-es filmre. Az emblematikus koncertfilm most 4K-ban felújítva kerül a közönség elé. A koncert teljes felvétele mellett a Queen budapesti tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, szentendrei és budapesti séták és önfelent kokártozása a Hungaroringen. A BKFM ezen felül 10 különböző szekcióban várja a restaurált filmek szerelmeseit, amik között akadnak magyar westernek, vérszívó hősnők és különböző retrospektív válogatások is. Augusztus 14-én ismét fellép Csepregi Éva és Végvári Ádám legendás zenekara a Budapest Parkban. A különleges estén a slágerek és a közönség kedvencek mellett ritkábban játszott dalok is felcsendülnek majd. Ráadásul új, vagy inkább régi új köntösben. A Neoton Família ugyanis visszatér eredeti hangzásvilágához, hogy a dalok újra úgy szóljanak, mint első kiadványaikon. A Neoton Família a magyar pop történelem egyik legmeghatározóbb együttese. Slágereik több generáció fontos életeseményének voltak aláfestő zenéi, hiszen már évtizedek óta nem múlhat el iskolai vagy egyetemi buli és esküvő sem a 220 felett, a Santa Maria a nyárban vagy a holnap hajnalig nélkül. Nem csoda, hogy koncertjeik is ennyire sikeresek, ki ne akarná ezeket a dalokat élőben is hallani. Az eredetileg Csepregi Éva, Végvári Ádám és Pásztor László által alapított zenekar a 80-as években bejárta az egész világot. Turnéztak Japánban és Kubában. A tokiói Yamaha Fesztiválon díjat is nyert a Time Goes By, holnap hajnalig című dal, és a francia könnyűzenei csúcs találkozón a Midemen is hatalmas sikert arattak. Igazán mégis hazai pályán érzik magukat otthon. Mindig nagy öröm látni, hogy egész családok buliznak ezekre az örökérvényű dalokra. Ezek mindig a magyar közönségnek szóltak, hiába voltak külföldi sikerek. Ezek a dalok rólunk, nektek szólnak. A történetek, a dalok kortalanok, mondta Csepregi Éva. Nem mintha a magyarországi koncertjeiken szerzett élmények ne járnának be világ körüli utat. Az énekesnő egyik kedvenc története, hogy egy trópusi nyaraláson egy ott dolgozó magyar séf lépett oda hozzájuk, és lelkendezett arról, hogy mennyire jól érezte magát a Neoton korábbi Budapest Parkos koncertjén. Közben teljesen megújul a HÉV flotta, 42 új motorvonat érkezik Budapestre. A Baross Gábor vasút fejlesztési terv keretében érkeznek a korszerű motorvonatok. Facebook oldalán Vitézi Dávid bejelentette az 50 éves HÉV kocsik lecserélését. Az uniós források sikeres hazahozatalának egyik legfontosabb eredményeként még az idei évben kiírják azokat a közbeszerzéseket, amelyek révén a teljes HÉV járműflotta megújulhat a H5-ös szentendrei, a H6-os ráckevei és a H7-es csepeli vonalon. Ez a lépés lehetővé teszi, hogy a közlekedők belátható időn belül végleg elbúcsúzhassanak a jelenleg 45-60 éves elavult szerelvényektől. A mostani döntés értelmében a hazahozott uniós forrásokból 42 darab új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak. A beszerzés célja a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV teljes járműparkjának modernizálása. A közbeszerzési eljárást még az idei évben elindítják, az első új szerelvények pedig a tervek szerint 2030-tól állhatnak forgalomba, ami mérföldkőnek számít a hazai vasúti közlekedés történetében. Az elmúlt években tapasztalt jelentős népességvándorlás, a vidékről Budapestre, illetve a fővárosból az agglomerációba és a külső kerületekbe költözők száma megfelelő közösségi közlekedési kapcsolatok hiányában az autóforgalom drasztikus növekedéséhez vezetett. Ez a folyamat jelentősen rontja Budapest belvárosának élhetőségét. A szakértők szerint az egyetlen valódi megoldás a minőségi közösségi közlekedés biztosítása, amely kényelmében, gyorsaságában és megbízhatóságában is versenyképes alternatívát kínál az autózással szemben. Közvetlen gyalogos kapcsolat épület Óbuda és az Óbudai sziget között. Erő Zoltán Budapest főépítésze már jóváhagyta a speciál terv által készített hídkoncepciót, így a szakhatóságokkal és közműszolgáltatókkal is leegyeztetett dokumentációt heteken belül benyújthatják engedélyezésre. A 138 méter hosszú és 3,5 méter széles átkelő, a hívvonal, a rakpart és a Dunák fölött vezet keresztül, majd közvetlenül az Óbudai szigetre érkezik. A híd akadálymentesen lesz használható, liftek kerekekkel és a kerékpárok feljuttatását segítő tolósínekkel. Az esti közlekedést közvilágítás és díszkivilágítás segíti. A szerkezet az Árpád híd, a K híd és a H híd után a Sziget negyedik hídja lesz, ugyanakkor ez készül elsőként kifejezetten a gyalogosok számára. A több milliárdos beruházás teljes költségét a B. George Property állja magánforrásból. A fejlesztő már a Waterfront City 7 évvel ezelőtt indulásakor felvetette a híd megépítését, a terv azonban csak a korábbi közigazgatási akadályok elhárítása után kapott lendületet. A fővárosi közgyűlés végül 2025 tavaszán adott zöld utat a projektnek. A gyalogos híd egy nagyobb rozsdaövezeti rehabilitáció részeként készülhet el. Augusztus 1-től már drágább taxival utazni Budapesten, miután megszűnt a taxirendelet legutóbbi módosítása. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110-ről 130 forintra nőtt. Bevezették a 800 forintos reptéri díjat, így a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan induló fuvar alapdíja 2100 forint. Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke a Világgazdaságnak elmondta, az elmúlt 13 évben végrehajtott több kisebb, illetve egy nagyobb tarifa emelés nyomán rendre 10-15%-kal csökkent a fuvarok száma. Ugyanakkor ez az időszak mindig viszonylag rövidnek bizonyult, később ismét emelkedés következett. Emiatt a mostani díjemelés után is hasonló folyamatra számít. Aki pedig nem taxival, hanem autóval közlekedik Budapesten, júliustól több változással szembesült. Július 1-től kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért, ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A parkolóautomaták pedig fokozatosan eltűnnek. Drágult a parkolás is. A belvárosi A-zónában az eddigi 600 forint helyett óránként 800 forintot, a B-ben 450 helyett 600-at, a C-ben 300 forint helyett 400 forintot, a külsőbb területeken magába foglaló D-zónában pedig az eddigi 200 forint helyett óránként 300 forintot kell fizetni. Ezek 30-50%-os díjemelést jelentenek. Az őrzött díjfizető P plusz R parkolókban fizetendő éjszakai várakozási díj 300 forint per órára emelkedett, a havi nappali bérlet értékesítése megszűnt, valamint a Margit-sziget északi fizető parkolójában a várakozási díj már 800 forint per óra. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: sose lesz vége.
1: Manna FM, Budapest Update.
2: Az élet kíméletlenül halad előre, a város pedig fejlődik és változik. Ez pedig maga után vonja, hogy bizonyos dolgok, így például szakmák is megszűnnek. A Villa Budapest összegyűjtött párat azok közül a foglalkozások közül, amelyek már rég eltűntek Budapestről. Ilyen például a rikkancs, találó nevű foglalkozás, amit elsősorban fiatalok műveltek. Mozgó utcai újságárusok voltak ők, akik portréjukat a frissen a nyomdából érkezett hírlapot kínálták nagy és érces hangon kiabálva. A rikkancs a régi jórészt fekete-fehér magyar filmek állandó és mindig névtelen mellékszereplője volt. Mivel állandóan az utcán tartózkodott és mindent látott és megfigyelt, így érdemes volt hozzáfordulni és tőle érdeklődni az utcai történések kapcsán, például ha valakit követtünk, aki egy sarkon befordulva eltűnt az orrunk elől. A szakmát a rendszerváltást követően próbálták feléleszteni, és úgy tűnt menni is fog, bár az új idők rikkancsai már nem kiabáltak, csak osztogatták a megvásárolt újságot. A nyomtatott sajtó eladásainak visszaesése miatt viszont egyre inkább odafogyottá vált szerepük, a rikkancsok alkalmazása luxus lett, felesleges kiadás. Aztán ott vannak a cipőpucolók. E szakma megszűnésének időpontját szinte napra pontosan tudjuk, és nem is történt annyira régen. Még a bulvár sajtó is megírta, amikor Zalai András, az ország utolsó cipőtisztító kisiparosa, aki a Marriott szálló vendégeinek cipőjét tisztította, 2009. januárjában letette a cipőkefét. Mai szemmel nézve a cipőpucoltatás amolyan úri huncutságnak, nagyzolásnak tűnik, pedig igazából hajdan praktikus dolognak számított. Ha az egész nap elfoglaltságokkal, ügyek intézésével, ide-oda lótás futással telt, időnként nem ártott javít az outfitem, például azzal, hogy a poros koszos cipőnket fényesre súviszkoltattuk. Bár az utolsó cipőpucoló egy szállodából ment nyugdíjba, alapvetően ez is utcai foglalkozás volt. Aztán itt van a szódás. Mentes vagy bubis, kérdezi manapság az eladó, ha valahol megállunk vizet venni. Ám voltak idők, amikor az ásványvíz még nem számított általánosnak, ugyanis a csapvíz és a buborékos szikvíz, például a bor mellé fröccsbe közül lehetett választani. Utóbbit a szódások árulták a lovas kocsijukról. Járták a várost, és hangosan kiabálva jelezték, hogy megérkezett a legújabb adag. A szódások kapcsán mindenképpen meg kell említeni a mondást, veri, mint szódás a lovát. A századfordulón született, és sajnos abból az okból, hogy a szódások általában nem bántak jól a hátasaikkal, pedig egy szódás számára a ló jelentette a legnagyobb értéket, pláne ha erős, kitartó, fegyelmezhető és tanulékony volt a jószág. Sok mindent meg kellett tudniuk, bele kellett tanulni a teljes vízkihordási folyamatba, de tudták azt is, hogy hol kell megállni és mikor kell elindulni. Azért is szükséges volt ez, mert előfordult, hogy a nem tört ló megvadult és nekiindult, ám közben borult a szekér, és összetört a sok-sok üveg szódás víz. A szenes emberek sem láthatóak már Budapest utcáin. Voltak olyan, nem is olyan tábori idők, amikor szénnel fűteni legalább annyira általános dolog volt egy háztartásban, mint manapság a központi fűtés. Akár csak a szódát, úgy a szenet is lovas kocsival vitték, később pedig teherautóval. Aki még emlékszik Palásti György 1979-es Égig érő fű című filmjére, abban az egyik fontos szereplő, akit Újlaki Dénes formált meg, pont egy szenes ember, az pedig hosszú időre szállóigévé vált a filmből, hogy mielőtt a fős kisfiú, Misu, lecsúszott a szenes pincébe a széncsúszdán, azt kiáltotta, hogy biztosan elkapják őt lent, hogy jön a szén, csú.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendje. Jelentős közlekedési változások jönnek Újpesten. Szigorú ellenőrzésekre készülnek a Sziget Fesztiválon. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a hozzá kapcsolódó autóbuszhálózat tervezett menetrendje. Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, hogy a magyarországi szakaszon néhány napja megkezdődött a személyszállításhoz szükséges vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Amennyiben a tesztelés sikeresen lezárul, megindulhat a személyforgalom a vasútvonalon. Az utasok a tervezett vasúti és csatlakozó buszmenetrendről is elmondhatják véleményüket, illetve javaslatokat tehetnek. Az észrevételeket péntekig várják a menetrend.kti.hu oldalon. Komoly közlekedési fennakadásokra és torlódásokra kell készülni hétfőtől Újpesten és környékén. Több beruházás is egyszerre zajlik majd a térségben, emiatt pedig augusztus 10-e és 19-e között a 12-es, a 12A és a 14-es villamosok sem közlekednek, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Az István út és a Pozsonyi utca felújításának következő ütemében a Pozsonyi utca és a Tér utca kereszteződésében dolgoznak. Elbontják a meglévő útburkolatot, elvégzik a szükséges szigetelési munkákat, majd új aszfaltréteget építenek. A kivitelezés miatt 10 napos vágányzárra van szükség, ezért a 12-es és a 14-es villamos teljes vonalán szünetel a villamos közlekedés. A kieső járatokat pótlóbuszokkal helyettesítik. A helyzetet nehezíti, hogy augusztus közepén több más közúti beruházás is zajlik a környéken. A Budapest közút, az Árpád út és az István út csomópontjában végez burkolatfelújítást, miközben a 13. kerületben folytatódik a Béke utca és a Tahi utca kereszteződésének átépítése. Utóbbi helyszínen új jelzőlámpás, gyalogos és kerékpáros átkelőhelyet is kialakítanak. A BKK arra figyelmeztet, hogy a párhuzamos munkálatok miatt a megszokottnál lényegesen nagyobb forgalom és jelentős torlódások alakulhatnak ki. Különösen a reggeli és a délutáni csúcs időszakban nőhet meg az utazási idő, ezért az Újpesten és a környező városrészekben közlekedőknek érdemes hosszabb menetidővel számolniuk augusztus 19-éig. Változik a 2-es metró közlekedése vasárnap délelőtt Budapesten előre tervezett karbantartási munkák miatt. A Budapest Közlekedési Központ közölte, hogy a szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között szállítják az utasokat. A vonal keleti szakaszán a Deák Ferenc tér és az Örs-vezértere között szünetel a metró közlekedés. A kieső szakaszon M2-es jelzéssel pótlóbuszok közlekednek az Örs-vezértere és a Deák Ferenc tér között. A BKK ezért azt javasolja, hogy az érintett utasok vasárnap délelőtt a megszokottnál hosszabb menetidővel tervezzék utazásukat. Fontos előrelépés történt az egykori óbudai gázgyár évtizedek óta húzódó környezetszennyezési ügyében. Az állami MVM Next a vízügyi hatóság közreműködésével elkeríti a Dunamedrének szennyezett felszínét, és megkezdi a folyóba beszivárgó veszélyes anyagok semlegesítését, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A probléma több mint egy évtizede ismert, az egykori gázgyár területén ugyanis becslések szerint mintegy 200 ezer tonna mérgező anyag és szennyezett föld található. A veszélyes anyagok között arzén, benzol, cianid, ólom és fenol is van, egyes szennyeződések koncentrációja pedig jelentősen meghaladja az egészségügyi és környezetvédelmi határértékeket. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt a folyóparton most szabad szemmel is láthatóvá vált a szennyezés egy része. A főváros tavaly csatlakozott ahhoz a perhez, amelyet a Graphisoft Park indított annak érdekében, hogy az államot a kármentesítés elvégzésére kötelezzék. Budapest 2025 májusában jogerősen megnyerte az eljárást, a bíróság megsemmisítette azt a hatósági döntést, amely korábban többször is elhalasztotta a kármentesítés határidejét. A mostani beavatkozás első lépéseként a Dunameder érintett részét határolják el, és megkezdik a beszivárgó szennyező anyagok semlegesítését. Karácsony Gergely szerint ezt azonban a teljes körű kármentesítésnek is követnie kell, amelyben a főváros együttműködését ajánlotta fel. Az óbudai gázgyár 1913 és 1984 között működött a Duna jobb partján, a hajógyári sziget bejáratánál, és kőszénből állított elő városi gázt. A gyár bezárása után visszamaradt veszélyes anyagok azóta is komoly környezeti kockázatot jelentenek, ezért a mostani intézkedés egy hosszú ideje megoldásra váró probléma felszámolásának első jelentős lépése lehet. Hivatalosan is átadták Csepelen, Királymajorban az új sétányt, amellyel befejeződött a Brenner János Park több éve tartó fejlesztése. A csaknem 370 millió forintos beruházást teljes egészében a 21. kerületi önkormányzat saját forrásból finanszírozta. A munkálatok során új utak és járdák épültek, megújították a parkolókat, korszerű ledes közvilágítást alakítottak ki, valamint felújították a rózsalugast. Fedett kerékpártárolót és új hulladékgyűjtőket is kihelyeztek, a közterület több pontján pedig új utcabútorok kaptak helyet. A beruházás egyik legfontosabb része a zöld felületek fejlesztése volt. A parkba csaknem 9000 új cserjét és évelő növényt ültettek, gondozásukat pedig automata öntözőrendszer segíti. Az önkormányzat szerint a fejlesztés célja az volt, hogy Királymajor egyik legfontosabb közösségi területe ne csak korszerűbb és biztonságosabb, hanem zöldebb és élhetőbb is legyen. A most befejezett beruházás a 2019-ben átadott Brenner János Park fejlesztésének második üteme. A folytatás előkészítése tavaly ősszel kezdődött, a kivitelezési munkák pedig idén februárban indultak el, a régi burkolatok bontásával és a terület rendezésével. A park névadója Brenner János, ciszterci szerzetes és Rába kethelyi káplán, akit 1957. decemberében gyilkoltak meg. A mostani fejlesztéssel az önkormányzat szerint teljessé vált a park megújítása, és Királymajor egy korszerűbb, rendezettebb közösségi térrel gazdagodott. Szigorú ellenőrzésekre készülnek a Sziget Fesztiválon. Éjszakai ellenőrzésekkel és hatósági razziákkal is készül Budapest főváros kormányhivatala a fesztiválra. A hajógyári szigetre naponta több tízezer ember érkezik majd, ezért a hatóságok a rendezvény teljes ideje alatt kiemelten figyelik a közegészségügyi, fogyasztóvédelmi és biztonsági előírások betartását. A népegészségügyi szakemberek már a fesztivál megnyitása előtt ellenőrzik a területet, majd a rendezvény alatt is rendszeresen visszatérnek. Vizsgálják egyebek mellett az illemhelyek és zuhanyzók számát, tisztaságát és felszereltségét, az ivóvíz ellátást, a szennyvíz és a hulladék megfelelő kezelését, valamint az egészségügyi ellátás feltételeit. A vendéglátóhelyek és az élelmiszertárusító egységek működését szintén figyelemmel kísérik. A fogyasztóvédelmi ellenőrök elsősorban az ételt és az italt kínáló helyeket, valamint az ajándék és ruházati termékeket értékesítő kereskedőket vizsgálják. Ellenőrzik, hogy az árakat és a kiszolgált mennyiségeket megfelelően feltüntetik-e, illetve nem károsítják meg a vásárlókat. A fesztivál szórakoztató berendezéseinél azt is vizsgálják, hogy rendelkezésre állnak-e a biztonságos üzemeltetéshez szükséges dokumentumok. A hatósági jelenlét nem ér véget nappal, a kormányhivatal szakemberei az esti és az éjszakai órákban is végeznek majd ellenőrzéseket. Ha szabálytalanságot találnak, eljárást indíthatnak, súlyosabb esetben pedig bírságot is kiszabhatnak. A korábbi évek tapasztalatai ugyanakkor kedvezőek, a kormányhivatal szerint a szigeten működő vállalkozások többsége együttműködő, a feltárt problémák pedig általában kisebb hiányosságok, például az árak vagy a kiszolgálási mennyiségek nem megfelelő feltüntetéséből adódnak. Ezeket a kereskedők jellemzően már a helyszíni ellenőrzés során kijavítják. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok.
0: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: Budapest Update.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja a Világ Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk, ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt

mögött az Eidolon Alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolont 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át. Budapest nem csak a történelmi látnivalók, a kultúra és a lenyűgöző építészet városa, hanem a gyerekek és a családok számára is rengeteg izgalmas kalandot kínál. Az egyik legvarázslatosabb program a meseösvények felfedezése a város különböző pontjain. Ezek az ösvények egyedi módon ötvözik a természetjárást és a mesélés örömét. A meseösvények olyan tematikus túraútvonalak, amelyek során a gyerekek és a családok interaktív állomásokon keresztül ismerkedhetnek meg különféle mesékkel és történetekkel. Minden állomáson egy-egy mese elevenedik meg, ahol a gyerekek játékos feladatokat oltatnak meg, és így aktívan részt vehetnek a mese cselekményében. Az ösvények célja, hogy a természet közelségével és a mesék varázsával szórakoztató és oktató élményt nyújtsanak. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat. Az érzékek ösvénye 400 méter hosszú meseösvény, ezért könnyen, akár 20 perc alatt teljesíthető útvonal még a legkisebbek számára is, de akkor is jó választás, ha kevés az időtök, mégis kirándulnátok egyet a picike erdőben. A meseösvény az érzékelés segítségével mutatja be a Ferenchegy területén megtalálható élővilágot. Az állomásokon elhelyezett táblákon található QR kódok segítségével a honlapról további értekességekkel pótolhatók ki a helyszínen található információk, sőt letölthető egy térkép is. Papírt és zsírkrétát nem árt vinni a kalandhoz. A másik irányba induló tükörben az élővilág ösvény a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Mimó és Csipek két fantázia hős, akik az erdőt végigjárva interaktív játékok keretében ismertetik meg a gyerekekkel az erdőlakókat. Az útvonal elején érdemes a mesét elolvastatni, a kérdésekre pedig az állomásokon találhatjátok meg a válaszokat. Az élmény a természetben meseösvény az érzékszervi észlelésre helyezi a hangsúlyt, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül jobban megismerik a terület növény és állatvilágát. A madarakat távcsővel nézhetitek, a természet hangjait zeneráda, az illatokat illatfa mutatja meg. A honos állatok szobrain, a katicán és a csigán a gyerekek útközben megpihenhetnek. A 700 méter hosszú útvonalon Kormos, a Pilisi parkerdő címerállataként ismert holló kalauzol. A Sashegy 30 hektárnyi természetvédelmi területén Cincér Kázmér, a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata mutatja be a gyerekeknek a környéket. A virágpárkereső vagy az állati forgócska segítségével szórakozva ismerkedhetnek meg a Sashegy színes növény- és állatvilágával. A Kisszeli parkerdő különlegessége, hogy nem természetvédelmi, hanem műemléki védelem alatt áll. Egykori tulajdonosa Schmidt Miksa alakította ki a szép ősparkot szobrokkal, sétautakkal, balusztrádos teraszokkal. 1935-ös halál előtt úgy rendelkezett, hogy a kastély és kertjének tulajdonjoga, valamint hatalmas műgyűjteménye a fővárosra szálljon. A Kisszelli meseösvény játékos formában, érdekes feladványokkal, lesatírozható rajzokkal mutatja be a természet változatosságát. Felhívja a figyelmet a rét és az erdő határán kialakuló cseri és bozótos fontosságára, vagy épp arra, hogy egy kidőlt fa nem haszontalan, hanem fajgazdag élőhelynek számít. A túra 40 perc alatt teljesíthető. Megközelíthető a Szélkálmán tértől a 17-es villamossal, vagy a Batthyány tértől a 19-es, illetve a 41-es villamossal a Szent Margit kórház megállóig.
Tömegek közönlöttek a modern szocialista bevásárlóközpontba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976. áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23. utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korában rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22.000 négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK import szövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felülel. Az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála a sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metró a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a budai skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az Allé.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Boka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Készülnek a javaslatok a budapesti planetárium jövőjétől. Mától ismét melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. A Fidesz szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert korábban pont az olyan jogalkotás ellen harcolt, amelyet most csúcsra járat a Tisza. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. Felmérések szerint a magyar lakosság 84%-a csökkentette áramfogyasztását, leginkább a háztartási gépek és a klíma ritkább működtetésével. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az első utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az általános iskolák alsó tagozatainak szóló új ajánlásban az országos államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítottak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. A teljes körű felújítás a munkálatok függvényében több évet vesz igénybe.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a derült nyári időszámot tevő eső, nem lesz. A Tiszántúlon megélénkül a szél. Napközben 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Hogyan alakíthatunk ki olyan kertet, amely nem csak szép, hanem természetes módon segít is a növények fejlődését? Milyen növények érzik jól magukat egymás mellett, és milyen társításokat érdemes inkább elkerülni? Erről beszélgetek ebben az órában Topor Erikával, aki okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész. A zene után kezdünk.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Csodaszép reggelt kívánok a hallgatóimnak. Hogyan alakíthatunk ki olyan kertet, ami nem csak szép, hanem természetes módon mondjuk segíti is a növények fejlődését, milyen növények érzik jól magukat egymás mellett, és milyen társításokat érdemes inkább elkerülni. Beszélgetésünkben az illóolajok világáról, a növénytársításról és a természetközeli kertészkedés praktikus fogásairól is beszélgetek vendégemmel, Topor Erikával, aki okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Nem régen voltál itt, ugye, amikor az augusztus 8-ai Kertakadémiáról beszélgettünk, majd még mai beszélgetésünkben is szót ejtünk erről, hiszen még előttünk van ez a dátum. A naturkertészetről nem emlékszem, hogy a múltkor beszéltünk-e, hogy mi az, hogy naturkertészet. Szerintem ezt nem
3: beszéltünk róla.
2: Úgyhogy mindenképpen szeretném, hogyha ezt egy kicsit átbeszélnénk, hogy miben más ez, mint egy normál, most nem is tudom, hogy mondjam másképp, hagyományos kertészkedés.
3: Mielőtt bármelyik hallgató azt gondolná, hogy ez a köze van a naturalista kertészkedéshez.
2: Igen, nem ugyanaz.
3: Igen, az nem egészen, tehát a Mesztelen Kertészkedés Világnapját én környezetvédelmi okokból nem tartom. Hogy ez valakit így meg.
2: Az mikor van?
3: Nem tudom. Fejből nem tudom, mert nem tartom, egyébként, de egyébként tavasszal szokott lenni, amikor már végre előbújik a napsütés, és akkor sokan úgy érzik, hogy más dolgoknak is elő kell bújni. Én ezt nem tartom.
2: Facebookon jött szembe velem egy ilyen mém, hogy ma van a naturalista kertészkedés.
3: Ez Mesztelen Kertészkedés Világnapja hivatalosan. Szóval, hogy nem keverendő össze a két dolog. Ez egy ilyen PR fogás volt, ha lehetek őszinte, mert ültünk Fülöp Zoli PR szakemberrel, hogy mit lehetne csinálni, amikor itt a kert bloggerek világát éljük, és kéne valami megkülönböztető jelzés, mint a rendőröknek, meg a mentősöknek. És akkor így alakult ki, hogy az én szemléletem ez a teljesen természet közeli kertészkedési irányzat, az akkor milyen jól hangzana ez, hogy naturkertész, és gyakorlatilag nincs ez a fogalom, tehát ez rajtam nincs, kívül de. Nincs ez a fogalom valójában világszinten. Pontosabban most már Amerikában láttam egy ilyen naturgardener feelinget, de hát az nyilván Amerikában van, tehát szerencsém van egyelőre még. De ez valójában ezt jelenti, hogy a wifi nélkül áram nélkül működő kert, amiben csak vagy, létezel, és veled összhangban van a természet, a kert, a növények, az állatok, mert itt ugye az állatokról is beszélgetünk, bármilyen nagy állatok vagyunk mi is a kertben. De hogy egy nagy ökológiai rendszerként kell erre tekinteni, és valahol a naturkertészet az ezt jelenti számomra.
2: Tehát, hogy igazából összefügg minden mindennel, tehát ezt egy összefüggő rendszerként kell tekintenünk. Egyáltalán alapvetően a kertészkedésre, nem csak a naturkertészkedésre, hogyha jól értem.
3: Alapvetően igen, tehát most ha ilyen trendekbe kéne elmenni, akkor biztos sokan voltak különböző ilyen expókon, meg ilyen nagy kertészeti kiállításokon, ahol döntő többségében lassan most már műfüves cégek vannak, robotfűnyíróval. Érdekes kombináció. Nyilván nem ugyanabban a kertben fogják mind a kettőt használni, de hogy már a fenntartható, mint fogalom, az elcsépelt lett. Tehát most már ez inkább egy ilyen reklámfogás, hogy fenntartható lett a műfű, fenntartható az öntözőrendszer, a kert, től kezdve minden.
2: Ez mitől fenntartható?
3: Hát az, hogy a fogalom, az valójában a fenntarthatóság, ez egy közgazdasági értelemben és ökológiai értelmű fenntarthatóság, az eredeti fogalom. Ebben ugye Hajnal Klára, professzorasszony nagyon nagy tudást épített az évek során, sok évtizedes tapasztalattal. Viszont kerti szinten most már ugye beleteszik a fenntartható fogalomba azt is, ami az ember által fenntarthatóságot jelenti. Gondolj itt az automata esőcseppérzékelős öntözőrendszerre, vagy egy robotfűnyíróra, vagy
2: tehát
3: a műfűre.
2: Ez attól fenntartható, igen, bocsáss meg, az automata, az esőérzékelő locsoló, hogy csak akkor kapcsol be, amikor éppen szükséged, feleslegesen nem működik, tehát innentől kezdve nem fogyaszt sok vizet, nem, ugye? Tehát jól értem?
3: Igen,
2: tehát ilyesmi a,
3: igen, tehát ezek az úgymond ilyen okos kerteket is már fenntarthatónak kezelik, ami ökológiai értelemben egy totál nagy kapufa, mert tudjuk jól, hogy minél több elektronika, meg gép, meg ilyenek vannak ugye a kertbe beépítve, az annál kevésbé lesz fenntartható. Mondok erre egy nagyon jó példát, a robotfűnyírót szokták javasolni olyan kertbe, ahol rengeteg a vakond. Na most, mert hogyha ott folyamatosan cicereg a robotfűnyíró, akkor a vakond elköltözik. Na de, a talajlakó állatok nem költöznek el. Tehát nyilván egy földi giliszta se fogja ott jól érezni magát. Nyilván a pajor se annyira, de összességében a hasznos életközösségek sem érzik ott jól magukat. Tehát itt ilyen okokozati összefüggésekben kell gondolkodni. És hát a naturkertészet, meg a valódi ökológiai fenntarthatóság, ez igazából erről szól.
2: Tehát, hogy igazából ez, hogyha hosszú távon meg így, hogy robot fűnyíró, meg mi ez, érzékelő eső locsoló rendszer, akkor ez mit okozhat egyébként? Amellett, hogy azt mondjuk, hogy ez fenntartható, és hogy ez milyen fantasztikus.
3: Hát mivel fölborítja a kertnek a természetes védekező mechanizmusát, és itt most egy kicsit Gyula Ivánt is idéznék, mert az biztos, hogy a hallgatók számára megint csak ismert, hogy ő szokta mondani, és teljesen igaza van, hogy egy olyan növény, ami állandóan kap kívülről inputot, műtrágya, állandóan metszve van, tutóigatva van, azt ha magára hagyjuk hirtelen, és itt azért még el lehetne menni a fajta kérdésekig is nyilván, akkor az ugyanúgy ellustul, mint az ember. Tehát az emberi test is képes ugye vitaminokat előállítani, hogyha most megint egy más területről hozzak be példát, de ha én állandóan beszedem a legkülönbözőbb multivitaminokat, akkor a test egy idő után leszokik arról, hogy önmagát regenerálja, megújítsa, és ugye önmagát fogja generálni a betegség halmaz, ha lehet így fogalmazni. Na most ez a kertben ugyanígy működik. Ha a kertet leszoktatjuk arról, hogy túléljen, ha állandóan elérhető a víz, akkor a gyökerek például nem fognak a talajban olyan széles távolságokra, mélyre, messze elmenni vizet keresve, mert mindig ott van a felszín alatt, és egy ilyen öntözőrendszer, főleg sokaknál rosszul is van beállítva, felszínen erős gyökereket eredményez, és ahhoz, hogy valami szárazságtűrő legyen, nagyon mély, nagy gyökerekre van szükség. Nem a felső 10 centibe, hanem az alsó 1 méter és az alattiba. Tehát, hogy ennek egy ilyen nagyon sok sejten keresztül látható összefüggésrendszere van, hogy a valódi ökológiai fenntarthatóságot agyon lehet csapni a gazdasági értelembe vett fenntarthatósággal,
2: igen. És akkor innen a fenntarthatóságtól fogjuk folytatni a zene után.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Kertészkedünk ebben az órában. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész a vendégem, és ugye illóolajok, illetve növénytársítás, ez a mai adásunknak a témája, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a fenntarthatóság, hogy egyáltalán mit takar már ez a szó, és milyen érdekes, hogy ez a már elcsépelt, meg túlhasznált ez a mondat, hogy régen mindig minden jobb volt, de hogy ezt egyszerűen itt is ki kell, hogy mondjuk, hogy régen sokkal jobban ismerték az emberek a környezet, és anélkül, hogy nem tudom, milyen végzettséget szereztek volna, mert megtanulták abban a rendszerben, amiben éltek, hogy mi az, ami és hogyan. És ugye nagyszülőktől, szülőktől, stb. Tehát hozták a tudást tovább, mi meg ezt így mindent el, mint hogy elfelejtettük volna.
2: Igen, és sokkal többet használták azokat a növényeket a kertekben, ami az ő tájegységükre volt jellemző. Ugye nem volt internet, nem volt ennyi információ.
1: Nem volt mesterséges intelligencia, megkérdezzük.
2: Hát az se, de például azért valljuk be, az én nagyszüleimhez nem jutottak el az angol kertek cselzi virágsójáról beérkező növények.
1: És mégis jó volt, és gyönyörű
2: volt a kertjük, igen. Tehát, hogy valójában a kert nem attól lesz szép és működő, hogy én Amerikából, Mexikóból, Brazíliából, meg mindenhonnan összeszedek egy csomó növényt, mert akkor most behívhatnám fogalomként a rovarbarát kert esetét. A Kárpát-medencének van egy rovarvilága, és az teljesen eltér a brazil rovarvirágtól. Nem hála az égnek, azért a skorpiókra szerintem annyira úgy nincsen igényünk, de hogy így visszatekintve az, ami ilyen élet közösségekkel, ami édes nagyszüleink találkoztak, meg a déd szüleink találkoztak, abban nem volt még virágboltos szinten sem a tarantulapók meg az egyebek benne. Uh-huh. De most gondolj el egy szitut, én egyetemista voltam, virágkötőműhelybe dolgoztam, szállodákat láttunk el virágdekorációba, fantasztikus munka volt tényleg, kilószám érkezett a trópusokról mindenféle gyönyörű növény, és egyszer kinyitottunk egy ilyen dobozt, és egy tenyérnyi fekete pók.
1: Jézusom.
2: Azzal a lendülettel kiszaladt, még most is kiráz a hideg, és elbújt egy szekrény alá, mi kiszaladtunk csajok így a műhelyből. Mondtuk a főnöknek, hogy tiéd. Tehát amíg nem találod meg, mi nem vagyunk itt, és nem lett meg a pók. Na most gyakorlatilag ez egy növényvédelmi eset is ilyen szempontból, mert ennyi erővel simán be lehet ugye új rovarokat hurcolni, betegségeket. És ez most ott egy ilyen poén volt, bár nem hiszem, hogy ott a szuterénből, amikor fölment a valakinek a mosdóján így a szellőzőn keresztül,
1: az egy annyira poén lett volna, igen.
2: Mi nem mertünk utána már nagyon ilyen dobozokat nyitogatni csak kint az udvaron, de viccet félretéve, tehát hogy ez a fajta nagy globalizáció, ami a kertünkben is most megjelenik, ez nagy probléma. Hát veszel paradicsom palántát a piacon, ugye régen mi volt, a Marika néninek a kedvenc paradicsomjából kaptál pár magot,
1: igen.
2: Mert neki az gyönyörű volt, elvetette, tök jó volt. Nem volt műtrágyázva, maximum komposzttal volt megszólva, csirketrágyával, stb. Most meg megveszed a K2-t, meg a kecskeméti fürtös F1-et, meg sorolhatnám
1: is. És nem is tudod, melyik a jó, mert hogy te nem tudsz választani akkor.
2: Meg
1: a
2: ezek
1: kínálat.
2: Ipari fajták.
1: Meg igen, én meg ízetlenek, ezt is hozzátenném.
2: Lehet abból ízeset is találni, ha jól van az összkitalálva, tehát még azt sem mondanám, hogy feltétlenül ízetlen, viszont ezek ipari fajták. És egy ipari fajta az ipari nemesítés eredménye. Az ipari nemesítést általában olyan cégek finanszírozzák nyilván, akik az ipari termelésért élnek, műtrágya cégek, vegyszergyártó cégek, biztos tudják a hallgatók is. És ez egy nagyon veszélyes dolog, mert utána jön a zárcsoportok ezernyi kérdése, hogy miért fekete talpas, miért sárga talpas a paradicsomon, miért rohad, miért ilyen, miért olyan, miért nem elég nagy a bogyója. Azért, mert nem adtál meg neki mindent, ami az eredeti fajtájának megfelelő szüksége lenne rá.
1: De hát honnan lehette meg a tudása adott?
2: Hát igen.
1: Hát ez a probléma, igen. Azt gondolom.
2: Igen, és ezért van az, hogy egy jól összerakott kert, és mi a kertportálnál is, én mióta létezik, hát ez a 23. évünk, én az olvasói kérdésekből is látom azt, ami beérkezik napi szinten, hogy ami mindig úgy kezdik, hogy mi a baja a növényemnek, a leander szezonban a kitehetem-e már a leander, télen a betehetem-e a leandert, elvégződik, tehát ez a szezonunk, de hogy mivel az alapinformációk nincsenek meg, és el vagyunk már szakadva is a természettől, én azt gondolom, hogy nekünk most nagyon nehéz dolgunk van.
1: Ha már alapinformációknál tartunk, akkor gondolom az is egy alapinformáció, hogy hogyan társítsunk növényeket, hiszen nagyjából ugye, amiről eddig beszéltél, ez is azt támasztja alá, hogy ez mennyire fontos, hogy mit, mivel, hogyan. Ezt hogyan lehet megtanítani mondjuk akár egy egyszerű hétköznapi embernek, aki szeretne egy csodálatos kertet magának?
2: Én a társítást azt a nagypapámtól tanultam részben, aki a helyi kihasználásra ment. Én a 16. kerületben, Kertvárosban nőttem föl egyébként, tehát független attól, hogy most a homokhátságon tengetem a homoksivatagba az életemet. Mindenkinek van egy furcsa élet szakasza, amikor szereti önkínozni magát. És ő például arra ment rá, hogy minél több növény beférjen. Tehát ott a szőlőskerti királynőjétől a paradicsomon át minden volt ebben a kertben, de én ott láttam azt először, hogy például a kukorica babbal társítva. Mert hogy a kukorica magasra nő, a bab vele együtt nő, rá tud tekeredni, megvan a támrendszer. Na most erre nyilván most jogszabályi környezet se nagyon van egyébként, ha most valaki ezt mezőgazdaságba átforgatja, mert a falugazdászunk azt szerintem kitért a hitéből, amikor hektárba többen jöttünk ki, mint valójában. Mert ők úgy nézik, hogy a gyümölcsfa az 4x3, és az alatt nem lehetne semmi, nekünk meg minden van, tehát nekünk a sütőtök is a fán van, meg ilyen hasonlók, mert olyan a társítási kombinációnk.
1: Én értem, hogy olyan a társítási kombinációnk, viszont az, hogy ez miért alakult így, vagy minek köszönhető, ezzel jövünk vissza a hírek, zene, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész tájépítész a vendégem ebben az órában, akivel a növénytársításokról és az illóolajok használatáról beszélgetünk. Elérhetőségünk 0677 1986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6. Legfrissebb hírek, életörömzene után pedig folytatjuk a beszélgetést.
1: Bakka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Ifjúsági találkozót rendeznek Csíksomjón. Folytatódik a kánikula, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Bakka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Bakka András elfogadta a felkérést és közölte: készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Bakka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Bakka András a sértettség és a bosszú állást vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Bakka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodimir Zelenszkij, ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandar Vučić elmondta: Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastrukturális együttműködés erősítésére törekszik. Spanyolországban véletlenszerűen ellenőrzik az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-ig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben, a nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Jövő héten rendezik meg az 50. csíksomjói ifjúsági találkozót. A kettől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Folytatódik a derült nyári időszámot tevő eső nem lesz, a Tiszántúlon megélénkül a szél. Napközben 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
2: Családi Manna, Ferenc Gabival.
0: Mit jelent a növénytársítás, és milyen szempontok alapján válasszuk ki az egymás mellé kerülő növényeket, vagy például milyen növényeket nem tanácsos egymás mellé, egymás közelébe ültetni, és miért nem? Erről is beszélgetett többek között Topor Erikával, aki okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész, és a zene után jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
2: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: Anna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Illóolajok használata a kertészkedésben, valami növénytársítás, ez a témánk ebben az órában. Topor Erikával beszélgetek, aki okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész, és ugye ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy milyen furcsa társítási kombinációnk, és hogy vajon ez miért alakult így? Na, ezt válaszoljuk meg.
2: Egyrészt ez megfigyelés alap, tehát például nem csak a tányérom mutat jól mozzarella mellett a bazsalikom paradicsom, hanem növénytársításban is a paradicsom bazsalikom, a különböző...
1: Azt a mozzarella is. Tehát azt is valahogy oda kell rakni.
2: Igen, azt hogy nem ártana, de arra még azért nincsen technológiák, főleg ugye a hűtési lánc miatt nyári 40 fokban, de szóval, hogyha most így jó példákat akarnék mondani, sokan ismerik a rózsa-levendula párosítást, ugye levéltető miatt. A fűszer növények valami fura okból, ha most valaki beüti az interneten azt, hogy növénytársítási táblázat, akkor képzeld el, hogy ebbe a táblázatból kihagyták a fűszernövényeket.
1: És miért?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. És így osztja mindenki egyébként a közösségi oldalakon, mintha ez ilyen szentírás lenne, és amikor én először megírtam a növénytársítás könyvemet, meg a növényi illóolajok használatát a kertben, akkor pont ez volt az egyik ilyen slusszpoénom, hogy én viszont beleraktam a rendszerbe. Mert pontosan tudjuk, hogy ez dísznövény oldalon is, egy díszkertben a növénytársításra meg lehet oldani a növényvédelmi kérdést. Tehát nekem van színes levelű bazsalikom, batáta, rozmarin, zsája, mindenféle van a virágágyásomban is. Pontosan azért, hogy nem csak rovarbarát legyen, hanem növényvédelmileg is stabil legyen a rendszer. De ugyanígy cínia, tehát az a legényvirág talán a magyar neve, szellőrózsa, mindenféle van a veteményesemben is. Mert valamivel viszont oda kell vonzom a méhecskéket ilyen nihiles időszakokba. Tehát, hogy nálam például...
1: De ehhez akkora tudás szükséges ahhoz, hogy tudjam, hogy például a méhecskéket mivel vonzod oda, vagy miért kell, hogy a méhecskéket oda vonzad? Tehát, hogy...
2: Igen, most erre mondanék egy ilyen jó kis reklámszöveget, amit majd lehet, hogy úgyis ki fogsz vágni, hogy meg kell venni a könyvemet, és abból mindenki derül.
1: Ezt nem fogom kivágni, mert hogy pont ez segít azoknak a hallgatóknak, akiknek kérdései vannak, igen.
2: De hogy egyrészt a megfigyelések, a másik az, hogy rengeteg ilyen jó társítás van, ami már fixen működik. És akkor én ezt még megfejeltem azzal, hogy elkezdtem illóolaj irányból. Hát én azért egy kutatómérnök ember vagyok, tehát nekem a kert az egy teljesen más képet is fest. Tehát ha oda most bejön valaki, aki eddig az ilyen nagyon pedáns, élére vasalt fűvel volt eddig el, az azt hiszi, hogy ez egy ilyen oltári káosz. És én mindenhol tudok neki olyat mutatni, nézd, az egy argentin rágógumicserje a rebarbarával.
1: Argentin rágógumicserje.
2: Van ilyenem, hogy argentin rágógumicserje, de van például kólacserjém.
1: Azt mondjuk, arról már hallottam kólacserjéről, de argentin rágógumi cserjéről még nem.
2: Ugye? Tehát szóval, hogy nekem azért vannak ilyen dolgaim, és például nagy mentafajta gyűjtő, vagy fűszerfajta gyűjteményem van, a mi térségünkben az a legnagyobb fajta gyűjtemény. Tehát ez vetekszik ilyen, ilyen különleges botanikai gyűjteményekkel lélekszámban, mert mint ilyen 37 fajta mentám van. De mi ebben az izgalmas? Az benne nekem az izgalmas, és igazából növénytársításban is az az izgalmas, hogy hát jó, most nyilván mindenki a fodormentát, borsmentát ismeri általában, ennyi, még igen. Van az alma, meg a banánmenta, mert az poén, meg a málna ízű, meg a eperízű menta, de alapvetően ezeket ismerjük. De a 37 fajtából képzeld el, én azt figyeltem meg, hogy nagyjából egy időben virágoznak. Azt gondolnád, hogy akkor rovarbarát kert, hello. Aha, de nem mindegyiket látogatják rovarok. Na most azt várnád, hogy ott az egész döngicsél.
1: Aha.
2: És például egy japán mentát nem látogatnak a rovarok, míg a kínait, igen.
1: És hogyha egymás mellett van a kettő, akkor tehát látható?
2: Nem mennek át.
1: Aha. Ha.
2: Mert érdekel. Direkt ládásan csinál, vagy hát ilyen vödrökbe terveztem, hogy akár a kombinációkat is be tudjam mindig mozgatni arba a térbe, amiben kísérletezni akarok, és képzeld el, nem mennek rá. Vagy van olyan faj, a marokkói menták vonala az, ahol például nagyon sok méhekre vadászó rovar vadászik méhekre. Na most, amikor itt ökológiáról, meg fenntartatosságról beszélünk,

0: Nem ide való. Uh-huh. Tehát ez egy ilyen nagyon pengeillen táncoló téma ilyen szempontból, és lehet, hogy egyébként most fenékbe is fognak egy páran emiatt rúgni, hogy ezt így elmerem mondani, de ha ökológiai fenntarthatóságról, meg növénytársításról beszélünk, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos tényező, amit nem szabadna kihagyni.
1: Nagyon kevés időnk maradt az illóolajokról beszélni, pedig így nagyon reklámoztam a hallgatóinak, úgyhogy muszáj lesz erre is, ennek is időt szentelnünk, mint ahogy a zenét is muszáj beiktatnunk így a beszélgetésünkbe, úgyhogy most egy életöröm zenét hozunk, és innen folytatjuk.
2: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Manna. Ez a Családi Manna.
1: Növénytársítások, illetve az illóolajok használata a kertészkedésben. Ez a témánk. Vendégem Topor Erika, okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész. Nagyon sok szempontból érintettük ugye itt a témákat, magát a kertészkedést főként, és ott hagytuk abba, hogy az illóolajokról is beszéljünk. Azt viszont mielőtt az illóolajokra rátérnénk, egy kérdés, és kérlek rövid választ tényleg, hogy tudjunk még beszélni az illóolajokról, hogy azt mondjuk, hogy van olyan növény, fűszernövény, ami egymás segíti, ugye, tehát és van olyan is, ami kifejezetten ártalmas egyik mellé, mondjuk két olyan növényt egymás mellé ültetni, egyik a másiknak az ellensége?
2: Igen, tipikus példa egyébként a diófának, ugye ezt úgy nevezik, hogy allelopatikus hatás, ilyen nagyon szép magyar szava van.
1: Megjegyeztem egy életre, allelopatikus hatás. Igen.
2: Az azt jelenti, hogy a gyökérzónába vagy magába a növény a leveleiből olyan anyagokat ereszt ki, vagy bocsájt ki, igen, ami távol tartja a többi növényt, vagy gátolja a növekedését. És az illóolajos növényvédelem egyébként itt izgalmas, hogy ezek általában illóolajokkal történő kommunikációt jelent. Vagy hormonok, ha talaj, akkor hormon, de alapvetően ezek illóolajokkal történő kommunikáció, és ezeket
1: ilyen
2: a növények...
1: Ilyen szépen átvezetted az illóolajokra.
2: Látod,
1: igen.
2: Zseni vagyok.
1: Hát igen, ez az.
2: Tehát, hogy és ebbe ez lesz az érdekes, hogyha például én egy, és itt most nem az MLM-es, meg mindenféle illóolajokról beszélek, hanem a valóban természetesen előállított illóolajokról beszélek, uh-huh. Igazi 100%-os illóolajokról,

0: ha ezeket kijuttatjuk a kertben növényvédelmi célzattal, abból akkor a növények ugyanúgy értenek. És a rovarok is ugyanúgy értenek. Tehát például egy némolaj, ugye az aderaktin hatóanyag tartalmaz a ném fának a termésének az olaja, kijuttatható, az egy mindent visz rovarölő készítmény.
1: És ezt hogyan használjuk?
0: Ugyanúgy ki kell permetezni.
1: Aha.
0: És ez lehet teafaolaj, lehet például tafrina ellen nagyon sokszor fahéjolajos permetezést szoktam javasolni, és már megelőzés szinten, mert ugye maga az, ami ember gyógyászatban is ugye gombaölő baktériumölő, az például növénykortani oldalon ugyanúgy gomba és baktériumölő tud lenni. Nem minden esetben, ezt azért hozzá kell tenni, viszont amit nagyon fontos megjegyezni, hogy fényérzékenyé teheti ugyanúgy a növényi szöveteket. Ugye emberből ismerjük.
1: Ez az egyetlen egy illóolaj, ami fényérzékenyé teheti, vagy általában
0: például
1: az illóolajok?
0: A citrusolajok azok mindegyike.
1: Aha.
0: De például a fahéjolajat is azért nem szeretem, amikor beteszik ebbe az illóolaj párologtatóba alágyújtva, uh-huh. mert hő hatására nem a legkellemesebb kombinációkra esik szét kémiailag. Tehát uh-huh. rákkeltő anyagok keletkeznek belőle magyarán, de például ugyanúgy tud perzselni növényi lombon, uh-huh. mint az emberbe, ha a parfümöt a bőrödre fújod, és kimész a strandra vele, hogy foltosan barnulsz. Ez növényeknél pepitába ugyanez. Ez az egyik nagyon fontos dolog az illóolajoknál. A másik meg az, hogy például ugyanígy mondjuk jó a teafa olaj, uh-huh. csak képzelj el mondjuk egy szép fejes salátát, amit biomódon teafa olajjal akarsz megmenteni. Ezek felszívódó készítményként fognak működni. Hogy evette már valaki teafa olajos fejes salátát?
1: Nagyon extrém lehet, azt gondolom.
0: És akkor azt mondom, hogy megnézem, hogy a hatóanyagokban mi az, ami működik, és akkor azt mondom, hogy viszont lehet, hogy ugyanazt tudja mondjuk földi bolhák ellen egy fokhagymaolaj. Azért egy fokhagymaolajos fejes saláta rukkola földi bolha ellen még mindig jobb, mint
1: ismerősebb
0: a teafás.
1: Ismerősebb íz, igen, mondhatnánk.
0: Így is lehet mondani, bár gurmék próbálják ki, biztosan nagyon különleges ízhatás lesz, de hogy például erre is figyelni kell, hogy ezek felszívódó készítményként funkcionálnak, és akkor viszont nem árt azt tudatosítani, hogy az egy almán, egy szilván nem biztos, hogy a kellemes ízvilág uh-huh. fele fogja elvinni a termést.
1: Mennyire ismert ez már a kertészkedésbe, úgymond az illóolajok használata itthon Magyarországon?
0: Nagyjából kettőt ismer a társadalom, aki ebbe benne van, ugye a némolajat és a narancsolajat. De ahhoz képest gyakorlatilag bármilyen illóolajjal lehet kísérletezni. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy a citrusolajok mindegyikét lehet használni, csak tényleg a fényérzékenységre kell odafigyelni. Ez azt jelenti, hogy este kell kijuttatni. Uh-huh. Most ebbe belemehetnénk, hogy a biogazda miért permetez éjszaka.
1: Ebben majd a következő adásban mindenképpen menjünk bele, mert ez nagyon-nagyon érdekel egyébként.
0: És de ha már este kipermetezzük, az addigra már éjszaka annyira beszívódik a növénybe, hogy már napközben, amikor jön a nagy forróság, már nem lesz fototoxikus, tehát fényérzékenyé nem teszi a növényi szöveteket. De én szoktam használni teafát, fahéjat, mindenféle citrusolajat, a borsmenta-menta olajakat nagyon szeretem uh-huh. használni, de ott vannak a porcsinkából készült olajok, a csalánlevek. Tehát nagyon sok növényi lé, amit otthon megferment vagy hordóba, tehát magyarán megerjesztünk, uh-huh. és kijuttatunk, azoknak nagy többsége ugyanúgy illóolajtartalmú egyébként.
1: Ezeket az illóolajokat, meg minden, amit most így elmondtál ezzel kapcsolatosan, lakásba tartott növényeknél is, virágoknál is lehet akár használni?
0: Lehet, annyi, hogy a most nagyon divatos, ugye szerintem mindenkinek kb. Van lepke orchideája, az orchideáknál legyünk nagyon óvatosak, azok kényesek, mindenre uh-huh. kényesek. Tehát ott azért maradjunk egy kicsit a megszokott vonalakon.
1: Na és ugye a végére értünk, de egy mondatban még kérlek, augusztus 8-án Kertakadémia lesz Tabdiban. Ezzel kapcsolatosan már csináltunk ugye egy adást, de még említsük meg itt a hallgatóinknak, hogy mi mindennel várjátok ott az érdeklődőket.
0: Nagyon érdekes előadások lesznek, ugye többek között én a növénytársításról fogok beszélni, de ha most egy különlegességet, ami a társítással összhangban van, lesz előadás a talajlakó mikorizogombákról, Parádi Istvántól, növényi stresszkezelésről és növényi stressz hatásokról, Sipos Józseftől, Koritármia érkezik növényzenével, az egy megint egy nagyon érdekes világ. Török Zita nevét szerintem sokan ismerik, a vadvirágos Török Zita érkezik a díszkerti vadvirág felhasználásról. Andrusovics Petronella Csodáskertem magánarborétumtól jön a savanyú talajt igénylő növényekkel, illetve egy nagyon aktualitással is muszáj vagyunk foglalkozni többek között a hiánybetegségekkel, illetve Kujáni Olgi nénit kértük fel növényorvosként, aki most a nagyon komoly szőlő problémákra ad majd a jelenlévőknek válaszokat.
1: Tehát akkor augusztus 8-a Tabdi, 10 órától? Hány órától kezdtek?
0: 8-tól van gyülekező, az előadásokat igyekszünk 9 órától elkezdeni délután 4-ig, és utána kezdődik, amikor lemegy a nagy meleg, a kertlátogatást az én kertembe.
1: Akár kertészek, de akár laikusok is természetesen mehetnek erre a rendezvényre.
0: Igen, várunk mindenkit szeretettel.
1: Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Topor Erika okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész volt a Családi Manna vendége. Családi Manna. Manna FM.

0: Most táncolj velem! Illóolajok és növénytársítás, ezről beszélgettem Topor Erikával ebben az órában. Következő órában Király Eszter író mentálhigiénés szakemberrel a gyerekvállalás lesz a téma. Tartsanak velünk, elérhetőségünk 0677 1986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
4: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát. Amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos. Tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
5: Reklám hangzott el.
7: Bakka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Ifjúsági találkozót rendeznek Csíksomjón. Folytatódik a kánikula, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Bakka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Bakka András elfogadta a felkérést és közölte: készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Bakka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Bakka András a sértettség és a bosszú állást vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Bakka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodimir Zelenszky, ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandar Vučić elmondta: Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastrukturális együttműködés erősítésére törekszik. Spanyolországban véletlenszerűen ellenőrzik az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-ig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben, a nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Jövő héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kettől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját.
1: Időjárás.
7: Folytatódik a derült nyári idő, számot tevő eső nem lesz. A Tiszántúlon megélénkül a szél. Napközben 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Csodaszép szombat reggelt kívánunk önöknek, a családi Mannát hallják. Ebben az órában Király Eszter író mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Témánk pedig, mi állhat a gyermekvállalási akadályok vagy félelmek mögött. Erről beszélgetünk, tartsanak velünk. Elérhetőségünk 0677 1986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6. Ha kérdésük van, vagy hozzá szeretnének szólni a műsorhoz, akkor ezeken az elérhetőségeken megtehetik.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM. Király Eszter író, mentálhigiénés szakember a vendégem, ma sincs ez másként, és a témánk pedig a gyerekvállalástól való félelem, mi állhat ennek a hátterében. Szervusz Eszter, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Gabi!
1: No, hát ez egy olyan témakör, ami azt gondolom, hogy én azt látom, hogy főleg az ilyen mi korosztályunkat, ez a 40-es korosztályt nagyon keményen érinti. De nem csak azt, hanem ugye akár már a fiatalabbakat is, amikor elkezdi, amikor egyáltalán belép abba a, nem is tudom, abba a korba, vagy egyáltalán mentálisan elkezd azon gondolkodni, hogy itt lenne a gyerekvállalás ideje, de miért is nem akarok, és akkor jönnek a különböző magyarázatok. Te ezt egyébként hogy látod, bocsáss meg, melyik korosztály, amit leginkább érint ez a kérdés?
2: Hogyha most a gyerekvállalástól való félelemnek a lelki hátteréről beszélünk, uh-huh. akkor megjelenik akár a 20 éves évek végén is már, de mindenképpen akkor, amikor a pár először kezd el beszélgetni arról, hogy ők vállaljanak egy gyereket. És az a baj, hogy nagyon sokszor ez a kommunikáció, ez akkor történik már meg, amikor már egy jó ideje együtt vannak, és közös életre készülnek, és alapvető kérdésekben nem történik meg közöttük konszenzus. Például nem beszélgetnek anyagi kérdésekről, az is egy tabu téma, sokszor sokkal inkább tabu téma az anyagiak, mint a szex, de például a gyerekvállaláshoz való viszonyulás is egy tabu téma, és nagyon sokszor megtörténik az, hogy olyan lelki gubancok, olyan lelki elakadások és olyan traumák állnak a háttérben, egyik vagy másik félnek a lelki hátterében, amely igencsak nehezíti a gyerekvállaláshoz való viszonyulást, vagy egyáltalán az arról való kommunikációt, és erről azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon-nagyon fontos tehát az elköteleződésünk előtti időszakban már beszélgetni.
1: Na de ezek a félelmek, amik mondjuk akár lehetnek, akár a férfiban, nyilván akár a nőben, ezek minden esetben felszínen vannak, tudatosak? Mert ugye, hogyha nem is tudom igazából, hogy miért félek, vagy mi az, hogy megmagyarázom mindenféle más okkal, indokkal, akkor nem is tudok miről beszélni, mert akkor ez egy eltemetett, egy eldugott félelem, úgymond.
2: Nem, de mindenképpen megjelenik egy tudattalan hárítás, és én nem értem meg, hogy a másik miért hárítja ezt a témát, miért nem akar erről beszélgetni, folyamatosan halogat, majd, nem állok még rá készen, később hozakodjunk elő ezzel a témával, szilárduljunk meg egzisztenciálisan, ugye nagyon sokszor ez az indok jelenik meg, ami persze tehát nagyon-nagyon fontos természetesen, mert ez is nagyon fontos, hogy elérjenek egy olyan egzisztenciális szintet, hogy biztonsággal vállaljanak gyereket, de sokszor megjelenik egy tudattalan hárítás, és ezek a lelki okok általában akkor kerülnek felszínre, amikor megkezdődik, tehát megérkezik tulajdonképpen az állapot, hogy ők látszólag készen állnak a gyerekvállalásra, el is kezdenek azon dolgozni, de valamiképpen nem érkezik meg az a gyermek, nem történik meg a teherbeesés. Uh-huh. És ilyenkor kell a fizikai okokon túl, ugye ránézni a lelki hátterére, például a perinatális tanácsadás keretében, tehát az, amikor van egy olyan hosszabb ideig tartó időszak, mondjuk egy másfél évig tartó időszak, amikor nem érkezik meg a gyermek spontán, a perinatális tanácsadásokon nagyon sokszor fény derül ezekre a lelki okokra, főleg a nőnél, akinek elsősorban az anyával való kapcsolatát vizsgáljuk, tehát a saját édesanyjával való kapcsolatát, az anyasághoz való viszonyulását. Nagyon sokszor megjelenik a lelki okok hátterében a parentifikációnak a jelensége, amiről nagyon sokszor beszélgetünk, tehát egyfajta szerepcsere alakult ki már jó régen szülő-gyerek között. Azt érzi, hogy neki folyton, tehát neki kell gondoskodnia, neki kell ott lenni, hogyan lehetne gyerekem, amikor nekem anyám a gyerekem, Nekem a testvérem, a gyerekem, nagyon sokszor megjelenik egyébként valakinek a testvérével ugyanez az érzés.
1: De ebben az az érdekes, hogy ez igazából az egyén maga teszi, nem? Tehát, hogy az ő gondolatai, az ő hozzáállása a dologhoz, és ez nyilván, hogyha hosszú éveken keresztül ezt csinálja, akkor egy idő után ez annyira sajátja lesz, hogy nem is tudja helyettesíteni.
2: Nem, mert olyan mélyen ülő belső hiedelem lesz, egy olyan belső parancs, amitől gyakorlatilag lehetetlen megszabadulnia, csak terápiás beszélgetések során, vagy nagyon sokszor terápiás beszélgetések során, ha erre valaki egyedül nem döbben rá. Már egészen kicsi korban, kamaszkorban elindul, például függőségben szenvedő szülőknél, hogy vigyázni kell a szüleire, neki kell az édesanyját mondjuk addiktológiára, elvonóra, a terápiába vinni, a testvéréről neki kell gondoskodni, mert a szülők önmagukkal vannak elfoglalva, egy romboló, destruktív kapcsolatban élnek, tehát tulajdonképpen mindenképpen egy figyelem hiányból fakad a parentifikáció, és azt tanulja meg az egyén, hogy ő nem számít, ő nem fontos, neki mindig másokat kell önmaga elé helyezni.
1: Most az a mondat jutott eszembe, hogy a gondolataink nem mi vagyunk, azt hiszem valaki, most nem tudom pontosan ez kinek a mondata, de hogy nem az enyém, ez a lényeg, de hogy ezt olvastam is, ez hatalmas nagy igazság, ezt először is ezt el kell úgymond hinnünk, vagy ilyen hozzáállással kell indítanunk szerintem, de most egy picit látom, hogy válaszolni akartál, de hozunk zenét gyorsan, de ezen után innen fogjuk folytatni.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Király Eszter író, mentálhigiénés szakember a vendégem. Témánk pedig a gyerekvállalástól való félelem hátterében mi állhat. Kicsit furcsán fogalmazta meg, de ez a témánk, ugye arról beszélgettünk, hogy nem csak az idősebb korosztályt, akik ugye 30-40, most nyilván nem idősebbek a 30-ak, de ahhoz képest, hogy mondjuk 20 évesen szültek régen ugye gyereket, most már azért ez kitolódott, és egyre később jön meg a baba, a születés, és azt gondolná az ember, hogy őket érinti leginkább ez a gyerekvállalástól való félelem, mert hogy azért nem lett eddig sem, mert nagyon félt mondjuk akár a gyerekvállalás. Ugye erről beszélgettünk ebben az órában. Bologattál egy picikét, illetve ráztad a fejed, nem tudom, mit szerettél volna mondani.
2: Hát tulajdonképpen azzal kezdeném ezt az egész lelki háttér feltárásról való beszélgetést, hogy a maga a párkapcsolat, maga a kötelék, az folyamatosan fejlődik és változik, és abban életkrízisek vannak jelen. Uh-huh. És a gyermek érkezése is lehet életkrízis. De nagyon, nagyon furcsa ezt itt kimondani, vagy erre így ránézni, hogy a gyereket, a gyermek érkezését egy életkrízisként fogjuk fel, de muszáj erre úgy ránézni, hogy egy természetes krízis folyamatnak az egyik része a gyermek érkezése. Természetes krízis folyamat lehet még például egy költözés, de lehet egy munkahely elvesztése, egy szeretünk elvesztése, egy félrelépés, ami nem azt mondom, hogy természetes, de megtörténik 30-35-50 év alatt egy házasságban, hogy valaki kifelé fordul a kapcsolatból ilyen-olyan okok miatt, és ez is megjelenik egy életkrízisként, amelyet meg kell küzdenünk. Tehát van egy hullámzó dinamikája minden párkapcsolatnak, és hogyha ezeket a természetes krízis folyamatokat nem tudjuk jól kezelni, akkor ezek ott maradnak érzelmi falként közöttünk. Például, ha nem tudunk jól beszélgetni a gyermekvállaláshoz való viszonyulásunkról, ha ezeket a lelki okokat önmagunkban nem akarjuk feltárni, egyébként se szeretünk a lelkünk mélyére ásni, mert zárt, gátolt személyiségek vagyunk, akkor ezek ott maradnak érzelmi falként, és egyszer csak azt veszük észre, hogy lepereg az élet. És nem beszéltük át ezeket a krízis folyamattal járó érzéseinket, és még egyszer mondom, ezek természetes krízis folyamatok, amelyeknek le kell játszódnia egy párkapcsolati lét során. Uh-huh. Ezáltal fejlődik a személyiség, ezáltal fejlődik a párkapcsolat. És visszatérve, tehát a gyermek érkezése is egy életkrízis, egyáltalán nem akar tőlünk elvenni semmit a gyermek, tehát nagyon sokszor így fogalmaznak, hogy a gyerek az biztos, hogy elvesz tőlünk dolgokat, inkább hozzáadja, tehát ilyen egy csodálatos szerep gazdagodást ad a gyermek ajándékba, és ezek, tehát nem az a cél, hogy mindig ebben az idilli szerelem vagy társszerelem szerelem állapotában lebegjünk, hanem hogy minden életkrízisben megtaláljuk egymáshoz a visszautat, és akkor majd rá fogunk térni itt mindjárt a egyéb lelki okokra.
1: Még egy picit itt maradva, hogy azt mondod, hogy ugye azt hiszik többen, vagy azt hiszük, hogy elvesz tőlünk a gyerek, hogy nyilván akkor vesz el, ha mi odaadunk. Tehát, hogy ha mi hozzáállásunk az, tehát nyilván ad, tehát egy szülő mindenképpen ad egy gyereknek, tehát hogy ez nem kérdés. De hogy maga az, hogy én hogy gondolok erre, és akkor megint itt tartunk, hogy a gondolataink mennyire határozzák meg ugye az életünket, hogy ha én erre úgy gondolok, hogy nem a gyerekemnek nem adom, hanem elveszi tőlem a gyerekem, akkor az már teljesen más úton indít el bennünket, nem?
2: Igen, vagy egyikünk érezheti azt, hogy elveszi a gyerek tőlünk a másikat. Uh-huh. Ugye, hogyha most egy érzelmileg éretlen férfiról beszélünk, aki úgy működik, aki úgy éli az életét, hogy a szerelmének ő az első és az egyetlen. És most képzeljünk el egy olyan párkapcsolatot, ahol van mondjuk egy önfeláldozó nő, aki szolgálatkész, áldozatkész, kiszolgálja azt a férfit. Őróla szól az élet, arról a férfiról, az ő igényei, szükségletei vannak előtérbe helyezve, van is neki egy feljogosítottsága például, hogy ő ezt el is várja, és képzeljük el, hogy ebben a dinamikában, egy kapcsolati dinamikában egyszer csak megjelenik egy gyermek, és a gyerek felé fordul akkor az anya, mert ez az életrendje. Tehát el fog fordulni attól a férfitól, és mondjuk egy érzelmileg éretlen, vagy egyéb személyiség deformitással rendelkező fél ezt nem fogja jól kezelni, hanem ő akkor ott egy ilyen, egyszer csak kívülálló lesz, az anyuka fog a babával, a gyerekkel ott egy egységet alkotni, ő próbálja mondjuk a kapcsolódási pontot megtalálni a anya és a gyerek rendszerében, de nem fogja tudni, tehát lesz egy tulajdonképpen egy kívülállóság érzése, ugyanakkor azt érzi, hogy elveszít az ő feleségének, vagy az ő szerelmének a szeretetét, vagy a kizárólagos gondoskodását. Tehát mondjuk egy érzelmileg érett férfi valóban úgy gondolkodik, hogy szerelmének ő az első és az egyetlen, és a gyermek érkezésével is ez így marad, hogy szerelmének továbbra is ő lesz az első és az egyetlen. Most nagyon sokszor ez megtörténik egyébként, hogy az anya feszül rá, vagy fókuszál rá túlságosan az anya szerepre. Tehát itt mindenképpen azért arra buzdítjuk a párokat, hogy igyekezzenek a visszautat időben megtalálni a férfinő kapcsolatban. Tehát megérkezik a gyermek, rendben, felé fordulunk, odaadással vagyunk felé, önfeláldozóan ott vagyok a kisbabámmal, de egy idő után muszáj, hogy elkezdjek azon gondolkodni, hogy hogyan találjam meg a társam felé a visszautat, hogy a férfinő minőségünkbe is vissza tudjunk térni.
1: Igen. Na most újra hozunk zenét, jönnek legfrissebb hírek, ezt követően innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Király Eszter író, mentálhigiénés szakember a vendégem ebben az órában. Témánk pedig: mi áll a gyermekvállalástól való félelem hátterében, miért nem érkezik meg a gyermek utáni vágy. Ezt boncolgatjuk, érdemes lesz velünk tartani a legfrissebb hírek és az életöröm zene után is.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik köztársasági elnöknek, változhat a posták nyitvatartása. Folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személyek garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte: készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, hogy Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk pedig alkalmatlannak tartja az államfői tisztségre. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérése cselekedett. Átszervezte a termelést, és több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty Széchenyi, valamint Podmanicki tér, illetve a József Attila utca. A tervezet emellett visszavonná a Sorsok háza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, hasznosításáról később dönthetnek. A javaslat a kormány honlapján véleményezhető. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közleménye szerint hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszatérnek a bázis postájukra. Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol nem lesz, a Tiszántúlon megélénkül a szél. Napközben általában 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
1: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Manna FM.
0: Mi állhat a gyermekvállalástól való félelem hátterében, miért nem érkezik meg a gyermek utáni vágy? Erről beszélgetünk ebben az órában Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel. Tartsanak velünk. Elérhetőségünk 0677-0986. Facebookon is elérnek bennünket, Manna FM 98.6, de az ingyenesen letölthető applikációnkon is, illetve természetesen ez a beszélgetés is visszahallgatható lesz. Felkerül az összes felületünkre, ahol újra hallgathatják, le is tölthetik akár. No, életörömzenék után folytatjuk a beszélgetést.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést Király Eszter író mentálhigiénés szakemberrel. Témánk a mi állhat a gyerekvállalástól való félelem mögött, milyen lelki háttere lehet. Elég sok mindenről szó esett, ugye már így az előző percekben itt a hírek és a zene előtt. Beszélgetésünk természetesen visszahallgatható lesz, ez fontos elmondani, aki most nem tudott volna minket esetleg hallgatni a 9 órától, akkor ez vissza tudja hallgatni, felkerül az oldalunkra, Spotify, iTunes, SoundCloud, van egy ingyenesen letölthető applikációnk, ott is lehet egyébként hallgatni, illetve Eszter is meg szokta osztani a különböző felületein, úgyhogy mindenhol elérhető lesz, nem kell félni attól, hogy lemaradt valaki, és nem tudja meg a jó kis információkat, illetve a segítséget és a tanácsokat. No, most rátérnénk arra, ahogy azt már így említetted is az előző blogban, hogy mi minden állhat még a gyerekvállalástól való félelem mögött, azon túl, hogy esetleg milyen, akár mert családi mintákat hoztunk például, ugye?
2: Családi minták nagyon fontosak, itt említettük a visszatérve egy kicsit a parentifikációnak a jelenségét, hogy mennyire nagyon nehéz úgy egy gyerekre gondolni, hogy közben az az belső parancsom van, hogy én az anyám anyja vagyok, én a testvérem anyja vagyok, nekem őt kell is tápolnom, őt kell terelgetnem, és elviszi az életenergiát mélyen ülő belső hiedelem, hogy én ezt nem tehetem meg sem tudok érkezni nagyon sokszor a felnőtt párkapcsolatomba az ilyen hiedelmeimmel. Tehát itt említhettük akkor a kapcsolati zavarainkat valamelyik szülővel, töréseket, traumákat. Itt van a szabadság elvesztésétől való félelem is, amikor már kialakul egy nagyon kényelmes életünk, egy jól bejáratott kényelmes életünk, és nem akarjuk ezt kockáztatni. Szólhat akkor így ebből fakadóan az érzelmi érettségnek a hiányáról, a felnőtt felelősségvállalás hiányáról, amikor saját magamat úgy definiálom, hogy én még valakinek a gyereke vagyok. Uh-huh. Tehát nem tudok saját magamra felnőttként gondolni. Függőségi viszonyban vagyok a szüleimtől, érzelmi és anyagi függésben. Az érzelmi függés az azt jelenti, hogy még mindig megmondják nekem, hogy mit csináljak,

0: Ez azért egy érdekes dolog, és az anyagi függőséget egy picit leválasztva, hogy mai világban ezzel kapcsolatosan azért nekem van egy kis ilyen kettős érzetem, hogy annyira nehéz tényleg, hogy az ember meg tudjon állni a saját lábán, és el tudja tartani a saját családját, hogy ha mondjuk a szülő részéről érkezik valami segítség, akkor ez nyilván sok esetben nagyon-nagyon jól jön. Most az a kérdés, hogy minden esetben tartozik hozzá egy ilyen érzelmi kötődés is, vagy fő inkább, tehát van azért a másik eset is. Amikor tudok, tényleg egy segítségként fogadom, és akkor úgy vagyok vele, hogy majd, ha én is megtehetem, akkor ezt vissza fogom adni a szüleimnek, vagy ez általában együtt jár azzal, hogy én még kisgyerek vagyok, engem a szüleim tartsanak el?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen itt a szülőnek óriási szerepe van, hogy ő itt ezt hogyan definiálja ezt a dinamikát, mert hogyha segít, és ezt úgy értelmezi, hogy igen, most nekem arra szükségem lesz rá, arra az összegre, és amikor majd rendelkezem én is azokkal az erőforrásokkal, akkor majd ezt visszaadom. Ez így rendben van, de hogyha ebből fakadóan kialakul egy érzelmi függés, mert tudom, hogy le vagyok kötelezve nekik, és mondjuk ezt még a szüleim még fel is hánytorgatják, hogy akkor jó voltam például, amikor ezt adtam neked, ezt az összeget, és most meg nem tudsz itt maradni ebédelni. Például, vagy már felpattansz a karácsonyi vacsorától, meg mi az, hogy neked privát örömet hozó tevékenységed van, vagy párkapcsolatod van, tehát, hogy van egy ilyen érzelmi függésben való tartás ezáltal. Az anyagi függőség esetén nehezebb nemet mondani a szüleinknek, valljuk be.
0: Igen.
1: Tehát nehezebb azt mondani, hogy most akkor köszönöm szépen a vendéglátást, én megyek, mert engem vár a szerelmem, akirevel közös életre készülök.
0: Hát a nehéz, de ugyanakkor meg ez lehet egyszerű is, hogyha tehát tényleg itt megint a folyamatosan visszatérve hozzáállásunk a legfontosabb, és akkor itt azt is hozzáteszem, hogy nem csak a gyerek hozzáállása, hanem ugyanúgy a szülőé is, legyen az akárhány éves.
1: Így van, hogyne? Tehát itt kell egy kölcsönös megértés, annak a tudomásul vétele, hogy felnőtt az a gyerek, nem kell már. Ezek a szülők egyébként nagyon sokszor, akik ilyen érzelmi függésben tartják a gyerekeiket, nagyon sokszor egymással nincsenek rendben. Tehát az ő párkapcsolatuk nincsen rendben, és a felnőtt életüknek az életét élik a sajátjukként. Ők a helikopter szülők, ugye adtak nekik egy ilyen nagyon találó nevet. És ezek a helikopter szülők gyakorlatilag egyetlen életfeladatként a gyerekük, felnőtt gyerekük gondozását definiálják vagy tartják. Ez az érzelmi függés, amiben nagyon-nagyon nehéz annak a felnőtt gyereknek nemet mondani, vagy mondjuk annak a 40-es éveiben járó felnőtt férfinak azt mondani, hogy most már elköteleződöm, mert ott van, ott dobol a fejében, hogy mi lesz a szüleimmel. Nekem mondjuk anyukámmal kell menni nyaralni, vagy meg kell hallgatnom anyukámat, hogy neki milyen lelki problémái vannak, vagy éppen mit él meg az apámmal. És azt rám terheli. És nem tudom azt mondani, hogy drága édesanyám, ez itt nem az én dolgom, hanem ti ezt itt beszéljétek meg egymással. Tehát ez is nehezíti, ez is itt van a lelki okoknak a hátterében, hogy valaki a saját felnőtt életében nem tud megérkezni, és mivel nem tud megérkezni, nem tud elköteleződni, és mivel nem tud elköteleződni, nem tud felnőtté válni, tehát saját felnőtt identitását megtalálni.
0: És nyilván mindaddig, amíg ebben van benne, addig azt se jut eszébe, hogy miért nem jön össze a gyerek. Lehet, hogy ez lehet az oka, nyilván ez sem jut eszébe. Tehát ezért fontos ilyenkor, azt gondolom, a terapeuta. De most muszáj újra megállnunk egy percre, hozzuk az életöröm zenét, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést.
2: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan.

0: Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Király Eszter író, mentálhigiénés szakember a vendégem. Témánk: vajon mi állhat a gyerekvállalástól való félelem mögött? Milyen lelki okok lehetnek? Hát itt azért jó néhány dologról beszéltünk, és nagyon-nagyon érdekes, hogy azt gondolom, hogy ezeket, mint ahogy meg is fogalmaztuk ugye itt az előző blokk végén, hogy egyszerűen az ember nem látja, tehát ha benne van egy ilyen helyzetben, hogy akár még mindig a anyuka kisfia vagy kislánya, ahol ott már 40 éves, vagy éppen ő az anyukájának az anyukája, ugye tehát hogy elméleti szinten, mert nyilván csak ő gondolja így feltételezhetően, hogy erre nem tudunk ránézni, hogy ez lehet az egyik oka annak, hogy én meg nem tudok az életben akár, és most legyen most a gyerekvállalás a téma, de egy csomó más mindenben érvényesülni, akár ugye a mondjuk ez is ide tartozik, hogy a párkapcsolatomat úgy kialakítani, hogy az jó legyen nekem. Szóval, hogy és rengeteg ilyen ember van, rengeteg. De muszáj beszélnünk a nő szorongásáról is, a női szorongásról ebben a témában.
2: Sokszor beszélgetünk a kommunikációról, az érzelmi kommunikációról, annak a hiányáról. Tehát, hogyha van egy a kapcsolattal összefüggésben egy rejtett elégedetlenség, amit nem tudok elmondani megfelelően a másiknak, nem tudom elétárni, ez a rejtett elégedetlenség, ez lehet az, hogy ő nem megbízható például, tehát most a nőről beszélek, hogy nem megbízható az a férfi, és a nő azt érzi, hogy azzal a férfival nincsen biztonságban, az a férfi nem vállal felelősséget, gyermekdet, mondjuk nem tud levelni a szüleiről, függőségektől szenved, nem fogadja be a visszajelzéseket, egész egyszerűen nem tud mit kezdeni azzal, hogyha nőként én neki bizonyos dolgokat visszajelzek, hogy mire van szükségem, tehát amikor én az egyéni igényeimet, szükségleteimet ki akarom fejezni felé, és van egy olyan rejtett elégedetlenség, amiben látszólag elketyeg az a kapcsolat, mert szabadidőt partnerek vagyunk, jól el vagyunk, időt töltünk egymással, látszólag haladunk, fejlődünk, úton vagyunk, egzisztenciálisan is növekszünk, de valójában ez a rejtett elégedetlenség, hogy én nem tudok bízni abban a férfiban, és mondjuk nekem kell nőként mindig erősnek lennem, én vagyok a mindent kézben tartó, mert mondjuk az a férfi nem vállal felelősséget, mindig elfelejt dolgokat, nem tartja be a határidőket, én vagyok a gyakorlatilag az erő. Igen. Ott abban a kapcsolatban, akkor nem fogom tudni megengedni magamnak, egész egyszerűen közel se tudom engedni magamhoz azt a kiszolgáltatottság érzést, hogy teherbe essek. Mert a terhesség egy kiszolgáltatott állapot, valami, amit nem tudok kontrollálni. Valami, amit nem látok előre.
1: Olyan érdekes, bocsássunk, hogy ezt így fogalmaz, mert ez annyira nagy igazság.
2: Igen.
1: És mi pont az ellenkezőjét akarjuk folyton bebeszélni magunknak, és irányítani akarjuk. Igen.
2: Hát főleg akkor, ha egy olyan kapcsolatban élünk, ahol mondjuk a férfi nem nyújt támaszt.
1: Igen.
2: Tehát azért a terhesség egy tényleg valóban egy olyan állapot, amit nem tudok irányítani, van egy kitettségérzésem, egy kiszolgáltatottságérzésem, és maga a gyerekszülés is egy olyan, most gondoljunk csak bele, hogyha császármetszéssel hozom világra azt a babát, és utána nem tudok felkelni, és rá vagyok utalva a másikra. Ezt sem tudom képzelni, hogy ő vajon hogyan fog tudni rólam akkor gondoskodni. Tehát megnövekszik az a támaszkereső, megérkezik ugye az a folytonos támaszkereső érzés bennem, megnő a támaszigényem, és ez egy természetes dolog, hogy megnő a támaszigényem, de ha ő nem tud ezt nekem megadni, akkor én ezt hárítani fogom, hogy na biztos, hogy ezt én nem akarom. Nem akarok olyan állapotot, hogy én ne tudjak irányítani dolgokat.
1: Tehát ha ő ezt nem tudja megadni, akkor ez alakulhat ki a nőben?
2: Igen.
1: Hogy nem is akarom? Tehát, hogy én ezt nem...
2: Nem, hárítom. Tehát, hogy van egy olyan hárítás, egy tudattalan hárítás, amiben benne van, hogy ezt nem engedem közel magamhoz. Maga a terhesség gondolatot, sem azt, hogy gyerekszülés utáni állapot. Aha. Mert mi van, hogyha mondjuk megszületik az a baba, és nekem még mindig azzal kell foglalkoznom, hogy mondjuk a párom bemente a munkahelyére dolgozni. Vagy mondjuk befizette a csekkjeinket. Vagy tehát, hogy bízhatom-e benne is. Ezek az érzések azért ott vannak, hogy nem engedem közel magamhoz ezt az érzést,
1: talán ezért
2: hogy anyává válja.
1: Talán ezért is van az, hogy vagy ha ilyen 20 évesen még összekerül egy pár, és hirtelen jön a gyerek, akkor ezek talán nem merülnek fel annyira, hanem ha már később, tehát az idő kitolódik, akkor ott már nyilván ott egyre több gondolat, egyre több félelem, egyre több, ezért jó, az nem véletlenül volt az a régi időkben, nem volt minden túlgondolva, volt egy bizonyos kor, amíg igenis szüljön egy nő. Azon túl, hogy nyilván testileg is akkor a legalkalmasabb rá, de hogy effektíve csomó minden más szempontból is.
2: Csak utána a gyerekkel együtt jönnek elő ezek a problémák, tehát ez a különbség. Akkor már a gyerek megvan, de a probléma az ugyanúgy felüti a fejét. És akkor van az, amit az előbb mondtam, ugye, hogy a gyerek az anyával fog alkotni egy egységet inkább, és az apa pedig egy kívülálló személy lesz, és nem fog tudni ebben a rendszerben kapcsolódási pontot találni. A nő azt tehát nem fogja beengedni abba a rendszerbe az apát, mert az övé, ő irányított.
1: Egyszer nagyon jó lenne, ha ezt is behoznánk témának, ezt a dolgot, hogy nő, amikor már megszületik a gyerek, vagy megszületnek ugye akár több gyerek is, és mondjuk történik egy válás, hogy miért gondoljuk azt, hogy csak a nő, csak az anyához kell a gyerekeknek tartozni, hogy ugyanúgy szükség van az apára és a férfira. Ezt is érdemes lenne.
2: Különben apasebeket fogunk elszenvedni, ahogyan ezt mostanában így ezt a kifejezést szoktuk használni, és igen, tehát még csak egy záró gondolat, hogy a férfi számára is nagyon fontos, tehát rendkívül fontos, hogy legyen egy olyan apakép, ugye amihez ő viszonyíthat. Ha nincsen, a nincshez nem lehet, a nincsből nem lehet táplálkozni, a nincshez nincs mit viszonyítani. Vagy ha egy olyan konfliktusokkal, veszekedésekkel terhelt családban nő fel mindkét fél, ahol a kapcsolati kép torz, ahol az sérült, az a kapcsolati kép, akkor ők inkább létre fognak hozni egy ilyen két ilyen árva gyerekként, mondjuk egy olyan szövetséget, amiben idézőjelben árva gyerekként, amiben ők biztonságban vannak, de nem születik gyerekük, mert azt érzik, hogy ők nem szánhatják ezt a sorsot a gyerekeiknek. Ugye ez is egy téves hiedelem, mert azért ezeket a mintákat mindannyian meg tudjuk törni.
1: És mintánk mindannyiunknak van, rossz beidegző, rossz gondolatok, egy picit figyeljünk, legyünk tudatosabbak minden területen, itt meg főként, hiszen ez, ha minden jól megy, akkor ugye egyrészt egy élethosszig tartó folyamat, mondjuk egy házasság, benne a gyerekek, szóval, hogy ezt nem lehet, azt gondolom, tudattalanul is hagyni, jó, majd valahogy felcseperedik. Régen volt, hogy így gondolkodtak, mai világban sajnos, ezt nem tehetjük meg, teljesen más életet élünk, és mások a viszonyok.
2: Ha a felek biztonságban érzik magukat a kapcsolatukban, van egy jó kommunikációjuk, ha meg tudnak egyéb kríziseket is harcolni, hogyha fel tudják a saját lelki sérüléseiket, sebződéseiket tárni, azokat meg tudják beszélni, akkor spontán megérkezik a gyermek utáni vágy és a gyermek is.
1: Eszter, nagyon szépen köszönöm neked.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Király Eszter író, mentálhigiénés szakember volt a vendégem. Következő órában pedig Szalai Katalin zeneszerző, stíluskomponista lesz a vendégem, akivel a színekről és az önismeretről beszélgetünk majd. Tartsanak velünk!
0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
3: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük!
1: Reklám hangzott el.
4: A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik köztársasági elnöknek, változhat a posták nyitvatartása. Folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személyek garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, hogy Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk pedig alkalmatlannak tartja az államfői tisztségre. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett. Átszervezte a termelést, és több mint 500 megawatttal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty Széchenyi, valamint Podmanicki tér, illetve a József Attila utca. A tervezet emellett visszavonná a Sorsok háza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, hasznosításáról később dönthetnek. A javaslat a kormány honlapján véleményezhető. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közleménye szerint hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszatérnek a bázis postájukra.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol nem lesz, a Tiszántúlon megélénkül a szél. Napközben általában 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Szalai Katalin zeneszerző, stílus tanácsadó lesz a vendégem ebben az órában, itt a családi Mannában. Témánk pedig a színtanácsadás, stílus tanácsadás. Ugye minden nap igazából döntést hozunk arról, hogy milyen színeket, milyen ruhadarabokat viselünk, de nagyon sokszor vagyunk bizonytalanok abba, hogy mi áll jól nekünk. Na most ennek járunk utána, hogy mit tehetünk azért, hogy jobban megtanuljuk önmagunkat, és azt is ugye, hogy mi az a stílus, és mik azok a színek, amik nekünk jól állhatnak. Zene után, életöröm zene után kezdjük már is a beszélgetést.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. A mai vendégem ebben az órában Szalai Katalin zeneszerző és stíluskomponista, aki nemrégen volt itt szintén nálam a Mannában. Mai adásunkban a szín és stílus tanácsadásról fogunk beszélgetni, ugyanis ugye naponta döntünk arról, hogy milyen színeket és ruhadarabokat viseljünk. Mégis nagyon sokszor vagyunk bizonytalanok abban, hogy mi áll nekünk igazán jól. Ezzel van azért nagyon sok problémánk, és nagyon sok esetben nem is igazán jól választjuk ki azokat a színeket, amiket éppen magunkra öltünk reggel. No, de majd mindjárt belemegyünk ebbe a témába, hogy miért is és hogy van ez egészen. Pontosan, szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, én is üdvözlök mindenkit szeretettel.
1: Én elsőként onnan indulnék, hogy ha külön akarjuk venni, hogy színtanácsadás és stílustanácsadás, ezt külön lehet-e választani, külön kell-e választani, van-e bármi különbség a kettő között?
2: Ahhoz, hogy megállapítsuk valakinek a stílusát, illetve a színét, ugye ez két-két módszer, illetve sokféle módszer van rá, de biztos, hogy összefügg, de nagyon attól függ, hogy aki jön, a vendég, mire kíváncsi. Ő most lehet, hogy ott tart, hogy csak a színeit szeretné tudni, a többivel nem foglalkozik még. Neki már ez is egy nagy lépés, és ez is óriási nagy segítség tud lenni, hogy többet nem vesz meg olyan színt, ami nem fog jól állni neki az arca közelében.
1: De egyébként már eleve egy, hogyha megtalálom a színemet, akkor az szerintem sokkal könnyebb az út a stílusom megtalálásához.
2: Ez így van, bár felül tudja írni. Tehát ugye én a Krishner féle stílus eszenciákat szoktam alapul venni, és ott mindegyik stílus eszenciának van egy nagyon erőteljes kifejeződése a színeken keresztül. És nagyon gyakran van ez, hogy ez fedi egymást, és abszolút, sőt, tehát természetesen össze lehet mindegyiket egyeztetni a mi palettánkkal, de egy kicsit itt jobban megértjük azt, hogy talán mondok egy konkrét példát, okay. és akkor így könnyebb, mert ez egy elég bonyolult téma, és nagyon összetett, és mindenki nagyon egyedi, tehát nincsenek sablonválaszok. Ezért inkább egy konkrét példát mondjuk. Mondjuk van egy olyan típusú hölgy, akinek a színei leginkább az enyémhez hasonlítanak, tehát ilyen világosabb, visszafogottabb, aki már érti ezt a kifejezést, nyár típus, de a stílus eszenciájában rendkívül erőteljesen ott van a drámai. Tehát a drámainak meg ugye abszolút a sötét, a vörös, a domináns, erőteljes színek a kifejező ereje, tehát abban a stílusban ezek a színek dominálnak, és akkor ő ezt úgy tudja egyeztetni, hogy például nem bírja ki, hogy ne legyen rajta fekete, vagy ne legyen rajta valami olyan, ami nagyon erőteljes, és kifejezi ezt a stílus eszenciáját. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy van, amikor abszolút lefedi, mondjuk az én esetemben abszolút fedi egymást a stílus eszenciám, meg a stílus színeim, de van, amikor nem, és ezzel semmi gond nincs, hogy fölvette egy erőteljes fekete keretet, mondjuk egy őszhajú hölgyről beszélek, és ahhoz már tök jól passzolt a fekete, ami rajta van. És amikor megláttam, nem az volt az elsődleges benyomásom, hogy na hát, ez egy nyártípus, és akkor ilyen meg olyan rajta fekete, hanem wow, hú, de egybe van ez a nő. Tehát, hogy azért a stílus az mindig nagyon fontos. Természetesen, hogyha most én öltöztetném, akkor lehet, hogy én mondjuk egy ilyen sötétkéket adnék rá, mert az ugyanúgy nagyon drámai tud lenni, de hát ugye ebben nem menjünk bele, azért a feketének tényleg van egy nagyon sajátos hangulata.
1: Igen, igen. Stílus eszenciákról még mindenképpen fogunk beszélgetni, viszont arra kíváncsi vagyok, hogy úgy általában ezt meg tudod-e határozni, hogy milyen élethelyzetben jutnak el oda az emberek, hogy mondjuk egy stílus tanácsadóhoz, vagy akár színtanácsadóhoz, vagy a kettő egyvelegéhez fordulnak?
2: Biztos, hogy mindig van egy olyan vágy akkor az emberben, hogy meg akarja magát találni, tehát az önismeretével komolyan elkezd foglalkozni. Ezt ugye sok minden előidézheti. előidézheti egy krízishelyzet, vagy egy betegségből való gyógyulás, annak nagyon-nagyon segítő része ez, hogy a külsőnkkel elkezdünk foglalkozni, elfogadjuk az új külsőt, ugye, vagy szülés után, ugye ez egy nagyon nagy trauma tud lenni egy nőnek, hogy egyszer csak bálna lett belőle, vagy akár utána ugye visszafogyni, és ezt az új testet elfogadni, és megszeretni újra. Tehát ez azért ez egy kemény feladat.
1: Egyébként, hogyha bocsáss meg, ha igen, a testalkat változik, attól függően változhat tehát a színeink azok nem változnak, azok ugyanazok lesznek, attól függetlenül, hogy testalkatunk változik?
2: Hát ugye a bőrszínünk az marad, tehát az egy kicsit változhat idősebb korban, de maga a színtípusunk az nem változik.
1: Uh-huh. Inkább mivel az, a bőrszínünk adja
2: így
1: meg.
2: Így van, igen. Tehát főleg a bőrszín, tehát azt mondom, hogy barna hajú, barna szemű, ezt köszönöm szépen, ez mindegyik típusban van, csak mindegyik máshogy barna, uh-huh, ugye? Tehát, hogy ezért segítség a színtanácsadás, mert ugye a felvezetődben említetted ezt, hogy mi hogy döntsük el, az biztos, hogy meg tudjuk állapítani, hogy világos, vagy sötét, vagy középértékű. Ez oké, belenézek a tükörbe, és látom, hogy melyik van túlsúlyban. Aztán jön az, amit ugye magyarázatra szorul, hogy egy színtanácsadásnál miért nézek másfél-két órán keresztül, miért bámulok az arcába. Hát azért, mert ezeket az árnyalatokat figyelem rajta, hogy a színeknél melyik szín hogy hat rá. És ugye az egyik ez a színtulajdonság, hogy világos vagy sötét, utána az, hogy milyen kontrasztok vannak az arcon. És a harmadik, amihez biztos, hogy szakember kell, mert azt nagyon ott szokták a legtöbben mellélőni, hogy hideg vagy meleg tónusú, vagy akár neutrális a kettő közt.
1: Pontosan ez az, amivel a következő blogban folytatni fogjuk, ezt szerettem volna majd kérdezni, de most először hozunk életörömzenét, és innen jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Vendégem ebben az órában Szalai Katalin zeneszerző, stíluskomponista. Témánk pedig a színtanácsadás, stílustanácsadás. Ebben megyünk egy picit bele mélyebben. Legutóbb, amikor itt volt Kati nálam, akkor érintgettük ezt a témát, ezt is pontosabban, de most egy kicsit kivesézzük jobban. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy hideg vagy meleg típus, hogyan lehet ezt megállapítani, a különböző árnyalatokat. Erre lennék én úgy igazán kíváncsi, hiszen ezt nyilván aki már volt színtanácsadáson, de az is lehet, hogyha csak rákeresett a neten, akkor ez is szembe jöhetett vele, hogy először azt kell megtudnod, hogy te milyen típus vagy. Ez a kettő van egyébként, hideg vagy meleg?
2: Hát tulajdonképpen igen, és ugye a kettő közt rengeteg árnyalat van, tehát mondjuk azt mondom, hogy élénktér, és azon belül is nagyon sokféle élénktér van, rengetegféle. Valakinél tök jól állnak, egy kicsit átmászik az élénk tavaszba, és nagyon jól állnak neki az élénk tavaszból is meleg színek. De van, aki meg annyira hideg, annyira hűvös, hogy ledob magáról mindent, ami egy kicsit is meleg árnyalat, de mégsem csúszik át abba, hogy a világos, nagyon hideg, élénk színek álljanak neki jól, mert az már ugye a hideg tél kategória, tehát ott már a világosság érték más.
1: Ez egyébként összefügg azzal, hogy mennyire, tehát maga a személyiséggel. Tehát mikor azt mondod, hogy hideg, akkor így eszembe jutott egy olyan arcot látok így magam előtt, aki ilyen, tehát ez a hideg, amikor nyilván mindenki találkozott ilyen emberrel, hogy így látja, hogy így nem is mosolyog, és ilyen megközelíthetetlen, ilyen távolságtartó. Ez összefügg a kettő egymással?
2: Hú, hát ez egy nagyon-nagyon izgalmas ez a kérdés. Ugyanis mondok példákat. Ugye az élénk tél az általában a leggyakoribb hazánkban is, bár szerintem most már a világ Európában, most már nem tudom, hogy mennyire, de úgy állítólag még mindig torony magasan ez a típus vezet. De még egyszer mondom, rengeteg változó.
1: Igen, igen.
2: Ahány ember, annyi féle. Viszont nagyon gyakori az, hogy ott ül egy introvertált, befelé forduló hölgy, rikítókék szemmel, fekete hajjal, tehát hogy semmit nem kell csinálni, azonnal észreveszik. Na most ez teljesen ellene megy az ő személyiségének, és akkor nála például érdemes megtalálni a palettáján, megkeresni azokat a színkombókat, amiben nem érzi azt, hogy ő feltűnő. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy van saját magunkról egy kép, és van egy külső kép, és a kettő ebben az esetben nem mindig ugyanaz, tehát más a megélésem az élénkkel kapcsolatban. Mindenkinek más az élénk. Tehát ami nekem, mit tudom én, már túl élénk, az máson, egy élénk típuson felsett, tehát az a természetes neki. Ő az összes többibe kevesebbnek tűnik, egyszerűen eltűnik, öregíti. Neki az élénk színek állnak jól. És akkor ilyenkor át kell valahogy az agyban ezt állítani, hogy ő nem feltűnő, csak jól néz ki, és ez nagyon nagy különbség. De az ő megélése az, hogy hú, hát ez annyira rikító, hát mindenki rám fog nézni, hát én bárhova belépek, egyből ezt veszik észre. Nem, ma már az utcakép ennél sokkal színesebb, hál' Istennek, bár még mindig nagyon szeretjük a bázis színek óvó, védő, takaró hatásait, tehát még mindig kevesen mennek, hogy igazából színeket viselni, de az nem jelenti feltétlenül az élénkséget. Tehát ez meg a másik, hogy ez a viselj színeket, mert színes vagy, tehát hogy nem, valaki visszafogott személyiség, és visszafogottak a színei is, akkor ő nem akar élénkbe pompázni, és nem is állna neki jól.
1: Volt már neked olyan ember, aki pont ez a, tehát hogy egy introvertált befele forduló, de közben meg ezek az élénk színeket kellett volna, hogy hordania, és sikerül őket, hát most nyilván nem meggyőzni, hanem hogy egyszerűen szembesíteni azzal, hogy figyelj, neked ez áll jól, neked ezt kell hordanod.
2: Nálam azért is tart másfél-két óráig egy színtanácsadás, mert az a lényeg, hogy ő lássa. Tehát én nem akarom meggyőzni semmiről. Ha ő nem látja, akkor most nekem elhiszi, megtisztel a bizalmával, de nem nekem kell elhinnie, hanem a saját szemének kell látnia.
1: Igen.
2: És akkor is mutatok neki olyan színkombinációkat, ugye a fekete-fehér az egyáltalán nem egy, nem tudom milyen, tehát az nem szembe jön, tehát az abban semmi különös nincs, abba el lehet rejtőzni, ő abban meg tudja élni ezt. És akkor azt mondom, figyelj, lehet, hogy egy öv, lehet, hogy egy kezd akkor a bugyiddal, mert azt senki nem látja, csak hogy valahogy kezd el szokni, hogy megérezd ennek az energetikáját, vagy a játékosságát. Ugye itt megint bejön a stílus.
1: Igen.
2: Hogy neki milyen a stílus eszenciája. Mert az nagyon meg tudja határozni. Viszont biztos, hogy a palettájában tudunk úgy találgatni színeket, hogy jól is álljon, az ő stílusa is legyen. Tehát nagyon egyénre szabott, és hát még egyszer mondom, tényleg amikor így egy-egy ilyen színtanácsadás folyik, pláne hogyha még stílus tanácsadás is jön hozzá, akkor egy nagyon, mindig az az érzésem, hogy egy ilyen hihetetlen gazdag a női lélek, hogy mennyire csodálatosan vagyunk összerakva, komplexen, mennyi félék vagyunk, mennyi kombináció van, és én ezért hiszek nagyon ebben az egyéni intim környezetben lezajló tanácsadásban, mert azért mégiscsak ez a második bőrünk.
1: Igen.
2: Tehát, hogy én azért is értem meg azt, hogy meg kell érkezni az, hogy valaki eljusson egy ilyen tanácsadásra, mert azért ez egyrészt egy intim dolog, másrészt meg azért az mégiscsak az önismeret része, egy kicsit olyan, mint a pszichológushoz mennél.
1: Uh-huh.
2: Tehát kell a bizalom.
1: Igen, abszolút, meg arra is kíváncsi vagyok, hogy mennyire nyilván aki már eljut hozzád, ő már nyitott egy ilyenre, de hogy alapvetően mennyire tartják ezt az emberek fontosnak, mert most is, hogy erről beszélünk, meg legutóbb is, amikor itt voltál és beszélgettünk egy picit ugye ebben a témában, így azon gondolkodtam, hogy egyszerűen az emberek szerintem azt nem is tudják elképzelni, hogy mennyire sokat számít az, hogy milyen szín van rajtunk, vagy milyen stílusú ruhában vagyunk. Tényleg rengeteget számít. És én is, hogyha visszanézem mondjuk korábbi fotóimat, és vannak olyan fotók, amin így nézem, hogy hát ez valami nagyon nem oké, és akkor nézem, hogy hát miért hordtam én ezt a ruhát? Vagy biztos mindenki már volt úgy, hogy tavaly vett egy ruhát, amit akkor nagyon jónak érzett, színben, minden szabásban, és idén meg fel akarta venni, és hát ez nem is jó ez a ruha, nem is értem, hogy mit szerettem én ebben.
2: Igen, hát ebben segít, tehát ez egy önismeret, még egyszer mondom, ez egy önismeret, ugyanúgy a pszichológia része, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ha ez rossz hír, hogy ahogy a lelkünkkel foglalkozunk, ahogy utána olvasgatunk történeteknek, pontosan ugyanúgy érdemes időt, energiát, pénzt fektetni abba, hogy ez a csodálatos tartalom, ami belül van, az meg is mutatkozzon.
1: És ha már mondtad, hogy önismeret, akkor a következő blogban, a hírek és a zene után ezzel érkezünk a stílus, a testalkatunkról, illetve az önismeretre. A önismerettel folytatjuk. Tartsanak velünk a következő percekben is.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Szalai Katalin zeneszerző, stíluskomponista, szín- és stílustanácsadó a vendégem. Ebben az órában beszélgetünk a színekről, a stílusról, kinek mi áll jól, ugyanis a megfelelő szín az nem csak a ruhánkat változtatja meg, hanem bizony hatással lehet arra is, hogyan látjuk az arcunkat, mennyire tűnünk mondjuk kipihentnek, energikusnak, vagy éppen fáradtnak, de vajon hogyan derül ki, hogy milyen árnyalatok emelnek ki bennünket igazán, ezekről beszélgetek tehát Szalai Katalinnal. Hírek, zene, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik köztársasági elnöknek, változhat a posták nyitvatartása. Folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Bakka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek, a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személyek garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Bakka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Bakka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, hogy Bakka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk pedig alkalmatlannak tartja az államfői tisztségre. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérése cselekedett. Átszervezte a termelést, és több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty Széchenyi, valamint Podmanicki tér, illetve a József Attila utca. A tervezet emellett visszavonná a Sorsok háza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, hasznosításáról később dönthetnek. A javaslat a kormány honlapján véleményezhető. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közleménye szerint hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszatérnek a bázis postájukra.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol nem lesz, a Tiszántúlon megélénkül a szél. Napközben általában 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
1: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna FM. Manna FM.
0: Szalai Katalin zeneszerző, stíluskomponista vendégem ebben az órában. Beszélgetünk a színtanácsadásról, a színek lényegéről, és arról is, hogy a megfelelő színpaletta megtalálása az csak az első lépés, hiszen ahhoz, hogy nagyon jól érezzük magunkat a ruháinkba, a fazonoknak és az életmódunknak, és bizony-bizony találkoznia kell egymással, no, meg a személyiségünknek, testalkatunknak, ezzel fogjuk folytatni, hogy vajon miért kapcsolódik össze az öltözködés és az önismeret, vagy miért kötődik ennyire szorosan egymáshoz. Hát ez is ki fog derülni a következő percekben, tartsanak velünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem ebben az órában Szalai Katalin, zeneszerző és stíluskomponista, nem is tudom melyiket mondjam, előbb volt a zeneszerzés, úgyhogy ez is sorrendben szerintem teljesen rendben van. Igen. Ugye színtanácsadás, stílustanácsadás, erről beszélgetünk, és nagyon szépen átvezettük a következő témánkra, illetve ugyanez a téma, csak ezen belül arról, hogy arról fogunk most beszélgetni, hogy a megfelelő színpaletta megtalálása, ugye az csak az első lépés, és ahhoz, hogy valóban jól érezzük magunkat a ruháinkban, fazonoknak, illetve az életmódunknak, a személyiségünknek és testalkatunknak is találkoznia kell egymással, és akkor itt jön elő az a bizonyos önismereti rész, ugye, hogy hogyan tudjuk megtalálni a saját magunkat adott ruhába, adott színekbe. Miért kapcsolódik ennyire szorosan egymáshoz az öltözködés és az önismeret szerinted?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Talán pont azért, amit az előbb mondtam, hogy meg tud jelenni az, aki én vagyok, amilyen én vagyok.
1: És akkor is, hogyha, amit az előző blogban beszéltünk, hogyha valaki introvertált, és mondjuk az erős színeket, mi az erős színek, az melyik típus? Segíts nekem.
2: Ez a tél, meg a tavasz.
1: Tél-tavasz, a színei, az élénk színek. Ez akkor is érvényes?
2: Hát igen, akkor, tehát hogy neki
1: akkor
2: azokat
1: az,
2: igen. Uh-huh. Tehát az igazság, hogy bárki bárhogy öltözködik, nagyon-nagyon sokat mesél magáról. Tehát szoktam mondani, hogy az outfitünk az a vizuális történetmesélés színpada. Tehát hogy ez az a tere. Tehát ott van az, hogy te mit gondolsz magadról, mennyi az önbizalmad, nagyon-nagyon sok mindent ki lehet olvasni. Tehát ahogy ezt már az ókori görögök is mondták, hogy szólj és megmondom, ki vagy, ugye Kazinczy fordításában, itt ugyanez, hogy öltöz fel, és nagyjából sejtem, hogy ki vagy.
1: Igen.
2: Tehát ugye nagyon jól lehet olvasni. És mindig ott van, tehát minden reggel, tehát ráadásul ugye ez egy olyan történet az öltözködés, hogy ezt muszáj, tehát minden nap muszáj valamit felvenni.
1: Igen.
2: Tehát állandóan döntés elé vagyunk állítva minden nap, és az nagyon, nagyon megnehezíti a lelkünket is, hogyha az nekünk mindig egy keserves folyamat, hogy kivágom a szekrényt, és akkor na, nincs egy rongyom, ugye? Ez valahonnan jön ez a mondat. Vagy hogy ezt ezért nem veszem föl, vagy azt azért nem veszem föl. Vagy, és akkor mit vegyek föl? És akkor, tehát ez az állandó dilemmázás, ez rengeteg energiát elhúz. Mennyivel jobb az, hogy tudom, hogy milyen vagyok, és itt jön be az önismeret, hogy ez mennyire jól visszahat a lelki világomra, az, hogy tudom, milyen vagyok, ez áll jól, ez biztos, hogy ebbe jól érzem magam, és az van a szekrényemben. Tehát másképp indul a nap egyszerűen. Visszahat ránk a ruha, nagyon erőteljesen.
1: Igen, erről beszéltünk a múltkor is, hogy a szín, hát nyilván, mert hogyha egy szép színbe, vagy egy olyan szín van rajtam, vagy és egy olyan ruha, ami nekem jól áll, és kiemeli a személyiségemet, akár az én természetes színeimet, akkor észreveszik az embert, akkor máshogy közelednek, akkor jobban érzed magad. Tehát ez, amit beszéltünk, igen, hogy kifelé is, és befelé is úgy hat igazából.
2: Így van, így van. És rengeteg testalkatelemzéseknél azt szoktam észrevenni, hogy rettenetesen kritikus a nők magukkal, elképesztően, szinte bántóan. Olyanra is kritikát mondanak, amit hát még simán, hogy mondjam, tehát semmi gond nincs a lábával, vagy semmi gond nincs a felkarjával, mégis ő úgy éli meg, mert rettenetesen kritikus.
1: Tehát igen, ez a 21. századi igen, óriási
2: probléma. Meg generációs probléma igen. is, meg ugye most főleg a fiataloknál ugye ez újra nehéz, mert ott meg a TikTok világban, meg ezekben
1: igen.
2: a photoshopokban egyszerűen már nem látni, hogy mi a hiteles, és mi az, ami te vagy, vagy egy ilyen csinált kép, tehát ez is rettenetesen rosszul hat a lélekre. De a másik része, meg ez a sok hiedelem, hogy hát nekem milyen a bokám például. Tehát itt konkrétan volt olyan vendégem, akinek centivel le kellett mérnem, és meg kellett mutatnom, hogy amit beszólt a nagypapa tizen nem tudom hány éves igen. korában, hogy lett ilyen lőcs lábad lányom, vagy unokám, ez egy életre elég volt neki, hogy hosszú nadrágba járjon, és akkor így mutattam neki, de ugye ilyenkor megnézzük, hogy milyen szoknya hosszájól, vagy valami, és nézi, azt mondja, hát mint ez nem is élenék. Hát mondom, de látod, ugye? Tehát én életemben először látlak, vannak. Én azért vagyok itt, hogy megmondjam, hogyha esetleg nem előnyös az a hossz, vagy valami, de nézd meg, milyen szép vékony bokád van. És ez egy 30 éves program volt nála például, de ilyenekkel mindig van. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes történet. És még egyszer az, hogy én nagyon abba az irányba igyekszem mindenkit elvinni, hogy fogadja el a saját testalkatát. Hogyha ugye ez a gyümölcskosár történetnek is ez egy fantasztikus jó módszer, de nagyon nagy hátránya az, hogy folyamatosan a homokóra a number van, és aki nem olyan, hát akkor azt majd odaigazítjuk. Bocsánat, ő úgy nő, ő úgy szép. Tehát akkor hagyjuk már meg olyannak, amilyen, és abból kiindulva hozzuk ki azt, amiben ő a legjobban érzi magát nőnek. Az a kérdés, hogy ő hogy tudok neki abban segíteni, hogy ő elfogadja és megszeresse a testét, és ne kritizálja napi 24-be, megüsse magát. Tehát tényleg nagyon gyakran találkozom ezzel, és ez nagyon szomorú. Viszont az meg nagyon vidám, amikor már látni, hogy valaki úgy érkezik meg hozzám, hogy nincs problémája a testet, tehát elfogadja, és akkor onnan még

0: ugye ilyen emberekkel, és az a furcsa, hogy tehát, hogy nem kritizáljuk, de hogy így megnézzük azokat. Én magam is, bevallom őszintén. Tehát, hogy amikor valakinek olyan szinten előnytelen, és tényleg ez a kint van mindene, de hogy nem kéne, hogy kint legyen, tehát nem tudja az ember, nem tud az ember nem oda nézni, és azt mondani, hogy jaj, én mondjuk ennyinél így megállok, de nyilván a közösségi oldalaknak köszönhetően azért ma már nem csak a komment szekcióban, hanem sokszor még az életben is beszólnak az ilyen hölgyeknek, embereknek.
1: Igen, hát ez egy kicsit messzire vezet, ugye ezek mögött is pszichológiai dolgok vannak. Az mindenképpen tanulandó, az a szabadság, ahogy ő megírja magát, az a pozitív része, de azt gondolom, hogy én nehezen tudom összekapcsolni az ilyen megjelenésű hölgyeknél például az eleganciával.
0: Hát az biztos, hogy nem.
1: Tehát, hogy nincs meg az a kultúráltsága, visszafogottsága, tanultsága, tehát azért erről is beszél a megjelenésünk, és ezzel nincs semmi baj, tehát ahogy a társadalomban is különböző rétegek élünk együtt, el kell fogadni, hogy ő ott van, ő ott tart, és ő ilyen. Milyen jó, hogy én már nem ott, vagy nem így öltözöm, érted? De valahogy szeretettel elfogadni azt, hogy ez is van, és igen, hogy ő ilyen.
0: Ettől
1: és
0: színes,
1: biztos, igen, és hogy én most, ha eljönne, én elmondanám neki, hogy nézd mennyivel, mi a célod, mert hogyha egy kicsit elegánsabb irányba szeretnél elmenni, akkor az biztos, hogy mondjuk a cuppanósat levenném rólad, a skiniket például. Tehát az iszonyatosan, ez valahogy beette magát a magyar társadalom, női társadalom köztudásába, ez a skinny, mindenütt ezt látom, és nagyon keveseken áll jól. Igen. Ezt talán tényleg nem akarok senkit bántani, de az biztos, hogy nem az elegancia biztos nem a skinnyvel kezdődik. Lehet stylingolni ingekkel, meg mindennel, de...
0: Igen, mondjuk az is tényleg, hogy nem mindenki az elegancia irányába megy, vannak ugye a sportos, a mindenféle, de abszolút egyetértek evel, viszont muszáj megállnunk egy életöröm zene erejéig, és jövünk vissza, az esszenciákról mindenképpen beszélgetünk.
2: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szalai Katalin, zeneszerző, stíluskomponista, színtanácsadás, stílustanácsadásról beszélgetünk. Ugye itt az imént a zene előtt arról volt szó, hogy milyen fontos az önismeretünk abban, hogy milyen ruhákat, milyen színeket öltünk magunkra. Kifelé, befelé hatnak ugye a színek, az, hogy észrevesznek minket, hogy néznek ránk, hogy szólnak hozzánk. Sokkal fontosabb ez, azt gondolom, mint sokan gondolják, vagy gondoljuk, az, hogy tényleg milyen ruha van rajtunk, milyen színek. Még van egy téma, amit most nem fogunk tudni kibontani, de majd legközelebb erről is szeretném, ha beszélnénk, hogy az alkalomhoz illő öltözködés. Ez még nagyon-nagyon fontos, mert ez a másik, amivel szerintem egyáltalán nem vagyunk tisztában. Tehát az, hogy mondjuk például eseménytől függően például milyen ruhát veszek fel. Tehát lehet egy családi, mit tudom, egy karácsonyi esemény, ahol összejön a nagy család, lehet egy születésnap, lehet egy, nem tudom, egy kerti parti, hogy én ebben látom nagyon sok tanult, intelligens barátnőmet, kolléganőmet, aki egyszerűen nem tud alkalomhoz illően öltözni. De ezt most csak így bedobtam ezt a témát, de erről fogunk majd beszélgetni legközelebb. Most szeretnék az eszenciákról, hogy ugye itt már egy picit érintettük, de mik ezek az eszenciák, vagy ezt hogy képzeljük el? Konkrétan úgy, mint egy illóolajat? Eszencia?
3: Tulajdonképpen igen. A John Krichen elevérhez fűződik, és ami nagyon fontos, hogy ezt már 1920-as évektől kezdve elkezdték kutatni, hogy és itt most bejön a színpad, uh-huh. hogy egy művésznőn miért nem működik a jelmez. És ez, nem tudom, hogy kell kérteni a nevét, Belle Northrup, vagy Northrup, 1920-ban uh-huh. ő az, aki először lefektette ennek az egésznek az alapjait, vagy elkezdte kutatni, hogy a személyiségünk és a ruhastílusa az van, amikor diszonáns, hogy ilyen zenei uh-huh. szakkifejezéssel éljek. És utána ezt nagyon sokan elkezdték még kutatni, most ezt nem, hajnem mondjam végig persze. rengetegen, de a lényeg az, hogy kb. 960-as években kristályosodott ki először a hatos rendszer, ugye itt 7 stílus eszencia van, és ez a bizonyos John Krichener volt az, aki észrevette, hogy van még egy hetedik eszencia, ez a bizonyos éteri, angyali. Uh-huh. Ezért én nagyon hálás vagyok, mert én nekem ez nagyon sokat segített, hogy ezt például felismertem magamban. Mik ezek az eszenciák? Tulajdonképpen ugye mindegyik eszencia, ugye a lényeget tekintve lehet drámai, amiről már beszéltem pár perccel ezelőtt. Igen. Van a játékosan drámai, ez a nagyon kis, általában alacsonyabb hölgyek szokták ezt szeretni, vagy urak, mert ugye ott is érvényesek ezek.
2: Az urakról is fogunk majd legközelebb beszélgetni. Igen.
3: Náluk is ugyanígy vannak ezek az eszenciák. És ez a játékosan drámai, tehát nagyon szereti a színeket, a játékot a megjelenésében. Van a természetes, ebbe rengetegen beletartoznak, és itt több leágazás is van, a sportos is ide tartozik, illetve minden, ami az etno, a folk, minden, ami természet, föld közeli, itt általában uh-huh. itt jön ki az például, hogy valaki hiába nem tudom milyen, mit tudom én, téltípus, mégis elemi ösztönös igénye van a föld színe. Ott általában van valami ilyesmi hatás, hogy persze, mert a természetes eszenciája ott van. És akkor ez persze, hogy hat rá, és persze, hogy vonza a tűzszín, meg a zöld, meg a minden, ami földszín. De a természeteseknél nem egy élénk típusról uh-huh. beszélünk. Tehát a természetes eszencia nagyon sokféle, de mindegyiknek valahol ez a lazaság, a kényelem, szabásvonalak, tehát hogy itt nagyon sok mindenről beszélünk, amikor egy eszenciáról beszélünk, hogy milyen mintákhoz, rusztikus anyagokhoz, vagy mondom, ezek a kicsit etno mintázatokhoz nagyon szívesen nyúl, tehát a természetes is egy nagyon nagy kosár. Aztán a klasszikus, itt ugye a legfontosabb, hogy ugye ez a hét eszencia tulajdonképpen minek a mentén épült fel. Azon az alapon, és talán ez a legfontosabb, és sajnos nem ezzel kezdtem, hogy a női megjelenésben is vannak maszkulin, férfias vonalak, energiák, megjelenések. Uh-huh. Tehát miről beszélek? Egy erőteljes, minden, ami szögletes, minden, ami domináns, minden, ami kicsit sötétebb. Tehát ez minden, ami a maszkulin energia, ezzel szemben ott van minden, ami bájos, gömbölydet, keskeny, nyulánk, ugye, tehát minden, ami gömbölyűség, most ilyen nagyon-nagyon primitíven leegyszerűsítve az egészet, tehát ezek a dinamikák ott vannak bennünk. És ugye Hollywood megalkotta a maga tiszta jén karakterét, mondjuk a Monroe-val, vagy akár ezekkel, ugye, ezekkel a nagyon nőies modellekkel, illetve a macsó férfit is, és ugye ez a két szélsőség. Na most hát ebből nem rohangál olyan sok a világba, tehát hogy, hát nem, hogy ezek igen. is vannak, na de akkora az a gazdagsággal van jelen ezeknek az energiáknak a variabilitása minden egyes testalkatban. Valakinek a nőiesebből van több, valakinek a férfiasabbból, de mindenképpen attól ő még nő, csak
2: vagy
3: van,
2: férfi, nem? Tehát a férfiakban ugyanúgy a nőies oldal.
3: Tehát
2: igen.
3: ott is van ez, hogy vannak nőies férfiak, és vannak férfias nők.
2: Igen,
3: tehát
2: igen.
3: azzal, hogy egy kicsit én ezt a Hollywood számlájára írom ezt a történetet, tehát azzal, hogy ez volt az álom uh-huh. nő, meg az álom férfi, ez egy kicsit nem életszerű kép.
2: Leszűkíti, nagyon,
3: van,
2: igen,
3: és vannak ezek. Vagyunk. Tény, hogy vannak ezek, nyilván hétköznapokban is, de sokkal színesebb a paletta és az átmenet. És hogyha ez így rendbe van téve, akkor nem kérdőjeleződik meg talán olyan erőteljesen az, hogy én most férfi vagyok, vagy nő. Hanem én egy olyan nő vagyok, akinek vannak férfias igen. tulajdonságai, vagy egy olyan férfi vagyok, akinek vannak nőies érzékenységei.
2: Igen, de ebben nyilván szakember tud segíteni, hogy mindent helyére tenni, mert ebből a beszélgetésből is azért az kiderült, hogy tényleg olyan minden, tehát mindenki személy, minden egyes személy egyedi. Tehát így nincs van. Olyan, hogy neked jó a, nem tudom, a rövid haj, és akkor nekem is jó lesz a rövid haj, és nincs olyan, hogy neked ez a keret szemüveg áll jól nekem, meg amaz. Sajnos nagyon kifutottunk az időből, úgyhogy muszáj lesz lezárnom, de ezt a témát nyilván folytatni fogjuk, mert én is érzem meg, szerintem a hallgatók is, hogy még rengeteg kérdés van ezekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Én is nagyon köszönöm.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szalai Katalin zeneszerző, stíluskomponista volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Színek és önismeret, ez volt a témánk ebben az órában. Szalai Katalinnal beszélgettem, következő órában pedig egy másik Katalin, Benedekfi Katalin, énekművész, színművész érkezik hozzám, akivel az őszi évadról és a nyári feladatokról is beszélgetünk, majd tartsanak velünk.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Rövidebbek lehetnek az alsó tagozatosok tanórái. Folytatódik a kánikula, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személyek garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte: készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka András a sértettség és a bosszú állást vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodimir Zelenszky, ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandar Vučić elmondta, Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastrukturális együttműködés erősítésére törekszik. Spanyolországban véletlenszerűen ellenőrzik az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-ig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben a nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. Kókai Nélányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Jövő héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kettől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját.
1: Időjárás.
4: Folytatódik a derült nyári idő, számot tevő eső nem lesz. A Tiszántúlon megélénkül a szél. Napközben 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Benedekfi Katalin ének és színművész lesz a vendégem ebben az órában. Opera, operett, musical és prózai színház is fontos szerepet kap az életében. Egy sikeres színházi évad áll mögötte, a nyári pihenés után pedig új szerepekre, új művészi feladatokra készül, és hát hegymászásra is. Na de hozzuk a részleteket, nem sokára, tartsanak velünk.
3: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM.

0: Manko.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
2: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Mai vendégem Benedekfi Katalin, Magyar Arany Érdemkeresztel kitüntetett primadíjas operaénekes. Nagy Galambfalváról indult, pályáján pedig az opera, az operetta, a musical, a népdal és a prózai színjátszás is helyet kapott az utóbbi években. A közelmúltban a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban többek között a Viktória cím szerepében a János Vitéz francia király kisasszonyaként láthatta a közönség, miközben a budapesti Operett Színházban a Jekyll és Hyde előadásaiban is játszik, és előadó művészi munkája mellett opera beavató foglalkozásokon művészetpedagógusként is közelebb viszi a fiatalokhoz a klasszikus zenét. Vendégem tehát ebben az órában Benedekfi Katalin. Szervusz, jó reggelt!
3: Szép jó reggelt, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: No, hát beszéljünk arról, hogy ugye itt most színházi évadot zártunk, úgymond. Ilyenkor ugye az előadások véget érnek, mondhatjuk így is, szerepek, próbafolyamatok, a közös alkotói élmények, de különösen mozgalmas időszak áll mögötted. A nyári pihenés után már új feladatok és új szerepek is várnak téged. Induljunk innen, milyen volt ez az évad, és mi az, ami vár?
3: Valóban nagyon izgalmas, és rengeteg szép feladat várt. Nagyon sok fele utaztam is, közben ugye csinálom Kolozsváron a Dimát, a mesteri szakon még, tehát románul, úgyhogy még ez is van. Közben ugye opera beavatók voltak, közben sajnos volt a családomban elég sok tragédia is, elvesztettem édesapámat, és tehát 4 családtagomat tulajdonképpen egy fél év alatt, úgyhogy azért ez így elég megterhelt időszak volt, és közben képzeld, olyan volt, hogy pont János Vitéz bemutató előtt 3 nappal volt édesapám temetése. És ez annyira kemény, ugye azt úgy sokszor hallja az ember, hogy hát ilyen időszakok vannak, de hogy amikor ezt úgy te a saját bőrödön megéled és tapasztalod, és tudod azt, hogy vissza kell menned és helyt kell állnod, mert épp egy premierre készülsz, és szórakoztatni kell a közönséget, és jó pofának kell lenni, és viccesnek, és persze szépen énekelni, és utána összeomlasz, és aztán megint másnap újra kezded, és ha hiszed, ha nem, azért ez eszméletlenül megterhelő lelkileg.
2: Egyébként, ha egy ilyen kis kulisszatitkot így elárulhatunk a hallgatóinknak, hogy ez hogyan működik, tehát amikor felmész a színpadra, akkor ez így arra az időszakra, amíg színpadon vagy, mondhatjuk azt, egy ilyen más tudatállapotba kerül az ember, és félre tudja ezt tenni, és akkor jön vissza az élet, úgymond, amikor a színpadról lejössz, amikor vége az előadásnak, vagy még azért jelenetek között is. Mert azt meg kell, hogy értsék a hallgatók, hogy nyilván aki nem mozgott ebben a szakmában, nem tudja. Én is ugye mozogtam ebbe, tehát hogy abszolút tudom, hogy ez egy milyen nagyon-nagyon nehéz és megterhelő. Amikor azt mondják, hogy meg könnyű dolga van a művészeknek, csak fölmegy, játszik, hát gondoljon bele egy ilyen helyzetbe.
3: Megmondom őszintén, tehát, hogy eszméletlen kemény volt, ráadásul úgy, hogy sminkeltem is időközönként, tehát így potyogtak a könnyeim, tehát miközben tudtam, hogy fél órán belül, egy órán belül színpadra kell mennem. És akkor valami nagy nehezen összeszedtem magam, hogy be kellett skálázni, és ha beskálázol, akkor az nem annyira szerencsés, hogy közben sírdogász, mert elmegy a beskálázott hangod. Tehát, hogy ez is egy ilyen érdekes történet. És akkor valahogy emlékszem, hogy összeszedtem magam, felmentem a színpadra, és akkor ott már az adrenalin, meg az a fajta világ, amiben belecsöppensz, akkor az úgy elvisz, és olyan érdekes, tényleg azt vettem észre, hogy sokkal intenzívebb volt a játékom, sokkal akár a poénokat jobban kiélezve éltem meg, sokkal többet röhögött rajtam a közönség, mert egyszerűen ez a fajta fájdalom annyira átcsapott a másik oldalra, hogy egyszerűen éppen csak, hogy a fejem tetejére nem álltam. Tehát, hogy sokkal több, sokkal szabadabban, sokkal több hülyeséget megmertem csinálni, milyen, de azt mekkora ez a fájdalom.
2: Ellentmondás, igen, de ez ugyanakkor mekkora ellentmondás, milyen érdekes az emberi psziché, meg a mentális állapot, hogy mit hoz ki az emberből, igen. Tehát, hogy egy ilyen tragédia szabad, tehát a szavak, amiket azt mondja, szabaddá tesz a színpadon, és a közönség azon nevet rajta.
3: Igen, mert abban valahogy az összes fájdalmadat abba teszed bele, és akkor egyszer csak az a nagyon, nagyon sok fájdalom, energia úgy valahogy összegyúródik benned, igen. És az úgy robban, és az egy hála jó Istennek, hogy ilyen irányba. Tehát, de érdekes volt, mert ugye mivel francia királylányt énekeltem, és úgy volt az elején megcsinálva, a rendező úgy rendezte meg, hogy hátat fordítunk, amikor ugye bejön a bagó, és akkor úgy majdnem a francia udvar, úgy félig háttal van, és de színpadon.
2: Igen,
3: és akkor hallgatja a bagó dalát. És ott volt először az, hogy azt éreztem, hogy utána meg kellett szórálnom, és nem tudtam, és konkrétan végzókogtam a pagódalát háttal, és annyira drágák voltak a kollégák, mert hogy mindenki ott kért kintről zsebkendőt, és akkor tudod, így kézről kézre járt a zsebkendőm, én pont közében álltam, hogy valahogy össze tudjam szedni magam. És azért ezeket megélni, az azért azt gondolom, hogy nagyon kemény történet.
2: Ilyenkor azért van félelem olyan szempontból benned, hogy mondjuk háttal vagyok a nézőknek, de ha megfordulok, vissza kell, hogy hogy el tud-e ez múlni, vagy le tudod-e választani?
3: Olyan érdekes, hogy ott utána pont arról szól a történet, hogy, próbálom meggyőzni a János Vitéz, hogy hát maradjon itt, és szeressen engem, és érthető, hogy az Iluska már ugye meghalt, de azért én itt vagyok, és húsvérnőként próbálok mellett állni. És nagyon érdekes, mert hát közben szétsírtam a smeremet, úgyhogy hogy akár még ilyen szempontból még úgymond hiteles is volt. Még és azt tényleg ott úgy rogytam össze, és úgy estem kétségbe, hogy tehát abszolút bele tudtam vinni ezeket a fájdalmakat, de persze utána lejössz a színpadra, és összeomlasz, és másnap pedig újra össze kell szedned magad, és azt éreztem, hogy ott végig nem is volt leállásom egyáltalán, tehát ott be se fejeztem jóformán a János Vitézeket, már próbáltuk megint a ugye felújtó próbája volt a Viktóriának, amiben ugye a címszerepet énekeltem, és ott is azért egy elég kemény drámai történet végig, úgy, hogy elveszti a szerelmét, meghal a szerelme, aztán mégis kiderül, hogy megszabadult a hadifogságból, mégis élt, tehát hogy nagyon tehát hidegből melegbe, nagyon kemény érzelmi állapotok vannak, és ugye azt is végigtoltam, és egyszerűen azt éreztem utána, hogy olyan szinten, tehát én februárra olyan szinten kimerültem lelkileg. Ott
2: meg ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy meg is erősödtél. Tehát, hogy azért ez a fajta hullámvasút úgymond, mert ez igazából az, amit így magára kell kényszeríteni az embernek, hogy most akkor vidámnak kell lennem, most énekelnem kell, most miközben belül meghal az ember. Igen. Ez egy olyan erőt épít fel szerintem.
3: Azt éreztem, hogy nem csak erőt, hanem hogy egy teljesen más attitűdöt. Tehát, hogy valahogy egyszerre csak azt érzed, hogy máshogy állsz a világhoz, mások a prioritások, már egy csomó dolgot máshogy szűrsz át magadon. Igen. Nem biztos, hogy azok a dolgok annyira bántanak már előtte, mint ami előtte Igen. volt. Tehát, hogy valahogy, nem tudom, nem azt mondom, hogy nyugodtabb az ember, hanem van egy ilyen fájdalmas nyugalom benne, ami valahol jó is, de ugyanakkor, hát igen, ahogy az élet múlik, meg telik, talán bölcsebbekké válunk, talán, és ezek a fájdalmak sok mindenre megedzenek bennünket.
2: És átértékelünk.
3: És azt érzem, hogy sokszor, hogy igen, most valahogy meg kell várnom, hogy egy kicsit a lelkem utolérjen, mert annyi mindent csináltam, és egyik dologból estem a másikba, és hogy na még, úristen, még ezt meg kell csinálni, még azt meg kell csinálni, és úgy éreztem tudod, hogy fáradt a lelkem, fáradt a testem, éjszakákat nem aludtam, végig sírtam. Tehát, hogy és mindig fel kellett újra, és minden nap tuningolnom magam, és egyszerűen azt éreztem évad végére, hogy én úgy elfáradtam, mintha nem tudom, tehát 150 éves lennék legalább, tehát hogy ez ilyen eszméletlen történet.
2: Akkor innen folytatjuk, tartsanak velünk, jövünk vissza az Élet öröm zene után.
1: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Júniusban ért véget ugye a színházi évad, nyáron általában a művészek ugye pihenni szoktak, illetve hát nyilván vannak olyan munkák, amik a nyári időszakra esnek. Benedekfi Katalin, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett prímadíjas koloratúrszoprán énekművész és színművésszel beszélgetek, akinek szintén ugye nyári szünete van, és itt ugye említettem az előző blogban, illetve a bevezetőben is, hogy a Csokonai Nemzeti Színházban Viktória cím szerepében játszol, valamint a János Vitéz francia király kisasszonyaként, de nagyon sok szerepet felsorolhatnánk. És akkor, ahogy mondtam, most nem is annyira pihenésé lesz a főszerep nyáron, de az is nyilván, de hogy azért vannak új kihívások. De mielőtt erről beszélnénk, itt említetted ugye a Viktória cím szerepét, meg én is itt a bevezetőbe. Hogyha nézzük ezt a két szerepet, tehát a Viktóriát, illetve a francia király kisasszonyt, akkor melyik volt nagyobb kihívás számodra?
2: Olyan érdekes, mert a francia királylányt azt többször énekeltem már, beénekelt szerepem volt, viszont érdekes, mert tehát úgy a zenei anyag egy picit át volt írva Dénes István által, és én azt gondolom abszolút javára vált, tehát a Kacsó Pongrácot egy picit ugye leporolták, felfrissítették, és abszolút ilyen nagyon filmszerű, nagyon csodálatos volt így megírva az egésznek a finálé része. Imádtam énekelni, és sokkal több magasság volt, meg koloratúrás rész, és ezeket a nagy lelki dolgokat így valahogy jobban bele lehetett rakni. Viszont abból a szempontból volt másabb, vagy kicsit másabb a kihívás a francia királylány, mert ugye végig koloratúr, tehát végig magasságokba énekelsz, és ott dobálod a három vonalat, székedéket, mikor, hogy. És előtte meg ugye mást énekeltem, és hogy onnan visszatorl, vagy például Maricából visszatornázni magad. Hogy a Marica azért egy testesebb, egy inkább drámaibb történet itt a francia királylánynál, vagy akár a Viktória is egy, ugye, egy sokkal testesebb, drámaibb történetet, drámaibb megalkotását kívánja a hangodnak, vagy egyáltalán képzését, és egyszer csak ugye kicsit más technikával kell neki állnod ahhoz, hogy az a légoszlop egyáltalán, tehát egy csomó technikai dolog tulajdonképpen, hogy az szépen fusson, tehát hogy az ne súlyos legyen, hanem a koloratúrák szépen tudjanak futni, sokkal karcsúbban tud megfogni, tehát más a levegőbeosztásod. Tehát igazából a mesteremmel ezzel dolgoztunk többet, hogy az a fajta könnyedsége a francia királylánynak, az ugyanúgy abszolút viccessége, jobban jöjjön vissza hangba is, tehát nem csak a játékba, hanem a hanggal is ezt meg tudjam csinálni. És érdekes volt, mert ugye utána pont volt egy Marica Agrófő meghallgatásom, és akkor mondta az igazgató úr, hogy hát ez teljesen máshogy énekel. És mondtam, hát persze, az egyik egy drámai szerep, a másik meg egy koloratúra. Tehát, és azt gondolom, hogy ebből a szempontból nagyon örülök, hogy tényleg olyan mestereim voltak, hála jó Istennek még most is, hogy akikkel ezeket én ki tudom dolgozni, és folyamatosan dolgozom is, mert ez kell, tehát hogyha az ember színpadon van, és abszolút próbálja mindig a lehetőségeihez képest a maximumot nyújtani, ez nagyon-nagyon fontos, a folyamatos tréning.
1: Jó, hát ez egyik legfontosabb, tehát ugyanúgy, mint a sportban, hogyha az ember abba hagyja az edzést, akkor a test az elfelejti.
2: Így van, és
1: összeomlik, igen.
2: Így van, és a Viktor viszont abból a szempontból nagyon-nagyon szerettem, mert az egy nagyon lelki történet, ugye ott három felvonáson keresztül egy teljesen más dolgokat lehet megélni, és hát a Novák Eszter egy fantasztikus rendező, nagyon-nagyon szerettem vele dolgozni, olyan íveket, lelki íveket lehetett általa megalkotni, megbejárni, és jó érzés volt, mert ugye annak idején színészként kezdtem, és akkor egyszer csak ugye a színészi vénája az embernek, ugye sokkal jobban előtérbe tud kerülni, és imádtam, tehát abszolút azt gondolom, hogy fürödtem abba a szerepbe, de igyekszem azért mindig magamon, bármilyen, mindegy, hogy Marica, Jekyll és Hyde, mit tudom, francia királylányból, bármi is, vagy illetve János Vitézből a francia királylány, vagy a Jekyll és Hyde, ugye a Nelly, amit játszom, vagy Viktória, vagy bármit igazából, amit játszom. Tehát úgy mindig igyekszem először technikailag megnézni, hogy mi az, amit megkövetel az a szerep, és aztán utána így átszűrni a lelkemen, hogy az a sajátommá váljon, és hogy szabadon tudjak mozogni. Persze ahhoz, hogy az ember szabadon mozogjon, ahhoz meg kell húzni a határokat. És akkor azokon a határokon belül tud szabadon mozogni tulajdonképpen, de hogyha ezek megvannak, akkor abban lehet lubickolni folyamatosan.
1: Ezek, amiket most itt felsoroltunk, Jekyll és Hyde, Viktória, János Vitéz, ezek a jövő évadban is futni fog? Láthat a közönség valamelyikbe, vagy akár mindháromban?
2: Így van, a János Vitéz az megy tovább, tehát a francia királylány, aztán ugye itt említettem a Maricát, azt Kolozsváron, a Kolozsvári Magyar Operába azt játszom, hála jó Istennek, tovább, ott októberben is összem, meg jön januárban is lesz előadásom. A Viktóriából az lehet, hogy még egy-két előadás megy, de ugye ez most már régebben csinálta a Novák Eszter, úgyhogy volt arról szó, hogy nyári produkciónak megy, de most, tehát ez még ilyen képlékeny egy picit. Jekyll és Hyde az igen, az is megy tovább, úgyhogy meg hát jönnek új a feladatok, és évad végén aztán lesz Vígözvegy, úgyhogy ez nagyon-nagyon
1: ez a következő évadról beszélsz már.
2: Következő évadnak
1: tehát
2: a
1: akkor ez Debrecenben lesz
2: így
1: a Vígözvegy?
2: Így van, Debrecenben. Debrecenben is aztán ugye felkértek a Maricára is most ott Debrecenben is, az most úgy néz ki, hogy csúszik talán egy évadot különböző technikai dolgok miatt, és hát az is most, amit ugye Kolozsváron a Kolozsvári Magyar Operába éneklek, aztán így
1: akkor
2: most...
1: elég sokat ingázol, Kolozsvár, Debrecen,
2: folyamatosan
1: Budapest,
2: szokták néha kérdezni, hogy ti hol laktok, és vagy hol éltek, és mindig mondom, hogy hát úgy valahol az M3-as vonalán. Tehát úgy ugye a párom Mátraderecskén köti, még oda köti a munkája engem ugye Debrecenhez, de hát Budapesten élünk, tehát hogy így valahogy az M3-as vonalán úgy össze lehet velünk futni.
1: Azt szokták, hogy ez a hosszú kapcsolat, vagy hosszú házasság titka, hogy nagyon ritkán kell találkozni, és akkor talán a rengeteg, tehát azok a problémák, amik mondjuk egy mindennapos kapcsolatban előfordulnak, ezek így valahogy terítékre se kerülnek, mert nincs rá idejük. És mindjárt a nyárról is beszélünk, hogy mi minden vár, milyen munkák várnak téged a nyári szünetben, úgymond, de most előjön életörömzene, legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést. Benedekfi Katalina vendégem ebben az órában, prímadíjas énekművész, aki a színházi előadások mellett rendszeresen koncertezik. Repertoárja rendkívül sokszínű, az opera áriáktól, az operettektől, a népdalokon át egészen a musicalekig terjed. Az őszi koncerttervekről is fogunk beszélgetni, következő időszak művészi kihívásairól, feladatairól, és hát a hegymászásról is. Hírek, zene, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Rövidebbek lehetnek az alsó tagozatosok tanórái. Folytatódik a kánikula, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte: készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka András a sértettség és a bosszúállást vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodimir Zelenszky, ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandar Vučić elmondta, Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastrukturális együttműködés erősítésére törekszik. Spanyolországban véletlenszerűen ellenőrzik az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-ig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben a nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Jövő héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kettől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Folytatódik a derült nyári idő, számot tevő eső nem lesz, a Tiszántúlon megélénkül a szél. Napközben 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
1: Manna, ez a családi Manna.
0: Ebben az órában Benedekfi Katalinnal beszélgetek, aki nem csak a színpadon áll, hanem tanítással és operabeavató programokkal is foglalkozik. Fontosnak tartja, hogy a fiatalok személyes élményeken keresztül kerüljenek közelebb a klasszikus zenéhez, az operához és a magyar népdalkincshez. Erről is beszélgetünk, illetve hát nagy hegymászókat, úgyhogy erről is szó lesz nem sokára még. Jönne az Életörömzene, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Életörömzene. Ez a

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Benedekfi Katalin, ének és színművész a vendégem, akinek ugye pályáján az opera, az operetta, a musical és a prózai színház is nagyon fontos szerepet kap. Ezekről beszélgetünk többek között. És akkor onnan folytatjuk most, hogy hát nyár, mesélj nekem kicsit a nyárról, hogy mi minden vált. Most már lassan mondjuk vége a hónapunk, augusztus környékén. Ezt most csak a pihenésé, vagy most hát, ezt tudatosan?
2: Folyamat, egyrészt volt egy ugye az, hogy pihenés. Tehát, hogy de mondjuk minden volt, csak pihenés, nem, mert tehát ugye Székelyföld, sajnos ugye édesapámot ugye említettem, hogy elvesztettük, de hát ott van áll a jó Istennek még édesanyám, bár ő is még tehát na, az is sokszor segítségre szorul. És azért ilyenkor tudod, amikor az egyik szülődet elveszíted, akkor sokkal jobban kapaszkodsz már a másikba is, hogy minél többet hazamenni, minél többet átölelni, ott lenni vele, néha felidegesíteni, tehát hogy még ez is beletartozik a pakliba. Tehát, hogy az arra nagyon odafigyeltem, tehát például most csak ezen a nyáron háromszor vagyok otthon. De ugyanakkor azt éreztem ezáltal, hogy édesapám elment, meg nagyon sok szerettemet eltemettem, négy hozzátartozómat, hogy prioritás lett most az, hogy többet találkozni emberekkel, barátokkal. Tehát, hogy nagyon sokszor a munkám miatt sokkal többet hanyagoltam, tehát egyszerűen toltam, meg hanyagoltam azt, hogy jaj, persze találkozzunk, de hogy úgy sosem volt időm, mert most éppen Kolozsvára mentem, most éppen mit tudom én, énekelni mentem külföldre, most Brassóba, tehát, hogy szanaszét voltam, és azt éreztem, hogy tolom a dolgokat, és hogy közben telik az élet, telik az idő, és elvesztek néha olyan embereket, akikkel jó lett volna előtte még egyszer beszélni, találkozni. És most ez ebből a szempontból az abszolút ilyen prioritássá vált. És nagyon örültem, mert most volt tehát most július közepén volt a gimnázium osztály találkozóm is, és nagyon jó volt. Hála Istennek egész sokan össze tudtunk gyűlni, és nagyon jó volt találkozni így ennyi év távlatából azokkal az emberekkel, akikkel valahol annak idején együtt indultunk el, tehát tele álmokkal, remény el, hogy kiből mi lett, ki mit tudott megvalósítani. Tudod, én sokat mászok hegyet.
1: Igen,
2: És mindig, régebb mindig az volt bennem, hogy fú, most akkor bom, előre a célig, és meg se állni a csúcsig. És aztán egy idő után az ember észreveszi, hogy hát azért nézek időközönként vissza is, hogy lehet, hogy még nem vagyok a csúcson, de közben már milyen sokat haladtam.
1: Igen.
2: És hogy milyen
1: ez milyen kemény, fontos, igen.
2: Igen, hogy milyen kemény erőfeszítéssel milyen sokat mentem már. És hogy ilyenkor, mikor meglátom az osztálytársaimat, és beszélgetünk, és emlékszem arra, hogy ki milyen elánnal vágott neki a világnak, és akkor jó látni, hogy igen, persze mindenkit megdobált az élet, megrágott az élet ennyi idő alatt, de jó látni azt a fajta hitet, azt a fajta emberszeretetet, azt a fajta kitartást, hogy persze megdobált, és lehet, hogy majdnem halálos betegségből mászott ki az egyik, a másik nem tudom hányszor vált el, tehát szülők meghaltak, tehát nagyon sok tragédia történik ennyi év alatt. De hogy az, hogy az embernek van hite, van reménye, van mibe, van egy olyan közösség, amiben tud kapaszkodni, az azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, és olyan jó volt látni. Egyszer azt éreztem, hogy így teljesen feltöltöttem, tehát hogy nem tudom, hazamentem valamikor hajnalba, és nem az volt, hogy fú, most akkor ilyen erezzel a hajam, eszem iszom, nagyot bulizunk, hanem egyszerűen ott voltunk egymásra figyelve, és beszélgetünk egymással hajnalig. És ez valami eszméletlen élmény volt tényleg, és még
1: nyilván utána... velük nem nagyon találkoztál az elmúlt időszakban, hiszen igen.
2: Nem nagyon, ugye, mert keresztúri osztálytársak, és hát mindenki egyrészt, van akik nagyon sokan Magyarországon is élnek, Siófok, Kalocsa,
1: stb.
2: Van, aki külföldön él. És akkor időközönként, hogyha haza tudtam szaladni a szüleimhez, vagy édesanyámhoz, akkor hát épp örültem, hogy ott tudok lenni, de azért képzeld, hogy a keresztúri csapat, tehát akik keresztúron maradtak, azok nagyon sokszor ellátogattak például a koncertjeimre, vagy volt Brassóba koncertem, vagy Csíkszeredában, és akkor volt egy ilyen kis mag, akik azért ellátogattak. Meg hát ezeken a közösségi médiákon követjük egymást.
1: Igen. Ez nagyon jó érzés. A közösségi média, hogy ilyen tényleg másik országban élő régi barátok, osztálytársak, ismerősökkel az ember tudja tartani a kapcsolatot. Egyébként az tényleg egy nagyon fontos mondat, amit mondtál, hogy a hegymászással kapcsolatban, hogy mindig mindenki a célt nézi, és mindig előre nézünk, hogy mit akarok elérni, hova akarok eljutni.
2: És közben már mennyit haladtam, mennyi mindent elértem már.
1: Egyrészt mennyi mindent elért, illetve hogy arra az útra visszatekinteni, tehát, hogy nem csak mindig előre, hanem néha hátra is kell nézni, azt gondolom, illetve azt a pontot, ahol éppen akkor tart az ember.
2: Hogy megélni,
1: igen.
2: És azt gondolom, hogy azért is nagyon fontos, nekem sokáig nem volt, mert annyira fú, vehemenciá, vagy erre buci hambe kaplak, és akkor most fussunk föl bárhová.
1: Hát ez a székely virtus.
2: De ugye nem csak egy hegymászás, hanem akár az életem, bármit csináltam az életemben, mindig ilyen, most add meg Uramisten, de most rögtön, és ha nem úgy sikerült, akkor összedőlt a világ. És ilyen típus vagyok, de azt éreztem, hogy azért is jó ezt, egy picit megállni és körülnézni, mert tudod végre értékelni. Tehát, hogy nem marad benned talán annyi hiányérzet.
1: Igen.
2: Mert amikor csak a célt látjuk magunk előtt, akkor azt látjuk, hogy még mindig nem értem el, még mindig nem értem oda, még mindig nem tudtam ezt, meg azt, meg amazt megvalósítani. És hogyha ha kicsit visszanézel, akkor látod, hogy azért azt a kutya mindenit, azért nagyon sokat jöttem.
1: Igen, mert ugye az előző, amit az állandó elégedetlenség, tehát az szüli, hogy állandó elégedetlen az ember magán, miért nem jutok el már oda, miért nem, igen. Most miért nem igen. Így történt, most miért nem.
2: De közben visszanézel, akkor, és azért érdekes nekem például, hogy ugye járok sokat külföldre, meg szoktam előadásokat is nézni időközönként külföldön, vagy akár Bécsbe, az operába, és időközönként meg hát azért gyakran, igen. Sőt nem is időközönként, hazamegyek Székelyföldre. És ez annyira jó, hogy ott azért most már Istennek van időm, és leülök, és emberekkel beszélgetek, és akkor látom, hogy honnan jutottam. Tulajdonképpen egy nagyon pici székelyfaluból indultam el. És akkor egyszer csak azért nagyon jó érzés, amikor akár megyek az utcán Debrecenbe, és mit tudom, nyakig a kapucni be van húzva a fejembe, mert rohanok, és majdnem elkések mindenhonnan, és megállítanak az utcán, és hogy jaj, művésznő, láttam igen. A tévébe, és szeretem a hangját. És akkor ilyenkor azt gondolod, hogy igen, talán volt értelme ennek a rengeteg sok küzdelemnek, ennek a sok olyan dolognak, amit az, hogy nem lett Isten igazán időbe családom, feladtál egy csomó mindent igen. A karrier érdekébe, és akkor ilyenkor úgy rájössz, hogy igen, talán volt értelme.
1: Volt értelme, igen. Beszéljünk egy picit az őszi koncertekről, és arról, hogy akkor a jövő évadban mi minden vár téged, akár Debrecenbe, akár bárhol.
2: Hála Jóistennek elég sok felkérésem van, koncertem is van, most augusztus 20-a is környékén lett volna egy csomó minden, de képzeld, lemondtam, mert megyek hegyet mászni.
1: Hegymászásért lemondtad.
2: Képzeld el. Igen, mert a tavaly megmásztam ugye 2535, tehát Erdély legmagasabb csúcsát, a Négolyt. Tehát
1: akkor volt igen, nálam, igen, erről beszéltünk. Igen.
2: És akkor most azt mondtam, akkor most úgy voltam vele, hogy akkor emeljük a tétet, és képzeld el, hogy végülis most 3016 méterre megyünk fel az Alpokba, úgyhogy ez nekem egy kihívás, és ez nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy az ember

0: nagyon-nagyon fontos.
1: És hát ez nem is az, hogy fontos, hanem hogy szükség is van rá ahhoz, hogy az ember hely tudjon állni. Na de most életörömzenét hozunk, aztán innen folytatjuk a beszélgetést.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM. Benedekfi Katalin ének és színművész a vendégem ebben az órában. Ugye a pályáján opera, operát, musical és a prózai színház is bizony fontos szerepet kapott és kap mai napig. Beszélgettünk rengeteg dologról. Arról ott hagytuk abba, ugye, hogy milyen munkák, mi minden vár téged a nyár folyamán még.
2: Lesznek koncertek, aztán továbbiakban lesznek még Erdélybe opera beavatóim. Ugye tovább csinálom a Dériné programmal a gyerekeknek ezeket a programokat, egy kicsit az operát közelebb vinni hozzájuk. Most készülünk egy másik programmal is, amik talán egy picit jobban megszólítja a mai fiatalokat, ez a fajta közösségi médiának, ez a fajta kirekesztettsége, hogy elfogadnak, nem fogadnak el, és akkor erre felépíteni drámapedagógussal és egy zenész kollégával egy ilyen kis programot. Ugye ezt is most hozzátesszük ehhez az ifjúsági programunkhoz. Ugye említettem, hogy mennek tovább ezek az előadások, akár az opera

0: A Jekyll és Hyde, bár most ott van elég sok változás, aztán meglátjuk, hogy mi hogy alakul.
1: Igen, de most ugye, azért sok változás volt az sok, egész.
0: Igen, mindenhol is.
1: Mindenhol is, de ebben a szakmában is, igen.
0: Abszolút, de én azt gondolom, hogy az emberek csinálni kell a saját dolgát. Igen. Tehát, hogy tudja, hogy kicsoda, micsoda, mit gondol magáról, az életéről, és aztán előbb-utóbb a dolgok megtalálják. Tehát van egy ilyen mondásom, tudod, hogy nyitott vagyok a világra, és a világ is nyitott rám.
1: Igen.
0: És ez azt gondolom, ezzel kell foglalkozni magunkkal, nem az, hogy a másik mit Abszolút. Mondott meg, hogy él meg, mit mond meg. Nem, tehát hogy ez már, azt gondolom, hogy egy bizonyos kor után az embernek erre nem szabad energiája legyen, mert az élet annyira rövid, hogy ilyen dolgokkal nem szabad foglalkozni.
1: Igen.
0: Meg hát persze dolgozom tovább, mert ugye, mint említettem, lesz Marica grófnő Kolozsváron, aztán lesz Kis Herceg előadás, ez egy ilyen újabb opera, az Debrecenbe, abban is az egyik szerepet éneklem, nyilvánom a Kis Herceget. aztán lesz ugye Vígözvegy, amire készülök, és kézzel, de van egy, hát megkeresésem, most kiderül, hogy mikor meg hogyan, külföldre egy Traviata.
1: Wow.
0: És azért, hát tudod, a Traviatát az ember nem akaszt le így a sarokból, úgyhogy most még egyeztetés alatt van az egész történet, úgyhogy majd ha ott tartok, akkor majd többet mesélek erről. És hát igazából ezekre nagyon fontos felkészülni. És azért is jó nekem a hegymászás, uh-huh. mert ott végre nincs térerő, nem érnek el,
1: csak a hegy van. De ez olyan, ezt csodálom, és lehet, hogyha elmennék én is, és egy ilyen hegymászás, akkor megérteném. Valószínűleg ez kellene ahhoz, hogy megértsem, mert én nagyon-nagyon keresem ebbe a kapaszkodót, hogy ebben mi lehet az, ami ennyire elvarázsul az ember, hogy te is már nem tudom, hanyadik hegymászásod ez?
0: Hát én egész 10 éves koromtól másztam hegyeket, már csak volt egy időszak, amikor kimaradt, de hogy folyamatosan.
1: Nem tudom, tehát tényleg bocsáss meg, de nem tudom megérteni, hogy mi ebben a jó. Azt el tudom képzelni, amikor felérsz a csúcsra, hogy lenézek, és azt mondom, hogy megcsináltam. Az biztos, hogy az egy euforikus érzés. De hogy addig feljutni...
0: Hát figyelj, nagyon sokszor van az, hogy úristen, kellett nekem ez? Biztos, normális vagyok én? Úristen, jaj, még az a domb. Ja nem, még van még egy hegy. És az a hegyet is, még mindig van mögötte 3 hegy. Tehát, hogy azért nagyon kemény erőfeszítés és küzdelem saját magaddal, de azt gondolom, hogy pont ez a szép benne. Uh-huh. Hogy minden egyes méterrel, minden egyes lépéssel, minden egyes kapaszkodással tulajdonképpen saját magadat győzöd le. Uh-huh. És olyan érdekes, mert mindig megfogalmazódik bennem egy csomó dolog az életemmel, a helyzetemmel, a világgal kapcsolatosan, ami kérdések vannak, és egyszerűen azt érzem, hogy mire lejövök a hegyről, addigra valahogy sokkal jobban letisztul minden. Sokkal máshogy látod, vagy máshogy a más szemszögből uh-huh. látod a világot, de tisztábban. Vagy
1: azt képzeljük el, tehát miközben mászol fel, meg jössz le azért a gondolataid azért...
0: Magaddal vagy a gondolataiddal, mert egyrészt, másrészt meg baromira kell...
1: Ez egy kicsit ilyen El Camino-szerű.
0: Hát igen, meg nagyon kell figyelned, mert ha rossz helyre lépsz, akkor konkrétan bezuhansz egy szakadékba. Tehát, hogy hát ilyen nagyon keskeny éleken mész át legtöbbször úgy, hogy láncokon kapaszkodsz meg stb. Tehát, hogy nyilván azért ez nem olyan, hogy gyerünk, fussunk föl 3000 méter magasra, tehát, hogy azért ez egy nagyon kemény terep.
1: Nincs benned félelem ilyenkor?
0: Nincs. Csak az, hogy meg, tehát, hogy fú, de jó megcsinálni, és ez is megvan. De hogy nyilván csapattal megyünk, tehát ugye tavaly én voltam az egyetlen lány, azt hiszem most talán lesz még egy hölgy itt az Alpokban, akik jönnek velünk, és de nincs bennem egyszerűen. Hmm. Koncentráció, iszonyú koncentráció, és pont azért, hogy step by step, tehát, hogy lépésről lépésre küzdöd le a saját félelmeidet, a saját korlátaidat, az, hogy fáj a csípőd, fáj a térded, már minden bajod van, már a hátizsák is 100 kilós, nem csak 15 vagy. Tehát, hogy minden bajod van, de közben meg hihetetlen lélektisztulás.
1: Hát ez mennyi időben, mennyi lesz?
0: Hát tavaly azt tudom, hogy 11 vagy 12 óra volt ez uh-huh. a szint, tehát ez az 1000 méter szint különbség. Most, hát szerintem most is valami ilyesmi, ilyen uh-huh. 11-12 óra, az azt jelenti, hogy full végig hegymászás. Tehát, hogy
1: és ez augusztus 20-a környékén?
0: Hát igen, 20-án ugye, mert sajnos csak úgy tudtok összerakni, hiszen ugye nagyon sok ember amúgy dolgozik,
1: igen.
0: És akkor ott lesz egy ilyen hosszabb időszak, vagy hétvége, vagy nem is tudom, belesik, és akkor így 20-án indulunk, és akkor 24-ére érkezünk vissza, és akkor nyilván attól függ, hogy milyen időjárás is kapunk el, így hagytunk magunknak egy vagy két napot arra, hogy...
1: Nyilván, ha eső van, vagy ilyesmi, akkor nem, vagy a esőben is mentek?
0: Hát nem, én voltam azért, tehát oké, de olyan, tehát ez túracipő, tehát
1: persze,
0: olyan
1: gondolom,
0: konkrét
1: igen.
0: cipő, tehát hogy nyilván az ember nem egy tornacipővel indul neki azért ennek a helynek, meg tehát olyan cipő, ami kifejezetten ilyen kemény terepre, tehát más cipőt húz az ember a Mátrába, és más uh-huh. húz az Alpokba, vagy akár a Fogarasba. Tehát, hogy mások a sziklák, tehát, hogy ne csúszson, tapadjon, hátúrabot, az esőkabát, a hátizsákodban legyen legalább 2-3 rend száraz ruha, hogyha elázol akkor. Tehát, de ennek megvan a maga szépsége is, az, hogy végre letisztulsz. Tehát, hogy nem azon foglalkozva, vagy nem az a foglalkozó, hogy az esti ruhád, a sminked, a nem tudom, a haj fürtjeit,
1: az a hogy állnak,
0: hanem így tetszen, csak nem tudom, természetesen létezel. Tehát valahogy azt érzed, hogy fúj a szél, néha esik az eső az arcodba, nem tudom, de közben meg úgy valahogy egyé válsz a természettel. Uh-huh. Ezt akkor szoktam még érezni, amikor például úszom, hogy az első pár kör fú, a bánatba kívánom ezt az egészet, és akkor egyszerűen csak elkezdem úgy élve, tehát hogy a légzésemre figyelni, és akkor egyszer csak azt érzem, hogy úgy egyé válsz a vízzel.
1: Hát igen, ez is ugye, ezt is fejben kell eldönteni, vagy kikapcsolni, úgymond.
0: De ez nagyon ez nagy megtisztulás, azt gondolom, lelkileg, szellemileg, mindenhogyan. Persze másnap nem tudsz lábra állni, de mert olyan izomlázad van, de hogy ez is, ennek is megvan a maga miértje, meg a maga szépsége, és ez fantasztikus érzés.
1: Hát azt mondom, hogy le a kalappal tényleg, és mit szoktak kívánni ilyenkor hegymászás előtt?
0: Azt ne, hogy kéz és lábtörés,
1: azt ne, igen, azt a színházban, igen, azt tudom, de hogy itt mit vagy, itt csak, hogy jó szerencsét,
0: lehet,
1: vagy...
0: Akár igen, nem tudom.
1: Jó időt,
0: jó ugye, időt, az igen, is hát nagyon fontos. Az fontos, persze, hogy jó időnk legyen. Meg hát azt gondolom, hogy utána azért ez jó lesz, ez a kis letisztulás, mert aztán kezdődnek a feladatok, meg Kolozsvár, meg minden. De már természetesen azért előtte is most már le vannak énekóráim, meg egy picit gyakorlok, úgyhogy meg van egy csomó tervem, tehát hogy akarok új előadásokat, egy ilyen egyéni előadást még pluszba csinálni, ami ilyen önálló est abszolút, amivel kicsit így a Kárpát-medencébe körbe tudok menni. Ugye azon kívül, hogy vannak a gyerekprogramok, meg színházi programok, de hogy ez egy kicsit ilyen másfajta jellegű. Amúgy is nekem van ugye egy könyvbemutatóm, és az nagyon szépen fut, hál' Istennek, mert nagyon szeretik az emberek, mert mindig úgy mesélek az életemről, a Kányádi Sándorral való, hogy aki nagybátyám volt, kapcsolatomról, a Székelyföldről, akkor mindig mondok verset, éneklek, operát, operettet, egy nótát, mit tudom, és népdalokat is. Igen. És ez nagyon-nagyon szeretik az emberek, és akkor ezért is gondoltam, hogy kicsit csinálok valami olyan fajta előadást, ami nem azt mondom, hogy
1: otthonról
0: Best hozott. Of Benedek Fidel.
1: Az otthonról hozott hagyományokra épített előadás, gondolom, akkor így, amit felsoroltál.
0: Igen, mindenképp valami ilyesmibe. Tehát most rengeteget olvasok éppen utána, meg agyalok. Tehát, hogy mert nagyon sok ötletem van, rengeteg. Tehát mindig ez van, hogy túl sok minden van, de nem bajom, akkor abból mindig.
1: Majd lehet. A hegymászás közben le fog szépen az szűrődni, biztos, hogy mi az,
0: szépen.
1: Igen, pontosan. Lejön így, ami nem kell, az leülepszik, a többi a felszínen marad, és akkor azzal kell majd foglalkozni. Én tényleg nagyon sok sikert kívánok neked az összes tervedhez, a hegymászáshoz meg pláne.
0: Igen,
1: és köszönöm. Hát várlak majd vissza bemutató előtt, melyik bemutatót is mondtad, hogy...
0: Hát most lesz ugye a Maricám lesz Kolozsváron, aztán lesz a Kisherceg, és aztán majd lesz a Vígözve egy az évad vége fele.
1: Az úgy, évad vége. Valamikor,
0: na,
1: majd,
0: valamikor ott, találkozunk, majd találkozunk, majd a hegyekről, vagy hegyekről, szervusz.
1: Hát, igen.
0: Bejelentkezem.
1: Sok sikert neked, és tényleg vigyázz magadra.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltam.
1: Kedves hallgataim, ebben az órában Benedekfi Katalin, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett primadíjas operaénekesnő volt a Családi Manna vendége.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Benedekti Katalin volt a Családi Manna vendége ebben az órában. Én köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet. Jövő hét végén is érkezem, szombaton és vasárnap 7 és 11 óra között. Legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hetük. Az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották. Viszlát!
1: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Kezdődhetnek a vasútfejlesztések, egyeztetnek a planetárium jövőjéről. Folytatódik a napos idő, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. Emlékeztetett, a program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. A terv részeként fejlesztenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizek-Kecskemét vasútvonalat, valamint megújítanák a budapesti hívhálózatot is. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, hogy 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett. Átszervezte termelését, és több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter közölte, az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty-Széchenyi, valamint Podmanicki tér, illetve a József Attila utca. A tervezete mellett visszavonná a Sorsok háza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, hasznosításáról később dönthetnek. A javaslat a kormány honlapján véleményezhető. Folytatódik a derült, meleg nyári idő, számottevő eső sehol nem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. Napközben általában 29-35 fok, este 23-27 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection.
1: Ez itt az Isten kép sorsfordító történetek napjainkból. Bizonyságokról, Isten életformáló beavatkozásairól és vendégeim Isten képének változásáról készítünk interjúkat az Isten kép epizódokban. Mai vendégem Aszódi Róbert Riárd, a Káli Omega gyülekezet lelkipásztora, civilben ablakkészítő. Emellett férj, három gyermekes édesapa és nagypapa.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: A mai interjúban számos meghökkentő, sőt mondhatom, hogy csodával határos, hihetetlennek tűnő, de nagyon is valóságos sztorit oszt meg veletek Robi pásztor. Beszélgetni fogunk többek között arról, hogy hogyan gyógyult meg vendégem életveszélyes betegséggel küzdő 10 éves kislánya, miután az édesapja fogadalmat tett az úrnak, hogy ha a gyermekét meggyógyítja, akkor egész életében őt fogja szolgálni. Beszélgetünk csodával határos módon való megmeneküléséről egy életveszélyes baleset után, amit halál közeli élmény követett, úgyhogy ezt is megosztja veletek. Az Omega gyülekezet Káli lelkipásztoraként számos szolgálatban részt vett, mielőtt lelkipásztor lett, beszélgetni fogunk a Káli gyülekezet létrejöttéről, az ottani szolgálatáról, és nem feledkezünk el a prófétai ajándékáról, aminek kapcsán szintén számos bizonyságot megoszt veletek. Úgyhogy tartsatok velünk, izgalmas lesz ez a mai epizód is. Az Istennel való járásod 2010-ben kezdődött, amikor is tulajdonképpen a kislányod ugye életveszélyes betegségbe esett, amit úgy hívnak, hogy aplasztikus anémia, ami azt jelenti, hogy a csontvelő nem termel vörösvérsejteket. Kinga elég későn került orvoshozza, hogy elmesélted az előinterjú során, gyakorlatilag életveszélyes állapotban volt, és te akkor megfogadtad, hogy ha Isten meggyógyítja a gyermekedet, akkor egész életedben őt fogod szolgálni. De mesélj erről a tényleg megindító történetről, kérlek.
2: Hát az egész úgy kezdődött, hogy 2010 júniusában sokan észrevettek a lányomon, hogy nem fejlődnek a lábai, tehát vékonyabbak voltak a lábai, és nagyon sokszor magas láza volt, és a szomszédasszony mondta, hogy küldjük be az orvoshoz, és egyszer bemették az orvoshoz, és be is utalták vérvételre, és ugye vérvételből kiderült az, hogy teljességűen nem, hogy egy olyan betegség áll fönn, hogy nem tud fejlődni a gyermeknek a szervezete, mert nincs vértermelése az, amire szüksége van. És hogy beküldték vérvételre, a házi orvos már azonnal küldte a paciensét, hogy menjen ki, mert ő már sejtette tulajdonképpen, hogy egy betegség áll fönn, ami súlyos, és így bekerültünk másnap Miskolcra, és ugye Miskolcon is azonnal levették a vért, és egy olyan osztályra került a lányom, ahol olyan súlyos betegek, tagadatos betegek feküdtek, amiről volt tudomásunk, de egy nagyon nehéz helyzetben kerültünk bele, és nem tudtuk fölfogni hirtelen észre, hogy mi van. Tehát láttuk azt, hogy mind olyan gyerek van azon az osztályon, halálos betegséggel szenved. Tehát rákos, daganatos, transzplantált betegek, és ugye egyszerűen magunkba zuhantunk. Olyan volt, mint egy rossz álom. És azt láttuk, hogy most mi történik, miért vagyunk itt. Nem fogtuk fel, és bejött a főorvosnő, és mondta, hogy elküldi a vérét, többször megvizsgálják, tehát nem volt jó vérképe, a trombociták, a vérlemezkék nagyon alacsonyak voltak. Tudni kell, hogy körülbelül 250 lemezkék, tehát így mondják szám, hogy 250 darabnak kell, de őnek ilyen 8000 volt, tehát 250 ezerhez nagyon minimális, ilyen bevérzések igen voltak a bőr alatt, látni lehet, mint akkor nagyon megvernek, tehát egy lila foltok, és elkezdődött a procedúra, ami nagyon nagy fájdalom, szenvedéssel volt, nem csak nekünk, hanem a lányunknak is, meg a két gyerekünknek, aki otthon volt. Egyszer behívott a főorvosnő, hogy a Kingának egy olyan betegsége van, aminek van több gyógymódja, de ha végül is azok nem mutatkoznak, mint javulás, akkor az őssejtbeültetés lesz a végső fázis. Ugye kapott iviget, ami úgy mondják, hogy immunszupresszív kezelés, kemoterápia, semmi nem használt, sőt, rossz hatással volt rám, mert a kemoterápiától nagyon-nagyon fulladt, folyamatosan gépeken volt, rengeteg gép rajta volt, ilyen adalékok, ilyen folyadékok mentek rá be a test szervezetébe is. Azt mondta a doktornő, hogy sajnos nincs más választás, itt az ősejt beültetés kell, a transzplantáció, és felkerült egy várólistára, és ugye tudni kell, hogy 3,5-4 éveket várnak egy ilyen őssejtre, de valami eszméletlen módon 3 hónap alatt sikerült találni, mivel hogy mi nem voltunk jók donornak, így Németországba találtak egyet. De ami előtte történt, az egy csodálatos dolog Kingával, mert ugye alább hagyott minden gyulladás.
1: Tehát még az őssejt beültetés előtt?
2: Igen, igen, előtte történt egy olyan dolog, hogy mentem a kórházba Miskolcra, nagyon elcsüggettem, hát 76 kiló voltam, de egy 25 kilót simán lefogytam, és előtte én már mondtam Istennek, hogy ha te meggyógyítod a lányomat, akkor én az életemet neked adom, és téged szolgállak, és az egész életemet neked szentelem.
1: Tehát én ezelőtt, tettél egy nagyon komoly fogadalmat.
2: Igen, de ezelőtt volt egy olyan, hogy én meg akartam ölni magam, nem bírtam így látni a lányomat. Azt mondtam, hogy a 20 emeletes Miskolcon leugrok, mert én ezt nem bírom. Tovább nézni, hogy a gyerekem így szenved, folyamatosan szurkálják. Mindegy, nagyon sok súlyos dolog volt, amit átéltünk, és egyszer egy ilyen tél előtti 10 óra volt, és esett az eső. És olyan jó illat volt meg minden. Mentem a Miskolci úton.
1: Ez esőnek az illata?
2: Igen, jó volt.
1: Ezt én is szeretem.
2: Igen, és mentem, és egy hangot hallottam. De az olyan volt, hogy mindenhonnan jött, de abba a szeretet, bölcsesség, békesség, minden olyan dolog, ami arra szükségem volt pont akkor, ebből kiáradt. És azt hallottam, hogy térje meg gyermekem. És akkor mindenkit kérdeztem, hogy maga szólt? Maga szólt? Én nem szóltam. Tehát megijedtek, meg elrettentek az emberek, hogy ha most mi van ezzel?
1: Azt hitték, megőrültél.
2: Igen, azt hitték, hogy megőrültem, és...
1: És milyen volt ez a hang azon kívül, hogy szereteteljes volt, békés, nyugalmat árasztó, ez férfi hang volt, női hang volt? Hogyan tudnád leírni ezt a hangot?
2: Egy idős, gyönyörű, érces, bájos, bársonyos, nem is tudom.
1: És férfi vagy női hang?
2: Férfi.
1: Férfi hang.
2: Férfi hang volt, és hát olyan, amikor egy apuka, amikor azt mondja a gyerekének, hogy gyere ide, drága. És ugye átöleli az apuka. Ez...
1: És te, mint apuka, ezt pontosan tudod, hogy milyen. Igen, három gyermekes apukaként, igen.
2: Igen, és mementem a kórházba, és Kinga fölébredt a lányom, és előre dőlt. És mondja nekem, hogy apu, látod? Mondom, mit, Kinga? De akkor már a feleségemmel térdre voltunk rogyva a szobában, és nagyon-nagyon sírtunk. Mondom, mit, Kinga? Azt mondja, apu, itt van az Isten. Hol, Kinga? Az apu itt van előttem, nyújtja a kezét. És olyan jelenléte volt abban a szobában, pedig nem voltam még megtérve. De mégis érződött egy atmoszféra, egy légkör, hogy valami csodálatos dolog van ott, ami most működik, ami természet fölötti, most már így megértem. És elkezdődtek a munkafolyamatok, tehát megtették az ősejtet, minden megvolt, de az a gyors felépülés, az a gyors gyógyulás, amiben beleavatkozott az Isten.
1: És mondott neki valamit az Isten, vagy látta Istent? Mit látott pontosan, mit mondott a kislány?
2: Azt mondta, hogy egy fából jön ki, két angyal, és nyújtja a kezét. És most már tudom, hogy ez az életfája, tehát Jézus az életfája, hogy ő meg fog gyógyulni, hogy életet ad neki Isten, egy új esélyt, hogy éljen, mert terve van a lányommal vele.
1: Tehát fából látott két emberi alakot kijönni?
2: Hármat.
1: Hármat.
2: Két angyalt, meg őt. És tudta, hogy Jézus. Tudta, hogy az Úr Jézus Krisztus az. Nem látta az arcát, meg minden, csak azt tudta, hogy nyújtja a kezét. Tehát tudtuk azt, hogy segítséget kap.
1: És ugye, csodálatos, hihetetlen tényleg.
2: Utána megérkezett az ősejt, megkapta.
1: Ami szintén egy csoda, hogy ilyen gyorsan.
2: Igen, hát mondom, mások erre a donorra.
1: Éveket várnak.
2: Három év. Volt, aki már 5 évet is várt. És mondta is a doktornő, a főorvosnő, hogy nem tudja, hogy azt, hogy ilyen még nem történt, hogy ennyi idő alatt tudjon valaki kapni donort. De hát az Isten ilyen. A mi úrunk ilyen, és bekerült egy steril szobába ott is, elkezdődött a gyógyulás, és ugye tudni kell, hogy ilyenkor az immunrendszer lemegy nullára. Tehát akármilyen pici baktérium vagy bármi, azonnali halált okozhat a gyereknek, és várták azt, hogy 40 fokos láza legyen, vagy több is, mert akkor tapad meg az őssejt, és akkor kezd el működni. Érdekes.
1: Hát ez furcsa, igen, egy laikus ezt nem gondolná, hogy ez a jó, hogyha valakinek magas láza van.
2: Igen,
1: de ebben a helyzetben nyilván ez egy speciális eset.
2: Igen, és az úgy nővéreket, az orvosokat, hát ugye mindennapos voltam, már annyira ismertem, hogy ugye besegítettem ugye ablakokat megszerelni, meg ilyesmi, segítettem nekik ebbe, meg mámot, munkát akartak akkor keresni, mert akkor még az ablakgyárban nem dolgoztam, portás munkát is ugye felajánlottak, mert annyira látták, hogy annyira oda vagyok a gyerekemi feleségem, hogy eszméletlen. Na és elkezdődött itt a gyógyulás, dicsőség Istennek. Annak örültek a nővérek, hogy elkezdett lázas lenni a lány, mert akkor tapadt az ősejt. Újjogta körültek, mondom, annak örülnek, hogy lázas a gyereket. Tehát én nem tudtam ezt. és elkezdődött egy olyan folyamat, ami azt hiszem 4 vagy 5 hónapon keresztül volt, és azt mondták, hogy igen, innentől kezdve most már az Isten kezébe van. Amit ők megtettek, azt megtettek, de az Isten kezébe van.
1: Tehát nem volt biztos, hogy gyógyulás, hiába megkapta az őssejtet.
2: Így van, így van.
1: Emberi számítások szerint legalábbis. De hát Isten nyilván eldöntötte már akkor, amikor megjelent neki,
2: igen,
1: hogy meggyógyítja.
2: Dicsőség Istennek, és ugye közben még történtek csodák, ugye, mert nem lehetett akárhova hazahozni a kislányt, hát kellett otthoni steril szoba, és ugye ezt tudta az Isten, hogy anyagilag nem volt olyan forrásunk, hogy ezt tudjuk biztosítani. Ugye iskolába járt a lányom, az igazgatónak jött egy gondolat, egy ötlete, hogy elhívják Mága Zoltánt muzsikálni a templomba.
1: Káli templomba,
2: és azt az összeget, ami jön a koncertből, azt ráfordítsák erre, és ugye nem csak az ő szobáját, hanem jött annyi össze, hogy a gázt is beszerelték, tehát gázfűtéses a lakásunk, és nem csak az ő szobáját, hanem az egész épületet felújították úgy, hogy lehetősége legyen kijönni a lánynak közénk. Hát csodálatos.
1: Hát ez csodálatos, Isten mindig ilyen bőkezű.
2: Igen, és akkor, amikor most már ott dolgozok abban a gyárban, ott is a főnökön felajánlott nyilászárókat ide, úgyhogy tehát az Isten fél munkát nem végez. És ugye eljött az az időszak, amikor meg kellett térnem. Tehát 2010-ben volt ez a beteg.
1: Igen, igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy ugye gyakorlatilag, ahogy az előinterjúban említetted, ugye 10 nap telt el, aközött, hogy ugye tettél az Istennek egy fogadalmat, hogyha meggyógyítja a lányodat, akkor neki szánod az egész életedet, és aközött, amikor ugye Isten azt mondta, hogy térjél meg, de ott még valójában nem tértél meg, hanem ugye elkezdődött ez a megtérési folyamat, és a következő állomása ugye a Istenhez való közeledésednek, amikor hívők bekopogtatnak hozzátok azzal a célral, hogy a feleséged térjen meg, hiszen a feleségednek a rokonai is úgy gondolják, hogy akkor ő neki bizonyságot tesznek Istenről, Jézusról, de valami egészen más történik. Mi történik, Robi? Ez 2011, ugye októbere.
2: Igen, hát az történt, hogy ugye közben a feleségemnek a nagynénye az befogadta Jézust a szívébe, mert egyszerűen ő is megváltoztat, tehát tudta, hogy ezzel szükség van arra, hogy megváltozzon, és eljöttek ő hozzá szolgálni. Én pedig ott álltam a kandalló mellett, és alig vártam, hogy odalépjenek hozzám, hogy én értem imádkozzanak, és ugye nyitva volt a szívem, dicsőség Istennek, mert az az ígéret ott volt a szívemben, és vágytam el dologra. És imádkoztak, és betöltött a Szent Szellem, egy 15-20 percet találkoztam az Úrral, tehát dicsőség neki.
1: Találkoztál az Úrral, ezt mondod, de konkrétan ott mit éltél meg, amikor azt mondod, hogy találkoztál az Úrral? Szerintem ez biztos érdekli a hallgatókat is, aki még ilyen módon nem találkozott az Úrral, lehetnek ilyenek a hallgatók között, hogy ezt hogyan képzeljék el?
2: Hát egy erővel találkoztam, ami szerintem mindenek felett több is, hatalmasabb és erősebb. Én ott eldőltem a földre, nem tudom, valami olyan erő, ami a legnagyobb szeretet. Tehát ez úgy fogalmaztam meg, hogy keressük, kutassuk, de nem találjuk. Szomjasok vagyunk, és hiába iszünk vizet, szomjan maradunk. Ez volt az, amit az egész életembe kerestem, és a tudatom alatt valamilyen szinten ott volt ez a találkozás. És erre vágytam. Dicsőség Istennek, hogy ez volt az. És ott, hogy lefeküdtem, ugye mindjárt adott az Úr egy, nem voltam még megtérve, csak kézen álltam arra, hogy ezen az úton elinduljak, és volt egy látomásom akkor, ott abban az állapotban, hogy egy csónakba evesztem, egy tenger vagy víz volt, és egy sziget volt. És a szigeten rengetegen álltak hófehér ruhába, és aranybabérkoszorúba. És mondták, hogy kössek, kintegettek, és a víztől olyan magasan volt a szigetnek a magassága, a partja, hogy mégis föl tudtam azonnal lépni. És ott megfogták a kezem.
1: De szép kép.
2: Igen. És ugye elmentek, akkor még nem tértem meg. Elmentek és...
1: Ez az első találkozás, igen, volt tulajdonképpen.
2: Igen, igen, igen.
1: Sőt, második, ugye, mert egyszer már mondta neked az Úr, hogy térjél meg, ugye az volt az első, ez meg már a második állomás. De mielőtt folytatnánk a megtérésed történetét, szerintem oda még picit kanyarodjunk vissza, hogy ugye Kingával mi történt ezután, mert azt ott kicsit félbe maradt az a történet, hogy ugye megkapta az őssejt beültetést, Isten ugye korábban megígérte neki Jézus maga, hogy ugye meg fogja őt gyógyítani, dicsőség Istennek. Hónapokig kórházban volt, steril szoba készült, Mága Zoltán is az úr, meg hát az igazgatónő jó voltából, és ezután mi történt az ő életével, tehát teljes gyógyulás következett be?
2: Én 2011. októberben megtértem, és 2012. áprilisában mentek egy kontrollvizsgálatra, és ott kijelentették, hogy 99%-os a gyógyulás.
1: Hóha, egy év alatt? Hát sőt, igen. Még egy év sem telt
2: igen, el, ugye? 8 hónap alatt.
1: Igen.
2: És ugye a kontrollvizsgálaton még azt is megállapították, hogy ugye a kemoterápia, az immunszupresszív kezelés miatt a női dolgok, ugye a szervezete roncsolódtak, és nem lett gyermeke. Meg voltam térve, dicsőség Istennek, volt kapcsolatom Istennel, és ugye, hogy bejöttek, leültek, szomorúak voltak, és hogy tettem a kandallóra a fát, akkor hallottam, hogy szól Isten, hogy mondd a te lányodnak, hogy fél munkát nem végzek. Annyi gyermeke lesz, amennyit ő akar az én áldásommal. És ugye dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, már 3 gyönyörű gyermeke van. Tehát aki nem hisz Jézusban, hogy a lehetetlent meg tudja adni, higgyen benne, mert ő az az Isten, aki ő benne hisz, az a lehetetlen nincs. Tehát minden lehetséges annak, aki hisz. És dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, hogy ezeket a dolgokat úgy éltük meg, hogy nagyon nagy fájdalommal, de végén egy olyan öröm, egy olyan boldogság jött az életünkbe, amit már Jézus Krisztusnak adtunk, mint dicsőség, győzelmet, mert ő volt az, aki segített ebben, mert ő nélküle nem bírtuk volna ki. Tehát az anyagiak is, hogy néha nem volt pénzem bemenni a kórházba,
1: igen.
2: És ugye ott már gyülekezetek, nem is tudtunk róla, egy kis összeget mindig gyűjtöttek és hozták el. Úgyhogy ez is, hogy Isten keze kinyújtotta az emberek által is, hogy tudtak segíteni ebben. Meg ugye, amikor csinálták a steril szobát, ott a tanácsi dolgozók jöttek, meg mindenki ott, és ez egy összefogás volt. És ebben is az Istennek az egysége megmutatkozott, hogy ő mindent meg tud tenni.
1: És sok embernek a szívét indította.
2: Igen.
1: Ebben az ügyben is, hogy tudom azt is, hogy sokan imádkoztak is a amen. Kinga gyógyulásáért. Összefogás így volt, van. Összehozta az embereket ez a nagyon súlyos betegség. De jó ezt hallani. Biztos sokan velünk örülnek most a hallgatók, akik ezt hallgatják, hiszem. És akkor most kanyarodjunk vissza a megtérésre. Az ugye mondta, hogy ekkor már meg voltál térve, de ugye ott még voltak azért stációk, amíg tényleg megtértél. Következő állomás az, ahogy eljutottál ugye a káli Omaga gyülekezetbe, mert hogy ugyan Kál egy 3500 fős település tudtommal, és mégis nem találtál oda, hiába kérdezted az embereket, mikor először akartál menni a gyülekezetbe, hogy merre van, mindenkitől azt a választ kaptad, hogy nem tudják, de végül oda jutottál. És hogyan történt ez?
2: Hát ez nem Kálba volt ez a gyülekezet, hanem Kápolnán, ez egy 3 kilométeres távolság, és ugye, hogy annyira ott volt a szomjúság bennem, elindultam biciklivel, és...
1: Ez egy szomszéd település, igen, most már talán össze is épült, vagy?
2: Nem,
1: külön van, de egymás mellett van, azt tudom, szomszéd településekről
2: igen,
1: van
2: igen.
1: Szó.
2: Elindultam biciklivel, de hallgattam a dicséretet, olyan volt, hogy biciklivel repültem volna, és ugye olyanokat kérdeztem meg, hogy tudják, hogy hol van az Omega gyülekezet, akik akkor költöztek oda. És mindenki azt mondta, hogy nem tudja. És ahogy leszálltam a bicikliről, ment a dicséret, és elkezdtem szólni, nem tudtam, hogy még úgy kell szólni, hogy Jézus, hanem Istenem, mondom, látod, hogy mennyire akarok hozzád oda jutni, segítsék kérlek. És ahogy kinyitottam a szememet, hófehér nyilak voltak az aszfalton, és úgy juttatott el az Isten a kápolnai Omega gyülekezetbe. Mentem tovább, ugye szégyellős voltam, hát ott volt a gyülekezet, megtaláltam, hú, nagy öröm, nem, hogy megyek be, szégyellős vagyok, bátortalan vagyok, ugye? És ugye ott volt.
1: Ez 2011, októberre még mindig. Igen.
2: Igen. És ott pont kint volt az unokahúgom és a férje Elemér, Anita is Elemér, és kiabálják, hogy sógor, jó helyre jössz, gyere. Már mindjárt kaptam egy kis bátorságot, bementem. Na de mondom, milyen jó lenne, az az ember is ott lenne, akivel így kaptam dolgokat, ugye egyből 2-3 nap alatt, hogy elmondta, hogy mik ezek a dolgok, és ott ült. Már azt mondja,
1: de ki volt ez az ember?
2: Ez Ervinnek hívják.
1: Mi az, amit kaptál tőle? Ez viszont nem az, hogy tudom, nem világos.
2: Én mikor itt találkoztam Istennel, ők már meg voltak térve, és információ igen. Mentem át, hogy mi történik velem, mi ez. És mondta, hogy ez a Szent Szellemnek a
1: értem,
2: hívása.
1: Értem, ő segített ezt megérteni.
2: Igen, és ott volt ő, és már foglalt a helyet, mintha már tudta volna, hogy megyek. És ugye Süveges Imre apostolunk szolgált, és ugye sok gyerek ott volt együtt, zsinat. És mondom, magabban gondolatok, hogy de már most tudom, hogy nem a saját gondolatom volt, hanem a sátánnak a kilőtt nyilai, hogy minek vagy itt, menj innen haza.
1: Igen.
2: Ki akart onnan vinni a sátán, és egyszer csak elcsendesedett körülöttem minden, és csak az imére figyeltem, és azt mondta, te, aki a mai napon eljöttél, azért vagy itt, mert az Isten ígéretei szerint van egy elhívásod, amit betöltsél, és te értékes vagy neki, és akarja, hogy az övé legyi. Mondom, ez nekem beszél? Nekem beszél? Mondom, ez most hogy van ez? Ez az, amikor személyre szabott proféciát azonnal kapunk.
1: Igen, a pulpitusról gyakran van így, igen.
2: És mondja, hogy ha van itt valaki, aki meg akar térni, akkor itt az ideje. És olyan volt, hogy mindenki rám nézett, mint ha mindenki rám nézett volna, hogy tudták, hogy én vagyok ott, és ugye volt már előzménye, hogy tudták, hogy sokan, hogy már beszéltek róla, hogy van egy Isten.
1: Igen, van egy Kinga előzmény.
2: A Kinga meggyógyult, igen, és hát dicsőség Istennek, olyan volt, mint egy lasszót rám dobtak, hogy húztak volna kifele, és csak azt vettem észre, hogy a sorok közül kimegyek, és ott vagyok elől, és Imre már imádkozik értem, és elmondom a befogadóimat, és egyszerűen ott is egy olyan, tehát azt gondolom, hogy az a szeretet, amit kaptam Istentől, az egészé váltottan. Ott bennem egy megérett ez a szeretet, és mondom, mi történik velem? Mi ez, mondom, mi ez a csodálatos dolog? Hát mondom, én nem is akarok más, csak ezt. És ugye vége lett az Isten tiszteletnek, és leültem, mint egy kisgyerek a sarokba. És kérdeztem magamtól, hogy most mi történik velem? Mi ez? És ugye Imre egyből kérdezte, hogy hol van az atyám fia, aki most befogadta az Urat, és akkor átölelt, és azt mondta nekem, hogy elkezdődött.
1: Elkezdődött egy utazás vele.
2: Igen, és...
1: Ami már 14 éve tart.
2: Dicsőség Istennek. Csodálatos dolog.
1: Istenkép podcastban vagyunk, Robi. Ugye most már, ahogy az előbb is mondtam, 14 éve jársz az Úrral, ami azért elég sok idő. Hogyan mutatnád be Istent, hogyan jellemeznéd egy olyan hallgatónak, aki akár most hallgat minket, és nem ismeri Istent, sosem találkozott vele, a kereszténységről is csak homályos elképzelései vannak, de nem ismeri az evangéliumot sem, és a Bibliát soha életében nem vette a kezébe. Hogyan jellemeznéd az Urat, ha egy ilyen hallgatóhoz szólnál?
2: Annyit szeretnék neki üzenni, hogy keresi, kutassa azt, amire szüksége van, és ő a tudatán kívül nem tudja, hogy ez az Úr Jézus Krisztus, ezért kiáltson hozzá, és ő felelni fog neki. Akármilyen nehéz helyzetben vagy próbákon is van, mint ahogy én a világban voltam, hogy szólítsa meg Jézust, mert nem tudja a tudatán kívül, de ez a dolog az, amire vágyik, az ő szeretete. Ez az, ami a mindennél, amilyen van bármilyen embernek, akármilyen értéke, ez az, ami a legértékesebb és a legfontosabb. Ez a leges, nem tudom megfogalmazni, hogy mi mindennél több. Amit mindenben, amiben látjuk az ő munkáját, kezemunkáját, az alkotását, kiáltson hozzá. Mindenekbe a minden. Mindenekbe a minden.
1: Amen, igen, így van. Ez csodálatos felhívás, kedves hallgatók, ha van köztetek valaki, aki nem ismeri Jézust, hogy ismerjétek meg, és kiáltsatok hozzá, mert ugye megvan írva az igébe, hogy aki keres engem, az megtalál. Viszont, ha most jellemzőkkel kéne leírnod az Urat, mondod, hogy ő a minden, ez egy fontos jellemzője Istennek, de hogyha még ezen kívül további jellemzőket kellene mondanod a hallgatóknak, akkor milyen jelzőkkel illetnéd őt? A Szent Háromság Istenét?
2: Avval jellemezném még az Úr Jézus Krisztus, hogy amire mindig szükségünk van. Azt a szükséget. Tehát, hogyha a szeretetre van szükségünk, akkor ő azt tölti be. Ha anyagi áldásra van szükségünk, azt tölti be. Ő betölti a mi szükségeinket, az ő gazdagsága szerint. Tehát mindig, amit kérünk, ha valakinek egy pár kell, ha egy nő egy férjet keres, vagy egy férj egy nőt, vagy valaki éppen meddő, vagy bármilyen nehéz helyzetben is van, akkor ő az az Isten, aki azt meg tudja adni, odaadni, amire éppen pont szükségünk van. Nekünk is ezt adta meg. Ez a gyógyulás, amire szükségünk volt akkor. Itt már el volt döntve az Istennek a szívében minden. Mi is. És ő minden. Bármit is kértek az én nevemben, meg van írva. Nincs, amit megnagyjon a mennyei atya. És azt kívánom mindenkinek, aki hallgatja ezt az üzenetet, hogy ne féljenek nagy dolgokat kérni, ne féljenek nagy dolgokra vágyni, ne féljenek lehetetlent kérni az Istentől. Ne féljenek, mert a mi Úrunk Jézus Krisztus odaadja.
1: Hát ez nagyon megható volt, én meg is hatódtam, úgyhogy ezt lehet is látni rajtam, ez így van, ezt én is meg tudom erősíteni. Úgyhogy ez nagyon mély bizonyság volt, köszönjük. És most összefoglalnám, hogy miről volt eddig szó, és miről lesz még. Hát ugye beszéltünk, Robi, a megtérésedről, annak különböző állomásairól, beszéltünk a kislányod betegségéről és csodálatos gyógyulásairól, valamint ugye arról, hogy ki neked Isten, és hogyan jellemeznéd őt. A továbbiakban szó lesz még arról, hogy hogyan jött létre az Omega gyülekezet Kálban, mert hogy csodálatos módon jött létre, sőt, most már ugye saját ingatlannal is büszkélkedik, ami szintén egy ilyen érdekes sztoria, hogy ezt az ingatlan megszereztétek. Hozzájutottatok Isten segítségével, aztán beszélgetünk a halál közeli élményedről, és hasonló izgalmas témákról, például arról, hogy profétai ajándékod van, és ugye ez sok-sok bizonyságban megnyilvánul. Úgyhogy mielőtt a halál közeli élményről, illetve ugye a profétai ajándékról beszélünk, beszélgessünk egy picit az Omega Káli gyülekezetről, hogy ugye te immáron 4 éve vagy az Omega Káli gyülekezetének a lelkipásztora, de nem volt ez mindig így, hiszen szobafestési munkálatokat végeztél az előző gyülekezetnek a bérelt termének a felújításán. Úgyhogy számos-számos dolgot tettél, csináltál, hogy ez a gyülekezet épüljön, tehát mondhatjuk, hogy lentről kezdted, és hűséges voltál a kicsin, hogy aztán nagyobbra hívass el. Mesélnél arról, hogy milyen szolgálataid voltak, hogyan alakult ki ez a mai szolgálat, ami most már tényleg a lelkipásztori szolgálat.
2: Elhívásomnak kezdete az az volt, hogy ugye lett egy új épület, és ugye ott szorgoskodtam, már ma meg voltam térve, segítettem beköltözni, festegetni, szorgalmas voltam, voltak nagyon sokáig, éjfél, egykor mentünk haza, aztán amikor elkészült az épület, akkor voltak tanítványképzések, stb. Egymás, ugye szellemi épülések, és ugye mindegyiken hűséges voltam, ott voltam, mert egyszerűen vágytam arra, hogy halljam azt, amire szükségem van, mert szomjas voltam. Olyan voltam, mint egy szivacs, ha kiment belőle, akkor megint akartam. Nem akartam.
1: Egyre többet akartál az Úrból.
2: Igen, és ugye volt egy idő, mikor bemerítkeztem, és ugye ott már a szolgálók tudták, hogy Isten adott nekem egy ajándékot, ami valójában nem az enyém, hanem másoknak az épülésére van. És ugye egyszer mondom, mikor leszek már a szolgálói csapatban, vágytam rá.
1: Igen.
2: Bevettek a szolgálati csoportba, mert megimádkozták, kijelentették, ugye Imre apostolon keresztül, és ugye velük is dolgoztam. Furcsa, hogy az építkezésben velük is dolgoztam itt Budapesten. Ugye, ahogy álltam az álláson, dolgoztam, jöttek oda, van egy jó hírünk, nem kell mondanatok, tudom. Szóval, de honnan tudod? Honnan tudom, benne vagyok a szolgálati csoportba. Szóval ennek nem lehet semmi újat mondani. Mondom, az Isten, ha nekem kijelentés más embereken keresztül rátesz a pecsétjét, mert 2-3 tanú által megáll, hát nem lehet neked mondani. Mondom, nem az enyém a dicsőség Istené, egyszerűen csak vágyok dolgokra. És ugye elkezdtem a teremszolgálatot, inkább úgy mondom, hogy az udvarszolgálatot, ugye kint már nagyon sokan jártak hozzánk, akkor én odafigyeltem az autókra, az udvaron fogadtam már a vendégeket, aztán az udvarról bejöttem a terembe, ott egy teremszolgálat lettem. A teremszolgálatomból ugye velem állt Isten gondnoknak, a gondnoki szolgálatomból elkezdtem házi csoportvezető lenni, a házi csoportvezetőség mellett még az imavezetést is odaadták, aztán egy idő után élettem a második ember a gyülekezetbe.
1: Igen.
2: Úgyhogy röviden ennyi. Úgyhogy az Isten képes porból bárkit fölemelni arra a helyre, ahol ő akarja látni. És nagyon nagy dolog az, amikor azt mondja, hogy aki engedelmességben jár, az jól jár. Tehát ezt szellemi előjáróinknak engedelmeskedni kell, mert ők mindig jót akarnak nekünk. Mindig, és ez nagyon nagy dolog, és fontos számomra, hogy engedelmeskedjünk előjáróinknak, mert ezt akarja az Isten, ez az ő akarata.
1: Mondtad, hogy második ember lettél a Káli gyülekezetben, ez már Káli gyülekezet, nem kápolnai. Hogyan lettél első ember?
2: Igen, úgy, hogy lett egy plantálás, volt egy-két dolog, ami miatt lett egy plantálás.
1: A plantálás alatt azt értjük, hogy úgy gyülekezet alakult, ugye, hogy a hallgatók is értsék, akik ezt a keresztény kifejezést nem ismerik esetleg, ezt tegyük hozzá.
2: De megszületett az atya szívébe egy új gyülekezet, és ugye én úgy kezdtem ezt az egészet először, hogy házaknál voltunk.
1: Családoknál igen. Találkoztatok, tehát nem volt gyülekezeti terem, hanem
2: igen.
1: Különböző családoknál gyűltetek össze.
2: Így van, és ugye elkezdtük, és az első alkalommal eljöttek 20-25-en, a második alkalommal 40-en, a harmadikon már 50-en. Azt vettük észre, hogy ugye nem férünk el a házba, és kinőttük. És elkezdtünk imádkozni, hogy Isten adjon nekünk egy épületet, és ez az épület is egy természet fölötti módon adatott nekünk, természetesen arra, hogy az Isten munkáját tudjuk folytatni. És ugye egy kis idő után elkezdtük az adakozást, és láttuk azt, hogy már van annyi, hogy tudjunk akár bérelni is egy épületet, és volt egy épület, ahová ki volt rakva a telefonszám az ablakba, és a főbérlőt felhívtam, hogy tudnák ebbe segíteni, és mondta nekem, hogy ez nem arra van, de van egy másik épület. Ugye én sokat beszélgettem vele, és bizalmasan beszélt velem. Ne haragudjon, mondom, ismerjük egymást. És akkor mondja nekem, hogy igen, az osztálytársad vagyok, aki óvodás korodtól 8. osztályig együtt voltunk.
1: Telefonon beszéltetek igen, ezek telefonon, szerint, és azért nem ismerted?
2: Igen, telefonon beszélt.
1: Fel a hangját.
2: Így van. És mondja, hogy hát osztálytársad vagyok. Most tényleg? Hát mondom, az Isten ilyen. Hát. És akkor mondta, hogy van egy épület, amit nem bérelni, hanem el szeretnék adni. És ugye elmentem vele, megnéztük, és mondta, hogy ennek az épületnek az ára 6 millió, de azt mondja, neked 3 millió.
1: Mindjárt egy 50%-os kedvezmény.
2: Hát a mi úrunk ilyen.
1: Igen.
2: Ugye pénzünk nem volt rá, hitünk volt. Pénzünk nem, de az Isteni a hita minden. Akinek van hita, annak mindene van. És ugye egyszer Imre lejött, ott voltunk nálunk.
1: Süveges Imre
2: apostol lejött.
1: Apostoli pásztor,
2: igen. Mondta, hogy menjünk már, nézzük meg ezt az épületet. És elkezdtünk ott imádkozni, előtte már mi mentünk minden nap, éjfél egy óra, nem bántuk, hogy hány óra van, lábunkat, kezünket rátettük az épület, hogy ez a miénk kell, ez egy megfelelő épület arra, hogy mi az embereket felépítsük szellemileg, elköltsélek az életüket, ahogy tudjuk, helyreállítsuk az Isten beszéd által, és azt mondta az Imre, ez kell.
1: Hány négyzetméteres ez az épület, Robi?
2: Hát a nagy termünk az körülbelül egy 6 méterszer 12 méter, és van egy tehát két részből áll. Az első épület egy kis ABC volt, a hátulja meg egy nagy kocsma, egy nagyobb kocsma. És a nagyobb kocsma lett egy gyülekezeti terem, elő pedig egy ilyen 6x5-ös szoba, ami gyerekszolgálatra van kiépítve, van egy konyhánk, a konyha mellett van egy mosdó WC-vel, és van egy ilyen kis szoba, amit majd, hogyha az úr úgy gondolja, hogy meg tudjuk létesíteni, akkor egy kis iroda lenne, bár most belsőleg olyan raktárnak használjuk, ahol olyan dolgokat tárolunk, ami az embereknek a segítségére van.
1: Tehát akkor itt akár 100 fő is elfér a nagy teremben? Vagy az túl sok? Mert most ugye, ha jól tudom, akkor 50 körüli létszámmal.
2: Hát most egy...
1: Létszámot számlál a gyülekezet, annyi de, tagja van.
2: Hát 25-től 50-ig, de voltunk már 70-en is, tehát...
1: Változik,
2: tehát 100, szerintem 100 ember simán be tudunk fogadni, de van rá mód arra is, hogy bővítsünk, tehát az Isten nagyon nagy telket adott, tehát egy nagyon nagy telek, ahol fúrott kút van, dicsőség Istennek, mert akarunk majd foglalkozni mezőgazdasággal. Egy-két hasznos munkaerő kell, tehát munkagépek, meg az erőgépek, tehát emberi erő, hogy ez létrejöjjön, de hiszem, hogy meg tudjuk létesíteni ezt is, de nem azért, hogy nekünk legyen, hanem tudjuk ezt is adományként segíteni a káli népet, vagy akár...
1: A rászorulókat ott helyben.
2: Van. Igen, tehát zöldségféléket, ilyeneket szeretnénk küldetni. És ugye láttuk a filmből is, hogy a szomszéd asszony, ugye már van neki egy ilyen fóliás sátra, azt is felajánlotta, hogy abba is akadtunk. Nagyon jó viszonyban vagyok az idős nénivel, szeretném bemeríteni, 86 éves, nagyon sokat átjár hozzánk, nagyon szeret, tehát rengeteg területen segít, tehát hát szoktunk főzni, szegény rászorú gyerekeknek, vagy családoknak, vagy ott a gyülekezetbe, és ugye ő meg olyan, hogy ő berak savanyított káposztát.
1: Igen.
2: Azt mondja, Robikám, ez a hordóval, ez a tietek, ezt nektek szánom.
1: Jó nagy adag.
2: Igen. Úgyhogy...
1: Akkor nagyon kedves szomszédotok van.
2: Nagyon szeretem őket.
1: Reméljük, hamarosan bemeríted.
2: Amen.
1: Adja Isten, mert biztos őt sem sok választja már ettől arra, hogy így mondod, hogy milyen jó szívű, jó szándékú. Igen. Szóba került már a prófétai ajándékod, de mielőtt kitérnénk arra, hogy milyen bizonságaid vannak ennek terén, definiáljuk már ezt a prófétai ajándékot azoknak a hallgatóknak a kedvéért, akik nem tudják, hogy ez mit is jelent pontosan.
2: Hát számomra a proféta ajándék az egy közlés Istentől, ami az embereknek az életét ott azonnal a megtérése szabadítsa fel, mert nagyon sokat vagyok úgy, hogy mindig mondják, hogy ezt honnan tudja ezt. Tehát vannak olyan dolgok, amiket...
1: Tehát kijelentéseket kapsz, amit tulajdonképpen nem tudhatnál, igen, de mégis tudod. És ezt hogyan tudod? Tehát álomban Isten szól hozzád szavakban, vagy hogyan jelenik ez nálad meg, ugye, mert ez egyéni dolog, hogy kinél.

0: két hónap után, hogy megtörtént az a dolog. Apró dolgok, de azoknak az embereknek a számára nagy dolog. Hogy mibe szenved, mi az neki, ami most szükséges, Isten megadja, csak bírja ki, legyen türelmes. Tehát volt olyan, hogy imádkoztunk, csak egy példát mondok, hogy imádkoztunk, volt egy imaóránk, és felhívták az egyik testvért, hogy az unoka huga, ugye azt mondták az orvosok, hogy daganat van a
1: méhében,
0: és én azonnal kaptam Istentől egy kijelentést, hogy az nem daganat, hanem baba.
1: Hú, nem mindegy.
0: És ugye mondtam a srácnak, hogy mondott-e húgodnak, hogy vegyen tesztet, erősségi tesztet, és ugye másnap mondta neki, és azt mondja, ezt most honnan tudod? Azt mondja, a pásztorunk mondta, kijelentette neki az Isten, és én elhiszem. És ugye megvették a tesztet, és ugye nem, hogy terhes, ugye már a baba meg is született egészségesen, dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, és hogy vannak ilyen dolgok. Aztán jött egy olyan, hogy aludtam, és olyan, mintha szellemem felszabadult volna, és elvitt egy helyre. Láttam egy nőt, aki egy pár pultnál iszik, tehát alkoholizál, és olyan állapotban van, hogy nem jó. És hazamegy, legyül egy díványra, és nagyon rossz állapotban van, mert előtte elvált. És emiatt ugye rászakott.
1: Emiatt az alkohol fogja lett, igen.
0: És látom ezt az egészet magam előtt, és Isten mondja, hogy imádkozzak, tudja, miért szabadul, és egy kút mélyére letette a nőt, hogy egy sátán levitte egy olyan szintre, és kicserélődök vele. És látom azt, hogy a zsebéből kijön a vállókereset, és elhamvad. Tehát ennek a nyomása, ennek a terhe, ettől megszabadítja Isten. És ugye, dicsőség az Úrnak, röviden többen látom a nőt, személyleírás, minden megvan bennem, tehát részletes. Ugye elmondtam a gyülekezetbe az ima csapatnak, elmondtam a vezetőknek, elmondtam nagyon sok mindenkinek, hogy miért az Isten tudta.
1: És imádkoztál ezért a hölgyért, igen, hogy legyen szabadítás.
0: Így van.
1: Az alkoholizmusból, ugye?
0: Igen. És ugye volt nálunk egy ima alkalom, ugye lent voltak a Imre apostolék, Kurgyis pásztor, és őnek is elmondtam, Kurgyis pásztornak, és mindenhonnan jöttek. És egyszer az a nő megjelenik az ajtón, bejön. Ugyanabban a ruhában, ahogy láttam. És akkor mondom a Kurgyis pásztor, mondom, itt van az a nő, aki imádkoztam. Mondom, ő az ilyen fehal.
1: De tehát korábban sosem találkoztatok.
0: Soha. Tehát ő amúgy is egy kolozsvári nő volt.
1: Jó messze lakik, igen. És Kától.
0: Igen, és ott voltam a testvérrel, de nem mertünk oda menni hozzá, hogy most mi van, hogy van, mert ugye még nagyon friss voltam akkor, még egy friss bektéri voltam, és ott álltunk a kályhánál is.
1: Mennyivel a látomásod vagy víziód után történt ez,
0: hogy
1: a hölgyet láttad élőben, akit vízióban láttál korábban? Csupán egy hét?
0: Egy hét, igen, igen, és ahogy jött a Kurgyis pásztor felénk, és ott volt a kája, melegedni akart, akkor ez a nő elé állt. És akkor mondta neki, hogy azt mondja, mert ők már ismerték egymást. Azt mondja, nem tudja, hogy reggel már úgy kelt fel, hogy mindentől szabad.
1: Aznap reggel?
0: Aznap, igen, másnap reggel, ahogy imádkoztam érte, volt ez a szellemi dolog, akkor ő reggel úgy kelt fel, hogy mindentől szabad. És akkor nem tudja, hogy mi történt vele, és mondta neki a Kurgyis pásztor, hogy itt van az a testvér, akinek Isten megmutatott, és imádkozott érte.
1: Hihetetlen.
0: Igen, de igaz.
1: Csodálatos. Tényleg csodálatos sztori, történések. Igazából nem is sztorinak mondanám, hanem bizonyságok, ez a jó szó. Istennek legyen hála érte meg. Hát neked, hogy te meg egy megfelelő edénye vagy az Istennek, szerint. És hajlandó vagy ugye oda szánni magadat, ahogy meg is fogadtad neki 14 évvel ezelőtt. Beszéljünk még a balesetedről, bár még rengeteg téma lenne, de ugye adásidőnk véges, úgyhogy ugorjunk most vissza az időben 19 évet, ugye? 2006-ot írunk, amikor egy nagyon súlyos balesetet szenvedsz egy budapesti építkezés alatt, és halálközeli élményed van. Mi történt ekkor? Mit láttál? Hogyan élted ezt meg? Hogyan mondanád el annak a hallgatónak, aki sose hallott még akár halálközeli élményről?
0: Hát, hogy megértsék azok, akik ugye még nem tudják ezeket a dolgokat földolgozni, tudni kell, hogy a szellemvilág az létezik, akár a menny, akár a pokol, és ugye én meg vagyok arról győződve, hogy van ellenségünk, az pedig a sátán emberölő, hogy az emberek nem veszik észre maguk körül a rossz dolgokat, amit maga a sátán előidéz, és ugye van a jó és van a rossz, amikor a jóhoz tartozunk, akkor még a sátán ugyanúgy támad, de mondja is az ige, hogy jövőn a világ fejedelme, de már nincs bennünk semmi, mert Jézus Krisztusnak a vére átmosott minket, tehát a bűneinket lemosta, és az, hogy létezik. Tehát sok minden dolog van, ami szellemileg létezik, fehér, fekete mágia, meg buddhizmus, meg minden, de ez a dolog, amiről most fogok beszélni, ez egy valóságos dolog, mert most ennek a cél, hogy célba érésbe, hogy benne vagyok abban a futásába,

0: hogy ezt már elvégzem. Tehát benne vagyok abban a folyamatban, ami akkor történt velem. És úgy tudom nekik elmondani, hogy kérjék az Istent, és meg fogja mutatni nekik. Tehát, hogyha nem hisznek, hitetlenek, úgy nem tudja, de valamilyen szinten meg kérjék az Istent, hogy mutassa már meg nekik, hogy ilyen létezik-e is van.
1: Tehát, hogy létezik a szellemvilága, a Sátán is neki a sötét angyalai, valamint ugye Isten is az ő jó angyalai. Tehát erre gondolsz, hogy mutassa meg, tehát kérjék az Urat, hogy mutassa meg nekik azt, hogy van szellemvilág.
0: Így van. Létezik.
1: És te hogyan élted ezt meg, ugye a balesetedet követően, illetve hogyan szereztél bizonyságot arról, hogy létezik, bár akkor ugye még nem voltál megtérve, mert ez 2006-ban történt, tehát még 5 évvel a megtérésed előtt.
0: Igen. Hát 2006 májusában történt, a májusi hónap utolsó péntekén. Itt dolgoztunk Pesten egy építkezésen, és ugye az épülethez volt rögzítve egy 10 tonnás teherhordó lift, és valamiért leküldtek. És beleálltam a teherhordó liftbe, mondván, hogy majd gyorsabban fölhozom. És ugye egy fiatal gyerek kezelte a liftet, és les föl, indította le, fölfelé le. És ugye háromszor kihajoltam az utca felől, hogy engedjem el a liftet, mert le szeretnék menni. Negyedjére pedig az épület felől hajoltam ki, ahol a 10 tonnás teherhordó lift a negyedik emelet párkánya alá benyomta a fejemet.
1: Mert ő elindította ekkor a liftet, és nem figyelte, hogy te kihajoltál.
0: Így van. Nem is láthatott, mert ugye...
1: Takarásban voltál.
0: Igen, és egy vizoros fémélvédő ott volt a szélén, ugye, és az felvágta 8 centi szélesen, 10 centi magasan, mint egy meskarpolt volna, ki volt a koponyám. Volt egy nyílt állkapocs törésem, itt jobb oldalt, nekem itt platina van benne, és az történt velem, hogy
1: és a torkod is
0: a hangom is sokkal mélyebb volt. Igen. Így visszanyomtam egy kicsit torkom, mert oldalra elment, így én nyomtam vissza, és ugye volt is vérzés meg minden, és az történt velem, hogy én nem tudom, hogy volt egy hány másodperces halálom, vagy bármi, mert ugye, ahogy kijöttem a liftből, leültem, rengeteg vért vesztettem el, mert a nyíltörés az rengeteg vért jött ki, és történt velem egy utazás, vagy látomás. Az történt, hogy egy folyosón álltam, és láttam, hogy egyik oldalon rengetegen álltak fehér ruhába, ugyanúgy aranyszegélyű volt a ruhájuk szegélye, arany volt, aranybabérkoszul, a másik oldalon meg egy nagy mélység, egy sötét mélység, és előttem pedig egy ajtó volt, az ajtóba pedig valaki álltak, azt mondta, hogy menj vissza, szolgálatod van a számomra, be kell, hogy töltsd. És láttam azt, hogy a tenyerei ki vannak lyukasztva, és nincs begyógyulva az a seb. Akkor már valamilyen szinten tudtam, hogy az Isten volt. Nem tudtam, hogy Jézus, mert ugye ismeretem nem volt semmi. És Jézus volt. És ugye most töltöm be azt a szolgálatot, amire ő hívott.
1: Igen. Amit már előre megmondott.
0: Igen. Tehát ő tud előre mindent. Az, hogy a Sátának nem tetszik az, hogy valaki tiszta szívvel, mondhatom magamról, hogy akarja azt, hogy az emberek megmeneküljenek a halálból, ebből a szellemi halálból, amiben sokan benne vannak, mert egyszerűen kell, az Isten szelleme nélkül halottak vagyunk. A Szent Szellem az, aki az életnek a szelleme bennünk.
1: Igen, így legyen. És így is van, ámen. És legyen az, hogy minél többen, akik most hallgatjátok, kedves hallgatók, ezt a epizódot, és még nincs meg bennetek a Szent Szellem, legyen. Úgyhogy szerintem legyen ez a végszó, mivel adásidőnk végére értünk. Úgyhogy én nagyon köszönöm szépen a jelenlétedet, Robi. Az Istenkép Podcast mai vendége Aszódi Róbert Rihárd, a Káli Omega gyülekezet lelkipásztora, ablakkészítő, férj, 3 gyermekes édesapa és nagypapa volt.
0: Viszont hallásra mindenkinek!
1: Az Istenkép Podcastot hallottátok, köszönöm a figyelmeteket, várlak benneteket legközelebb is, sziasztok!

0: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
2: Reklám hangzott el.
5: Kezdődhetnek a vasútfejlesztések, folytatódtak az orosz-ukrán dróntámadások, marad a napos idő, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid felhívta arra a figyelmet, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar köztönyben. Emlékeztetett, a program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. A terv részeként fejlesztenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mize-Kecskemét vasútvonalat, valamint megújítanák a budapesti hévhálózatot is. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérése cselekedett, átszervezte termelését, és több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadob térségében, a Ponton híd mellett, közölte a katasztrófa védelem. Hozzátették, hogy a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba. A vezetője ki tudott úszni a partra. 13-an megsérültek Oroszország nyugati részén, Belgorodban az északai ukrán dróntámadásban. Több lakóház és egyéb épület megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem éjjel több mint 150 pilóta nélküli ukrán drónt lőtt le. Közben az oroszok az odesszai kikötőt, valamint az onnan északkeletre lévő raktárakat és üzemanyagtárolókat bombázták. Két merénylet is történt tegnap Kolumbiában az új elnök első hivatali napján. Egy rendőr meghalt, amikor robbanószerrel megrakott drón csapódott be egy rendőrőrsbe. A délnyugati Cali város közelében gerillák felrobbantottak egy fizetőkaput. A biztonsági erők két tagja könnyebben megsérült. Az új kolumbiai elnök kíméletlen harcot hirdetett a kábítószer bűnözés ellen. Elítélte a nukleáris elrettentés növekvő támogatottságát Nagasaki polgármestere. A japán várost ért atomtámadás 81. évfordulója alkalmából tartott beszédében hangsúlyozta, míg egyes országok szerint az atomfegyverek birtoklása segít elrettenteni a lehetséges támadókat, addig Hiroshima és Nagasaki példája azt mutatja, az emberek hajlamosak átlépni a határt, ami ezen eszközök bevetését illeti. Folytatódik a derült nyári idő, eső sehol nem lesz. A Tiszántúlon megélénkül a szél. Napközben 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
1: Manna, ez ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
6: Kellemes rádiózást kívánok, én Puc Attila vagyok, indítjuk a kanapét. Az első három órában a következő témák és vendégek várnak rátok. Irány Kapolcs, az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület udvarában forgattam az első és a második óra riportját is, hogy pontosan mi ez, az kiderül ebből a két órából. A harmadik órában egy igen érdekes helyszínre érkezünk meg, a budapesti papír régiség bőrzére, hogy miket lehet ott adni, venni, nézelődni, most ez kiderül 2 és 3 óra között. Most ez a paletta remélem tetszik, érdemes ez maradni, zene, aztán Irány Kapolcs, az idei művészetek völgye, annak is egy remek helyszíne, az Éltető Balaton Felvidéket Egyesület udvara.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Puc Attilával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét, hogy mondtam, megint elhagytuk a stúdiót, a budapesti stúdió hűsét, ott hagytuk, hogy eljöjjünk 40 fokba a Kapolcsi Művészetek völgyébe, és itt állunk az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület. Hát udvarában, nem tudom pontosan mi ez, aki elmondja nekem, Kovács Szilvia, munka...
2: Szervezetvezető.
1: Így hívják nálunk a főnököt, ugyanis. Na, nagyon kellemes udvar, már sokat jártam benne, igazából levettem, miről szól, tehát valami összefogásról van szó, ami a Balaton felvidéki termelőket, vállalkozókat segíti, hogy pontosan mi azt elmondott-e, Szilvia.
2: Így van, sziasztok, mindenkit sok szeretettel köszöntünk a Kapolcson az Éltető Völgyben. Nagyon-nagyon sokan fordulnak meg az udvarban, szerintem nagyon-nagyon sokan tudják, hogy itt van, ahol 14 termelő kínálja a portékáit, kézműves foglalkozások, kóstoló programok, borkóstoló, pálinkakóstoló, sörkóstoló, iszonyatos népszerű programok vannak nálunk. Ma például mini konyhasónk lesz, ahol az udvarban lévő termelők termékeiből mindenféle finomságokat, joghurtokat, ma például tökmagos palacsinta készül, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk. Nagyon különleges, mert elmondják azt is, hogy honnét indul a termék, hogyan állítják elő, milyen beltartalma van. Tehát azért ezek azok az információk, amit a boltban nyilván a vásárló nem fog megkapni.
1: Csak induljunk el, mert a Kovács közben kalapálja a vasat, ami meleg, addig üt a vasat. Igazából azt mondod, hogy ez 59 település foglal magába, ugye Balaton felvidékről van szó. Miben tud segíteni egy ilyen egyesület a termelőknek, az alkotóknak?
2: Az Éltető Balaton felvidékét egyesület egy vidékfejlesztési egyesület, amit már mondtad, 59 település civil szervezeteit, önkormányzatait, vállalkozásait, őstermelőit foglalja magába, és hogy miben tudunk segíteni? Hát összefogjuk a fejlesztési igényeket, összefogjuk a közösséget, próbáljuk a vidéket, a Balaton felvidéket minél élhetőbbé tenni, minél tehát az emberek érezzék azt, hogy jó vidéken élni, hogy itt is meg lehet élni, itt is jól lehet élni, és ugye nagyon fontos a közösségépítés. A helyi gazdaságfejlesztés mindennek a motorja, az alapja, de azért egy jó közösség is azért mindent überelhet.
1: És igazából a tudatos vásárlókra hajtotok, nem? Aki odafigyel arra, hogy hiszen minden termék mögött, vagy aktás, mert van egy sztori, egy történet. Lehet, hogy valaki valamiből lett, mondjuk kézműves szappangyártó, vagy kecsketartó, ugye? Tehát igazából ez a jó, hogy ilyen analóg találkozások vannak. Van mindenkinek webshopja, de ezek azért kellenek.
2: Ez így van. Azért szeretnek ugye most már a vásárlók mit keresnek? Élmény alapú vásárlást. És nyilván itt az arcát adja a termelő, az arcát adja a termékelőállító, és igen, megbeszélik, hogy honnét indultak, melyik terméknek mondjuk milyen beltartalma van, és azért ez most már egyre tudatosabb a vásárlók. Mi azt veszük észre, hogy van az a réteg, aki akar és tud is rááldozni, és érdekli a termék, amit megvesz. Ugye elmész egy nagy áruházba, leemeled a polcról, aztán kész, megnézed esetleg, melyik az olcsóbb, vagy hogy azt gondolod, ami drágább, az minőségibb, de itt története van mindennek, és nagyon-nagyon szeretik ezt már a vásárlók. És például mi itt egy kvízjátékot indítottunk, 14 standunk van, 14 kérdés van a kvízbe, úgyhogy el kell menni a vásárlóknak, beszélgetni a termelőkkel, és iszonyatos jó beszélgetések szoktak ebből kikerekedni. Volt olyan kvízjátékosunk, aki azt mondta, hogy hú, ez 3 óráig tartott, de annyi jó infót kaptam, és annyit vásároltam, és pont ez a cél. Beszélgessenek, ismerjék meg a termékeket, és mindenki érezze jól magát.
1: Induljunk el, hogy kik vannak itt, csak úgy felsorolhatóan, jó, majd 3-mal beszélgetni fogunk persze. Mellettünk ugye annak kozmetikumok, vele beszélgetünk mindjárt. Na. Kik vannak még? Milyen ágak képzelik itt magukat?
2: Igazándiból ugye a kézműves termékelőállítók, illetve az élelmiszer, illetve bor, ugye bor nélkül nincs fesztivál, és sör. Hát akkor induljunk el. Royes Farm iszonyatos finom sajtokat készít. Menjünk tovább. Pepó Papa tök magolaja, verhetetlen, nekem nagyon nagy kedvencem. OD Kerámia kerámikusunk, nagyvázsonyi gyümölcskertészet.
1: Hozzájövünk, csak még nem tudja, mert innen veszem a kecske sajtot.
2: Ja, illetve iszonyatos finom málna szörpje van. Magos krémek, tökmakrémek, fűszerek, vadászorsója, üvegfestőművészünk, színesíti az udvart, aki állandó kézműves foglalkozásokat tart. Csicsó kerámiának a gyönyörű szép virágkerámiái, levendulás mézes kalács, ahol magad is díszíthetsz, mézes puszedli, illetve ilyen gyönyörűségeket lehet, mert ugye a mézes kalács nem ugye, csak karácsonykor.
1: Meg a levendula az Balatonfelvidék, ugye ott van.
2: Így van. Vikta kézműves műhely, gyönyörű szép fatálak, illetve faékszerek. Jöjjünk tovább. Tagyon birtok bor,
1: Igen, neki szállása is vannak Balatonfelvidéken, tudok róla, igen.
2: Helyszín. Így van, így van. Forgó. A forgó standunkon a sümegéléskamra csodálatos paradicsomlével, savanyúsággal és a szalványokkal jelentkezik. Illetve, ha kicsit tovább megyünk, Vámosi pince.
1: Velük is beszélgetünk, mert így kerültem be, hogy akartam egy jó... És tudod, mi volt a jó dolog? Hogy végre igazi pohárban ihattam egy remek hosszú lépést. Nem abban a repohár. Kell a repohár, értem én, kell... Na kell, de azért más így. És akkor végül pedig ott van egy...
2: Bandeau, a sörműhely, hideg, habos, fröccs.
1: No.
2: Vagyis nem is fröccs, hanem sör.
1: Ez így maradt. Köszönöm szépen Kovács okay. Szilviának. Mi a te munkád szépség még röviden? Azért valami szépsége minden munkának van.
2: Mi az én munkám? Hát...
1: Szépsége.
2: A szépsége a közösségépítés. Az, hogy rengeteg embert megismersz, rengeteg embert összekapcsolsz, és amikor így a például 360 tag körülbelül és rájössz arra, hogy az emberek nem beszélgetnek, mi viszont leültetjük őket, és akkor jé, te ilyet csinálsz, akkor én miért az ország másik feléből veszem meg? Jé, neked ilyen szolgáltatásod van? Hát akkor hozzád megyek. Mm-hmm. És ez olyan szép, mikor az embereket összehozod.
1: Remek vészó. Bár ugye a Kapocs után vagyunk, amikor a hallgatók ezt hallják, remélem jövőre is lesz ez a kert.
2: Lesz, igen, 15. éve vagyunk most itt, de hát jövőre reméljük, hogy lesz 16. is.
1: Köszönjük, akkor most zenéljünk, aztán Szilvia segítségével akkor elkezdünk beszélgetni, most a zene, aztán folytatjuk innen az udvarból.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

98.6 Manna FM. Életöröm zene. If you ask a stupid question.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Kapolcsról, innen a Balatonfelvidéki udvarból. Natur kozmetikumok egy asztalon, hol van Anna Mária van előttem. Mitől lesz egy kozmetikum natur? Ez az első kérdésem.
2: Natur kozmetikum attól lesz, hogy természetes összetevőket használunk, nem használunk tartósítószereket, adalékokat, tehát minden, amit a természet megteremt, illetve természetesen keletkezik, azt használunk. Ezért natur kozmetikum.
1: Akkor miket vadászol, milyen növényeket vadászol, mikből készül, mik a fő alapanyagok? Ez megint egy laikus kérdés.
2: Fő alapanyagok, növények, például rózsánk van rengeteg, homoktövésünk van rengeteg, levendulánk, ezen fölül cickafarok, termesztünk orbáncfüvet is, de a lényeg, hogy a vad növények vadon nőnek, viszont amit megtermesztünk, azt meg vagy sajtoljuk, vagy lepároljuk, tehát vagy kivonatokat készítek belőle, és azt kerülnek bele a krémekbe, vagy naturároljuk őket.
1: Mennyire gazdag a Balatonfelvidék mindezekben, amiket elmondtál?
2: Hát szerintem nagyon gazdag, és sokan nem tudják értékelni.
1: Mert miért nem ismerik őket, vagy nem merik letenni azokat, amik nem naturkozmetikumok, nehéz a váltás. Most több kérdést föltettem.
2: Egyrészt nem ismerik őket. A tévé nagyon sok mindent agyonreklámoz, amit el szeretnének adni, és az, amit tényleg azt mondom, hogy jó és hasznos, az úgy eltűnik a mindennapokba. A városi ember egyrészt azért nem ismeri őket, mert a tévében más mutatnak, a falusi ember meg vagy nincs ideje rá, vagy nem hisz benne, tehát ezt így nehéz megmagyarázni, viszont azt veszem észre, hogy egyre több ember fordul mégis a természet fele, mert felismeri azt, hogy minden, amit a boltba vesz, az teli van kemikáliákkal, előbb-utóbb valami baja lesz tőle. Vagy viszket, vagy vakaródzik, vagy ekcémás, vagy valami betegsége lesz.
1: Vagy mindez együtt.
2: Igen.
1: Na, adódik a kérdés, hogy honnan a receptúra, hogy ezeket nyilván titkos, nem is ezért vagyok itt, de teszem azt, most ide veszek, hogy ezt hirtelen kiemelem ezt. Ez egy citrony, azt tudod, miért ilyen szép a citrony? Azért nagybátyám Gödörön a citromot citronynak mondta, és csináltam egy lekvárt, ami citrony lekvárt neveztem, ahogy Jani bácsi mondta Gödöllőn, zárójel bezáró, bocsánatot kérek. Szóval, mi ez a citronyos, ez testápoló, mi ez pontosan?
2: Ez egy testápoló, ami öt összetevőből készült, seával, jojobolaj, baracmagolaj, elvitamin, kukoricakeményítő, az alapja a krémeknek, és akkor van benne egy citronfüves illóolaj, attól kapja meg az illatát valójában. De száraz bőre jó, ekcimás bőre jó, lehet használni kézre, arcra, testre, bármire, ami száraz vízhiányos.
1: Ugye azt beszéltük, hogy volt egy felnőttkori váltás, karrierváltás, de a receptekkel nyilván nem voltál tisztában. Honnan jöttek a receptek? Ez hosszú kísérletezés, neten való kutogatás, az ősökhez való visszanyúlás, pontosan honnan lettek ezek a receptek?
2: Igen, volt az életemben egy váltás, belefáradtam abban, amit előtte csináltam, és valójában én nekem az alapszakmám kozmetikus. Eleve nem dolgoztam benne, meg nem is akartam volna, mit tudom én, pattanásokat kinyomni, az abban jó, és segített nekem, hogy így a bőrnek a típusát meg tudom ítélni. Viszont ezt elkezdtem tanulni, igen, interneten, tehát autodidakta módon, én nem végeztem el semmilyen képzést ezzel kapcsolatban, viszont ami érdekel, azt 100%-osan tudom csinálni, mert az az életem értelme ilyen szinten, és akkor ezt így tudtam kifejleszteni a recepteket, és volt, amint több időt kínlódtam, volt, amit kevesebb idő alatt raktam össze, tehát ez így vegyes, viszont a lényeg, hogy a végén mindig sikerül, ha valamit akarunk.
1: Van egy Hohmann-féle titkos receptkönyv, gondolom már ott az almáriumban. Onnan a pult mögül, hogy néznek ki a vásárlók? Tehát mernek kérdezni, mernek érdeklődni, és viszik-e vajon ezeket a jövőmutató termékeket?
2: Az idősebb korosztály, igen, aki felismeri azt, hogy azt, amit eddig vett, nem használt, az inkább kapó rá, a fiatalabbak azért még kóstolgatják őket, illetve ők most kezdenek barátkozni azzal, hogy nem minden arany, ami fénylik a boltba, és amit azt mondom, hogy ott megvesznek, nem biztos, hogy mindig jó.
1: Igen, nehéz harcolni a reklámok, nem dől ránk a reklám a sajtóból, az internetről, a mozifilmről, bárhonnan nem. Te neked meg itt vagy, te magad, az egyesület mibe tud neked segíteni, aminek a tagja vagy?
2: Az egyesület? A hitet adja ahhoz, amit csinálok, ugyanakkor védjegyezteti azt, hogy tényleg natúr és természetes az, amit vesznek a vásárlók nálam. A nevét adja ahhoz, amit készítek, amit köszönök, és hálás vagyok minden egyes tagnak és mindenkinek, aki hisz abban, amit készítek, és használja őket.
1: Kedves hallgatók, akkor a kozmetikumok, keressétek, szerintem, ha beütitek, megtaláljátok, és higgyétek el, egy nagyon tiszta tekintetű hölgyel beszéltem, akinek minden szavát teljesen ebbe, akkor minden földi van. Köszönöm szépen, és mit kell kívánni? Sok sikert. Jövőre is.
2: Köszönöm szépen, nektek is.
0: Manna

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Remek zenék után, milyen kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetésünket itt a Balatonfelvidéki udvarban. Pap Ferenccel velem szembe, igazából az ő standja hívott be engem ide, mert szerettem volna, megmondom őszintén, egy frankó hosszú lépést inni igazi boros pohárból. Ide jöttünk, itt volt fia Gergő, Gergely, elkezdtünk beszélgetni. Egy olyan családi pincéről van szó, aki 2 hektáron termel remek borokat, de most átadom akkor a tulajdonos borász úrnak a szót, Pap Ferencnek, hogy 2 hektár elég ez, vagy lesz még több?
2: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nem elég a 2 hektár, lesz még több, folyamatban van még újra telepítése a szőlőterületeknek Tihanyban. A klímaváltozás meghatározza egyébként, hogy ahol van a borbirtokunk a Lovasöreghegyen, ott hát egyrészt nem is nagyon van lehetőség, hogy bővítsük a területet, másrészt annyira száraz helyen vagyunk, hogy inkább a Tihanyi félsziget, ami úgy gondoljuk, hogy hosszú távon egy kiegyensúlyozott gazdálkodást tesz lehetővé.
1: Ugye a bor mellett van minden szállás, mi egymást nem csak a borból éltek, viszont nagyon érdekes dolgokat beszéltem Gergővel, hogy ez egy új dolog nekem, ezzel pár éve találkoztam az amforába készített borokkal. Pontosan hogy kell ezt elképzelni egy olyan hallgatónak, aki mondjuk nem tudja, miről van szó. Tehát mi az amfora, és miben készül, hogyan készül benne másképpen a bor?
2: Ugye az amfora, hogyha a legrégebbi származását nézzük, akkor az Grúziába 6000 éves múltra tekint vissza, a borkészítés bölcsőjét, ugye a Grúziába ezt az amforát úgy nevezik még ma is, hogy kvevri. Ugye az egy kicsit más jellegű volt, nagyobb edények voltak, mint a mieink. Ezeket annak idején, meg most is ugye básták a földbe, hát gyakorlatilag ugye a pincét is helyettesítették vele, hiszen a föld gyomrába, hogy így mondjuk, 1-2 méterrel a talajfelszín alatt viszonylag állandó volt a hőmérséklet. Nekünk egy kicsit más indítatás volt az amforához, ugye nekünk ahol mi élünk, ahonnan mi származunk, meg ahol van a pince is, ugye Lovason az Öreghegyen, amit úgy hívnak közelebbi nevén, hogy Vámosi hegy. Ugye Nemesvámos mellett van a Villa Romana Baláca, ami egy római kori villagazdaság. Tehát mi onnan kaptuk az ötletet, hogy ha már a 3.-4. században olyan borokat tudtak ott készíteni ezekben az amforákban, amit akár Itáliába is exportálhattak, akkor mi ezt a vonalat szerettük volna erősíteni, és magyar készítésű amforákat, hogyha megemlíthetem a készítőt, Légli Attila, ugye a Dél-Balatonon, ő készítette ezeket az amforákat, és ezekben erjesztjük, illetve érleljük ezeket a borokat. Ami a lényeges, ugye az első kérdés, ami volt, hogy mi is ez az amfora, hát gyakorlatilag egy olyan kőagyag edény, amiben a bor lélegzik. Ugye, mint egy hordóba, ahol van némi mikrooxidáció, ugye az oxigén be tud jönni a hordódongákon keresztül a borba, ugyanúgy ennek a kőagyag edénynek is van egy porozitása, és itt is be tud menni az oxigén a borba. Azt a mikrooxidációt, amit egy hordó lehetővé tesz, ugyanúgy elérjük, viszont ugye a hordó a saját fa anyagából, ugye a korának, a fa fajtájának megfelelően hozzátesz a borhoz. A kő agyag edény az nem tesz hozzá semmit, csak ezt a mikrooxidációt, és így nagyon szépen előjönnek azok az ízek, zamatok, amit a maga az a terroár, ami a szőlőhegyből ugye beviszünk a szőlővel a mustba, utána ugye ebből kellett kikészítjük a bort, és egy komplexebb bor a végeredmény, szemben egy reduktív, egy acéltartályos technológiával.
1: Laikusan egy ilyen tisztából, nem, ami csak a gyümölcs játszik benne, meg a mineralitás, ami a talajban van.
2: Így van, pontosan, röviden megfogalmazva, amit te mondtál, ez így igaz.
1: Sok borásszal beszélgettem még a végén röviden, hogy bajban vannak a borászok, mert hogy a fiatalok nem nagyon fogyasztják kultúráltan a bort, itt a kultúrált borfogyasztásról van szó. Hogyan látod itt a pult mögött, hogy jönnek érdeklődőek? Tehát ugye isznak most már mindenféle bekevert piákat, meg készen adják a viszkikolátok, ez a mindent. De hogy egy jó magyar bor is tud azért egy picikét lazítani, ezt tudják. Nyitottak-e? Hogy látod a pult megülőket?
2: Hát három gyerekünk van, ugye ők pont abban a korban vannak, hogy már ismerkedtek, meg ismerkednek a borral, ugye két egyetemista, egy fiú, egy lány, úgyhogy hát ők azért hozzák a baráti társaságukat a pincénkbe, és hála a jó Istennek mindent megtesznek azért, hogy a magyar bor ismét népszerű legyen, úgyhogy én nem látom azért annyira szürkének ezt a dolgot, tehát szerencsére nálunk ez másképp alakul, ugye mi borkóstolókra vagyunk berendezkedve, sok mondjuk egy 30. születésnap, akik még ugye fiatalok jönnek hozzánk, és hát

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Ismételten remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a barangolásunkat ebben a remek udvarban. Tálodi Kecskefarm és mellette már Dénes Ildikó, aki az egészet annó megálmodta, egy karrierváltás mögött vagy.
2: Igen.
1: Nagy levegőt vettél, bátorságot vett, és a félede belekezdtél valamelyet. Pontosan mibe?
2: Először a gyümölcstermesztésbe kezdtünk bele. Málna és Szamóca ültetvényünk volt 2014 óta. Fiatal gazdaként azt álmodtuk, hogy gyümölcsöt termesztünk, és aztán azt értékesítjük. Nem minden álmunk úgy alakult, ahogy szerettünk volna, és így a szedmagadók után úgy gondoltuk, hogy jobb, ha mi szedjük le, és előállítunk belőle különböző feldolgozott terméket, így a lekvárt és a szörpöt is, amit itt lehet látni, fogyasztani. Ezekkel a termékekkel igyekeztem versenyezni, és a Magyar Ízek versenyén aranyérmes a Málna és a Szamóca, a szörp is és a lekvár is.
1: Azt mondták különben, még nem ismertük egymást, hogy a völgy legjobb Málna szörpje az itt van.
2: Igen, ezt a dicséretet is megkaptuk. Hát hagyományos receptúra alapján, a nagyanyám receptje alapján készülnek ezek a termékek. Tartósítószermentesen, pasztorizáltan készítem, gyümölcsdarabok vannak benne, és a két utód, az egyik a Málna és a zeperlekvár rajongom, úgyhogy ezért ez a két fő gyümölcs. Emellett aztán idővel megjelentek a többi gyümölcsök is, mert azért a piac éhezik a többi egészséges bio ökotermesztésű gyümölcsökre, és egy 6 évvel ezelőtt pedig megjelentek a kecskék is a tanyán, én laktózérzékeny vagyok, és ezért a kecskék jöttek, és vemhesen jöttek, így azonnal rabjai lettünk a kecskéknek, mert megszülettek a kisgidák, és ez az egész családot elvarázsolta. Egy cuki kisgidánál szerintem nincsen aranyosabb.
1: Mi úgy találkoztunk, hogy a feleségem is tejérzékeny, de kecsketejet azt hívott, és vittem joghurtot, meg nem grillsajtnak, hanem grillsajtot. Isteni volt a joghurt, vissza is hoztam, ahogy a zöldek vagyunk az üveget. Plusz a másik is jó volt. Remek dolgok a kecskesajtok. Tehát merik az emberek vállalni, vagy mindenki a megszokott tehénsajtok, van tehénsajtpult is. Ugye ez kicsikét ilyen furcsa világ. Én imádom a kecske ízét.
2: Meg kell kóstolni ahhoz, hogy elhiggyék, hogy a jó technológia, a gyártási technológia miatt nincsen mellékíze, nincsen szaga, nagyon tiszta ízek vannak. A sajtokkal is versenyzek. A Magyar Sajtkészítők Egyesületének a tagja is vagyok, és ott is pont a joghurt bronzérmes lett a tavaly évben az első dunántúli sajtversenyen, és végig próbálom az összeset, a gomolyas sajtok, a krém sajtok, a kefirfélék, akkor túrót is készítettem, nagyon jó túrót is lehet belőle készíteni, akkor a kemény sajtok irányába is elmentem, trapista, félkemény, morbier, többféle fajta, és az egyik büszkesége most legutóbb a paranyica kategória. Ezek a
1: kecske paranyica.
2: Így van, igen. Ezek a pasztafilát a családból, tehát mozzarellát is készítek, és paranyicát, és paranyicát tekercset is, és ez nagyon-nagyon népszerű. De meg szoktam kóstoltatni, hogy elhiggyék, hogy a termék az tényleg az, amit mondok, hogy egy nagyon tiszta, nagyon jó ízvilág, krémes, finom, és itt, ami délután lesz konyhasó, ott ezek lesznek különleges formában. Például a krém sajtot édes formában készítjük, egy mascarpone utánzat tulajdonképpen, és a palacsintával, ami tök magliszttel és tök magolajjal készül, az is egy különlegesség. Ebbe ezt a kecskesajtot, édes kecskesajtot fogjuk beletölteni, és nagyon jól harmonizál a Málna lekvárral és a Málnával, így ez lesz még az a különlegességre. Illetve mindig sziporkázik az ember, mert most tejkaramellát és savokaramellt készítettem a kecsketejből. A karamella ehhez is nagyon jól passzol, úgyhogy ez lesz majd rajta még a...
1: Na, ezek a hallgatók lemaradnak, de azt beszéltük, hogy szeptemberben lesz valami, a kedves hallgatókat most elhúztuk a mézes madzagot, és odafigyelnek, hogy nyitott udvar, pontosan mi lesz szeptember, és mikor toljuk a promót akkor.
2: Igen, ez egy nyitott porták kezdeményezés, országos szinten tavaly 150 porta csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, idén már 300 fölötti a porták száma, és adott napokon a gazdák beengedik a tanyájukra azokat a kedves látogatókat, akik kíváncsi arra, hogy hogyan készül és hol készül a termék. Mi is nyitott porták leszünk, mi is beengedjük szeptember 19 és 20-án a látogatókat, megnézhetik, hogy hol vannak az állatok, milyen állataink vannak, hol fejjük őket, mennyi tyúk van, mennyi skótfelföldi marhánk van, tavaly még emunk is volt, lehet lovagolni, nagyon cuki lovaink vannak, a kislányom nagyon profi lovas, és ő az, aki így végigvezeti őket, meg lehet nézni a gépeinket, amivel dolgozunk, ezek a kertészeti gépek, traktorok, nagyon szuper, egy
1: családi élmény nap is lehet. Igazából, akkor megnézi a kedves hallgató, hogy tényleg minden igaz, amit Ildikó mondott. Ez a rendületet be kell fejeznünk, itt az Éltető Balaton felvidék udvar való barangolásunkat. Folytatjuk szeptember
2: 9-án van akkor? 19 és 20-án. Szeptember 19 és 20.
1: Nincs szebb az őszi Balatonnál, mondom én, mert akkor minden turista hazamegy, és itt az élet még itt van. A kecskék hogy bírják a meleget?
2: Bebújnak az árnyékba, bebújnak az erdőbe, és nagyon jól hűsölnek. Este jönnek ki, illetve reggel, és amikor meghallják az autó hangját, és elindul a fej, és tápozsákok zörgése, akkor megjelennek.
1: Erre még kíváncsi voltam. Na, akkor következő órában is folytatjuk az Éltető Balaton felvidéki udvar bemutatását. Köszönöm szépen, Ildikó, kedves.
2: Én is köszönöm. Kanapé.

0: Kedves hallgatók, ez volt a kanapé első órájának a témája. A témánál maradunk, ott maradunk Kapolcson, hiszen rengeteg kiállító van, mindenkibe van 5 perc, én azt vallom, mindenkit be lehet mutatni szerintem érdekesen 5 percben. Éppen ezért a kanapé második órája, és innen Kapolcson jelentkezik.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el. Kezdődhetnek a vasútfejlesztések. 160 éves a fővárosi állat és növénykert. Folytatódik a napos idő, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. Emlékeztetett, a program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. A terv részeként fejlesztenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vasútvonalat. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, hogy 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, átszervezte termelését, és több mint 500 megawatttal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. Hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter közölte. Az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a Fővárosi Állat és Növénykert. Karácsony Gergely főpolgármester az alkalomból arról beszélt, az állatkert Magyarország egyik legkedveltebb helyszíne, hiszen évente több mint 1 millióan látogatják. Sós Endre, az intézmény főigazgatója hangsúlyozta, a létesítmény már a globális és lokális természetvédelmi központtá vált. A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadob térségében, a Ponton híd mellett, közölte a katasztrófa védelem. Hozzátették, hogy a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a derült nyári idő, eső sehol nem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. Napközben 29-35 fok, este 23-27 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét, jöjjön a második óra. A helyszín ugyanaz, Kapolcs, az idei művészetek völgye. Ugyanott maradunk az Éltető Balaton Felvidéket Egyesület udvarában, hiszen rengeteg kiállító, az rengeteg téma. Zene, aztán folytatjuk az adást.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Puccatillával.
1: Kedves aggatók, akkor megkezdjük a kanapé második óráját. Egy gyors huszárdöntésre azt láttuk, hogy maradunk itt az élhető Balaton felvidék udvarban, mert annyira adja magát a sok-sok téma, sok alkotó, nem csak sajtok, nem csak borok, nem csak édeség, hanem még művészet is beköltözött. Vadász Orsolya üvegfestővel állok, a képen a divatos szobatán pont egy workshopot tartasz. Mi zajlik itt, mit lehet itt csinálni? Kezdjük ezzel.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az Éltető Balaton felvidék éltető volt stanyán vagyunk Kapolcson, ahova 4 különböző programot hoztunk a gyerekek részére. Ennek igazából az az apropója, illetve az az oka, hogy én nagyon szeretem azt, amikor nem csak egyetlen egy témába dolgozunk és mozgunk, hanem van lehetősége arra az embernek, hogy válasszon. Ide mi most kis hűtőmágnes készítést hoztunk, üvegfestést, mandala festést és porcelánfestést. Ez az a 4 téma, amit szerintem át lehet adni úgy a gyerekeknek is, a felnőtteknek is, hogy bátran otthon, akár önállóan is tudják majd végezni, miután itt leültek és festettek egyetlen egy kis általuk választott alkotást.
1: Laikus a kérdés, miért pont üvegre festetek? Miért nem vászonra? Tudom, nagyon laikus, de várom a választ.
2: 17 éves voltam, amikor én megismerkedtem az üvegfestéssel, és hát tipikus nőnek gondolom magam, imádom, ha valamit csillog.
1: Nem igen.
2: És az üvegfestés az alapanyag, amit fölhordva akár plexire, akár üvegre, akár fára, nagyon-nagyon fényes marad a felülete, mindenféle további lakkozás és felületkezelés nélkül. És nekem ez a fény az, ami borzalmasan tetszik. Uh-huh. Illetve az üvegfesték az, ami a régi templom üvegeknek hobbi szinten meg tudja mutatni a stílusát, ez egy áttetsző festék. Uh-huh. Tehát ha akrilfestékkel, olajjal, vagy bármilyen más festékkel festünk egy üvegfelületre, akkor az nem lesz áttetsző. Az üvegfesték aznak pontosan olyan áttetsző lesz, mint a templom ablakok. Tehát ragyognak.
1: Amikor éppen nem a Kapolcs van, akkor hol vagy, mivel foglalkozol? Gondolom a Balatonfelvidéken élsz te is.
2: Én Sümegcsehiben élek, és úgy tudok csatlakozni az éltetőhöz, hogy Sümegen van egy galériám, ami üvegfestő iskolaként vagy üvegfestésként indult, de azóta egy picit kinőtte magát, és úgy neveztük el, hogy Tudatosan Kreatív Alkotó Stúdió, és én ebben a stúdióba készítek nagyon sok workshopot. Engem, én itt alkotok, tehát ez a műhelyem is, tehát bármikor az utcáról bejöhet hozzánk bárki, és megtekinteti, hogy éppen miket készítek, és hát ugye nagyon sok program van, amit eleve az éltetőtől kapunk, illetve az ő közreműködésükkel. Tehát én Sümegen élek, vagy Sümegen dolgozom.
1: Pár perc ismerjük egymást, azt leveszem, hogy te annyira a helyeden vagy Orsolya, hogy egyszerűen boldog ember vagy, mert megtaláltad magadnak azt. Ugye egy galéria az immár egy ilyen közösség összetartó elő, ugye a közösségnek. Beszéltünk az előző órában Szilviával, hogy egyfajta analóg találkozások vannak. Tehát nyilván minden termék van webshopja, de itt viszont találkozik mindenki mindenkivel. Ez egy fontos dolog, nem, hogy újra egymásra találunk mi emberek.
2: Én nagyon-nagyon szeretem a közösséget, és én nagyon hiszek abba, és így 53 éves vagyok már, tehát pici tapasztalattal rendelkezem, én nagyon hiszek abba, hogy a közösség az mindig megtartja azokat az embereket is, akik építik, és azokat az embereket is, akik csak laikusként hirtelen belekerülnek. Egy közösségen belül szerintem soha nincs az, hogy most így az üvegfestő iskolát mondom, tehát nem, soha nincs az, hogy itt az Orsi tanít, itt a közösség tanítja egymást. És a közösség építi egymást. A közösség az, aki tovább tudja adni ezt a szellemiséget a gyerekeknek, unokáknak, bárkinek. És szerintem azért nagyon jók az ilyen fesztiválok és rendezvények, mert itt olyan emberekkel találkozunk, akik hasonló szellemiséget képviselnek. Az, hogy ne legyél egyedül, ne maradj egyedül, de csatlakozz, teljesen mindegy, hogy most a művészetben, kocsmában, a söribásban, tök mindegy, de csatlakozz, hiszen ezért vagyunk a Földön, ezért élünk itt, ezért pont most vagy itt te is, meg én is, mert hogy mi igazából egyek vagyunk, és egyet akarunk boldogok lenni, szabadnak lenni, szeretetben élni, és szépet látni magunk körül. És a művészet, ez az, amiben nagyon jó. Hogy olyan szép?
1: Ennél szebb végszót meg sem lehetett volna érni. Kedves hallgatók, a Balatonnál nyaraltok, és még rossz az idő, vagy pont Sümeg, könnyen jártok, akkor melyik galériát kell keresni?
2: Árkádok Galéria Sümegen.
1: Be kell kopogtani, éppen ott van, szerintem szívesen látom mindenkit. Köszönöm szépen, visszaengedek a két fiatal művészhez, mert éppen valamit nagyon alkotnak.
2: Köszönöm szépen. További szép napot kívánok.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk. Az előző órában is volt egy borász, és most sem ússzátok meg egy nagyon remek borászat nélkül. A Tagyon birtok, hát nem beszéltem meg a titulus, hogy kivel is vagyok, kivel beszélgetek itt.
2: Németh Ferenc vagyok, a Tagyon birtok kereskedelmi vezetője.
1: Na, Tagyon, ugye az előző borászunk, a Vámosi Pince 2 hektár, ti picikét többek vagytok. Hány hektáron van?
2: 6 hektáron gazdálkodunk. 1,3 hektáron kezdtük, 2009-ben vásároltuk az első területet, és most 2026-ban már 6 hektár szőlővel rendelkezünk, ezeken 8 féle szőlőfajtával dolgozunk.
1: Mi jellemzi, hogyha egy laikusnak kéne elmondani a Balaton felvidéki borokat úgy általában, hogy könnyebb borok ezek, ilyen könnyebben ihatóbb borok, tehát nem az a nagyon testes pécsi villányi vonal van itt, hanem teljesen más, de átadom a szakembernek a szót persze.
2: De teljesen jól fogalmaztad, így van, tehát ahogy a Balatonra is jellemző, a nyár, a frissesség és a jókedv, ugyanúgy ezek a borok is ugyanezt sugallják, nagyon gyümölcsösek, frissek, savaiban gazdagok, leginkább az olasz rizling a legjellemzőbb, ugyebár a Balaton felvidékre, de nagyon sok szőlőfajtával azért foglalkozunk.
1: Nektek van egy különlegességetek, például sok-sok kis erejtett zállása a szőlőben, hogy kellett hozzátok, azt mindjárt mondjátok, de tudom, hogyha valaki például teljesen nyugalmat akar, tehát lemegy, fürdik a Balatonon, ott hagy a zsivajt, följön a szőlőbe, és egy teljesen más, egy nyugi várja, hogy hogyan kerültek ezek a szállások, ezek a kis házak, vagy korábbi pésházak a szőlőbe?
2: Hát ezek mindig is ott voltak, ugyebár, csak amikor megvásároltuk a szőlőterületet, akkor ezek a présházak, ezek ott voltak, kicsit elhanyagolva, kicsit lepusztulva, és mi felújítottuk, és nagyon szép kis apartmanokat alakítottunk ki. 2-4-6 fős apartmanok vannak, 22 főre tudunk szállást biztosítani, hogyha egy nagyobb csapat is jönne, egy jó kis borkóstoló, vagy például egy szuper hétvégére.
1: Sok borásszal beszélgettem, és azt mondom, hogy picit bajban vannak, mert hogy a fiatalok fordulnak el az alkoholtól. Most nem arról van szó, hogy nyakra füre vedelni, hanem a kultúrát borívás. De itt már bólog, itt már ingatod a fejét, hogy nem így van, akkor tessék, örülnék, ha nem így lenne. Mutassuk meg, hogy mit tud a magyar bor nekik is.
2: Így van, tehát pont ezért is vagyunk itt kint a művészetek völgyében, itt azért elég sok a fiatal, és itt én pont azt próbálom a fiataloknak is bemutatni, hogy ismerjék meg, hogy igenis lehet jó bort inni, tehát vannak nagyon jó borászatok, nagyon jó borok, és kóstolják meg, és amikor megkóstolják, akkor ők is felismerik, hogy tényleg, hát amit a boltba vettünk, az nem biztos, hogy ilyen jó volt, úgyhogy hál' Istennek nagyon sokan jönnek vissza, és már évről évre egyre több visszajáró fiatal vásárlónk van, akik visszajönnek, és viszik ezt a bort, hogy inkább ezt isszák.
1: Ugye az élhető Balaton Felvidék Egyesület udvarában vagyunk, tagja vagy egy ilyen egyesület, közben szívi segít nekünk, még egyszer mondom.
3: Éltető Balaton Felvidék.
1: Élőadás van, ez az Éltető Balaton Felvidéke Egyesület udvarában vagyunk, akkor így helyes az egész. Annak, hogy ennek te tagja vagy, ez miben nyújt neked előnyt, miben tudnak ők segíteni?
2: Segítenek abban, hogy megtaláljuk a megfelelő pályázatokat. Tehát ők felkutatják nekünk, bemutatják, és mi elkészítjük a pályázatot, és így nagyon nagy segítséget tudnak nekünk nyújtani.
1: És egy aktuális kérdés a végére, ezt az iszonyatos meleget, hogy bírja a szőlő?
2: Hát a szőlő azért bírja a meleget, de küzdünk
1: ezt is.
2: Ezt is, mivel hogy nagyon mélyre megy a szőlő. Amúgy mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert ott a Tagyóhegyen azért nagyon jó a mikroklíma, tehát nálunk sokkal több eső van, mint mondjuk máshol, és ez miatt nálunk azért nagyon jól bírja még a szőlő, de azért folyamatosan küzdünk a globális felmelegedéssel.
1: A fiatal hallgató barátom, hogy jövőre jöttök Kapolcsra, vagy esetleg pont itt nyaratok, Tagyon birtok, meg kell keresni, hogy az Éltető Balaton Felvidék Egyesület udvarát jövőre is, 15. alkalommal vagytok itt, vannak itt, és meg kell kóstolni, beszélgetni kell, és kultúráltan kell bort fogyasztani. Sok vízzel, nem? Ebben a melegben. Mit mondasz erre?
2: Azért ne túl sok vízzel.
1: Túl sok vízzel. De ilyen melegben, legyen benne bor is, de kicsit vízezni kell hozzá.
2: Meg inkább szikvízzel, tehát...
1: Hát nem. Én szódára gondoltam.
2: Akkor jó.
1: Ja, bocsánat, szóda. Nem, na hát egy kis félretés a vég, de hát szódára gondoltam természetesen. Akkor na, jó. Mit kell kívánni? Sok-sok fiatalt és sok-sok
2: jó okítás. Minőségű bor, és sok-sok fiatal.
1: És most remek zenék jönnek, köszönjük.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM.

0: Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: A zenék ismét remekek voltak, kedves hallgatók. Egy olyan pultnál álltunk meg, ahol csemegeuborka, paradicsomlé, gyümölcsnyelvek, vagy asszalványok, beszélünk el Hetyei Attilával. Egyet elárulok, amíg volt a zene, én fogtam egy üveget és megnéztem, mi van benne. És ugye hát nyilván tudtam azt, hogy semmiféle műanyag nincs benne, és hogy cukorral készül, nem édesítőszerrel. Hogyan talált meg téged ez a fajta vállalkozás? Attila, mióta műveled ezt, és milyen alapokon nyugszik?
2: Hát igazából 8 éve foglalkozunk komolyabban az egésszel. Előtte a szülői meg a nagyszülői háttér, amit láttunk, hogy ők is mindent feldolgoztak a konyhakertbe, tehát megtermelték az egész évi zöldség és gyümölcsöt, és ezt télen fogyasztották, és tudjuk nagyon jól, hogy a saját magunk által feldolgozott termékekre sokkal jobban hagyatkozhatunk egészségügyileg, főleg a mai világban, ahol nagyon sok a feldolgozott termék, és nagyon sok kemikáliát meg ízesítőszer tartalmaz.
1: De ezek itt nincsenek?
2: Ezek itt nincsenek. Tehát pont az a lényeg az egésznek, hogy csak minden adalékmentesen és kemikáliamentesen állítunk elő a régi hagyományos nagyszülői receptek alapján.
1: Nézzünk a receptek mögé. Ez azt jelenti, hogy az uborka adnálatok terem, a paradicsomot terem, az alma és saját termés, de mekkora birtok van a sümegéléskamra mögött?
2: Igazából ehhez, mivel amit említettem, egy kis kertbe, egy 4-500 négyzetméteres kertbe már egy család meg tudja teremteni az egész télire valóját. Na most mi ebbe egy olyan 10-15-szörösi nagyságrendszer dolgozunk, tehát ilyen fél hektár-hektár körüli mennyiséget termelünk, ahol együtt van a gyümölcsös is, meg a savanyúságos, tehát a
1: zöldségkert,
2: meg a paradicsom. Tehát a primőr áronnak a nagy része is ezen megterem, és ez már egy akkora terület, amiből ki tudunk venni eladásra is.
1: De ez egy életforma azért, nem? Legyünk őszinték. Igen, hiszen gondolom, a palántát is te magad neveled, nem? Tehát innen indul a dolog.
2: Igen, tehát itt pont az a lényege, hogy magról mindent mi kezdünk el, palántázást is, a kiültetést is, és minden háttérmunkát saját magunk végzünk. Ezáltal tudjuk követni a termékeknek a növekedését, és látjuk, hogy mi terem, és mit tudunk belőle feldolgozni.
1: Beszélj, ugye itt voltak a savanyúk meg a zöldség, de nézzünk át akkor az egészséges édességek vonalára. Ugye ez gyümölcslap, tegnap egy itt kolléganőd gyümölcs nyelvet mondott, de gyümölcs kajszi megyből, vagy aszalványok, vagy gyümölcsnyelókat. Rengeteg olyan dolog van, amivel ezeket a agyoreklámozott egészségtelen termék édességet ki lehet váltani, nem? Itt mennyire nyitottak erre?
2: Igen, és nagyon-nagyon sok a feldolgozási lehetősége is. Ugye aszalványokat régen is lehetett kapni. A nagyszülők is ugyanúgy leszaltak mindent. Vagy szőlőt, almá, a szőlőnek a kacsát almába dugták, és nagyon sokáig úgy télen tudtak enni friss szőlőt.
1: Ezt beszéljük meg, hogy a szőlőt, tehát a levegőt kacsa dugták bele egy almába?
2: A szőlőnek a kacsát, a végét beledugták egy almába, és föltették a kamrába a poszt tetejére.
1: És akkor nem aszalodott meg a szőlő?
2: És akkor nem aszalodott meg a szőlő, hanem megtartotta a nedvesség tartalmát. Ugye az almát feláldoztak azért, mert az alma a legolcsóbb termék, és ezáltal egészséges gyümölcsöt tudtak enni télen.
1: Én Zuglóban lakom, van egy Otello lugasom, ki fogom próbálni?
2: Az jó, az Otello az elvileg bírja.
1: Na, már megért a riport.
2: Hagyományos szőlőfajtánk az Otello.
1: No, mennyire csábulnak az emberek ezek, hogy ideál egy gyerek, hogy mondjuk húanyú vegyél egy ilyet, tehát mennyire nyitottak arra, hogy lehet, hogy picit drágább, mint a édesség, de sokkal-sokkal egészségesebb a betartalmát tekintve, összesen hasonlítható egy akármilyen nemzetközi édességgel.
2: Hát jelen pillanatban még azért egy kicsit tudatosabbnak kell lenni a vásárlónak ahhoz, hogy tiszta gyümölcsös terméket hozzányúljanak, és igazából elsősorban a gyerek részéről a szülőn múlik a dolog, hogy mit az a gyerek kezébe. És ha már van egy kicsit tudatos vásárló, az sokkal könnyebben hozzányúl ezekhez a dolgokhoz, mint aki egy átlag életet él.
1: Kedves hallgatók, jövőre, ha jöttök Kapolcsra, akkor a sümegi éléskamrát tessék nézni. Itt az Éltető Balaton Felvidékért Egyesületben Hetyei Attilával beszélgettünk, akinek hát élete a gyümölcs meg a zöldség. Köszönöm szépen, Attila, sok esőt kívánok azért, jó? Az lehet kicsit rád is fér.
2: Igen, az eső azért befolyásol, de van öntöző részünk, tehát tudjuk egy kicsit kompenzálni a terméshozamot.
1: Köszönöm, és ilyen az egészséges étel, ami itt van az asztalon. Köszönöm szépen.
0: Kanapé, Manna FM.

0: Ez a kanapé Puccatillával.
1: Konyha Show, ezt a nevet kapta az Éltető Balaton Felvidéket Egyesület, hát remek programja. Bésen János van mellettem, akit én leséfeztem, ő tiltakozott. Mi készült? Annyit tudok, hogy valami finomság készül, de szigorúan csak azokból a termékekből, amik itt az udvarra kaphatok. Mi lesz a mai menü?
2: Igen, hát ezt egy pár évvel ezelőtt találtuk ki itt az résztvevők a Völgy udvarban, hogy a portékáinkot összegyúrjunk, és tehát nem is répként, de valamilyen lelkes amatőrként valami ételeket készítsünk az alapanyagokból. Első körben most egy salátát fogunk készíteni. Hetyei Attila barátunk hozta friss zöldséget hozzá. Ezek reggel még tövön voltak, úgyhogy rendkívül frissek. A paprika méretét pedig nem paks közelsége okozta, hanem ezek ilyen természetes formájukban hihetetlen.
1: Meg is nézzük, nem látja a hallgatók, de hát egy, már érzem rajta, nem fogom megnyívni, de ugye ez egy ilyen vastagkúsú, jófajta paprika, nem az a nagyon papírvékony, jól néz ki a paprika.
2: Így van, és szeretnék azt megmutatni, hogy milyen egyszerűen lehet milyen finomságokat készíteni, és néha olyan alapanyagok felhasználásával, amire nem is gondol otthon az akár a házi asszony, akár a házi úr, aki a konyhában sűrök forog. Ezt a zöldséget összevágjuk, szórunk rá, Kéri Mártinak van nagyon-nagyon finom, tök maglisztes fűszersója, ebben már benne van egy nagyon izgalmas ízvilág, aztán meglocsoljuk az általunk készített Pepo Papa tök magolajjal, és mivel hogy egy salátához kell egy kis savanyúság is, nem ecettel savanyítjuk, hanem a Tagyon Birtok által készített verzsűvel, ezzel a nagyon finom savanykás szőlőlével.
1: Okay, pontosan mi az, én tudom, csak hallgató nem, ugye mi az a verzsű, ez nagyon jó fajta dolog.
2: Egy abszolút, régen is készítettek ilyet, ugye a szőlőt, amikor a zöld szemével leszedik, zöld fürtöket leszedik, hogy ritkítsák egy kicsit az állományt, hogy annál nemesebb, annál értékesebb legyen majd a bor belőle. Ezeket sokáig ledobálták a tőve, ott rohadt el ugye a szőlőtő közelében a földön, ám de hogyha ezt összeszedjük és szőlőlevet készítünk belőle, akkor egy nagyon finom, frissítő, savanykás ital tudunk belőle nyerni. Önmagában nem is jó megkóstolni, mert egyszerűen összerántja az embernek a fülét, farkát, mindenét.
1: Én azt hallottam, hogy ami nem volt citrom Magyarországon, addig ezt használták.
2: Így van, egy teljesen jól lehet használni savanyítása. Aztán akkor még egy kicsit meg fogjuk bolondítani Séfer István barátunknak, a Bandauer sörözőnek a árpa malátájával, azzal is megszórjuk ezt a salátát, ennek nagyon finom textúrája és jó állaga lesz majd. Ez lesz a salátánk.
1: Közben megérkezett a nagyon finom friss málna, abból mi lesz?
2: Hát a málnát azt most édességgyanánt fogjuk majd ajánlani. Kis palacsintát sütöttünk, aminek az a különlegessége, hogy a tésztájában is van tök magolaj, és egy sajtkrémmel, ugye Ildi, jól mondom, egy sajtkrémmel fogjuk megtölteni, málna lekvárral, málnával díszítjük, tehát ilyen kis palacsinta fantáziát. Egy piros-fehér-zöld palacsintát fogunk tulajdonképp készíteni, egy hungarikum palacsintát, ha szabad így fogalmazni.
1: Igazából beleszaladtunk a Völgy egyik legfantasztikusabb, legszerethető programjába. Sokkal, és ez közönség előtt egy ilyenkor?
2: Igen, igen, igen. Erre lehet regisztrálni, reggel meg szokott nyílni a regisztráció, önnek sorban állnak, bejelentkeznek, és akkor ugye akiket itt vendégül tudunk látni, őket kínáljuk meg. A sajtokból egyébként kerül majd a feta salátába is, illetve készítünk, szintén egy taktársunk sütötte, sajnos ugye ezeket nem tudjuk a rádióban megmutatni.
1: De szép kenyerek,
2: gyönyörűek,
1: nagyon.
2: Gyönyörűek, egy művészi alkotások, amellett egyébként finomak is, tehát ezek nem 3D nyomtatóval készültek, ezek természetes úton lettek ilyen gyönyörűek, és egy ilyen kis ordakrémes, több magolajos kis kencét készítünk majd erre, és akkor ezeket is meg lehet kóstolni.
1: És te magad közösen civil, mivel foglalkozol? Között van-e a gasztronómiához valami, vagy csak ilyen műkedvelő amatőr vagy?
2: Hát én azt mondom, hogy 40 éve vagyok a vendéglátóiparban, mint fogyasztó.
1: Ja, az is fontos azért. Így jut az ember tapasztalatot, nem? És tudja, hogy mit, hogyan kell csinálni.
2: Így van, egyébként több magolajat készítünk Nemesvámoson, mint alapanyag ennyi közünk van a gasztronómiához. No. Csak élvezzük és szeretjük, nagyon jó a társaság, nagyon jó a közönség, úgyhogy az ember szívesen csinál valamit, akkor biztos, hogy jó alapanyaggal finom fog kijönni belőle.
1: Na, ilyen korai promót még nem kapott a Művészetek Völgye, hiszen utána hallgatjátok, kedves hallgatók, jövőre is lesz, ugye erős, Éltető Balaton Felvidékért Egyesület, be kell jönni, mindig itt vagytok ebben?
2: Igen, igen. Igen.
1: Jókai utca 6, talán, meg nem mondom.
2: Így van, Jókai utca 6, a Kovács műhelynek ugye az udvara.
1: Be kell jönni, és mindenkit végig kell kóstolni, akikkel beszélgettem, plusz a többieket is. Ez volt, ami, hát, hogy mondjam, rádiós beszámolónk, de szerintem voltak olyan ízesek a beszélgetések, hogy könnyű volt elképzelni. Én a végre még lopok egy szemmálnát is, vissza a mikrofonnal, aztán találkozunk legközelebb. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen, sziasztok.
1: És finom a málna is.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Kedves hallgatók, az elmúlt két órában Kapolcson jártunk az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület udvarában. Igyekeztem megmutatni a műsor azt, hogy keressétek mindig a helyi termékeket. Nézzetek be a termék mögé, mindig egy család, mindig egy sors van ott, és igen, érdemes ilyen helyeken vásárolni. Lehet, hogy egy picikét drágább, de ezzel is támogatod azt, aki azt a terméket előállítja. Nos, a következő órában pedig ott hagyjuk Kapolcsot, irány Budapest, témánk pedig a papírrégiség bőrze itt hazánk fővárosában, Budapesten.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
4: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúság érzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Derült nyári időre számíthatunk. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Elítélte a nukleáris elrettentés növekvő támogatottságát Nagasaki polgármestere. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. A program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. Pályázati úton választja ki delegáltját a média tanácsba a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke közölte. Várják azokat a kereszténydemokrata gondolkodású, független és a médiában tapasztalatot szerzett, szakirányú végzettséggel rendelkező pályázókat, akik megfelelnek a közmédia testület tagjaival szemben támasztott feltételeknek. A részletek elérhetők a KDNP honlapján, a pályázatokat augusztus 25-éig várják. Ukrajna nagyobb mennyiségben vásárol Törökországtól amerikai tüzérségi fegyvereket, közölte egy ukrán szakportál. A rakétasorozatvetőket, tüzérségi rakétákat és repeszgránátokat is tartalmazó csomag értéke meghaladja a 280 millió dollárt. Az üzlet akkor jöhet létre hivatalosan, ha az Egyesült Államokban sem a képviselőház, sem a szenátus nem emel kifogást 30 napon belül. Elítélte a nukleáris elrettentés növekvő támogatottságát Nagasaki polgármestere. Suzuki Shiro a japán várost ért atomtámadás 81. évfordulója alkalmából tartott beszédet. Hangsúlyozta, még egyes országok szerint az atomfegyver birtoklása segít elrettenteni a lehetséges támadókat, addig Hiroshima és Nagasaki példája azt mutatja, hogy az emberek hajlamosak átlépni a határt, ami ezen eszközök bevetését illeti. Álhírek hatására mentőket támadtak meg Erdélyben. Ráckeresztúron kövekkel, botokkal és fejszékkel rontottak neki egy mentőautónak a helyiek. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. Az incidens azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel áll összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járnak a Romániában, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok hangsúlyozták, csak ellenőrzött hivatalos forrásokból érdemes tájékozódni. Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a Fővárosi Állat és Növénykert. Karácsony Gergely főpolgármester az alkalomból arról beszélt, hogy az állatkert Magyarország egyik legkedveltebb helyszíne, hiszen évente több mint 1 millióan látogatják. Sós Endre, az intézmény főigazgatója pedig hangsúlyozta, hogy a létesítmény már a globális és lokális természetvédelmi központtá vált.
1: Időjárás.
5: Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol nem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 29-35, este 23-27 fok várható.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Régi buszjegyek, villamosjegyek, bérletek, viszonylatjelző táblák, műanyagból, amelyek régen kint voltak a buszokon, amelyről megtudhattuk, hogy merre is megy a busz, képeslapok, bélyegek, és még sok minden más, amivel az ember találkozhat, és ha van kedve, meg is veheti őket. A 23. papír régiség és közlekedés relikvia vásáron jártunk, zene után az itt készült beszélgetéseket hallhatjátok.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a papír régiségek közötti barangolásunkat. Ez a 23. alkalom, és van egy hosszú nevem, Albert Tibor főszerező elmondja, hogy pontosan hol is vagyunk.
2: Sziasztok, Albert Tibor vagyok, ennek az eseménynek a főszervezője. Októgon és a Nyugati között található a Vörösmarty utca 65-ben, a Mabios székház 3. emeletén ez a rendezvény, már a 23-nál tartunk. Eredeti neve elég hosszú, papírrégiség, közlekedés relikvia és autós tematika bőrze. A mai nap autós tematika annyira nincsen előnyben, inkább a vasút, a buszos közlekedés és egyéb más, ami ezzel kapcsolatos. Én bélyegeket szoktam és filatériai dolgokat tárulni, képes lapokat, régi képes lapokat természetesen, de megtalálható itten a relációs, a viszonylattábláktól kezdve, a prospektusoktól, a házi készítési közlekedési hűtő, mágnesektől kezdve, a kulcstartóktól, és mindentől kezdve minden, úgyhogy ajánlom mindenkinek.
1: Az ember azt mondja, hogy ez egy igazi férfi, mondjuk az urak azért többségben vannak, de egy-két hölgy azért előfordul, sőt, valakivel beszélgetni is fogunk. Ez egy inkább férfi hobbi, hogy az emberek papírrégiséget gyűjtenek?
2: Hát nem jellemző annyira, szerintem, mert aki bélyeget gyűjt, az inkább fele-fele arányban van. A papír régiség az, hát, hogyha jobban belegondolunk, ott igen, egy kicsit férfi uralomban, de nagyon sok a hölgyvásárlónk is, úgyhogy nem mondanám ezt teljesen, hogy csak a férfiak gyűjtik az ilyen dolgokat.
1: Kívülről nézve úgy néz ki, hogy a bélyeggyűjtés eltűnt. Én kamaszkoromban 70-es vagyok, 80-as évekén nagyon sok bélyeget gyűjtöttem, azért is jó volt, mert rengeteg dolgot a bélyegekről tanultam meg. Tehát azért a bélyeggyűjtés tanított például világhír csodája, vagy mondhatok itt magyar népviseletek, amely sorok nekem megvoltak, és vigyáztam rájuk nagyon, vagy akár a megszállási bélyegeket nagyon imádtam, szerettem, hiszen a történelem ott van egy darab papírom. Hogy néz ki jelenleg a bélyeggyűjtés? Vannak-e fiatalok a bélyeggyűjtésben?
2: Hát fiatalok azok ellenésző, de a héten is sikerült két embert behoznom, aki Mabios tagja lett, úgyhogy nem olyan már, mint régen. Hát igazából ugye ennek az is az oka, hogy már bélyeget nem nagyon használunk. Inkább a bélyeggel kapcsolatban ténylegesen a bélyeggyűjtés van előnybe, az is a 50-es évek előtti magyar, az, ami nagyobb ment, vagy tematikusan autók, vasút, vonat, autóbusz, erdei állatok, csak itt persze a űrhajózás is nagyon, nagyon tematikus gyűjtési kör. Vannak itten ifi szakosztályok, hát ők, náluk még nem alakult ki teljesen, hogy mi lesz az, amit gyűjteni fognak, de jól látható egy-két ember kérni, hogy ősállatoktól kezdve, az autóktól, a vasúti tematikától kezdve, akkor rózsák, és kiállításokat is szoktak szervezni itt az első emleten, amit a Mabios honlapján meg lehet nézni, hogy mikor van, és el lehet jönni megtekinteni. Teljesen ingyen is a belépés.
1: Nekem volt egy-két kedvenc bélyegkereskedő. Most Korindes Sándor talán a körúton volt, nem ismerős, a Laca László a Váci utcában, az egy nagyon elegáns bolt volt a Ferenciek terén, volt a nagy Filatélia, ugye, ahol most egy gyors hét vagy étterem van, talán az Oktogonon. Ugye ezek a bélyegboltok eltűntek, itt a Kapolyban még találtam egy bélyegboltot, itt kivételes, itt még van, talán Budapest egyetlen bélyegboltja.
2: Nem, Nyár utcában is van a Pados Tibornak egy bélyegüzlete.
1: A Pados még megvan.
2: Igen, akkor itt a Vértes Fila költözött, hát szerintem 20 éve egy a kapuágyba, akkor a kapunk kívül a Polgár László, a Mabios elnökének az üzlete van. Ezek kedden és csütörtökön vannak nyitva, olyan 11 órától este 6-ig, és szombaton is némelyikük megjelenik, amikor bőrze van. Most Laci éppen len van, ő minden szombaton itt van, a Koleszár Zoli, aki Vértes Filás, csak akkor szokott itt van lenni, amikor nagy bőrzék vannak itt, de érdemes hozzájuk betérni, mert nagyon jó dolgaik vannak.
1: Köszönjük szépen, most zenélünk, aztán folytatjuk itt ezen a papírok közötti barangolásunkat. Köszönöm szépen!
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók. Az előbb elmondtam, hogy hölgyekre nem nagyon számítottam, mégis egy fiatal hölgy, Farkas Eliz van itt, aki grafikusként, mint megtudtam a zenék alatt, ténykedik, és egy közlekedési tematikájú füzetek, hűtőmágnesek, órarendek, ez hogy jön egy hölgy életébe, hogy így bekattannál a közlekedés ilyen szintű szeretete?
2: Hát szerintem ez mindenképpen kiskorból fakad, valahogy ott fertőződik meg az ember, akár egy kisvasutas napon, egy ikarusz találkozón.
1: Mi az, ami az asztalodon? Mert látom, ezek a füzetek, ezek gondolom új termékek, és nyilván a tanév bele szabad egy ilyen belesni? Azt mondja, kedves akadók, ezen Ikarusz van, Szeged volán, Tisza volán, ez egy szótárfüzet, de van rajta rendes, opá, sáv, kicsit belenyúltam a pultba, ellöktem dolgokat. Hogy jönnek ezek az ötletek? Vagy ez egy piacirés volt? Hiánypótlás, hogy például legyen buszos hűtőmágnes? Hogy pattant ki pont ez az agyadból?
2: Igazából buszos hűtőmágnessel már szerintem 10 évvel ezelőtt is találkoztam, viszont mindig csak a 260-as, 280-as és a farosokról volt. Úgyhogy hiányoltam, hogy nincsen például E95, 415-ös Ikarusz, akár egy kis Polszki, akár egy Merci Turismo, és...
1: A hallgatóképpen a kis Polszkit értették szerint. Szerintem az összes többen, ugye az ilyen szám. Te végzett grafikusként dolgozol?
2: Igen.
1: No, és ezek a buszok, ezek a saját grafikáid, vagy a fotókból alakultak, átkonvertálódtak, vagy ezek a saját rajzaid, amik itt vannak?
2: A saját fotóim alapján rajzolom meg, digitális formában.
1: Akkor te járod a világot a fotógépeddel, és akkor fotóz, és óriási archívum is lehet akkor buszokból. Úgy látom, mint a busz a fő iránya, te. Ugye a busz, vasút, vagy csak busz van?
2: Főként a busz a kedvenc, de vannak vonatok, buszok, autók, illetve egyéb ilyen különféle járművek, mint például az IFA, az Ikarusz tűzoltó.
1: Hölgy szemmel egy ilyen bőrzét megnézve, ki a célközönség? Ez inkább egy ilyen pasi hobbi, nem? Tehát a férfiak azok, akik, most picit a bőrzéről beszélgetünk, hogy akik képesek gyűjteni ilyeneket, nem? A hölgyek azok inkább háttérbe szorulnak itt.
2: Szerencsére visszatérő hölgyvásárlóim is vannak, és egyre inkább bővül a körük, mert szerintem akár nagymamának, nagypapának ajándékba is viszik. Van olyan kislány, akinek csak úgy megtetszik, mert rózsaszín a háttér, úgyhogy elég széles, és azt tapasztalom, hogy kicsit olyan nagyik, férfi, nő, kislány, kisfiú, mindenki szereti.
1: Meg hát visszatérve a közelgő iskola kezdés, ez óriási, tehát hogy órarend, sőt, hát most egy kezembe veszek, Eliz kiadott kártyanaptárt, és ugye már megszűnő műfaj, egy 20-26-os kártyanaptár van a kezemben, egy volánbuszos Ikarusz, ennek például mi a típus ennek az Ikarusznak?
2: Ez egy 386-os Ikarusz, még a régi papagájos festésben.
1: A hölgy, aki mindent tud a buszokról, a kártyanaptár az érdekes dolog, mert ugye hát a régi idők reklámhordozója volt, hogy rengeteg reklámhordozóság visszajött. Sőt, amit itt látok, busztáblák, azok esetleg a nagy összeszerelt buszok nagyságához való, ugye kiadta az egyik olasz cég, a Diagostini, ezt a nagy Ikarusz buszt. Ezek a táblák, ezek talán pont az a méret, ami ahhoz való, nem?
2: Körülbelül igen, viszont általában így egyedi rendelésre gyártom őket, úgyhogy amekkorát kérnek, és amekkorában látszik a tartalom.
1: A gyártom őket azt jelenti, hogy nyomtatód van, mindened van, tehát otthon egy kis ilyen nyomdaüzem vár téged, hogyha hazamész?
2: Hát gyakorlatilag mindent én állítok össze, én nyomtatom, én ragasztom össze, és én darabolom ki őket.
1: Ez főállás, ez mellékállás?
2: Csak mellékállás.
1: De grafikusként dolgozol?
2: Igen.
1: Hát az életed a hobbid, nem a főállású a hobbid. Minden hónapban itt vagy?
2: Igen, igyekszem minél többször jönni.
1: A gyerekek mennyire ragadnak le a te pultod? Ugye gyerekkorban van az ilyen szintű buszimádat, mindenki buszvezető szeretne lenni, mindenki mozdonyvezető szeretne lenni, úgyhogy nagyon betaláltál szerintem a gyerekek szíve. Szóval mennyire állnak itt meg a gyerekek?
2: Sokszor olyan 5-10-15 perceket is nézegetnek, és főleg a matricákat szeretik nagyon.
1: No, kedves hallgatók, ha kíváncsiak vagytok, akkor szeptember 20 a következő bőrz, az előbb megtudtam, mit leszel akkor?
2: Igen, mindenképp.
1: Akkor gyertek el, hozzátok el az aprókat, és nézzetek szét Eliz asztala környékén. Ha nem vesztek sok füzetet, itt remek füzetek vannak, nagyon jól néz ki, piros Ikarusz busz, órarend, kártyanaptár, és meg lehet tölteni busszal a lakást. Köszönöm szépen, mit kell kívánni, jó bőrzét gondolom.
2: Pontosan.
1: No, mi meg folytatjuk akkor a kalandozásunkat. Köszönöm.
0: Manna FM, kanapé.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: 250 ezer kilométer 27 év alatt. Ez egy mutató szám az ember. Az én Marci barátom már volt a kanapéba, két adás is megtöltöttünk az egyik túrándal. Most azonban itt találkozunk a papír régiség bőrzén. Mi az, ami téged ennyire vonz a papírokhoz? Én is nagy papírörült vagyok, imádom a papír régiséget. Kézbe fogni a történelem egy darabját.
2: Hát ez igazából nem egyszerűen papír régiség bőrz, hanem ez tömegközlekedési papír régiség. Tehát itt a különböző BKV, meg Beszkárt, meg mit tudom én, ilyen relikviák vannak. Ez óriási gyűjtőtábora van. Tehát a menet tábláknak, viszonylat tábláknak, hát egész meghája van. És ez nem csak ezen a helyen, tehát sok helyen szokott bőrze lenni, még a piacokon, és vadásszák ezerrel. Tehát egy nagyon komoly ilyen gyűjtői kör van.
1: Ilyenkor hétvégén van egy túra, utvonod, elmész egy borlapiacra is esetleg. Most éppen, hogy itt van a bőrze.
2: Minden vasárnap a budaörsi piacon vagyok.
1: Ott árulsz is?
2: Ott szoktam árulni is, igen. De nem ez, tehát ott más téma, régi pénz, meg hűtőmágnes, amit gyártok, hanem de hát a gyűjtés az megvan, tehát ott is a vásárlás először azzal kezdődik, hogy körbejárok, levadászom, amit kell. És szombaton is ez van. Általában szombaton is érdemes vagy a budaörsire, de az ecserére mindig hajnalba kimenni. És hát ez, ugye ez a bőrze, ez nem is tudom, évente egyszer van, vagy
1: havonta egyszer.
2: Havonta egyszer, na hát az is jó tudni. A legutóbb itt tavaly voltam, úgyhogy
1: akkor szerencsék volt, hogy elkaptunk. Igen. Viszont már van is némi vásárfia kezedben. Megosztott velünk, hogy mi az, ami a zene alatt mutattál nekem valami nagyon érdekeset. Vasúti menetjegy?
2: Nem. Ez BKVT. Ez BKVT jegy.
1: Hát elvileg, hol járunk? Melyik évben?
2: Hát egészen a századforduló. Tehát a BKVT volt az első közlekedési vállalat Budapesten. 1887-ben ugye indult a villamos forgalom, és az már BKVT volt. Tehát előtte még a lóvasút is a BKVT-nek a szolgálata volt. Ezekről a jegyekről mondjuk nem feltételezném, annál újabbak, tehát nem feltételezném, hogy lóvasúté lett volna, de biztos, hogy villamosé volt valamikor a századfordulón.
1: Az értéket mennyire növeli, hogy valaki ceruzával írtál valamit, vagy melyik korból, hogy ez is kérdés lehet?
2: Hát lehet, hogy maga kalauz írt rá, hogy melyik vonal, vagy ilyesmi.
1: Mi van rá, el tudod olvasni?
2: Nem, szemüveg nélkül én már nem látok.
1: Megpróbálom én akkor, hogy a kezembe adod, azt mondja, hogy bőzs, hát nem tudom, ez valami aláírás lehet. Szerintem leszámolta a jegyet, és hogy hány darab van még hátra belőle. Ez az lehet.
2: Igen, az valamelyest árulkodik rajta, hogy ez például 18 fillér, az meg 20 filléres, tehát hogy ezek bizony régiek.
1: De van itt régi villamosjegy, ami még az én gyerekkorom is volt, megvolt, amikor kettő volt a villamos, és három volt a buszjegy.
2: Ez az acskóba a legmodernebb, csak azért, mert nagyon szép állapotban van.
1: De és a 70-es évekből van, nem?
2: Hát nem, ez már 80-as. Ez akkor már már 2 forintra emelték a villamosjegy árát.
1: Igen, 1 forint meg 1,50 volt.
2: 1,50 volt a buszjegy, igen. Ez szerintem nagyjából a módszerváltás hajnaláról való, mert akkor kezdték el emelni a villamosjegy árakat. Hát igazából...
1: Ma mennyi egy jegy?
2: Mennyi? Nem tudom, 600 forint?
1: Annyi kávé.
2: Törnyű.
1: Hát, mi van, mit rejt még a tasakod, mert látom, azért vannak, vigyázol rájuk nagyon.
2: Ilyenkor jegyeket fölvásárolom, máshol is vásárolom a jegyeket. Igazából amire vadászok, azok a nagyon régiek, de hát az nagyon elvétve lehet találni, de azért kell egy olyan bőrzére eljönni, hogy legyen.
1: Tehát, valami régi közben kijött, azt mondja, BSKRT.
2: Ez egy Beszkárt, Beszkártos.
1: Villamos átszállójegy, füzetjegy.
2: Igen, a Beszkárt az igazából a két világháború közötti

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Előttem minden bolhapiac krónikása éppen most, amit ti zenét hallgatatok, fejezte be a krónikát. Miért tartott fontosnak, hogy beszámolsz ezekről a bőrzékről? Én például rengeteg bőrzéről úgy értesülök, hogy vagy előzetes videót nézek tőled, programajánlót, vagy néha pedig, ha nem vagyok ott, akkor megnézem, hogy mi történt. Most például megnézhetem, hogy mi történt itt a 23. papírégiségem. Miért lettél te a fogadatlan krónikás ezeknek a bőrzéknek?
2: Sziasztok, mindenkit üdvözlök, Herbeck Lászlórik Hella vagyok. Hát ez a hobbi, ez 2018 körül indult, hogy én elkezdtem közlekedési tematikájú videókat gyártani, majd egy kedves közös ismerősünk, Attila is ismeri, ő általa belecsöppentem ebbe a bőrze világba, belecsöppentem a zsibikbe, a különböző bolhapiacokba, és akkor úgy gondoltam, hogy készítek róla egy ilyen kis körbetekintő kis videót, hogy aki nem ismeri, mert mondjuk vidéki, az is ismerje meg, és akkor általam esetleg le tud utazni, és általában minden videónak így a végén, amikor ilyen körbetekintőt csinálok különböző rendezvényekre, bőrzikre, akkor el szoktam mondani a következő bőrinek is az időpontját, ha esetleg erről lemaradt, akkor a következőről nem maradjon le. Ez ilyen önkéntes dolog, úgymond nekem is jó, mert én is részt veszek ezeken a bőrzéken, általában árusként tőlem is tudtok vásárolni közlekedési modelleket, illetve közlekedési relikviákat. Én önmagamtól csinálom ezt az egész hobbi videózást, én nem szoktam kunyerálni, kuherálni, van egy ilyen egyedi szavam. Én általában azt szoktam elmondani a videókban, hogy engem azzal tudtok támogatni, hogyha kijöttök és vásároltok tőlem egy modellt, vagy ne találtál egy közlekedési relikviát, mert vannak ilyen buszos alkatrészeim, különböző viszonylatjelző táblák.
1: Azt mindjárt megnézzük, azt mondd el, hogy hol lehet látni, a csatornán nevét nyugodtan mondd el, hogy hol lehet látni ezeket. Kedves hallgatók, kíváncsi arra, hogy hol voltunk ma, vagy milyen volt például. Lehet, hogy nem fotóztál, videóztál, de mondjuk jársz ki a Bakancsos piacra sok helyre.
2: Igen, ma is voltam, csak nem videóztam, mert 5:30-kor keltem, már nem fért bele az időmbe az, hogy még körbe videózok. Én általában úgy szoktam ezt megoldani, hogy én körbe pásztázok, úgymond vadászom a eladó portékákat, sok mindent ott szerzek be, és akkor így bőrzéken árusítom.
1: Na nézzük szét az asztalon, gyere, menjünk oda, gyere, menjünk előről, menj, inkább hátra, mert ott van a légkondi, az ne szóljon be. Tehát ez a Herla asztal, ugye, egy a 87-es modellekből nagyon szép számmal vannak, illetve hát vannak trolibuszok.
2: 172-es Ikarusz modellek, van Atlaszos is, a vitrines verzió, ami ezelőtt 10-12 évvel jelent meg, illetve a De Augustin is, amit anno az újságosoknál lehetett vásárolni, de körülbelül ez is már egy 2-3 éve kifutott itt Magyarországon. Sajnos egyre nehezebb beszerezni, ezáltal úgymond már drágábbak is a modellek, de hát ezt meg kell érteni, minél kisebb a felvásárlási lehetőség, annál drágábbak lesznek a dolgok.
1: A táblákat kigyűjti, mert rengeteg viszonylatjelző tábla, ugye a viszonylatjelző tábla az, ami rám van, hogy 14-es villamos, Árpád híd, Népliget, fonódó villamosházat Budán, menjünk is vissza, mert beálltunk a szélbe, úgyhogy ezeket sokan gyűjtik.
2: Rengetegen gyűjtik, és itt van egy kedves ismerős, akinek óriási nagy gyűjteménye is van, közel 3-4 ezer darab. Ha megfordítod a táblának a hátulját,
1: melyiket fordítsuk meg nyugodtan, fonódó villamos Buda.
2: Van egy számsor, a számsor alapján ki tudod olvasni, hogy ez 2023 9. havi. És ezt úgy gyűjtik, mint mások a bélyeget, hogy a számsor alapján. Nekik van egy ilyen Excel táblázatuk, kikeresi, nincs meg, és akkor már viszi is.
1: Drága dolgok ezek egy ilyen tábla például?
2: Az az igazság, Attilám, hogy a táblák is egyre többet fognak csak érni, mert már minden digitális. Már manapság egy fogzsem kijelzőnek is elég borsos ára van, ilyen 50K körül mennek.
1: A

0: Fogjam kijelző az, amikor ilyen lapos. Pontok, lapok, lapoz lap, volt, lap volt és nem digitális volt.
1: Neonnal volt megvilágítva, manapság már digitálisak, ledesek.
0: Tehát ezek a táblák akkor eltűnnek a buszok oldaláról. Igen. Nem ez fogja cserélni a buszvezető, hanem...
1: Tartalékban van esetleg, hogyha rossz a kijelző, akkor ki tudjanak rakni, de nem úgy van, mint régen, hogy rengeteg darab volt belőle. Most már nagyon limitált a száma, ezeket amúgy meg lehet vásárolni a BKV-tól és az Akácfába, különböző rendezvényeken is, meg egymás között barterolni is lehet, cserélgetni, mert van, aki hoz egyet, és akkor elcseréli egy másikra, cserebere, de én azt tudom neked mondani, hogy már körülbelül ilyen 4-5 ezer forint. Amennyiért gazdát cserélnek. Van, aki 3000-re adja, de én azt mondom, hogy ilyen 4-5000-re lehet belőni.
0: Jobb üzletember, hogy kedves Herbák Laci, Herla, köszönjük szépen. Keresétek akkor a csatornáját, mindig beszámol. Szinte lehet, hogy csak mi a fotóval számol be, de érdemes a fölkeltek, hogy nála korábban soha nem lehet kimenni, ő mindig ott van, és akkor ki lehet menni a piacra, hogy pontosan mi is volt ott. Köszönöm szépen, találkozunk valamelyik piacon szerintem.
1: Így van. Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek, jó hétvégét. Kanapé, Manna FM.

mosolyogta a város másik oldalán. Fussunk most együtt a szélben, ahogy láttuk egy filmen, forró aszfalton, nyári eső után.

0: Az elmúlt egy órában a 23. papírrégiség és közlekedési relikvia vásárban jártunk, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének a székházában. Most ez volt a kanapé első 3 órája, remélem tetszett, érdemes volt maradni. Velem a jövő héten újra találkozhatok, akkor is igyekszem igen érdekes témákat hozni. Ti azonban sehova nem menjetek, hiszen jön a kanapé folytatódik. Én Puc Attila voltam, a viszonthallásra.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
2: Kiszél.
1: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
3: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük. Reklám hangzott el.
5: Ismét visszatér a kánikula, kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Álhírek hatására mentőket támadtak meg Erdélyben. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. A program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. Pályázati úton választja ki delegáltját a média tanácsba a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke közölte. Várják azokat a kereszténydemokrata gondolkodású, független és a médiában tapasztalatot szerzett, szakirányú végzettséggel rendelkező pályázókat, akik megfelelnek a közmédia testület tagjaival szemben támasztott feltételeknek. A részletek elérhetők a KDNP honlapján, a pályázatokat augusztus 25-éig várják. Ukrajna nagyobb mennyiségben vásárol Törökországtól amerikai tüzérségi fegyvereket, közölte egy ukrán szakportál. A rakétasorozatvetőket, tüzérségi rakétákat és repeszgránátokat is tartalmazó csomag értéke meghaladja a 280 millió dollárt. Az üzlet akkor jöhet létre hivatalosan, ha az Egyesült Államokban sem a képviselőház, sem a szenátus nem emel kifogást 30 napon belül. Elítélte a nukleáris elrettentés növekvő támogatottságát Nagasaki polgármestere. Suzuki Shiro a japán várost ért atomtámadás 81. évfordulója alkalmából tartott beszédet. Hangsúlyozta, míg egyes országok szerint az atomfegyver birtoklása segít elrettenteni a lehetséges támadókat, addig Hiroshima és Nagasaki példája azt mutatja, hogy az emberek hajlamosak átlépni a határt, ami ezen eszközök bevetését illeti. Álhírek hatására mentőket támadtak meg Erdélyben. Ráckeresztúron kövekkel, botokkal és fejszékkel rontottak neki egy mentőautónak a helyiek. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. Az incidens azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel áll összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járnak a Romániában, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok hangsúlyozták, csak ellenőrzött hivatalos forrásokból érdemes tájékozódni. Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a fővárosi állat és növénykert. Karácsony Gergely főpolgármester az alkalomból arról beszélt, hogy az állatkert Magyarország egyik legkedveltebb helyszíne, hiszen évente több mint 1 millióan látogatják. Sós Endre, az intézmény főigazgatója pedig hangsúlyozta, hogy a létesítmény mára globális és lokális természetvédelmi központtá vált. Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol nem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 29-35, este 23-27 fok várható. Napos, száraz idő lesz holnap is, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Hello kanapé, sokar gyeren, Kriszta vagyok, és indul a vasárnap délutáni műsorom, amiben mondom is, hogy mivel fogunk foglalkozni. Horváth Patriciával, a New Way testtudattrénerével nézzük meg azt, hogy hogyan előzhetjük meg az ilyen nagy melegben jelentkező rosszul léteket. Akár legyen szó a táplálkozásról, akár a folyadékbevitelről. Aztán jön a pénzügyi percek, amiben utána járunk annak, hogy mi lehet az oka annak, hogy a hitelvolumenek, azaz a hitel kihelyezés megint rekordokat döntött. Az utolsó órában pedig a kapcsolatokban jelentkező energiaválság lesz terítéken. Marshmallow Pink Stink közöse, a Dreaming pedig most indul.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Én Argyelen Kriszta vagyok, és hát már elég régóta tart a nagy meleg, talán már egy picikét mérséklődött, és fellélegezhettünk, de még nincs vége a nyárnak, és hát bármerre járunk, mindenhol hallhatjuk, hogy rosszul létek fordultak elő a családban, egy kis zavar, mint hogy a köd lenne a fejünkön, nem megfelelő a folyadékbevitelne, hogy mit tehetünk a rosszul létek ellen, erről beszélgetünk most Horváth Patrici a nyúvéi testtudat trénerével.
1: Szia Krista, köszöntöm a hallgatókat, és remélem, hogy valamelyest mindenki ezt a meleget jól viseli, vagy éppen vízparton, vagy éppen meg tudja oldani a hűtését, és gyakorlatilag ez a nagyon meleg. Erről azért is kell beszélnünk, mert hogy ilyenkor a test olyan szinten túl tud melegedni, hogy egy nagyon komoly fiziológiai terhelést érünk el a szervezetünkben. Nagyon fontos egy tévhitet szerintem eloszlatni, történetesen azt, hogy a hőség az egy nem egy egyszerű kellemetlenség. Ugye sokszor mondják, hogy igyál nyáron sok vizet, és hogy gyakorlatilag ezzel minden meg van oldva, viszont a hőség ezen túlmutató dolog. Ez a hőkupola, ami most itt van, meg ez a nagyon-nagyon erős szárazság, gyakorlatilag egy nagyon komoly élettani stresszt tud a szervezetünkben létrehozni, és ezért fontos erről beszélni, pláne, hogy én is most így a nap a héten több vendégemmel, amikor beszélgettem, többen mondták, hogy volt a családban, aki picit rosszul lett, meg erős szívdobogás, meg szédülés, meg hányinger, és ezekről a tünetekről azért fontos beszélni, mert hogy eddig a pontig jó, ha nem jutunk el, és inkább akkor ki tudjuk azt boncolgatni, hogy hogy lehet ezt fülön csípni, vagy hogy lehet preventív módon gyakorlatilag megelőzni ezt az állapotot.
0: Lássuk akkor, hogy mit tehetünk a megelőzésért.
1: Először is tisztázzuk tényleg, hogy mi történik bennünk ebben a 38-40 fokban. Ugye normális esetben a testünk belső hőmérséklete egy meglehetősen szűk tartományban mozog, és amikor elkezd a környezet melegedni, akkor a szervezetünk azt mondja, hogy hűha, ettől a hőtől most vagy meg kéne szabadulnom. Ennek az egyik módja az, hogy egy kitágulnak a bőrnek az erei, és több vér kerül a test felszínünk közelébe, hogy ott hőt tudjunk leadni. Ennek viszont ára van, és az ára pedig az, hogy a szív ugyankor elkezd egyre komolyabban dolgozni, gyorsabban kezd verni, és ezáltal ugye közben elkezdünk izzadni. És ahogy az izzadság elpárolog, ez ugye hűt bennünket, és első nagyon fontos csapda, hogy amikor izzadunk, akkor mi nem csak vizet veszítünk, hanem gyakorlatilag ezzel az izzadással ugye elektrolitot is veszítünk, elsősorban nátriumot a szervezetből, úgyhogy ezt mindenképp ugye pótolni kell ebben az időszakban, illetve azáltal, hogy gyorsabban ver a szívünk, és egy folyamatos megterhelés alatt vagyunk, emiatt a hőleadás miatt, ezért ugye a kíméletesebb és kicsit visszafogottabb életmódot is szoktuk ilyenkor javasolni. Tehát, ami még fontos, hogy minél párásabb a levegő, annál rosszabb a helyzet, mert az izzadság ugye egyre nehezebben párolog el. Tehát van olyan eset, és biztos ezt a hallgatók is, vagy te is, vagy én is néha tapasztaljuk, hogy úgy érezzük, hogy csuromvizesek vagyunk, és mégsem hűlünk megfelelően.
0: Mik azok az első tünetek, amiknél már észnél kell lenni, hogy baj lehet?
1: Ugye az állandó fáradtság az egy nagyon fontos jel. Ugye persze beszélgettünk már régen pajzsmirigyről, vagy egyéb anyagcserezavarokról, vagy esetleg a kortizolról, tehát az is lehet a fáradtságnak ugye oka, de amikor általában nem vagy fáradt, és így jönnek ezek a nagyon meleg nyári napok, és ott elkezdesz annyira fáradt, hogy úgy érzed, hogy semmit nem tudsz csinálni, ott már gyakorlatilag ez a túlmelegedés, illetve ez a hőhatás a szervezetre mindenképpen oda kell figyelni, hogy negatívan hathat. Azt érezzük, hogy sosincs energiánk. Aztán jön a picike fejfájás. Nem a nagyon erős, csak az olyan, mintha úgy nem lenne rendben a fejem. Aztán utána elindulok a konyhába, elfejtettem, hogy miért mentem, tehát jönnek a koncentrációs problémák, aztán onnantól kezd erősödni a szédülés, hányinger, és a legvégén ugye egy nagyon erős szapor a szívveréssel, és akár izomgörcsel, gyengességgel is eljuthatunk ahhoz a ponthoz, amire már végképp nagyon oda kell figyelni.
0: Na, megyünk akkor innét tovább Horváth Patriciával, a nyúvéi testtudat trénerével, hogy hogyan vészelhetjük túl a legmelegebb órákat rosszul lét nélkül, ebben ad nekünk tanácsokat Patricia.

0: Kellemes vasárnapot és jó kanapézást a 98.6 Manna FM-en. Hát most már másodszor tört ránk a hőkupola így a nyári időszakban. Úgyhogy Horváth Patriciával, a New Way testtudattrénerével arról beszélgetünk, hogy mit tehetünk megelőzésképpen, mik a legfontosabb dolgok, amikre érdemes ebben az időszakban odafigyelni az egészségünk megőrzéséért. Na, mivel megyünk tovább, Patricia?
1: A legfontosabb, amit mindenképpen kiemelnék a hallgatóknak, hogy nem kell valakinek a tűző napon futni ahhoz, hogy egy hőártalmat szenvedjen. Egy idősebb ember, mondjuk egy felforrósodott állandó lakásban, vagy egy tetőtérben dolgozó ember, vagy egy konyhában sütőfőző ember, ahol megy a sütő, az egyik főzőlap, a gáz, stb., vagy pedig egy klíma nélküli üzemben dolgozó fizikai munkát végző ember, ezek mind-mind gyakorlatilag veszélyeztetett kategóriák lehetnek.
0: Tündi kérdezi, hogy mi a hőguta és a napszórás között a különbség?
1: A legfontosabb különbség, hogy ez a hőguta, hőkimerülés, az nem egyenlő a napszúrással. Tehát, hogyha nem vagyunk napon, de nagyon-nagyon melegben vagyunk állandóan, akkor is gyakorlatilag ezt a hőkimerülést sajnos elő tudjuk idézni, és akár egy életveszélyes sürgősségi állapotba is gyakorlatilag lehet kerülni. És itt nagyon fontos az, hogy ne az legyen, hogy látjuk az ember, hogy zavartabb kezd lenni, vagy furcsán viselkedik, vagy esetleg félre beszél, akkor üljél le és igyel egy kis pohár vizet, ezzel nincs megoldva. Persze ezt meg kell tenni, hideg helyre kell, vagy hűvösebb helyre vinni, de onnantól azonnal segítséget kell hívni, és meg kell tényleg utána speciális hűtését kezdeni. Van egy nagyon fontos pont, amit az emberek szerintem nem is nagyon tudnak, az pedig az éjszaka csapdája. Ugyanis ugye erről keveset beszélünk, hogy azt gondoljuk, hogy ugye nappal kibírtuk ezt a 36-38-40-42 fokot, hogy aztán majd este regenerálódunk. Csak hogy éjszaka sem tud olyan szinten lehűlni a lakás, még hogyha okosan csináljuk, akkor sem. Tehát a szervezet nem kap valódi pihenőt az egész napi megterhelés után. És erről van is egy kutatás, és ami érdekes, képzelve Kriszt, egy magyar kutatás van arról, hogy ilyen időmérleg adatok alapján azt találták, hogyha napi átlaghőmérséklet ilyen 28-30 fok fölé emelkedik, akkor az emberek átlagosan 13 perccel kevesebbet alszanak. Ha pedig már több forró nap előzte meg ezt a napot, tehát huzamos ideig ugye forró napok vannak, akkor ez 25-30 perccel kevesebb minőségi alváshoz vezethet, és akkor most gondoljunk abba bele, hogy itt van mondjuk egy-két hét írtó nagy hőség, minden éjjel egyre rosszabb alvás, másnap ugye fáradtabbak vagyunk, kevésbé koncentrálunk, kevesebbet tudunk mozogni, odafigyelni, ingerlékenyek vagyunk, majd következik a következő forróna, és ez így nem összeadódik, hanem hatványozódik, tehát egy olyan ördögi körbe tudunk bekerülni, amitől tényleg folyamatosan effektíve rosszul tudunk lenni.
0: Hogy tudunk ezen segíteni?
1: Az egyik az, hogy ugye nagyon fontos az éjszakai lakást úgy hűteni, hogy kereszthúzattal amennyire lehet, hogy járjon át amennyire lehet a friss levegő. Nappal ugye nem szellőztetni, ez egyértelmű. És ami fontos, hogy napközben amennyire lehet a redőnyt lehúzni, beárnyékolni, de ezeket ugye nagyjából mindenki tudja. Viszont a ventilátorról kevesen tudják azt, hogy az nem biztos, hogy jó megoldás, sőt, inkább negatív.
0: Ezt akkor tisztázzuk. Miért nem jó a ventilátor?
1: Ugye a ventilátor csak a meglévő meleg levegőt forgatja, tehát nem hideg levegőt gyárt, és azáltal, hogy az újabb meleg levegőt csapja ránk, észrevétlenül nagyobb hőleadásra késztet minket, tehát, hogy nem segít a ventilátor, hanem ez csak egy ilyen kvázi mentális becsapás. Nagyon sok esetben sokkal jobban utána így elkezdünk izzadni, vagy sokkal jobb terhelésnek vagyunk gyakorlatilag kitéve. Ami viszont nagyon fontos, a hűvös zuhany, nedves törölköző a nyakra, a csuklóra, azokra a pontokra, amiket ugye könnyen tudunk hűteni. Vizes kendő fejre, bőrnek néha bepermetezése, úgyhogy ezek mindenképpen tudnak segíteni, illetve ugye most azért vannak itt megszorítások, meg odafigyelünk, meg ugye kollektíven tényleg az, hogy mind a hűtésre, mind az áramra ebben a nagy meleg időben, viszont vannak olyan helyek, ahol valamelyest, ha nem is annyira, mint régebben, de vannak hűtött helységek, könyvtárban, bevásárlóközpontban, stb. Hogyha valakinek nincs klímája, vagy nem kapcsolja be, vagy nem tudja, akkor naponta próbáljon meg egy órát, másfél-két órát, vagy kétszer egy órát több lépésben picit hűtöttebb helyre menni.
0: Nem beszéltünk még a folyadékfogyasztásról, de ez is nagyon-nagyon fontos kulcskérdés, úgyhogy ezzel fogjuk folytatni Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével, életöröm zenék után.

0: A Manna kanapét hallgatjátok a 98.6 Manna FM-en. Folyadékfogyasztás, táplálkozás ebben a nagy melegben, hogy a rosszul léteket el tudjuk kerülni. Erről beszélgetünk még Megan Trainor és a Working on It után is Horváth Patríciával, a New Way testtudat trénerével.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Élet öröm zene. Élet öröm zene. Manna FM.

0: Jó vasárnapi kanapézást a Manna FM-mel, sziasztok, ez a 98.6 Manna FM életörömzene, és Horváth Patríciával, a New Way testtudattrénerével arról beszélgetünk, hogy hogyan előzhetjük meg a nagy melegben az esetleges rosszul léteket, és eddig még nem beszéltünk a folyadékfogyasztásról.
1: Na és akkor a következő vesszőparipám, ugye a nem száraz időszakban is a folyadék, ezt ugye tudott Kriszta, meg a hallgatók is, viszont itt mindenképpen kihangsúlyoznám a megfelelő folyadékbevitelnek a mennyiségét. Ugye a mágikus mondat az hogy hangzik, hogy napi 2 litert kell folyamatosan inni. Na most ez eleve, nem szeretem ezt a mondatot, mert 50 kilós nőnek és mondjuk egy 100 kilós kvázi izompacsirta férfinek, ugye nem azonos a folyadék igénye, és egy embernek egy 20 fokos irodában, vagy egy 36 fokban dolgozó fizikai munkásnak sem, tehát nem lehet az almát a körtével összehasonlítani. Elég sok mindent ugye függ ez a folyadék igény, viszont itt nyáron a legfontosabb az, hogy rendszeres folyadék bevitel legyen. Ami alatt azt értem, hogy óránként egy 2-3-4 deci vizet mindenképpen meg kell inni. Én inkább a 3-4 decit mondom óránként, és ne az legyen, hogy nap végén eszünk, hogy úristen, most nem ittam ma még csak 1 vagy 1,5 liter folyadékot, és akkor gyakorlatilag este 10-kor észbe kapok, hogy akkor most be kell pótolnom ezt a 1,5 litert. Úgyhogy a hidratálást azt, hogy is mondjam, hát ne napi könyvelés legyen, hanem egy folyamatosan elosztott mennyiség, úgyhogy ez nagyon fontos, illetve nagyon fontos az, hogy ne csak tiszta vizet igyunk, hanem amiről egyszer ugye már beszéltünk, az pedig ugye az elektrolit pótlás, hogy a megfelelő sótartalmat, elektrolitot, nátriumokat mindenképpen vigyük be a szervezetbe.
0: Honnan tudjuk azt, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot iszunk?
1: Ez gyakorlatilag egy nagyon egyszerű módszer. Nézzünk bele a WC-be pisilés után, ugyanis a vizeletnek a színe nagyon praktikus támpontja tud lenni annak, hogy vagyunk. Hogyha világos, halványsárga, megfelelő mennyiségű vizelet van, akkor valószínűleg a szervezetünk folyadékellátottsága jó, ergo a hőterhelés hőgutának a veszélye kisebb, és abban a pillanatban, amikor mondjuk tartósan sötét-sárga, koncentrált, csípőszagú lesz a vizelet, akkor érdemes odafigyelni, hogy kevés a folyadékbevitel, tehát arra mindenképpen kell figyelni, és oda kell figyelni megfelelő hűtésre, mert elindulhat az a folyamat, hogy nincs megfelelő folyadék, nem olyan az izzadás, nem tudjuk a szervezetünket hűteni, és elindulunk a hőguta rögös útján.
0: Az étkezésekről is beszéljünk pár szót, Patrícia.
1: Az ételnél ugye azt veszük észre, hogy sokan azt mondják, hogy a nyári hónapokban nem hőkupolában nem kívánnak annyit enni, és ez így is van, ennek azért van értelme. Ilyenkor könnyebb ételeket szoktunk javasolni, kisebb mennyiségben, akár hűtötten, zöldségek, gyümölcsök, levesek, joghurt, kefir, tehát minél folyékonyabb, hidegebb és könnyebb ételeket, magas víztartalmú ételeket, görögdínje, uborka, paradicsom például nagyon jól tud illeszkedni a nyári étrendbe. Amire még fölhívnám a figyelmet, pláne sportolóknak is, ez adott esetben magamon is szoktam tudni, hogy nehezen adunk föl bizonyos célokat, ez az én akkor is lefutom a 10 kilométert, na nem, tehát hogy ez ilyen időben, értem én, hogy ezt bírjuk, meg erősek vagyunk, de nagyon fontos az, hogy a hőség az nem fogja megkérdezni, hogy eddig mennyi maratont futottunk, hanem a hőség az adott nappal, az adott pillanattal foglalkozik, úgyhogy olyan szinten megemelkedhet a pulzus, és olyan szinten fokozódhat az izzadás, hogy gyakorlatilag a keringésünknek nagyon rosszat tudunk tenni, ezért ugyanaz az edzés, ami tavasszal mondjuk könnyű volt, hőségben teljesen más terhelést jelent a szervezetnek, úgyhogy nem gyengeség lassítani, ez egy alkalmazkodás, úgyhogy kora reggel javaslom ilyenkor a futást, gyakorlatilag tudod, Kriszta, szoktunk beszélgetni, meg a hallgatók, hogy én alapban reggelente szoktam futni, hát ez van, hogy most ilyen 4-4.30-a tevődik, mert ott még nem készülök ki, ott még viselhető a hőmérséklet.
0: Sportolás, mozgás melegben, ezzel fogunk tovább menni. A beszélgető partnerem itt a Manna kanapéban, Horváth Patrícia, a New Way testtudattrénere.

0: Jó kanapézást, vasárnap délután van ez a Manna FM, a 98.6 Manna FM életörömzene, és Horváth Patrícia a vendégem, aki a New Way testtudat trénere, és akivel arról beszélgetünk, hogy ebben a nagy melegben mi kell változtatni, mit kell egy kicsit másként csinálni az egészségünk megőrzése érdekében, és hát akkor jöjjön a sportolás, a melegben és a mozgás.
1: Ha véletlenül bárki, akár konditerem, akár edzés, akár csak kimegyek, mert megszoktam a kertet kapálgatni, és mondjuk egy régebb óta fiatal ember azt mondja, vagy hölgy, hogy akkor most kertészkedek, azt is reggel, de ha mégis ezután úgy érzi, hogy szokatlan gyengeség lesz úrrá rajta, vagy zavartság jelentkezik, vagy hányinger, vagy hidegrázás, akkor azonnal segítséget hívni és odafigyelni, és azonnal hűteni és folyadék, mert ezek már mindenképpen a hőterhelésnek, a hőgutának az előjelei. Idősekre, kisgyerekekre mindenképpen figyeljünk oda, hogy nekik ugye még terheltebb lehet ez.
0: Mikor kell komolyan megijedni?
1: Ezt még egyszer megjegyezném, hogy a gyengeséggel kezdődik étvágytalanság, pici fejfájás, ekkor már nagyon figyeljünk, mert itt még megcsíphető a folyamat, és amikor már odáig jutunk, hogy izomgörcs, szaporapulzus, akkor mindenképpen kell furcsa viselkedés, zavarság, akkor mindenképpen kell orvosi segítséget kérni.
0: Mi a végső legfontosabb üzeneted?
1: Hát a hőség egy nagyon alattomos dolog, mert nem egyik pillanatra a másikra ér el bennünket, úgyhogy ezért figyeljünk az apró jelekre. Ugye lehet, hogy mondjuk hétfőn rosszul alszunk, kedden mondjuk kevesebbet iszunk a kelleténél, szerdán mondjuk egész nap izzadunk, csütörtökön nem tudjuk éjszaka lehűteni a lakást, és akkor péntekre meg mondjuk betesztünk egy sportot, amiről mondjuk nem tudunk lemondani, és így egyszer csak azt fogja mondani a szervezet, hogy na, én eddig tudtam kompenzálni, itt a vége,

0: és gyakorlatilag eddig a pontig nem szabad eljutnunk, úgyhogy itt én azt szoktam javasolni, hogy át kell kereteznünk a hőséghez való hozzáállásunkat. Ugyanis szerintem nem az a kemény ember, aki 38 fokban pontosan ugyanúgy él és dolgozik, mint 22-ben, hanem az, aki kellő okosan és értelmesen felismeri, felméri és képes változtatni, hogy a megváltozott környezethez ő is alkalmazkodni akar és tud. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezekben a meleg napokban inkább élvezzük azt, hogy napsütés van. Tudom, hogy nagyon sok negatív hatása van, de télen majd lesz, amikor egyszer-kétszer ezt azért visszasírjuk, és ebben a hőségben nem kell hősnek lenni, nyugodtan picit visszavehetünk a tempóból, hidratáljunk, és amikor előjönnek a jelek, akkor azonnal figyeljünk oda, mert az apró jelek után még nagyon szépen lehet korrigálni ezeket a hőgutára utaló jeleket. Úgyhogy én ehhez kívánok mindenkinek a következő egy-két hétre még a meleg napokhoz kitartást, aztán össze meg majd gondolom valami hasonló aktuális témával jövünk. Kriszta, nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönöm. Horváth Patriciával, a nyúvétes tudattrénerével gyűjtöttük össze a legfontosabb tanácsokat, infókat. Mire érdemes figyelni így a nagy melegben, hogy a rosszul léteket elkerülhessük? Ez a beszélgetés is visszahallgatható, kereshetitek a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

4 óra után a Manna kanapéban szokás szerint vasárnap délután pénzügyi percek, hitelkihelyezések, rekordokat döntenek az értékek. Hogy ez mit takar, és mire gondolhat ebből például egy lakásvásárlás előtt álló, de ezt mind megbeszéljük, de a Silence by the Night is bekészítve az óra elejére.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
4: Reklám hangzott el.
7: Ismét visszatér a kánikula. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről. Hétfőn veszi kezdetét az 54. tokaji írótábor. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a Parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Pályázati úton választja ki delegáltját a média tanácsba a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke közölte, várják azokat a kereszténydemokrata gondolkodású, független és a médiában tapasztalatot szerzett szakirányú végzettséggel rendelkező pályázókat, akik megfelelnek a közmédia testület tagjaival szemben támasztott feltételeknek. A részletek elérhetők a KDNP honlapján. A pályázatokat augusztus 25-ig várják. Árhírek hatására mentőket támadtak meg Erdélyben. Ráckeresztúron kövekkel, botokkal és fejszékkel rontottak neki egy mentőautónak a helyiek. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. Az incidens azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel áll összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járnak Romániában, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok hangsúlyozták, csak ellenőrzött, hivatalos forrásokból érdemes tájékozódni. Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a Fővárosi Állat és Növénykert. Karácsony Gergely főpolgármester az alkalomból arról beszélt, hogy az állatkert Magyarország egyik legkedveltebb helyszíne, hiszen évente több mint 1 millióan látogatják. Sós Endre, az intézmény főigazgatója pedig hangsúlyozta, hogy a létesítmény már a globális és lokális természetvédelmi központtá vált. irodalmi és közéleti kerekasztal beszélgetésekkel, kiállításokkal és koncertekkel is várják a résztvevőket a hétfőn kezdődő 54. Tokaji írótáborban. A háromnapos rendezvény a Magyar Művészeti Akadémia Miskolci regionális műhelyének Nomád Nemzeték című kiállításával kezdődik. A program szerdán dombormű avatással és díjátadó fogadással zárul. Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
8: Négy múlt, sziasztok, ez a Manna kanapé, és folytatom, Argyelen Kriszta vagyok. Pénzügyi percek következnek, hogy mire kell figyelni azoknak, akik most állnak lakásvásárlás előtt, hiszen rekordokat döntögetnek a lakáshitelezések. A Silence by the Night után fogunk belekezdeni szakértőmmel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Manna kanapé, sziasztok, a 98.6 Manna FM-en, és a vendégem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője. Talán ebben a nyári melegben nem olyan nagy az aktivitás, nincs kedvünk ingatlanokat járni és keresni a megfelelőt, de átgondolni azért nem árt a jövő döntéseit, ebben segítünk ezúttal. A hitelvolumenek emelkedéséből fogunk kiindulni, itt vannak a legfrissebb adatok, a vendégem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője.
1: Megjelentek ugye a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai a lakáshitelek volumenéről és egyébként a teljes hitelpiacról, de most a lakáshitelekre tekintünk, újra rekordra futott a lakáshitelezés. Egyetlen hónap alatt 282 milliárd forint összegben kötöttek szerződést júniusban a magyarok lakáshitelre. 282 milliárd forint, ez hatalmas összeg, de hogy el tudjuk helyezni, tavaly nyáron még olyan 140 milliárd forint körüli értékeket, összegeket lehetett látni havonta. Az otthonstart indulása óta pedig gyakorlatilag nem csökken ez az érték 240 milliárd forint alá. Tehát bődületes ütemben helyezik ki a lakáshiteleket a bankok. És azért ez az ütem azért számos vevőben azt a képet okozhatja, hogy sietnie kell a vásárlásra, különben, különösen, hogyha hitelet szeretne igényelni, vagy vásárolni, vagy hitelt is szeretne igényelni mellé, mert mindenki ezt csinálja, hiszen 280 milliárd forintot helyeznek ki a bankok, ez brutális összeg. Ugyanakkor ez nem ennyire egyszerű, egy komoly anomáliát, ellentmondást lehet látni így a teljes hitel és ingatlanpiacra tekintve.
0: Mi ez az anomália?
1: Ugyanis a hitelvolumenek úgy emelkedtek 252 milliárd fölé, sőt most itt júniusban 280 milliárd forint fölé, hogy adásvételek száma stagnál, inkább még csökken is. Idén az év első 6 hónapjában a becsült adatok alapján durván 10-11%-a kevesebb lakásvásárlás szerződés született, tehát kevesebb lakástranszakciót kötöttek, mint a tavalyi év ugyanezen időszakában. Ez pedig egy komoly anomáliának tűnik, hogy tud a hitelpiac, a hitelvolumen szárnyalni, miközben nem történnek, nem emelkedik a lakásvásárlások száma.
0: Akkor nézzünk ennek a dolognak egy kicsit utána.
1: Alapvetően egy nagyon fontos dolog, hogy mekkora összeget vesznek fel a magyarok lakásvásárlásra. Nyilván nem kell ahhoz emelkednie a tranzakciószámnak, úgy is tud emelkedni a volumen, hogy ugyanakkor a tranzakciószám mellett az emberek érdemben több hitelösszeget vesznek fel. Márpedig gyakorlatilag ez az esemény történik, zajlik folyamatosan. Az otthonstart indulása előtt durván 20 millió forint körül volt egy lakáshitel átlagösszege, egy vásárlásra ekkora pénzt vettek fel a magyarok. Ma ez az összeg 27-28 millió forintra emelkedett, ami nem kis részben az otthonstartnak köszönhető, hiszen ezen programból az emberek gyakorlatilag 30 millió forint fölötti összegeket vesznek fel átlagosan. Ez azért olyan 37-38%-os növekedést jelent, tehát a tranzakciószámok és a hitelszerződés számok növekedése nélkül is érdemben emelkedhet a hitelvolumen, csak azért, mert több hitelt veszünk fel.
0: Miért veszünk fel több hitelt?
1: Nyilván az egyik oka magyarázatának az lehet, hogy emelkednek a lakásárak. Igen, ám, de azért a tavalyi, vagy az elmúlt időszakban legutóbb az MNB legfrissebb adatai alapján 2026 második negyedévében év per év alapon, tehát az előző év azonos időszakához képest átlagosan 12,35%-kal emelkedtek a lakásárak. Ez azért komoly drágulás, de azért nem mérhető össze se a hitelvolumenek emelkedésével, se az átlagösszegnek a növekedésével, tehát valami más is meghúzódhat a háttérben. Ez a másik ok pedig az gyakorlatilag, hogy az emberek a vételárnak egyre nagyobb részét finanszírozzák hitelből.
0: Na, folytatjuk akkor innét a beszélgetésünket. A vendégem a bankmonitor.hu vezető elemzője Argyelán József.

0: Ez a Manna kanapé, a vasárnapi műsorban pedig tart a pénzügyi percek, amiben arról beszélgetünk, hogy a hitelvolumenek egyre-egyre nőnek, egyre több hitelt vesznek fel az emberek, és ugye ott tartottunk, hogy az emberek a vételár egyre nagyobb részét finanszírozzák hitelből.
1: Még mondjuk az otthonstart program indulása előtti időszakban gyakorlatilag a vételárnak kicsivel több, mint a felét, 52-54%-át finanszírozták átlagosan kölcsönből, egy piaci hitel esetében. A Csóklusz esetében az arány picivel nagyobb volt, mondjuk 56-58%. Addig az otthonstart hitelből történő vásárlásoknál több mint 71%-át finanszírozzák a vásárlásnak kölcsönből. Tehát 30% önerő, 70% vásárlás, még durván korábban mondjuk 45% önerő, 55% hitel volt ez az arány. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem csak az ár növekszik, hanem egyre kisebb mértékben, arányaiban egyre kisebb mértékben tesznek önerőt be a vevők az ingatlanok megszerzéséhez.
0: Tudjuk, hogy ez miért van?
1: Ennek van egy nagyon racionális oka, az otthonstart 3%-os éves kamata, az nagyon kedvező. Akinek a fizetése elbír nagyobb törlesztő részletet is, annak érdemes lehet ezt úgy kezelnie, hogy inkább az önerőt megtakarítását visszafogja, nem forgatja bele teljes egészében az ingatlanba, vagy valamilyen vésztartalékként kezeli, vagy befekteti mondjuk állampapírba. Ha ránézünk a lakossági állampapírokra, a mostani elmúlt időszakban látott kamatvágások követően is még évi 5,5%-os kamatot kínál mondjuk a fix magyar állampapír, az azért érdemben magasabb, mint az otthonstart 3%-os kamata. Könnyen elképzelhető, hogy sok magyar úgy dönt, hogy nem teszem be a teljes pénzemet, megtakarításomat az ingatlanomba, amit meg szeretnék venni, hanem inkább tartok valamit más megtakarításban, ezzel még mindig jobban jövök ki. Amit egy új vevőnek ebből le kell mondni a következtetésként, az az, hogyha egy átlagos vevőről beszélünk természetesen, akkor jó eséllyel, hiába lesz jogosult az otthonstartra, az emelkedő kölcsönösszegek miatt neki a törlesztő részlete nemhogy csökkenni fog ahhoz képest, mint hogyha piaci hitelt venne föl, hanem inkább stagnálna, illetve egy minimálisan emelkedni is. Nyilván a megemelt összegű piaci hiteleknél ez nem igaz, de a korábbi állapotokra tekintjük, az otthonstart program indulása előtti átlagos piaci hitel összegekre, akkor azt mondjuk, hogy ahhoz képest nagyjából a kamatcsökkenés ellenére is ugyanannyit fizetnek az emberek a megemelt otthonstart összegekre havonta, adott esetben akár egy kicsivel többet is hajlandók áldozni. Ez azt mutatja, hogy most ezt a programot nagyon ki akarták használni, legalábbis induláskor mindenképpen nagyon ki akarták használni a magyarok. A legtöbb vevő ezért akár még a piaci hitelhez képest, korábbi piaci hitel kamat törlesztési szintekhez képest is magasabbat volt hajlandó bevállalni.
0: Na, hogy mi az, amit még érdemes ezen a területen átnézni, hogy egy picit jobban árnyalja a képet, rekordszinten a hitelezés. A beszélgető partnerem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője. Hamarosan visszatérünk még.

0: húzik szembe.
1: Ez a pénzügyi percek a 98.6 Manna FM kanapéjában. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és még beszélgetünk arról, hogy egy lakásvásárlás előtt álló hitelből vásárolni szándékozó mit fontoljon meg, és mit nézzen át, hiszen rekordot döntenek a lakáshitelezések. Madonna Beautiful Stranger-e után megyünk tovább.
2: Igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Ez a kanapé a 98.6 Manna FM-en. Kellemes vasárnapot kívánok, Argyelen Kriszta vagyok, és folytatjuk a pénzügyi perceket, amiben a kiinduló témánk az volt, hogy rekordot dönt a hitel kihelyezés. Ilyenkor, hogy a volumenek folyamatosan nőnek, azért még van egy-két dolog, amit érdemes megnézni. Többek között az már kiderült, hogy az emberek a vételár egyre nagyobb részét finanszírozzák hitelből. Na, menjünk akkor tovább.
1: Van még egy tényező, ami egyébként a piacot úgy hajtja fölfele, hogy a lakás vásárlások száma nem emelkedik. Ez pedig az a tényező, hogy a vevők között egyre nagyobb azok aránya, akik hitelt is szeretnének igényelni. A Magyar Nemzeti Bank mérései alapján az otthonstartprogram indulása előtt ez valahol olyan 35% körül mozgott. Tehát, hogyha nagyon leegyszerűsítem, minden harmadik vevő vett föl lakáshitelt, az összes többi vevő pedig önerőből, csak megtakarításból vagy más forrásból finanszírozta lakásvásárlását. A program indulását követően az idei év elejére ez az arány szinte gyakorlatilag megfordult. Minden harmadik vevő önerős, és az összes többi, tehát körülbelül 65-64-60%, inkább kicsivel kevesebb, tehát 64% körülbelül, az pedig hitelt is vesz fel a vásárláshoz. Ez logikusan azt jelenti, hogy a tranzakciós számok, tehát a lakásvásárlás számok stagnálása mellett megduplázódik a hiteligénylők száma, a hitelszerződések száma, és nyilván ez egy emelkedő átlag hitelösszeg mellett drasztikusan meg tudja dobni az összhitelvolument. Nyilván, ha kicsit csökkennek tranzakciószámok, amit most láttunk, így is 10%-os csökkenés mellett ez azt jelenti, hogy még mindig érdemben több hitelszerződés, több hiteligénylés születik, és ezt vissza is tükrözik egyébként a Magyar Nemzeti Bank számai. Az otthonstartprogram indulás előtt olyan 6-7 ezer körüli hitelszerződés született havonta, lakáshitelszerződés. Ma ez a szám, ez 9-10 ezer körül mozog havonta, tehát tényleg látunk egy emelkedést. Ez az emelkedés nem akkora, mint a hitelvolumenben láttunk, hiszen a hitelvolumen emelkedést akkor egyrészt a hitelszerződés szám növekedés eredményezte, másrészt pedig az átlagos hitelösszeg növekedése. Viszont lehet, hogy meglepő, elsőre mindenképpen meglepő, de így utána nézve már érthető, hogy hogy lehetséges az, hogy a lakás vásárlások száma nem nő, sőt csökken, és így is a hiteligénylések száma és a hitelvolumenek száma pedig folyamatosan csúcsra fut. Ez utóbbi a hitelvonalak száma tényleg csúcson van, az hitelszerződést a korábbi időszakban volt olyan hónap, hogy ennél többet is kötöttek.
0: Mit gondoljon át egy vásárlás előtt álló személy?
1: Korábban volt egy olyan probléma, vagy olyan félelem a vevőkben, hogyha ők hitelt szerettek volna fölvenni a vásárláshoz, akkor ugyanilyen vételár mellett az eladó gyakran azt a vevőt választotta, azt a jelöltet választotta, aki saját megtakarításból, kizárólag önerőből finanszírozta meg a vásárlást. Miért? Mert a vevő ezt biztonságosabbnak, vagy az eladó ezt biztonságosabbnak tartotta, mert az eladó úgy gondolta, hogy így sokkal hamarabb megkaphatja a pénzt, ami valószínűleg igaz is, hiszen könnyebben fel tudta szabadítani saját megtakarítását bárki, mint hogyha egy hiteligénylést le kellett volna bonyolítania. Tehát azt érezhették a vevők, hogy nekik sietniük kell, ha hitelt szeretnének lakást vásárolni, vagy valamilyen plusz biztosítékot kell mellé tenniük a hiteligényléshez kapcsolódó, mondjuk egy előzetes hitelbírálatot, vagy valamilyen olyan előminősítést, amivel garantálják, vagy az bizonyítják a eladójuk számára, hogy ők hitelképesek is működni fog ez a dolog.
0: Hogy mi még fontos azok számára, akik lakáshitel felvétel előtt állnak, ingatlanvásárlás előtt állnak, jövünk vissza még egy kicsikét itt a Manna FM kanapéjában szakértőmmel, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.

0: Jó, hogy itt vagytok ti is, és együtt kanapézhatunk vasárnap délután. Ez a pénzügyi percek a 98.6 Manna FM-en, és Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgetünk, akivel a témánk a hitelvolumenek emelkedése, és ott tartottunk, hogy régebben félhetett az a hiteles vevő, hogy az önerős vásárlót részesíti előnyben az eladó, és ő ezért kikerül a körből, és nem tudja megszerezni álmai ingatlanát.
1: Most már ez a félelem nem kell, hogy feltétlenül benne legyen a rendszerben. Nyilván még mindig vannak önerős vevők, hiszen az ingatlanvásárlók 33%-a, durván kicsivel több mint 33%-a még mindig tisztán megtakarításokból történik, de már nem olyan számú az önerős vásárló, már pedig a több hitellel rendelkező vagy hitelből szándékozó vevők között nincs ilyen típusú különbségtétel, mint amit mondjuk egy önerős és egy hiteligélősnél láthatunk. Tehát ez mondjuk egy kicsit megnyugtathatja a vásárlókat, hogy nem kell annyira kapkodniuk. Alapvetően is ez kijelenthető, hogy a brutális hitelvolumenek miatt nem kell megijedni, nem kell kapkodni. Ez ugyanis nem azt jelenti, hogy nagyon pörögne a lakáspiac, csak a hitelpiac pörög, idézőjelben a csakot. A lakáspiac az stagnál, az előző szintjei alatt van valamivel, tehát nyugodtan lehet nézelődni, megfontoltan lehet dönteni, de arra készülni kell, hogy akik az otthonstartra jogosultak, azok is a jelenlegi árak és körülmények mellett jó eséllyel komoly hitelösszeget kell, hogy felvegyenek, emiatt még a alacsony kamat mellett is komoly törlesztőt kell, hogy bevállaljanak, illetve azok, akik nem jogosultak az otthonstart programra, azok bizony nagyon-nagyon meg kell fontolják, hogy mit lépnek, mert a piaci hitel kamat szintje sajnos az utóbbi időben még nem módosult érdemben, nem csökkent érdemben, és bizony egy 6,5%-os kamat mellett jóval komolyabb törlesztőt kell bevállalni, mint az otthonstart 3%-os kamat szintje mellett.
0: Összegzésül mi a fő üzeneted?
1: Az is fontos, hogy a vevőknek nem csak ezeket a tényezőket kell figyelembe venni, hanem a teljes piac egyéb mechanizmusait is. Például ugye a piaci hitelek kamat ugye még nem csökkent, de a bankmonitor elemzői azért néhány hónapon belül azt várják, hogy több bank lépni fog, és árat fog vágni. Egyébként például az OTP és a CIP banknál már el is kezdődött ez a folyamat, és ez azért befolyásolhatja azt, hogy a vevőknek most, főleg a piaci hitelből vásárlóknak most sietniük kell, kivárniuk kell, vagy hogyan kell viselkedniük ezen a piacon. Nem csak a tranzakciószámok, hitelvolumenek lényegesek, hanem a lakáspiacon várható álmozgások, illetve a hitelpiacon vállalható kamatmozgásokra is figyelni kell.
0: Nagyon szépen köszönöm Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével néztük át egy picikét a hitelezést, a lakáshiteleket, a támogatott lakáshiteleket, a piaciakat, hogyan változott meg a helyzet, és hogy mi lehet az oka annak, hogy rekordokat dönt a hitelkihelyezés Magyarországon. Ha szívesen visszahallgatnátok, akkor ezt a beszélgetést is fel fogom tenni a Manna podcastjára, lehet majd ott keresni, akár iTunes, akár Spotify a kedvenced, megtalálod.

0: 5 óra után már a kapcsolatok energiaválságáról fogunk egy kicsikét beszélgetni. A Szépen Válja Válaszközpont két szakembere lesz a vendégem a 98.6 FM kanapéjában, na meg a The Chainsmokers, akik a Side Effects-el érkeznek az óra elejére.
1: Ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
7: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
4: Reklám hangzott el.
8: Ismét visszatér a kánikula. Hétfő 10 óráig várják a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat. Kiterjedt erdőtűz miatt szükségállapotot hirdettek Kanada nyugati részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, olvasható a Parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Irodalmi és közéleti kerekasztal beszélgetésekkel, kiállításokkal és koncertekkel is várják a résztvevőket a hétfőn kezdődő 54. Tokaji írótáborban. A háromnapos rendezvény a Magyar Művészeti Akadémia Miskolci regionális műhelyének Nomád Nemzeték című kiállításával kezdődik. A program szerdán dombormű avatással és díjátadó fogadással zárul. Izrael elutasította a béketanács 15 pontos dokumentumát, így a hadsereg nem vonul ki a gázai övezetből a Hamász lefegyverzése előtt, közölte az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu a vasárnap reggeli kormányülés után hangsúlyozta, az iszlamista terrorszervezet valódi minden fegyverére kiterjedő ártalmatlanítását szeretnék elérni, hozzátette. Az izraeli hadsereg továbbra is fellép a hadsereget és az izraeli állampolgárokat fenyegető veszélyekkel szemben. Félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli a kapacitását, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. Kiterjedt erdőtűz miatt szükségállapotot hirdettek Kanada nyugati részén. Brit Columbia tartomány déli területén 20 000 embert evakuáltak. A régióban 102 erdőtüzet jeleztek vasárnap, amelynek eddig csak a felét sikerült megfékezni. A szélsőséges eseteket az elhúzódó hőség és a szárazság váltotta ki az utóbbi 24 órában.
1: Időjárás.
8: Napos száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
1: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Öt múlt, hello mindenkinek, ez a Manna kanapé. Én Argyelán Kriszta vagyok, és jó, hogy itt vagytok velem, mert ebben az órában a kapcsolatokban jelentkező energiaválságról fogunk egy kicsikét beszélgetni. A The Chainsmokers és a Side Effects után fogunk belekezdeni. Ez a Manna FM.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és a Szépen Bájjáválás Központ alapítója Galambos Balázs, valamint szakértője Mocellini Éva, szexuálpszichológus a vendégeim a vonal túlsó végén. És hát az energiaválság ihlette meg a mostani témánkat, hogy hogyan jelenhet meg az energiaválság egy kapcsolatban. Egyáltalán mit gondolsz, Balázs, az energiaválság alatt, amikor párkapcsolatról beszélünk, na akkor induljunk innét.
1: Hát azt értem, hogyha a felek egyik fele nem érzi magát jól, mert nincsen arányban a két oldalon a betét, illetve a kivét. Tehát valaki sokkal többet tesz be a kapcsolatba az egyik oldal, a másik oldal ezt nem viszonozza, viszont köszönettel elfogadja a másiknak a betétjét és kiveszi. Ez egy energiaválságot okozhat, az energiaválság az a kapcsolat felforrósodását okozhatja, és általában 17 és 22 óra között eszkalálódnak a felforrósodott hangulatból létrejövő vitapontok, gócpontok, és kellemetlenné válhat a hangulat.
0: Ez egyébként mennyire gyakori egy párkapcsolatban?
2: Ez azon alapul, hogy nincsenek tisztázva kommunikációba az igények. Nincsenek a szükségletek tisztázva. Nagyon sok ember saját maga szükségleteit se ismeri, saját maga vágyait sem ismeri. Nagyon sokszor alacsony az önismeret a párkapcsolatok szintjén, és nagyon sok kapcsolatban megjelenik az, ami szintén energiaválságot okozhat, hogy meg akarja az egyik fél a másikat változtatni. Tehát, hogy nem veszi figyelembe az ő igényeit, ő szükségleteit, csak amit ő elgondol a fejébe, úgy szeretné az egész kapcsolatot kontrollálni, vagy vezetni, vagy irányítani, és ilyenkor, amikor eltolódik ez az egyensúly, tehát ahol nincs meg ez, hogy én is teljesítem a szükségleteidet, vágyaidat, te is az enyémet, és akkor megszületik az egyensúly, és nagyon sokszor az is előfordul, ami egyensúlytalanságot okoz, hogy az egyik fél várja, hogy a másik csináljon valamit, de én azt szoktam mondani a pároknak, akivel én dolgozom, hogy az adok-kapok egyensúlyában az adok van elő. Tehát ha én adok valamit felnőttként egy másik felnőtt embernek, akkor jogosan várom azt, hogy ő is adjon valamit, ezzel teljesítve a szükségleteimet, és ezzel így megint én teljesítem az ő szükségleteit, és így lehet az egyensúly az energiaválság ellenében.
0: Ez az egyensúly eltolódás lassú folyamat, lassan alakul ki, vagy rögtön az elején észre lehet venni? Mi a tapasztalatod, Balázs?
1: Azt a tapasztalatom, hogyha szerelem van, akkor sokszor nem akarja észrevenni. Tehát így elhesegeti, távolra tolja magától, hogy ezek nem is történtek meg, vagy majd én leszek az, akinél az változni fog. És így elkezd megfőni a béka abba az ominózus langyos vízbe. Tényleg észre se vesszük, vagy nem akarjuk az elején az intőjeleket észre.
0: Folytatjuk akkor innét tovább. A beszélgető partnerem a 98.6 Manna FM kanapéjában Mocellini Éva, szexuálpszichológus, és Galambos Balázs, a Szépen Bájjáválás Központ alapítója.

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM kanapéjában jártok, és remélem, hogy kényelmesen elhelyezkedve hallgatjátok az adást. A kapcsolatokban jelentkező energiaválságról beszélgetünk Galambos Balázzsal, a Szépen Bájávállás Központ alapítójával, és Mocsellin Éva, szexuálpszichológussal. És az merült fel bennem kérdésként, Éva, hogy miért lehet az, vagy előfordulhat-e az, hogy ami az egyik kapcsolatban elég, az a másikban már nem működik, és kevésnek bizonyul.
1: Ugye, hát ez azt mutatja éppen, hogy valaki, ha megismerkedik valakivel, akkor arra a pillanatra vonatkoztatjuk a szükségleteket, az igényeket, a vágyakat és azok kielégítését is. De hogy telik az idő, változik a kapcsolat, ahogy Balázs is említette a szerelmet, hát ott nincs semmi teendő, mert az úgy magától csinál mindent, de ahogy tiszta lesz a kapcsolat, vagy egy sokkal tudatosabb, racionálisabb helyre ér a kapcsolat, és megindulna a valódi párkapcsolat, ott mindig azt nézzük, hogy akkor abban a pillanatban egy párnak mi a szükséglete. Tehát, hogy ami a legnagyobb válságot okozhatja, az, hogy azt gondoljuk, hogy esetleg minden ugyanúgy van, ahogy elkezdtük, mindenről ugyanúgy gondolkodunk, ahogy elkezdtünk egy kapcsolatot, holott az ember is változik, a kapcsolat is változik, tehát az én is változik, a te is változik, a mi is változunk, és hogyha ez mondjuk folyamatosan fel van ismerve, akkor ezért lehet tenni. De ezek mind egyedi irány, akár egy munkában is, tehát egy párkapcsolati munkában, akkor az akkori pillanatot mérjük fel, hogy ki hogy érzi magát, és ahhoz képest tudjuk segíteni a változásokat, és megtanítani, automatizálni azokat a folyamatokat, hogyha igenis valaki változik az évek folyamán, akkor tudja a másiknak elmondani, hogy mire van szüksége, vagy hogy mi változott benne, és ez a fajta rutin, vagy ez a fajta automatizált változásra való figyelem, akkor ez sokkal kisebb, mint azok az energiák, amit esetleg arra fog felhasználni, hogy ahogy a Balázs mondta, hogy nem mondja el, hogy nem érzi jól magát, és fenntartson egyfajta láttatot, vagy hát nagy igyekezettel valaki próbálja megváltoztatni a saját képére formálni a párját.
0: Nehéz egyébként felismerni, körbeírni ezt az energiaválságot, hogy ez a probléma a kapcsolatban, Balázs?
2: Én szerintem nem nehéz felismerni, viszont bátorság kell ahhoz, hogy kommunikálni tudjuk. Tehát nem a felismerés a nehéz, mert hogy azt felismerem, hogy én rosszul vagyok. De az, hogy én kikommunikáljam a családomnak, hogy daganat van a testemben, és még nem tudom, hogy jó indulatú vagy rossz indulatú, az más.
0: Na akkor kezdjük, de csak rövid életörömzene után, hogy hogyan kell ezt jól kommunikálni, és hogyan lehet megoldani az energiaválságot egy párkapcsolatban. A beszélgető partnereim itt a 98.6 Manna FM kanapéjában Mocsellin Éva, szexuálpszichológus, és Galambos Balázs, a Szépen Bájávállás Központ alapítója. Természetesen most is van kérdésetek, akkor feltehetitek, van erre lehetőség a 0677 1986-ra írva SMS-t, Vibert, illetve a Facebook oldalunkon keresztül is Messenger üzenet formájában is tudunk egymással beszélgetni.

Billentyűk abszurd viszonya. Belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen, de

0: Ez a Manna kanapé, sziasztok, a 98.6 Manna FM-et hallgatjátok. Én Argyelán Kriszta vagyok, és a kapcsolatokban megjelenő energiaválságról, azaz az egyensúly felbomlásáról beszélgetünk, amikor valaki sokkal, de sokkal többet pakol bele egy kapcsolatba, és úgy érzi, hogy kevesebbet kap vissza. Maroon 5, Nobody's Love, ez jön most. Aztán még visszatérünk a témánkra, a Szépen Vájjál Válásközpont két szakemberével.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: kellemes rádiózást és jó vasárnapot kívánok a 98.6 Manna FM kanapéjában, amikor is az energiaválságról beszélgetünk kapcsolati szinten, Galambos Balázzsal, a Szépen Vájá Válás Központ alapítójával és Mocellini Éva szexuálpszichológussal. És hát ott tartottunk, hogy nagyon fontos beszélni erről az energiaválságról. Felismerni könnyű, de belevágni egy beszélgetésbe már annál nehezebb. Na akkor hogyan is kezdjük ezt, Balázs? Nyilván először egy nagy levegő.
1: Nyilván először egy nagy levegő, és őszintén nem minősítve a másikat, nem sértve a másikat, el kell mondani, hogy drágám, következő van, én egy ideje már nem érzem jól magam, emiatt, emiatt és emiatt, és úgy gondolom, hogy ezt ezzel, ezzel és ezzel tudnánk együtt megoldani. Tehát a megoldási tervvel kell érkezni, és meg kell nézni a másiknak az első reakcióját.
0: Éva, te mit gondolsz erről?
2: Én úgy szoktam erre tanítani a párokat kommunikációban, hogy ebből csináljunk egy rutint. Tehát mondjuk mindig legyen minden héten egy olyan pont, ahol leülünk egymással szemben, és elmondjuk azt, hogy mi volt a héten, ami jó volt a kapcsolatunkban, ugye, mert ez is nagyon fontos, hogy tudjuk egymást dicsérni, és mi volt az, ami esetleg problémát okozott. És itt az a rutin, hogy nem a problémát pörgetjük, hanem a probléma ez, ez egy mondatban, és akkor arra mi a megoldás, és ott egy közös, nem abban az érzelmi klímában, ahol a probléma keletkezett, el lehet indulni egy megoldás felé. És hogyha ezt rutinszerűen csinálják a kliensek, vagy az emberek akár, hogy igenis tanuljuk meg egymást dicsérni, mondjuk el, mi volt a jó, és akkor mondjuk el azt is, ami nem volt jó, mindig először a jót, utána a kevésbé jót, vagy a problémát, és hogy ez a megoldás fókusz legyen, ne a probléma fókusz ezekben a beszélgetésekben, és akkor ki tud alakulni, és automatizálódni tud egy olyan rutin, amiben már egy idő múlva, tehát ha már megszokták, megtanulták ezt a kliensek, akkor már nem is kell várni egy ilyen beszélgetést, tehát lehet ritkítani is ezeket a beszélgetéseket, mert már közben automatikusan a megoldás felé fog menni a pár, és ezzel megszerzi ezt a rutint, és automatizálja ezt a viselkedést. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezt kötelezővé kell tenni, hogyha nem is olyan szép az a fogalom így, de akkor meg tudjuk tanulni, hisz az egész működésünk, személyiségünk tanulás-elméleti alapokon változik és működik, tehát újat is tudunk tanulni, akkor is, ha addig az nem volt rutin.
0: Az jutott eszembe, hogy ez az energiaválság egyébként előfordulhat-e a családon belül más relációban, és nem csak a párkapcsolatban, hanem akár anya-gyerek kapcsolatban, vagy apa-gyerek kapcsolatban is. Ezzel fogjuk folytatni. Mocellini Éva, szexuálpszichológus, és Galambos Balázs, a Szépen Vájá Válás Központ szakemberei a vendégeim.

0: Jó kanapézást, kellemes vasárnapot, sziasztok, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Anikó üzenete, atyaiég, minthogyha a szüleimről beszélgetnétek. Náluk ez abszolút működött, ez az energiaválság, édesanyám mindig sokkal, de sokkal többet tett bele a kapcsolatba. De jó, hogy ezt fölismerted, Anikó, köszönöm szépen, hogy üzentél nekünk. Igen, ez a témánk ezúttal a mai kanapéban. Mocelli Néva szexuálpszichológussal és Galambos Balázssal, a Szépen Válj Válás Központ alapítójával, hogy a párkapcsolatokban jelentkező energia egyensúly felbomlása. És akkor azt jutott eszembe, hogy egy picit beszéljünk erről is, eltávolodva a párkapcsolatoktól, hogy ez az energiaválság a család más tagjai között is létrejöhet, például szülő-gyerek konstellációban is?
1: Azt mondom, hogy létrejöhet. Tehát szülő-gyerek kapcsolatban is létrejöhet, és mostanában egy olyan kort élünk, és ezt is érdemes lenne majd egyszer külön interjúba kifejteni, hogy egyre több az úgymond elkényeztetett gyerek. Tehát, hogy igazából nagyon sok olyan szülő van, aki már semmilyen elvárást nem rak a gyereke elé, és igazából már lassan az étel

0: tudja, hogy a gyerekének mi valódi szükséglete, és azt gondolja, hogy az, amit ő megtapasztalt, tud, szeretne adni a gyerekének, az elég ahhoz, hogy ez a kapcsolat kettejük között jól működjön. És ebből valahogy kikerül az, hogy lehet, hogy szerencsénk van, hogy a gyerek hasonlít, és akkor nagyon könnyű ez az együttműködés, de hogyha nagyon nagy a különbség szülő és gyerek személyisége között, akkor nagyon nagy nehézségeket is tud okozni. Tehát nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a gyerekünk szükségletével. És az, hogy a gyereket valaki meghallgassa, és ne hallgattassa el, hogy ez egy gyerek. Úgyhogy erre vannak a családterápiában olyan módszerek, és ugyanez, igen, nagyon jól érzékelted, hogy mint a párkapcsolatban, hogy hallgassuk meg a másikat, mondja el, amit ő szeretne, mondja el, hogy neki mi a jó, mi az, amit szeretne, hogy lehetne ezt megoldani, hisz már akkor a gyerekkel is megtanítjuk ezt a fajta kommunikációt, és akkor utána ő a kapcsolataiban mer intimitásba keveredni egy más emberrel, elmeri mondani, hogyha valami fáj neki, vagy szeretne változást, és akkor ez a rutin már segíti majd a párkapcsolatait is. Tehát a gyereknél is ez nagyon fontos. És ugye a kérdésed legeleje pedig igenis van különbség, és a család működése ezért nehéz, mert ha van egy, kettő, három gyerek, ott mindenkinek más a kapcsolati minősége, vagy a kapcsolati lenyomata a másikkal, tehát az egyik gyereknek az egyikkel, a harmadikkal, az anyával, az apával, tehát ezek nagyon bonyolult kapcsolódási rendszerek, amiben igenis kell figyelni, és fontos az, hogy meglegyen az egyensúly.
1: Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek. A mai kanapénk utolsó órájában a kapcsolatokban fellelhető energiaválságról és egyensúlyeltolódásról beszélgettünk Mocsellin Éva szexuálpszichológussal és Galambos Balázzsal, a Szépen Vájjáválás Központ alapítójával. Hogyha szeretnétek ezt a beszélgetésemet is visszahallgatni, megtaláljátok a Manna FM podcastján, kereshetitek iTunes-on, Spotify-on.

0: Ennyi fért bele a mai vasárnapi kanapéba, de szerintem sűrű volt a mai nap is, mert hogy kezdtünk azzal, hogy a nagy melegben mit tehetünk az ellen, hogy rosszul legyünk esetleg, hogyan turbozhatjuk fel a szervezetünket. Aztán megnéztük, hogy mit takar az, hogy a hitelvolumenek emelkednek, sőt rekordokat döntenek a hitelkihelyezések. Az utolsó órában pedig a kapcsolatokban megjelenő energiaválságról beszélgettünk és hoztunk hasznos tanácsokat. Legközelebb egy hét múlva szombaton és vasárnap várlak benneteket ugyanebben az időben. Addig is nagyon kellemes hetet kívánok, meg szép estét. Argyelen Krisztát hallottátok, sziasztok!
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
2: Ismét visszatér a kánikula, a köznevelésről is szó lesz a parlament hétfői ülésén. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat a nélkülözőknek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnök tisztségére Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztőközpont harmadik szemeszterére, a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. 500 000-val több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli a kapacitását, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. Kiterjedt erdőtűz miatt szükségállapotot hirdettek Kanada nyugati részén. Brit Columbia tartomány déli területén 20 ezer embert evakuáltak. A régióban 102 erdőtüzet jeleztek vasárnap, amelynek eddig csak a felét sikerült megfékezni. A szélsőséges eseteket az elhúzódó hőség és a szárazság váltotta ki az utóbbi 24 órában.
1: Időjárás.
2: Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
3: Manna Hits.
1: Manna Hits.

0: a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Writing songs is usually an arduous process for us that is filled with revisions.
2: A dalok írása általában eléggé fárasztó folyamat, állandóan vizsgáljuk a mondani valóját, és mindig ott van bennünk a kételj, hogy valóban Isten dicsőségét szolgálja-e, amit létrehozunk. A Glory, Honor and Power kivétel volt ez alól. Egy reggel felébredtem, és egy szöveg és egy dallam is hihetetlenül hangosan és tisztán zengett a fejemben. Úgy éreztem, hogy ezt a dalrészletet már hallottam valahol, minthogyha egy emlék lett volna. A következő napokban több embernek is elénekeltem, mindenki megpróbált utána járni, hogy mi ez a zenerészlet, és létezik-e az egész dal valahol. Aztán elénekeltem Jeffnek is, és ő azt mondta, hogy úgy gondolja ezt a szöveget és ezt a zenét Kevin adta nekem, és hogy be kell fejeznünk, hogy egy teljes dicsőítő dal legyen belőle. Miközben elkezdtük készíteni a dalt, észrevettük, hogy ez igazából egy kinyilatkoztatás, mégpedig a Jelenések könyvének 4. fejezetéből, és gyönyörű képet fest arról, hogy pontosan mit mondanak a mennyben jelen pillanatban. A jelenet mennyei lényeket mutat be, akik imádják és köszöntik az Urat, a 24 vén pedig a koronáját Isten lábai elé tette, és mindenki őt dicsőítette, és minden dicsőséget, becsületet, hatalmat neki tulajdonítottak, és nem tudták abba hagyni a dicsőítést. Azért imádkozzunk, hogy ez a dal mindenkinek megnyissa a mennyországot, és hogy mindenkit emlékeztessen arra, hogy egy szuverén Isten ül a trónon, aki méltó az imádatra.
1: There is a sovereign God sitting on the throne who is worthy of worship and has our best interest at heart.

0: Manna morzsa. A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna morzsa.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit. I'm tired of
2: shyness. I wrote Never Know at the start of the pandemic.
3: Édesapám, akit nagyon-nagyon szeretek, már elmúlt 70 éves, és néhány hónappal ezelőtt covidos lett. Nagyon rosszul volt. Tudtam, hogy Isten kezében van, és imádkoznom kell érte. Ebben a nehéz időszakban én bátorítottam a családomat. Ezt a dalt ezeknek, az igazán nehéz napoknak az emlékeként írtam meg, mégpedig azért, hogy ne felejtsük el azt, hogy Isten szabad arra, hogy bármit megtegyen, és jót akar nekünk még akkor is, ha mi nem értjük, hogy mi történik. Ne felejtsétek el, hogy Isten hűséges.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük.
1: Reklám hangzott el. Újra visszatér a kánikula. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnök tisztségére Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről. Hétfőig lehet jelentkezni az egyszülős

Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, a szokásosnál gyakrabban, és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat. Irodalmi és közéleti kerekasztal beszélgetésekkel, kiállításokkal és koncertekkel is várják a résztvevőket a hétfőn kezdődő 54. Tokaji írótáborban. A háromnapos rendezvény a Nomád Nemzedék című kiállítással kezdődik, szerdán pedig domborműavatással és díjátadó fogadással zárul. Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hi, this is Stefalessi Muñoz and you are listening to my new song Wouldn't Change a Thing.
2: Azért imádkozom, hogy ez a dal valóban áldjon meg téged. Közvetlenül azelőtt, hogy megismerkedtem a férjemmel, Isten nagyon sokat kért tőlem. Megkért, hogy tegyem le az álmaimat, a terveimet, egyszerűen arra kért, hogy tegyek le mindent, ami nekem fontos. Megtettem, bár nagyon-nagyon nehéz volt. De most ennyi idő után, ha visszanézek, őszintén kijelenthetem, hogy mindent ugyanígy csinálnék. Miután Isten kérésére feladtam az egész életemet, teljesen megváltozott minden. Megváltoztatta a szívemet, megváltoztatta az álmaimat, és elhozta a férjemet, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. Azért imádkozom, hogy ez a dal áldjon meg, hogy emeljen fel. Azért imádkozom, hogy amikor visszanézel, majd azt mondhasd, hogy semmit sem tennék máshogy.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Micah Tyler.
2: 'Cause God loves people like me.
1: All over this world, I meet people just like.
3: Az egész világon találkozom hozzám hasonló emberekkel, akik szeretik Jézust és megerősödtek a hitükben, felemelték a fejüket és hisznek a Bibliában. Azt mondják, hogy mindig higgyünk és bízzunk, de ahogy a világot jártam, olyanokkal is találkoztam, akiknek hozzám hasonlóan voltak nehézségeik, magányosak, olykor félnek és aggódnak. Én nem merültem ki, vagy nem fáradtam el abban, hogy folyamatosan ragaszkodjak ahhoz az ígérethez, amelyet Isten adott nekünk. Ezért abszolút áldás tudni, hogy Isten ugyanúgy szereti az embereket. Mindenkit, egyformán. Az új People Like Us című dalom egy emlékeztető, hogy nem számít hol vagy, és nem számít hogy voltál, és ha elfelejtetted, hadd mondjam el még egyszer, hogy Isten szereti az embereket, csak úgy, mint téged, és engem is.
1: Just like you and me both. Thanks so much for listening to my new song, People Like Us.

0: Tőzsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Újra visszatér a kánikula. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után 550 magyarországi menekültet fogadtak be. Az akkori segítségnyújtásra emlékezett az észak-macedóniai magyar közösség a menekültek tiszteletére állított emléktáblánál. A program részeként megnyílt a Szabadság reménye című kiállítás. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztőközpont harmadik szemeszterére, a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, a szokásosnál gyakrabban, és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat.
0: Időjárás.
1: Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
2: Manna Hits.
0: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Dustin from Sanctus Rio. Whether you're in the middle of something really difficult right now, or you've come out...
2: Akármilyen nehéz időszakon mész keresztül, vagy akármilyen nehéz életszakasz kellős közepén vagy, tudd, hogy mi imádkozunk érted, és azért, hogy a legújabb dalunk egy szenvedélyes emlékeztető legyen számodra arról, hogy Isten soha nem hagy el téged. Az életed során sokszor mész keresztül rettenetesen nehéz dolgokon is. Néha azt érzed, hogy egyszerűen nincs más választásod, fel kell, hogy add. De Isten ígérete megmarad, és ő azt mondta, hogy semmi sem választhat el minket az ő szerelmétől. Ennek a dalnak a megírása a saját tanúságtételünk. Számomra ez a dal egy személyes megvallás 20 évnyi szolgálatról, 19 év házasságról, nehéz időszakokról, de hihetetlenül csodálatos napokról is. Az utóbbi 3 év minden percében velünk volt Isten, jóban és rosszban. És bár voltak olyan pillanatok az én életemben is, amikor kételkedtem az elhívásomban és a hitemben, de tudom és tudtam akkor is, hogy amikor a legsötétebb időket éljük vagy éltem, az ő irgalma és a kegyelme velünk volt és velem volt. A türelme végtelen és a szeretete örök. Tehát akár bizonyságtételként énekled ezt a dalt, akár azért, mert kétségbeesésedben hozzá kiáltasz, hittel és bizonysággal énekeld ezeket a szavakat, és tudd, és hidd, hogy a mindenható Isten soha nem fog elhagyni téged.

0: Manna morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna morzsa.

akkor a szív nem háborúktól hangos. Otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác, ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsát. Ja, nem bámulása semmibe. Nem személytelen, kell lesz hozzá, de még mennyire. Mikor át megyek a trén, kicsimítja az arcomat. Két lábbal

0: béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Élet, öröm, zene.
1: Manna FM. Ez a Manna.
5: Manna FM. Yeah, yeah, yeah.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: I'm Mike from Mercy Me. Our new song, On Our Way, we hope is a huge encouragement.
3: Az On Our Way című dalunkat Sam Wesleyvel közösen készítettük, és azt reméljük, hogy hatalmas bátorítás mindenkinek, aki hallja. Mindannyian fáradtan és összetörten ébredünk az előző napunk terheitől, az elkövetett hibáinktól és a problémáinktól, amelyekkel szembe kell néznünk. Minden nap küzdelem. De szeretnénk, ha ez a dal arra emlékeztetne, hogy nem egyedül mész keresztül a nehézségeiden, és hogy minden nap járhatsz azon az úton, amit Isten kínál neked.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Újra visszatér a kánikula, kedély félig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot, még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után 550 magyarországi menekültet fogadtak be. Az akkori segítségnyújtásra emlékezett az észak-macedóniai magyar közösség a menekültek tiszteletére állított emléktáblánál. A program részeként megnyílt a Szabadság reménye című kiállítás. Hétfőig lehet jelentkezni az egyszülős csillagpont fejlesztőközpont harmadik szemeszterére. A fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, a szokásosnál gyakrabban, és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrendszerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat.
0: Időjárás.
1: Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
2: Manna Hits.
0: Manna Hits.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.
1: Yo, what's up, ladies and gentlemen? It's your boy Titus Showers, and I'm extremely excited. So nobody can claim me. It's got my name. The Lord gave me this record in the midst of a pandemic.
2: A világjárvány kellős közepén egyszer csak a testvérem felhívott, és azt mondta, hogy készítsünk együtt egy dalt. Ő folyamatosan készítette a lemezeket, nekem pedig egyszerűen nem volt hozzá energiám, de amikor ezt mondta, akkor nagyon-nagyon izgatottá váltam, és megadta a kellő lökést ahhoz, hogy megpróbáljuk együtt Isten népét megáldani szerte a világon. Én semmi más nem akartam ezzel a dallal, mint áldás lenni neked, és azt szeretném, hogyha figyelnéd a dalnak a szavait, mert Isten szeretne neked adni valamit, amit senki nem vehet el tőled, mert egyszerűen megbélyegzett magának téged, úgyhogy Isten áldjon meg, és csak legyen fantasztikusan szép napod.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Leanna Crawford, and this is the story behind my song, I Know a Place.
2: Tudom, úgy tűnhet, mintha ezt a dalt arról írtam volna, hogy ismerek egy helyet a mennyben, ahol minden könnyet elmosnak, ahol öröm és béke van körülöttem, és hogy mennyire várom már, hogy ott lehessek azon a helyen. Itt még a földön nincs helyem Jézusban, viszont végre most megélhetjük a békét és a reményt. Ez a dal ajándék tőlünk neked, hogy emlékezzes arra, hogy azt kell választanunk, hogy bízunk Jézusban, mert amit a kereszten tett, utat nyithat neked és nekem, hogy szabadságban, örömben és békében járhassunk minden egyes nap, mindent megélve, hogy egyszer ott lehessünk majd azon a helyen, amiről énekelek.
1: I hope you encourage when you listen to I Know a Place.

0: minden nap. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Mondhatok nektek valamit? Ha megtanuljuk megcselekedni Isten akaratát az ő dicsőségére, olyan jutalomban lesz részünk, amitől leesik az állunk. Hajrá, dicsérjük Istent! Come on, give God. Az engedelmességről beszélünk. Nektek milyen területeken a legnehezebb megtanulni az Istennek való engedelmességet? Tudjátok, ez mindenkinél más lehet. Elgondolkoztam magammal kapcsolatban. Nekem talán az volt a legnehezebb az Istennek való engedelmességben. Hogy ne magammal foglalkozzak, és ne próbáljam megvédeni magam, mikor úgy érzem, valaki rosszul bánik velem, és ne próbáljam elérni, hogy kedvesek legyenek hozzám. Tudom, részben ez azért volt bennem, mert az apám leuralt, manipulált engem, és durván bánt velem, de ezt nem használhatom kifogásként. Nem merem ezt kifogásként használni. Még mindig tanulnom kell arról, hogy hogyan tegyem meg azt, amit Isten akar tőlem. És tudjátok, ez mindenkinél más és más. Megkérdeztem néhány embert a velünk utazó csapatból, például Pennyt, az irodai asszisztensemet. Tudjátok számára, mi a legnehezebb terület? Azt mondta, megtanulni, hogyan engedelmeskedjek a férjemnek, majd hozzátette. De te tanítottál meg rá. Azt gondoltam, talán vissza kéne keresnem azt a tanításomat, és újra meg kellene hallgatnom. Nem. Elég jó munkát végeztem, de Penny is bámulatos. Uram, atyám, nagyon is az. Megkérdeztem a férjét is, mi az ő legnehezebb területe, azt mondta, büszkeség és önzés. Aztán Dévet is megkérdeztem, de neki semmi nem jutott eszébe, úgyhogy célozgatnom kellett. Dév soha nem gondol arra, hogy bármi baj lenne vele. Ez olyan idegesítő. Mikor elkezdtünk erről úgy igazán beszélgetni, Dave elmondta, hogy volt egy időszak az életében, amikor nagy problémája volt a passzivitással. Tudjátok, mi ez a passzivitás? Amikor feladod az akaratodat, nem teszed meg, amit meg kellene tenned, és csak úszol az árral. Dave 4 évig volt a szolgálatban, ahol az volt a feladata, hogy sportoljon. Nagyszerű volt ebben, jól kosarazott, remekül baseballozott, nem volt rajta felelősség. Csak játszott mindig, és elmondása szerint eljutott arra a pontra, hogy igazán passzívá vált. Tudjátok, szükségünk van a felelősségre. Szükségünk van arra, hogy felkeljünk és munkába menjünk. Mozgásban kell lennünk, meg kell tennünk dolgokat, és törődnünk kell velük. Tehát Dave számára óriási kihívás volt, hogy megtanuljon felülemelkedni a passzivitásán, mert amikor passzív vagy, akkor tudod, mit kellene tenned, de az érzéseit mást mondanak. A szellemet helyesen akar cselekedni, de érzelmileg nem érzel rá semmi késztetést. Emlékszem, milyen kihívás volt számomra. Sok-sok évvel ezelőtt rájöttünk, hogy szükségünk van arra, hogy korán keljünk és Istennel legyünk, mielőtt elkezdenénk a napot. Dave-nek ez óriási kihívás volt. Szóval egy másik fickó is megkérdeztem a csapatunkból, mi az ő nehéz területe, és azt mondta, a természetem. Könnyen kijövök a sodromból. Már rengeteget fejlődött, és volt egy olyan élménye egyik nap, amikor az egyik légitársaság miatt igazán dühös lehetett volna, de nem lett ideges. Azt mondta, olyan jó érzés volt, hogy nem jöttem ki a sodromból. Nagyszerű volt. Tudjátok, sokkal jobban érzitek magatokat a bőrötökben, ha helyesen cselekeztek. Mikor a helyes dolgot tesszük, békességünk van. Ez a munkatársam úgy járt, hogy egész nappal később tudtak csak elutazni egy régen várt vakációra a légitársaság miatt. Másnap visszamentek, hogy végre elutazhassanak a régóta tervezett nyaralásra. Ez igen idegesítő, mert így egy teljes napot veszítettek. Az eredetileg 4 napra tervezett vakációból így 3 napos lett, és váratlanul az történt, hogy a munkatársamat odahívták a pulthoz, és ott a fickó azt mondta neki, első osztályra teszem át önt, az ülését és a podgyászát is hozzátette. Mikor tegnap itt volt, a lehető legjobb hozzáállással viselkedett. Absolute best attitude. Amen. A pultos azt mondta még, hogy igazán nem az ön hibája volt, ami történt. Ez tényleg így volt. Valami olyasmi történt, hogy összekeveredtek az útlevelek. A légitársaság embere folytatta. Még ha nem is mi hibáztunk, elképzelni sem tudja, hogy hogyan beszélnek és viselkednek velünk az emberek, még akkor is, ha semmit sem tudunk tenni. Nagyra értékelem, hogy ön nem így állt hozzánk, és szeretném ezért megjutalmazni. Mondhatok nektek valamit? Ha megtanuljuk megcselekedni Isten akaratát az ő dicsőségére, olyan jutalomban lesz részünk, amitől leesik az állunk. Gyerünk, dicsérjük Istent! Most menjünk vissza az 1 Péter 2-höz. Megmutatom nektek, mi volt számomra talán a legnehezebb terület a Bibliában, amit le kellett nyelnem, főleg azért, mert nehezemre esett, hogy amikor az emberek bántanak, Istenre hagyjam a szabadítást. Gondolom, nektek nincsen ilyen problémátok, ugye? Rendben. Hányan vagytok úgy, hogyha megbánt titeket valaki, akkor nehéz Istenre bíznotok a szabadítást? Nem fogjátok szeretni ezeket az igéket, előre szólok. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok. Valaki mondja meg, mi által vagyunk Isten tulajdona? Jézus Krisztus vére által. Hogy hirdessétek a hatalmas tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen. 12 és a 13-as vers. Példás, tiszteletre méltó igaz életet éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva Isten dicsőítsék a meglátogatás napján. Mikor Isten úgy fog ránk nézni, mint vándorokra, ahogy egy pásztor vagy juhász átvizsgálja a nyájat. Azt mondja, oké, itt vagyok a világ közepén, ami nem szép hely, és viselkedjetek rendesen. Ez Joyce Meyer féle fordít.
2: That's the Joyce Meyer translation.
1: Olyan világban élsz, ami nem bánik szépen veled. Vádolni fog, gonosztevőnek hív majd, de te viselkedj rendesen, még akkor is, ha bírálnak és kritizálnak. Tudjátok, miben nem tudnak az emberek belekötni? A magatartásunkba. Nem hallottok engem. Az semmit sem használ neked, ha a Bibliát még a munkádba is viszed magaddal. Ott azonban úgy viselkedsz, mint mindenki más. Sőt, ez többet árt, mint használ. Ha nem teremsz gyümölcsöt, hagyd inkább otthon a Bibliádat. És kapard le a kocsidról a halas matricát. Ezzel csak azt éred el, hogy a világ azt kiabálja, képmutató, képmutató, képmutató. Akkor tegyél ilyeneket, ha igazán komolyan veszed Istent, és szerinte való módon akarsz élni. Ez nem azt jelenti, hogy egy nap alatt mindenben tökéletessé válunk. Ez egy életen át tartó folyamat, egy életre szóló utazás, de amíg haladunk valahová, Isten elégedett. Hallottátok? Arra gondolok, hogy ha már 30 éve megtértél, és még mindig a homokozóban üldögész, az egy probléma, az egy bölcsöde. Tudjátok, beszéltem a lázadásról, ami a világban van, és hogy ez micsoda probléma. Hányan vettétek már észre, hogy a világ tele van lázadással? Senki sem akarja, hogy neki bármit is megmondjanak. Még tegnap este is, amikor megkértem az embereket, hogy ne menjenek el, elmentek, mert el akartak menni. Na, Isten áldjon, te aztán nem fogod nekem megmondani, mit csináljak. Arra gondolok, hogy néha megkérjük az embereket, hogy ne üljenek bizonyos szektorokba, amiket még nem nyitottunk meg. Ne mondd meg nekem, hova üljek, oda ülök, ahova akarok.
3: Bööö.
1: Tizenharmadik vers. Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendnek az Úrért. 17. vers. Mindenkit tiszteljetek, ne csak azt, aki szimpatikus. Bánjatok velük tisztelettel. A keresztény testvériséget, melynek feje Krisztus. Szeressétek, Istent féljétek, a királyt tiszteljétek, ti szolgák teljes félelemmel engedelmeskedjetek uratoknak. Mondjuk úgy, hogy ti, akik alkalmazottak vagytok, engedelmeskedjetek főnökeiteknek.
3: Ha ha ha.
1: Hát, Istennek hála, teszem a dolgomat, de a főnököm egy nagy ökör. Tudjátok mit? Ez nem engedelmesség. Meg kellett tanulnom, amit Isten egyszer mondott nekem, amikor eljutottam egy bizonyos pontra, ahol rájöttem, engedelmes feleségnek kell lennem. Ezért, ha Dave valami olyasmire akart rávenni, ami nem tetszett nekem, csak azt mondtam. Igen, drágám. Aztán, hogy őszinte legyek, emlékszem egy alkalomra, amikor hátat fordított nekem, és én kiöltöttem rá a nyelvemet. Igen, drágám. És Istennek meg kellett tanítania nekem, hogy Joyce, az engedelmesség nem egy magadra erőltetett cselekedet, hanem a szív hozzáállása. Te jó ég, elég sok időre van szükségünk, nem? Plegykáltok a főnökötökről a többi alkalmazottal. Tudjátok, talán nem a tied a világ legjobb munkahelye, de egy csomó ember szívesen pályázna a helyedre, ha te nem akarsz ott dolgozni. Oké, tegyük fel, talán rosszul bánnak veled. Mondjuk nem fizetik meg a korrekt módon végzett munkádat. Maradj kedves! És akkor Isten meg tud áldani téged, és olyan pozíciókba tud emelni, melyekre természetes képességeiddel nem jutottál volna el. Isten képes rá, hogy ajtót nyisson neked, és addig is dicsőítheted őt a munkáddal. Ha lázadsz, ott fogsz maradni, ahol vagy. Életed további része azzal telik majd, hogy ugyanazt a béna hegyet kerülgeted újra és újra. A panasz visszahúz. A dicsőítés felemel. Ti szolgák, teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, nem csak a jóknak és elnézőknek, hanem a szívtelenek, elviselhetetlen és igazságtalan és elvetemült embereknek is. Ez biztos valami vicc? Úgy értem, amikor először olvastam ezt, azt gondoltam, ez kész őrültség. Nem leszek kedves egy durva fráterhez, mert az kedves, jóváhagyott, elfogadható és dicséretre méltó dolog, ha valaki Istenről valami meggyőződésért tűr el valamilyen sérelmet, igazságtalanul szenvedve. Emlékeztetlek titeket, én szóltam, ma kemény eledelt tálalok. Ma nem desszertet esztek, mert milyen dicsőség az, ha vétkeztek, és ezért tűritek el a verést. De ha jót cselekedve szenvedtek és tűrtök, ez kedves dolog Istennél, mert arra hivattatok el. Emberek, néha halálosan csendben vagytok. Csak egy ember csapott némi zajt. Akkor Isten arra hívott el minket, hogy szenvedjünk itt a világban. Azt hittem, minden ilyesmitől megszabadított. Vannak bizonyos dolgok, amiktől megszabadultunk. Hála Istennek nem kell szenvednünk a bűneink és vétkeink miatt. Hiszen Jézus kifizette az árat értünk. Hála Istennek nem kell a pokolba mennünk, és élhetünk Isten jelenlétében. Vannak azonban más dolgok, amiken keresztül kell mennünk azért, hogy kijöjjünk a világi gondolkodásból, Istent dicsőítsük, és az ő akarata szerint viselkedjünk, és ebbe az is beletartozik, hogy ne vágjunk vissza azoknak, akik szerintünk rosszul bánnak velünk. Nos. Hm. Én nem azt mondom, hogy hagynod kell, hogy valaki bántalmazzon és lábtörlőnek használjon. Az anyám hagyta, hogy az apám molesztáljon engem. Tudta, hogy mi történik, mégsem tett semmit. Felelőtlenül és helytelenül cselekedett, és ez rengeteg fájdalmat okozott nekem. Voltak apámnak más dolgai is, melyek tulajdonképpen tönkretették az öcsém életét. Tehát nem azt mondom, hogy csak ülj és te bánts mindenkit. Csak ne tedd meg, amit éppen érzel, hanem hallgass először Istenre, és utána tedd meg azt, amit ő mond. Voltak helyzetek az életemben, melyekből annyira, de annyira el akartam menekülni, elmondhatatlanul vágytam arra, hogy az emberek arcába vágjam. Na, én ebből itt kiszállok, és Isten azt mondta, még ne. Nem akarom, hogy rossz hozzáállással menj el. Nem akarom, hogy dühösen távozz. Amíg te várakozol, én készítek valamit. Te várakozol, én készítek valamit. Gyerünk, ez nagyon jó és mély üzenet mára. Te várakozol, én pedig készítek valamit. Ó, a mindenit, mikor Isten előléptetett. Aha, senki sem hitt el, még én sem. Még most is nehezemre esik elhinni időnként. Most nincs idő, hogy minden történetet elmeséljek nektek, de ó, nagyon is meg kellett tanulnom, hogyan álljak le az önvédelemmel és a sebeim nyalogatásával. De nem fogsz így kezelni engem, mit képzesz, ki vagy te? Nem fogom ezt csak úgy lenyelni. XXI. vers, mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett értetek, példát hagyva nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. 22. vers, aki bűnt nem cselekedett, sem álnokság nem hagyta el,

0: meg az indulataitokat, menjetek Istenhez. Mielőtt döntést hoznátok, mit tegyetek, először kérdezzétek meg Istent. Beszéljek velük, vagy rád várjak? Menjek? Vagy azt akarod, hogy maradjak még egy ideig? Mit akarsz, mit tegyek? Mikor aztán elért hozzád Isten hangja, arra alapozd a döntésedet, amiről tudod, hogy ez Isten akarata. Ne tanácskozz a saját akaratoddal, ne kérdezz meg magad, mit gondolsz, ne szaladgálj még 10 baráthoz tanácsért. Tudjátok, az esetek felében azért keressük az embereket azzal, mit kell tennünk, mert nem akarunk hallani Istentől. Már tudjuk, mit kell tennünk. A lényeg, már tudjuk, mit kell tennünk, de reménykedünk abban, hogy találunk valakit, aki azt mondja, nem kell ezt megtennünk. Vagy viselkedtek, vagy túlorázni fogtok ma. Tudjátok, el sem tudom mondani, milyen mértékű igazságot hozott Isten az életembe. Egyszerűen hihetetlen, abszolút hihetetlen az az igazság, amit Isten hozott az életembe. De ez nagyon nehéz volt. Nehéz volt, nehezemre esett Istenre várni, és tudjátok, néhány helyen szerepel a Bibliában, hogy a gyermekeknek engedelmeskedniük kellene a szüleiknek, a szülőknek pedig nem kellene ingerelnie és provokálnia a gyerekeiket. Mondhatok valamit? Ha vannak felnőtt gyermekeitek, hadd adjak nektek jó tanácsot. Nem próbáljátok irányítani az életüket. De hát én csak az ő érdekében próbálom ezeket elmondani. Hallgatsz te bárkire is? Tanulj meg többet imádkozni és kevesebbet beszélni. Gyerünk, mondom, tanuljatok meg többet imádkozni és kevesebbet beszélni. Imádkozz a főnöködért, aki nem léptetett elő, pedig megérdemelted volna. Ha megérdemelted az előléptetést és imádkoztál érte, mégis más kapta meg, ne pletykálj a főnöködről, ne legyen rossz a hozzáállásod, ne bántsd azt, aki megkapta, amit te szerettél volna. Inkább mondd azt. Istenem, én akartam azt a pozíciót, nem nekem adtad, bízom a te védelmedben. Hiszem, hogy te minden rosszat jóra fordítasz. Bízd rá magad és minden dolgodat Istenre, aki igazságosan ítél. Hát nem csodálatos és megnyugtató ige ez? Bízd rá magad és minden dolgodat Istenre, aki igazságosan ítél. Ő meg fogja mutatni neked, mit tegyél, amikor azt akarja, hogy tegyél valamit. Volt, amikor akartam Dave-vel beszélni valamiről, de Isten azt mondta, nem, nem.
1: And God said no.
0: Nem. És talán 2 hónap is eltelt, és Dave még mindig csinálta azt, ami engem irritált. Nem. Nem. És Isten azt mondta, most. Csodálatos, amikor kivárod Isten időzítését. Csodálatos, ahogy ő előkészíti a szíveket, és minden jól alakul. A Jakab 4:7 azt mondja, engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Ez nem csak azt mondja, hogy állj ellen az ördögnek, és az elfut tőled, ahogy azt általában szoktuk idézni. Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Tudjátok, mit jelent ez? Ha engedelmeskedünk Istennek, nem lesz annyi bajunk az ördöggel.
1: Now.
0: Jézus azt mondta, amint hallok, úgy ítélek. Hogyan hallhatjuk Istent? Ez egy újabb 4 részes sorozat, most néhány másodperc alatt összefoglalom. Jézus hallotta az Úr hangját és engedelmeskedett. Először is Isten hangja az ő igéje. Erről már beszéltünk. Aztán van Istennek egy hallható hangja is, amit ritkán hallhatsz. Egész hívő pályafutásom alatt csak néhányszor hallottam Isten hallható hangját. Aztán van az a szelíd, halk hang, amit valószínűleg a legtöbbször hallunk Istentől, amikor egyszerűen tudjuk, hogy ez Isten suttogása. Mondhatom nektek, a Szent Szellem vezetésének megtanulása érettséget kíván. Értsétek,

0: Meg. Én nem akarok kitenni egy táblát a hátsó ajtóra azzal a felirattal, hogy nem mehetsz el, még tart az előrehívás. Azt akarom, hogy mindnyájan eljussunk oda, ahol a Szent Szellem vezetésére bízzuk magunkat. Rábízhatjuk magunkat a Szent Szellem vezetésére és sugalmazására. Követjük a békességet. Figyelünk a lelkiismeretünkre. Ha a lelkiismeretünk nem enged meg valamit, akkor nem tesszük meg. Nem ülsz úgy ott az ebédlőben nyugodt lelkiismerettel és pletykálsz másokról. Ez lehetetlen. Ha újjászületett keresztény vagy, akkor ezt nem tudod megtenni. Nem teheted. Olyan nincs, hogy szexelsz házasság előtt, és úgy érzed, hogy ez rendben van. Talán csak akkor, ha teljesen közömbös vagy. De tudjátok, azt hiszem, vannak emberek, akik jól tudják ezt, még akkor is, ha nincsenek kapcsolatban Istennel. Mert vannak dolgok, melyeket elmond nekünk a természet. Isten szól hozzánk. Őszintén szólva... Ez talán egy kissé ostobának tűnik, de azt mondom, kérlek... Könyörgöm. Szörnyű időket élünk ma a világban. A Biblia azt mondja, hogy a bennünk lakó Krisztus a dicsőség reménysége. Mondhatok valamit? Nem hiszem, hogy ez arról szól, hogy a bennünk élő Krisztus miatt mi dicsőségesek leszünk. Azt gondolom, hogy ő, az ő bennünk élő reménysége lesz dicsőséges itt a Földön. Ha valamit semmiképp nem akarsz megtenni, tedd meg Istenért. Tedd meg azért, amit ő tett érted. Tedd meg azért, mert ő annyira csodálatos, lenyűgöző, olyan hatalmas, olyan nagyszerű, hogy elküldte az ő egyetlen fiát, hogy meghaljon és szenvedjen helyetted. És ne csináljunk úgy, mintha vége lenne a világnak, ha egy kicsit még ki kell tartanunk valamiben, és várnunk kell Istenre. Ne cselekedj a lelkiismereted ellen. Ne tegyél olyan dolgokat, amelyekben nincs békességed. Tudjátok, mikor folyamatosan azt mondjuk, hogy tudom, hogy nem kellene, de meg tudom, hogy talán nem kellene ezt mondanom, de... Talán nem kellene elmondanom neked ezt, de... Rendben, oké. Gyerünk! Tudom, hogy nem kellene ezt tennem, de... Kérlek, kérlek, kérlek! Istennek fantasztikus terve van az életetekkel, amit szem nem látott, és fül nem hallott, azokat a jó dolgokat, melyeket Isten készített, előkészített, és felhalmozott azoknak, akik őt szeretik, és engedelmeskednek neki szerető tisztelettel. Ez nem arról szól, hogy ó, milyen szörnyű életed lesz ezután, mert engedelmeskedned kell Istennek. Isten jó! Minden, amit tesz, jó. Ő jó dolgokat akar neked adni, és azt akarom, hogy a keskeny ösvényt választ, ahol megtalálhatod ezeket. Amen. Gyerünk! Mindenki álljon fel!
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hét.

0: Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Újra visszatér a forróság, sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. Meghalt egy versenyző az Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot, még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Az úszás során egy váltóban a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul a sportoló. A helyszínen lévő mentőegységek azonnal megkezdték a szakszerű újraélesztést, de nem sikerült megmenteni a versenyzőt. Több helyen pusztít erdőtűz Spanyolországban. Andalúziában 8000 hektáron küzdenek a lángokkal. 6 településről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 km kerületű területet próbálnak körül határolni a tűzoltók. A munkálatokban 5000 szakember vesz részt. A levegőből 26 járművel oltják a tüzet. Tovább súlyosbodott az erdőtűz Valencia tartományban, ahol a tűz mintegy 400 hektárnyi területet perzselt fel. A lángok megfékezésé ott is több százan vesznek részt.
0: Időjárás.
1: Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindent tudtam meg a fővárosról. A Magyar Reklámszövetség tagjai például hétfőtől lekapcsolták digitális reklámfelületeik esti világítását, és más cégeket is csatlakozásra kérnek. A kritikus esti csúcsidőben kapcsolják le a reklámokat, miközben minimálisra veszik digitális reklámfelületeik világítását. Az intézkedés minden a tagozat tagjai által üzemeltetett digitális reklámfelületre, kijelzőre, blacklightra és világító tető reklámra kiterjed, Budapesten és vidéken egyaránt, országosan több mint 1000 reklámeszközre. Az érintett reklámcégek emellett a saját működésükben is visszafogják az egyéb nagy energiafogyasztású eszközeik használatát a kritikus időszakban délután 5 óra után. A tagozat emellett arra kéri a többi céget is, amely digitális vagy esti megvilágítású reklámfelületeket üzemeltet, valamint minden olyan vállalkozást, amelynek saját áramról működő világító reklámja van, hogy csatlakozzon az országos kezdeményezéshez és a kritikus esti órákban kapcsolja le felületeit. Egyetlen lekapcsolt felület önmagában keveset számít, de ha minél többen tesszük ugyanezt, együtt már érezhető segítséget jelent a lakosság energiaellátásán dolgozóknak. Ezért kérünk mindenkit, akinek világító vagy megvilágított reklámfelülete van, hogy csatlakozzon hozzánk, mondta Bajer Tamás, az MRS OOH tagozatának elnöke. Közben a főváros 40 szökőkutat kapcsol le. Budapest 40 köztéri szökőkutat és mesterséges vízesést iktat ki, mivel a hatóságok fokozzák a vízmegőrzési intézkedéseket az országot sújtó súlyosbodó aszály és hőhullám miatt. Az intézkedést Dezsényi Péter, a város park fenntartó cégének, a főkertnek az ügyvezető igazgatója jelentette be, aki elmondta, hogy rendkívüli vízkorlátozások bevezetését követően most készül egy vészhelyzeti klímavédelmi terv. A vízhasználatot anélkül kell csökkenteni, hogy feláldoznák Budapest zöld örökségét. Dezsényi szerint sok önkormányzat és magánkert tulajdonos kérdezi, hogy teljesen le kell mondaniuk az öntözésről. Válasz egyértelmű, drasztikusan csökkentsék a vízfogyasztást, de tegyék ezt okosan. Figyelmeztetett, hogy Budapest parkjai, fái és kertjei a becslések szerint 400 milliárd forint értékű élő természeti vagyont képviselnek, amely az elmúlt 100-150 év során épült fel. Ha hagyjuk elpusztulni őket, évekig tartana a helyreállítás. Egy ilyen forró augusztusi időszakban a kertek és parkok öntözése normális körülmények között akár a teljes városi ivóvíz felhasználás 10%-át is kiteheti. Nyilvánvaló, hogy a mostani helyzetben ezt jelentősen vissza kell fogni, írta. A fiatal fák a fontosak, a gyep egyelőre várhat. A főkert több prioritást is meghatározott, mind az önkormányzatok, mind a lakosok számára. A város szerint a rendelkezésre álló alternatív vízforrásokat kell használni, ahol csak jogilag lehetséges, míg az öntözési erőfeszítéseknek először a fiatal fákra kell összpontosítaniuk, majd az újonnan ültetett cserjékre, virágágyásokra és ívelő növényekre. A gyep már nem számít elsődleges prioritásnak. A fű általában képes regenerálódni az aszályos időszakok után, feltéve, hogy a gyökérrendszere túléli. Az azonnali cél tehát a gyep életben tartása, nem pedig zölden tartása. Egy másik ajánlás a talaj kaszalékkal, aprítékkal, szénával, mulcsal vagy más szerves anyaggal való lefedése. Dezsényi szerint a mulcs nem csak csökkenti a párolgást, hanem megvédi a talajt a túlmelegedéstől is, így az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb víztakarékos intézkedés. A lakosokat kérik, hogy segítsenek a fiatal fák megmentésében. A főkert közvetlenül a budapesti lakosokhoz is fordul. A város azt javasolja, hogy minden fiatal fának 50-100 liter vizet adjanak egy öntözési alkalommal, hogy a nedvesség elég mélyen behatoljon a talajba, és tartós hatást érjen el. A lakosokat arra ösztönzik, hogy használják a Bicó mobil alkalmazást, amely több ezer fiatal köztéri fát térképez fel Budapesten és több más magyar városban, így könnyen megtalálják az önkéntesek a vízre szoruló fákat. Közben ingyenes esti strandolást hirdettek országosan a hőségriadó miatt, Budapesten korlátozásokat vezettek be a fürdőknél. A tartós hőség miatt több magyar városban ingyenes az esti strandolás, miközben a budapesti fürdőknél energiahatékony intézkedések léptek életbe. A fővárosi fürdőkben átmenetileg korlátozzák az energiaigényes szolgáltatásokat, így egyes szaunák, élményfürdés és hosszabbított nyitvatartások is szünetelnek. A változások célja a hőség elviselhetővé tétele a lakosságnak és az ország villamos energiafogyasztásának mérséklése. A tartós kánikula miatt több magyar városban díjmentes esti strandolást is biztosítanak a helyi lakosoknak, jellemzően lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával. A kedvezmény csak meghatározott időszakokban és a fürdők befogadó képességének határáig vehető igénybe, számolt be a kedvezményes fürdősi lehetőségről a Termár Online. A főváros egy halálos gázolás nyomán megvizsgálja, miként tehetnék kötelezővé, hogy a budapesti kijelölt övezetekbe behajtó valamennyi nehéz gépjármű rendelkezzen holtérfigyelő eszközzel, vagy megfelelő közvetlen rálátással. Szerdán hunyt el egy kerékpárjával közlekedő nő, akit teherautó gázolt el az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében. A főpolgármester pénteken Facebook oldalán azt írta, hogy a halálos balesetet követően egyeztetett a budapesti közlekedési központtal és a Budapest közút vezetőivel. A főpolgármester közölte, a BKK soron kívüli tájékoztatást kérte a rendőrségtől a gázolás részleteiről, hogy mielőbb megtehessék és feltárhassák a szükséges lépéseket a hasonló esetek megelőzésében. A BKK és a Budapest közút ennek fényében felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja a nagykörút felújításának eddig elkészült terveit. A tervezés közúti biztonsági auditot is tartalmaz, a terveket pedig szakértő civil és szakmai szervezetekkel is egyeztetik. A főpolgármester bejegyzése szerint London példáját követve vizsgálják a holtérfigyelő eszközök kötelezővé tételének lehetőségét. Közölte azt is, támogatják a KRESZ azon módosítását, hogy a buszok és teherautók kanyarodási sebességét 10 km per órában korlátozzák. Közben Budapest ivóvízellátása stabil, de azért takarékoskodnunk kell. A főpolgármester szerint olyan döntéseket hoztak meg a napokban, amelyek hozzájárulhatnak az áram és a vízfogyasztás csökkentéséhez, de azt kérte, mutassuk meg, hogy Budapest szolidáris város. Miközben vízkorlátozás elrendelését kérte a hőségriadó időtartamára Tabajd, Mány, Felcsút, Etyek, Vasztépuszta és Alcsútdoboz települések önkormányzataitól a Fehérvíz ZRT, Karácsony Gergely biztosította a fővárosban élőket, hogy az ivóvízellátás stabil. A város számos intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől, a díszkivirágításon át az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozás jelenleg nem szükséges elrendelni. Ahhoz azonban, hogy ez így is maradjon, mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a következő napokban takarékoskodjon az ivóvízzel. Nagyon kérekere mindenkit, mutassuk meg újra, hogy Budapest szolidáris város, írt a legfrissebb posztjában. A főpolgármester arról is beszámolt, hogy a BKK is hozzátesz, amit tud, lassítják a metrót, és ahol lehet, kiváltják a trolikat. Egyre több nagy vállalat jelenti be korlátozásait, amire a miniszterelnök kérte őket. Magyar Péter már bejelentette, milyen kötelező lépésekről döntöttek az éjszakai védelmi ülésükön. Hamarosan programajánlatok érkeznek.
2: Mi?

0: Budapest Update.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Be Love Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellért hegy tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementés spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természeteme különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást. Csak a

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. augusztus 9-e van, vasárnap 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Szeptemberben dönthetnek a budapesti planetárium jövőjéről. Elkészült a Dél-Budai Dunapart egyik legelhanyagoltabb szakaszának fejlesztési koncepcióterve. 160 éves a fővárosi állat és növénykert. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Javaslatokat dolgoznak ki a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium jövőjéről. A lehetséges fejlesztési irányokat várhatóan szeptemberben terjesztik a kormány elé, közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Több elképzelés is napirenden van a Népligeti intézmény megújítására. Az egyik lehetőség szerint a meglévő épületet korszerűsítenék és egy modern technológiával felszerelt planetáriumot alakítanának ki benne. Egy másik változat ennél nagyobb beruházással számol, az épület bővítésével egy komplex tudományos élményközpont jöhetne létre, amely a csillagászat mellett más tudományterületeket is interaktív módon mutatna be. A budapesti planetárium 1977-ben nyílt meg a Népligetben, és évtizedeken keresztül a hazai csillagászati ismeretterjesztés egyik legfontosabb helyszíne volt. Az intézmény 2017-ben az épület rossz műszaki állapota egyebek mellett a rendszeres bezárások miatt zárt be. Már korábban már készültek tervek a felújítására, azok megvalósítására nem jutott elegendő forrás. A most készülő javaslatok alapján azt vizsgálják, hogy milyen fejlesztés valósítható meg reálisan, és milyen funkciókkal érdemes újra nyitni az intézményt. A konkrét tervekről és a szükséges finanszírozásról a kormány elé kerülő előterjesztés után születhet döntés. Megkezdődhet a budai fonódó villamos hálózat második ütemének megvalósítása, miután aláírták a fejlesztéshez szükséges támogatási szerződést. A beruházás több mint 32 milliárd forintos uniós forrásból valósulhat meg, az előkészítő munkák pedig várhatóan már idén ősszel elindulnak. A fejlesztés keretében új villamos kapcsolat épül a Szent Gellért tér és a Kopaszigát térségek között, a Műegyetem rakpart a Budafoki út és a Dombóvári út érintésével. Az új 2,8 km hosszú kétvágányú szakasz jelentősen javíthatja a dél-budai városrészek, az egyetemi negyed, az infópark és a folyamatosan fejlődő Dunaparti területek közösségi közlekedési kapcsolatát. A beruházás részeként 7 pár akadálymentes villamos megálló épül, füvesített villamos pályát alakítanak ki, emellett új rakparti sétány és kerékpáros útvonal is létesül. A tervek szerint a fejlesztés során fákat és cserjéket ültetnek, valamint közvetlen kapcsolat jön létre az egyes villamossal és a Nádorkert térségében tervezett új vasúti megállóval is. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a kivitelezés várhatóan 2026 őszén kezdődik el, a projekt pedig 2029 végére készülhet el. A fejlesztés hosszabb távon megalapozhatja a dél-budai villamoshálózat további bővítését, akár a Budafoki úton a Savoya Park irányába is. Megerősített járőrszolgálattal és folyamatos térfigyeléssel próbálja javítani a közbiztonságot Budapest egyik legforgalmasabb városrészében a 7. kerületi önkormányzat. A cél, hogy a nyári és koraőszi időszakban nyugodtabbá váljanak a belső Erzsébet városi utcák, különösen az éjszakai órákban, amikor a szórakozó helyek miatt jelentősen megnő a forgalom. Az önkormányzat egy biztonsági céggel kötött megállapodást, amelynek keretében június végétől szeptember végéig minden csütörtökön, pénteken és szombaton esti és hajnali járőrszolgálat működik majd. A biztonsági őrök a helyhatósági rendészekkel közösen járják az utcákat, és szükség esetén a rendőrséget is értesítik. A szolgálat különlegessége, hogy több munkatárs angolul is beszél, így a kerületben nagy számban megforduló külföldi turistákkal is könnyebben tudnak kapcsolatot teremteni. Külön figyelmet kap a Klauzál tér, amelyet a tervek szerint a nap 24 órájában őriznek majd október végéig. A tér és környéke az elmúlt években az éjszakai élet egyik fontos helyszínévé vált, ezért a helyiek részéről gyakran merültek fel panaszok a hangoskodás, a rendbontások és a közterületi szabályszegések miatt. Az önkormányzat szerint a rend fenntartása alapvetően a rendőrség feladata lenne, ugyanakkor hosszabb ideje gondot okoz a megfelelő létszám biztosítása. A kerület vezetése azt állítja, hogy évek óta jelzik a problémát az illetékes szervek felé, de eddig nem sikerült elérni, hogy több rendőr teljesítsen szolgálatot a városrészben. Éppen ezért döntöttek úgy, hogy saját forrásból próbálják megerősíteni a közterületi jelenlétet. A következő hónapokban így 3 külön járőrcsapat dolgozik majd a környéken, és az önkormányzat reményei szerint a fokozott jelenlét visszaszoríthatja a rendbontásokat, miközben a helyiek és a turisták is nagyobb biztonságban érezhetik magukat Budapest egyik legpezsgőbb negyedében. Új Dunapart születhet Dél-Budán. Hosszú évek óta várnak erre a környéken élők. Elkészült a Dél-Budai Dunapart egyik legelhanyagoltabb szakaszának fejlesztési koncepció terve. A tervek szerint a Hengermalom út és a Fibula utca közötti közel 3,5 kilométeres partszakasz teljesen megújulhat, és egy olyan közösségi tér jöhet létre, amely végre közelebb hozza a folyót a városhoz és az emberekhez. A jelenleg nagy részt rendezetlen, egykori ipari területekkel tarkított partszakaszon összefüggő gyalogos sétányt, új kerékpárutat, futópályát, pihenőhelyeket és sportolásra alkalmas területeket alakítanának ki. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme a zöld felületek megőrzése és bővítése. A tervek szerint mintegy 800 új fát ültetnének el, miközben a meglévő növényállomány védelmére is nagy hangsúlyt fektetnének. A látványtervek alapján a Dunapart több helyen közvetlenebbül kapcsolódna a városi élethez. Egyes szakaszokon akár a folyó fölé benyúló úgynevezett lebegő sétányok is épülhetnek, amelyek különleges élményt kínálnának a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak egyaránt. A fejlesztés finanszírozása több szereplő együttműködésével valósulhat meg. A koncepcióterv elkészítését az egyik területen fejlesztő cég finanszírozta, ugyanakkor az önkormányzat azt szeretné, hogyha a környéken beruházó további ingatlan fejlesztők is részt vállalnának a költségekből. A délebbi szakaszok esetében az állam, a főváros és a kerületi önkormányzat együttműködésére, valamint esetleges uniós forrásokra is számítanak. A megvalósítás azonban még várat magára. A legoptimistább forgatókönyv szerint a legrosszabb állapotban lévő északi szakaszon néhány éven belül elkezdődhetnek a munkálatok. A teljes 3,5 kilométeres fejlesztés befejezése viszont várhatóan több ütemben történik majd. A jelenlegi becslések szerint a teljes projekt 3 és 8 év közötti időtávon valósulhat meg. A beruházás jelentősége túlmutat egy egyszerű park fejlesztésen. A szakemberek szerint Dél-Buda számos pontján ma nehézkes a közvetlen kapcsolata a Dunával, pedig a folyópart a városi élet egyik legnagyobb értéke lehetne. A most bemutatott koncepció célja éppen az, hogy a lakók, a sportolók, a családok és a kerékpárosok számára is újra élhető és könnyen megközelíthető közösségi térré váljon a Dunapart. Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a Fővárosi Állat és Növénykert. Az intézmény 1866-ban nyitotta meg kapuit, azóta pedig Budapest és az ország egyik legismertebb és legnépszerűbb kulturális és szabadidős helyszínévé vált. Karácsony Gergely főpolgármester az évforduló alkalmából kiemelte, hogy az állatkert Magyarország egyik legkedveltebb helyszíne, amit az is mutat, hogy évente több mint 1 millió látogatót fogad. Az intézmény ugyanakkor ma már jóval többet jelent egyszerű turisztikai látványosságnál, hiszen az oktatásban, a szemléletformálásban és a veszélyeztetett fajok megőrzésében is fontos szerepet vállal. Sós Endre, a Fővárosi Állat és Növénykert főigazgatója hangsúlyozta, hogy az intézmény az elmúlt másfél évszázad során folyamatosan változott és fejlődött. Már a globális és helyi természetvédelmi központként is működik, számos faj megőrzési programban vesz részt, miközben a hazai élővilág védelméért is dolgozik. A budapesti állatkert 1866-os megnyitásával Magyarország első állatkertje lett, és a világ legrégebbi, ma is működő állatkertjei közzé tartozik. A 160 éves intézmény ma is egyszerre szolgálja a kikapcsolódást, az ismeretterjesztést, a tudományos munkát és a természetvédelmet. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel. Most viszont már mindenki képes a fotózásra. Elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwiewer kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávirágít. A rendezőnagyságok, a színészóriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Yes galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte. Budapesten összesen 16 közüzemi víztorony működött, néhányat már lebontottak, és csak hármat használunk eredeti funkciójának megfelelően. Az érdekes építményekről a Viráv Budapest írt, és vette számba a legnépszerűbbeket, ilyen például a budafoki víztorony. 3000 köbméternyi víztárolására alkalmas Budapest legfiatalabb közüzemi víztornya, amely a Kamara erdei fennsíkon épült, a magasabban fekvő területek számára biztosít állandó nyomást, és a térség állandó vízellátása miatt volt rá szükség. Az építmény 2006 végére lett készen, statikai szempontból bravúros, hiszen kelyhe a megszokottól eltérően nem szimmetrikusan, hanem kisé eltolva ül a törzsön, építésénél pedig egyedülálló technológiai megoldásokat is alkalmaztak. A következő a Népligeti vízmű és víztorony. 1892-ben épült, Kailinger Mihály tervei alapján magassága 35 méter. Talán ez a víztorony segít legjobban emlékezni arra, hogy milyen fontos az életünkben a tiszta, jó minőségű, vezetékes víz, ami tulajdonképpen csak az elmúlt bő 100 évben lett evidens a városainkban. A Népliget víztornya az 1892 1992-es kolera járványt követően épült, hogy a közeli tisztviselő telepet friss vízzel lássa el. Egy aknakút és egy termelési berendezés is tartozik a kívülről leginkább egy ódon várkastély hangulatát idéző épülethez, ami jelenleg már nem eredeti funkciójában működik, de műemléki védettséget élvez. Egy belga cégnek köszönhetően épült meg Újpest egyik legfontosabb jelképe, a jelenleg használaton kívül lévő víztorony. A torony 1912-ben épült Dümmerling Ödön és Mihalik Győző tervezete, magassága 56,8 méter. Eklektikus, historizáló stílusban épült, csinos vaskupoláját esztétikai okokból kapta. 1944-ben a visszavonuló németek majdnem felrobbantották, de az újpesti partizánok rajtaütöttek a nyilas őrségen, és megakadályozták a rombolást. Tettüket ma emléktábla hirdeti az épület oldalán. Az óbudai gázgyár víztornya a következő torony. A jellegzetes épület egy elvarázsolt kastély benyomását kelti, pedig régen Budapest egy része neki köszönhette a fényt, ugyanis itt fejlesztették azt a gázt, amit egykor világításhoz használtak. A gázgyár egykori épületei közül a legmagasabb a víztorony, körülötte kátránytornyok helyezkedtek el. A víztoronyban derített, szűrt dunavizet tároltak, a felső medence mellett a törzsében másik három henger alakú medence volt, egymás alatti szinteken. Az alsó fűtött medencébe a gázgyártás során melléktermékként keletkezett kátrány került. A gázgyár 1910 és 13 között épült, víztornya 56 méter magas. A körülötte található munkás lakóterep szintén mesebeli hangulatot áraszt. A Hilton szálló víztornyához kanyarodunk. Kevesen mondanák meg, hogy az 1254-ben alapított domonkos kolostor és egy klasszicista épület romjain épült Hiltonnak bizony saját víztornya is van, ami az épület mellől is jól látható. A budai várban található szállodának a magassága miatt volt szüksége saját víztoronyra, ehhez pedig az eredetileg a domonkosok számára épült, majd 1945-ben súlyos bombatalálatot szenvedett, Miklós torony kínálta az alapot. Erre épült betonból és üvegből az 1970-es években a viszonylag kicsi, 50 köbméteres víztorony, amit ma már tűzvízitárolónak használnak. Vannak a városnak olyan részei, ahová csak akkor megyünk, ha a környéken lakunk, vagy ha valamiféle konkrét elintézni valónk akad arra felé, mert úgy tudjuk, nincs ott semmi más. Összegyűjtötte a Villa Budapest azt a pár helyet, amiért érdemes felvennünk a cipőt. Ilyen például a Templomcsonk Hűvösvölgyben. Hűvösvölgy csendes kertes házas részén találjuk ezt a különös épületcsonkot, amit befejezetlensége ellenére is érdemes megszemlélni, mert csak azért is, mert a II. Világháború alatt

akkor az is látszik, hogy a környék éke is lehetett volna. A következő a Fazekas-hegyi bunker. A bunker meglátogatása városi kirándulásként is felfogható, bár azért nem olyan őrülten nagy távról beszélünk, hiszen a gyermekvasút hűvösvölgyi végállomásától egy 20 perces sétával juthatunk el ide. A panoráma viszont csodás. A Fazekas-hegy és annak tetején a II. Világháborúban felépült bunker a hűvösvölgyi Nagyrét és Remete-Kertváros között magasodik. A bunker a II. Világháború idejéből maradt itt, lőnyomok épp úgy láthatóak rajta, mint graffitik. Bár nincs kilátó státuszba emelve, ám amikor felérünk és szétnézünk, olyan érzésünk támad, mintha egy kilátóból tekintenénk az alattunk elterülő környékre. A következő helyszínünk Óbuda, azon belül Aranyhegy. Errefelé vegyesen találunk régebben is manapság épült kertes házakat, látszólag semmi különös. Lentről szemlélve az embernek kedves sincs megmászni a meredek hegyoldalt, miért is tenné, gondolhatjuk, ha nem ott él. A pogánytorony miatt viszont mégis érdemes venni egy nagy levegőt és megmászni a hegyet. Bár az építmény magántelken áll, ám közvetlenül a kerítés mellett így alaposan meg lehet szemlélni. A tornyot az 1910-ben alakult, kezdetben elsősorban tudósokból és kutatókból álló, később azonban radikalizálódott nemzeti és faji szempontból szélsőséges nézeteket valló Turáni Társaság építette 1934-35-ben. A tervező Taubel Géza volt, ám az építést Vür Géza vezényelte, aki módosította is az eredeti tervet. A misztikus, romantikus, historizáló hatszög alapú torony a megépítésekor még 13 méter magas volt, a tetején egy márványtömbön álló turulszoborral, amit csigalépcsőn lehetett megközelíteni, emeletenként teraszokkal és aprócska pihenőkkel. 1942-ben betiltották a turanistákat, így a torony elvesztette eredeti funkcióját, később légvédelmi megfigyelő toronyként használták, illetve állt mellette egy kunyhó állítólag, amelyben időről időre politikai foglyokat őriztek, például Szakasics Árpádot, az épület még mindig jó állapotú, megéri a kerülőt. Az őrsvezér teréről hévvel a leggyorsabb kijutni Cinkotára, annak Ilona telep nevű kertvárosias részére, ahol a házak között egy árpádkori alapokra épült evangélikus templom mellett találunk egy nem túl nagy, ám elég sűrű és vadregényes gótikus romantikus kiserdőt, kicsit talán furán hatott, a kertes házakkal körbevéve, ám van oka, hogy miért is van ott. Itt a fák között találjuk ugyanis a cinkotai üregtemetőt, amit a II. Világháború végén számoltak fel. Számos síremlék azonban itt maradt, ezért mindenképpen érdemes tenni egy sétát az erdőben, elolvasni a kőbe faragott feliratokat és rájuk csodálkozni.

98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Szakadék.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Újra visszatér a forróság, sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. Meghalt egy versenyző az Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Az úszás során egy váltóban a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul a sportoló. A helyszínen lévő mentőegységek azonnal megkezdték a szakszerű újraélesztést, de nem sikerült megmenteni a versenyzőt. Több helyen pusztít erdőtűz Spanyolországban. Andalúziában 8000 hektáron küzdenek a lángokkal. 6 településről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körül határolni a tűzoltók. A munkálatokban fél ezer szakember vesz részt. A levegőből 26 járművel oltják a tüzet. Tovább súlyosbodott az erdőtűz Valencia tartományban, ahol a tűz mintegy 400 hektárnyi területet perzselt fel. A lángok megfékezésében ott is több százan vesznek részt.
0: Időjárás.
4: Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: Ma
5: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
6: Manna FM.
5: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Iványi Ildikó pénzügyi elemző és tanácsadó a vendégem a mai műsorban, akivel mindig nagyon érdekes oldalról közelítjük meg a pénzügyeket, de most egy különösen érdekes vonal következik. Ugye szokták volt mondani, hogy a férfiak a Marsról jöttek, a nők a Vénuszról, és szerintem ez a pénzügyi költéseinkre még inkább és kiemelten vonatkozik. Vajon miért ennyire más az, ahogyan pénzt költünk? Ildikó, nők és férfiak.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, és üdvözöllek, Petra.
1: Szia, Ildikó.
2: Valóban nagyon-nagyon érdekes ez a téma. Azt mondjuk valóban, hogy számos különbség figyelhető meg a férfiak és a nők pénzköltési szokásaiban, amelyeket különböző tényezők, társadalmi szerepek, kulturális normák és egyéb preferenciák befolyásolnak. De az általánosan megfogalmazott különbség az az, hogy a nők általában többet vásárolnak és impulzív. Aha. Vásárlók.
1: Hát igen.
2: És többet is költenek a vásárlással, míg a férfiak ugye kevesebbet költenek, céltudatosabbak, gyorsabban vásárolnak, és általában technológiai vagy elektronikai eszközökre költenek, illetve hogyha van valami hobbiuk, akkor a hobbiukra szívesen áldoznak.
1: De ők ugyanúgy áldoznak szívesen arra, mint ahogy mondjuk a hölgyek a 28. táskára akár. Tehát, hogyha van egy olyan szenvedély, mint a nőknél a cipő, vagy a ruha, vagy a smink, akkor ők is áldoznak rá, de az már egy bizonyos típus. Az viszont ténykérdés, hogy ha nagyon lecsupaszítjuk a dolgot, akkor mégiscsak egy alapvető különbség az, hogy a vicc is mindig arról szól, hogy a nő mennyit költ. A férfi pedig nem. A férfi, és minden viccnek van alapja. Tehát, hogy ezek a történetek, ezek réges-réges-régre is visszavezetnek, hogy valahogy mindig az volt, hogy a nő ügyeskedett, és akkor persze itt jön be a másik igazság kapcsolódóan mondjuk a férfiak és a nők közötti pénzköltési szokásokhoz, hogy a férfi a fej, de a nő a nyak. Ugye ezt a Bazin a Görög Lakci című filmben is hallottuk. Szóval, hogy azért tudja irányítani a pénzköltést egy nő, sőt, egy kis kedvességgel, kis cicázással el is tudja simítani azt, hogyha mondjuk túl sokat költött, de vajon ez megfordítható-e? Szokott-e másképp lenni? Lehet-e másképp kondicionálni mindezt? És ha igen, akkor mikor? Változtathatunk-e felnőtt korban ezen?
2: Nyilvánvaló, ha akarunk, akkor mindenen tudunk változtatni, de én úgy gondolom, hogy akkor érdemes erről ugye mélyebben beszélni, hogyha egy kicsit mögé nézünk annak, hogy ezek a szokások, ezek honnan jönnek, ahogy te is mondtad, hogy ugye mire nyúlnak vissza, és bizony. Ugye itt a nők és a férfiak közötti társadalmi szerepvállalás is befolyásolja ezt, aztán ugye nagyon-nagyon sokszor vagyunk mi kitéve annak, hogy ugye szembe jön velünk a marketing, akárhova nézünk, akármit megnyitunk, akármit olvasunk, jövünk, megyünk. Tehát a reklámok azok nagyon nagy hatással vannak ránk.
1: De most, bocsánat, nagyobb hatással vannak a nőkre, mint a férfiakra?
2: Igen, nagyobb hatással.
1: Szokták volt mondani, hogy a legnagyobb üzlet a nő és a gyerek. Tehát, hogyha valamit nőknek céloznak, vagy gyerekeknek, akkor...
2: Meg az állatok,
1: igen.
2: És a kutya, meg a macska.
1: Igen. Mert mindegyik hova vezethető vissza megint csak a nőkhöz? Tehát, hogy ez nagyon érdekes.
2: Igen,
1: folytasd, kérlek, bocsánat.
2: Ugye hagyományosan a nők azok töltötték be a háztartás menedzselésének a szerepét, és ez tulajdonképpen azért nagy átlagban nem változott meg. Nyilván van egy olyan generáció, a mai 20 és a 30-as éveik elején tartó fiatalok, akiknél ez már nem különül el ennyire, tehát nem lehet ennyire éles választékot látni, hogy a feleség vagy a család női tagja viseli ugye a mindennapokban szükséges intézkedéseket, beszerzéseket, vezeti ugye a családi naptárt, hogy ki, mikor, merre, hova, hanem ezt együtt csinálják, de ugye ennek azért történelmi hagyományai vannak, illetve ugye azért is vásárolnak a nők többet, mert általában azért a nők tudják, hogy a háztartásban mire van szükség, vagy a gyerek kinőtte már a cipőt, vagy új ruha kell neki, vagy be kell fizetni dolgokat, tehát ezt általában a nők szokták számon tartani. De nyilván nagyon-nagyon fontos az is, hogy a nők fogékonyabbak arra, hogy szembe jön velük egy reklám, akkor azt ők ki akarják próbálni, meg akarják nézni, meg akarják szagolni, mert szagos, illatos a reklám, és kíváncsiabbak vagyunk, mint a férfiak.
1: Annak idején, amikor együtt dolgoztam még a szép emlékű Danubius Rádióban Rákóczi Ferivel és az ő párjával Vajda Júcival, akkor hangzott el az a mondat a Feri szájából, hogy vásárolsz akármennyit, de ugyanannyi darabtól meg kell válnod. Tehát, hogy az vagy ajándékozd el, vagy add el a marketplace-en, vagy ahol akarod, de hogy akkor legyen egy normális tempó a bejövő és a kimenő forgalomnak. Nyilván ez a ruhákra vonatkozik, de ezért nagyon érdekes dolog az is, hogyha megpróbáljuk ezt még jobban szétszálazni, úgyhogy ezzel folytatjuk majd. A Manna délután vendége Ivány Ildikó, pénzügyi elemző és tanácsadó, akivel a nemek pénzköltéséről, pontosabban a nemek pénzköltési különbségéről, szokásairól beszélünk, hogyan költ és mennyit egy nő, hogyan költ és mennyit egy férfi. A hölgyek jönnek majd a sorban, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Női és férfi pénzköltési szokások, az ezek közötti különbség. Iványi Ildikó pénzügyi elemzés tanácsadó a műsor vendége, akivel most a nőkről beszélgetünk egy kicsit többet, jobban szétszálazzuk ezt. Visszanyúlik messzire, mindig ők állnak tulajdonképpen a háttérben, a háttérország teremtő, a fészekrakó nő, aki ugye ügyel a kasszára, stb. Hogyan változik ez meg azzal a változással, azzal a pénzügyi és gazdasági generációváltással, amiben mi most benne vagyunk, és nem csak a szemtanúi vagyunk, hanem a részesei is?
2: Tudatosabbak vagyunk már. Nyilván nem lehet ezt azért az egész társadalomra rávetíteni, de tudatosabban kezdünk pénzt költeni, és ehhez a tudatossághoz az is hozzájárul, hogy egyre többen élnek azzal a lehetőséggel, hogy terveznek. Előre terveznek, és beosztják azt, ami van. Hiszen az elmúlt évek, évtized, mondjuk egy bő évtized, 15 évre, hogyha így visszamegyünk, akkor elég sok olyan gazdasági esemény volt, ami egy kicsit megrázta a családoknak a nagy részét. És ez ugye fel is ébresztett az emberekben egy ilyen védekezést, hogy jobban kell odafigyelnünk, hogy oké, van ma, de lesz holnap is. És a holnapra, meg a holnap utánra is kell gondolnunk. Uh-huh. Mert ha engem nem is érintettek ezek az események, de nincs olyan család szerintem Magyarországon a szűkebb vagy a tágabb családban, akinek valamilyen módon nem kúsztak be az életébe ezek a gazdasági események. Uh-huh. Amelyek azért elég súlyosak voltak bizonyos emberek számára. Kontoltabbá tette az embereket, és hát folyamatosan ugye halljuk, hogy próbáljunk meg tudatosan pénzt kezelni.
1: Uh-huh. A tudatos pénzkezelésről majd még fogunk beszélni, bár tulajdonképpen minden egyes közös beszélgetésünk Ildikóval ez erről szól, valamelyik szegmensét érinti. Ami nagyon érdekes, hogy a fiatal lányok, tehát a most 20 évesek egy egészen másfajta közegben nőnek föl, tehát ott van az a lehetőség, az a temérdek, olcsón és könnyen elérhető ruha, smink, csecsebecse, haj, motyó, amik elérhetőek számukra, ami nekünk nem volt az, és így ők érdekes módon az olcsóbb, de nem feltétlenül jobb minőségre rá tudnak állni, ezzel többet tudnak spórolni, de mégis csak sokkal többet vásárolnak. Tehát környezetvédelmi szempontból ez nem hasznos, míg anyagilag bizonyos szempontból igen. Ezt hogyan látod?
2: Én úgy látom, hogy ez már nem a közép 20 éveseknek a pénzköltési szokása, hanem ez a 15 és mondjuk 22 közöttiek. Hiszen ők vannak, most festésen mondva, ugye rátoppanva a TikTokra, és onnan rengeteg olyan impulzust kapnak, hogy ez készteti őket arra, hogy költsék a pénzt. És hát nyilván a reklámnak, a marketingnek ez a lényege. És hogyha ebben nincsen mellettük valaki segítség, aki ezekről beszélget velük, hogy ez kell, nem kell, akkor bizony, igen, ők ilyen nagyon-nagyon impulzus vásárlók lesznek, és képesek ugye az összes addig megspórolt pénzt azonnal elkölteni, hiszen ugye rendelkeznek bankkártyával, online meg tudják vásárolni, és ő náluk mindig ott van a kezükben, ugye ez az okos kütyű. Uh-huh. És mindent megvesznek, mert mindent kézbe akarnak fogni, mindent ki akarnak próbálni, sokkal nagyobb a kíváncsiságuk, mint tulajdonképpen már egy mondjuk egy 25-30 közötti életkorú embernek. És ebben nincs különbség fiú vagy lány között.
1: Aha, és ők ezt viszik is tovább? Tehát akkor felnő most egy ilyen generáció, és felnevel majd egy ugyanilyet?
2: Reméljük, hogy nem, tehát mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ez a korosztály is tudja, hogy mi a tudatos pénzkezelés. Nyilván itt nagyon sok múlik azon, hogy otthon mit látnak, tehát a minta, az mindig egy lényeges kérdés. A másik pedig az, hogy mennyire neveljük a gyerekeinket arra, hogy pénzügyileg is képzettek legyenek, tehát alap dolgokat megtanuljanak, hogy hogyan kell bánni a pénzzel. Ugye van egy csapda, amiről már ugye többször beszéltünk, az az, hogy nem készpénzt használunk. Tehát a pénztárcánkban nagyon minimális készpénz van, kártya, ahol ugye nem jelenik meg fizikálisan maga a fizetőeszköz. És a kártyát azt ugye bedugom, fizetek vele, nem tudom én, online, ugye különböző portálokon bepötyögöm a számot, és akkor fizetek vele. Tehát, hogy gyorsan megy minden. Nem kell gondolkodni rajta egyáltalán. És meg tudom szerezni pillanatok alatt. Tehát ez az öröm, hogy valamit vettem magamnak. Ugye, tehát ezek ugye érzelmi reakciók.
1: Ezek sokszor jutalmazásként használják.
2: Igen, sokszor jutalmazásképpen. Vagy pedig ugye, hogyha a Júlcsikának van, akkor nekem miért ne legyen. Júlcsi megvettem mondjuk sárgába, én megveszem zöldbe, és akkor még annyira jó barátnők vagyunk, hogy még egymás között azt cserélni is tudjuk.
1: Az az érdekes, hogy azt is látom, hogy a női pénzköltési szokások változnak ennek a korosztálynak a költési szokásaihoz képest, vagy azok hatására, inkább ezt mondom. Tehát azért a mi korosztályunk, vagy én legalábbis, akkor magamról beszélek, mert semmiképpen sem szeretnék álszentnek tűnni. Tehát amikor Magyarországon vannak a keresztlányaim, ők Franciaországban élnek, akkor azért ez a innen rendelünk, onnan rendelünk, tehát hogy ez a könnyebbség azért átül az emberre. Sok mindent átveszünk tőlük, és persze, hogyha valaki mondjuk külföldön él, vagy van rokona, aki külföldön és rendszeresen hazajár, akkor láthatja, hogy mennyire másképp állnak a pénzhez, az összegekhez hozzá. Nyilván ez egy magyar sajátosság egyébként, hiszen nálunk nagyon magas például az áfa is.
2: Igen, igen, de ugye nagyon sokan csinálják azt, hogyha már itt ugye az online vásárlásról beszélünk, hogy 10-15 terméket megvásárolok, mert úgyis visszaküldhetem, ha nem jó. Tehát, hogy ez sem volt régen így.
1: Sőt, a pénzt is visszaküldik. Igen.
2: Sőt, a pénzt is visszaküldik. Tehát, hogy ez a szabadság, vagy szabadosság, nem is tudom, hogy melyik szó jó rá tulajdonképpen, ez ugye megint csak arra ösztönzi a mindegy, hogy nőt vagy férfit, mert a férfiak is megcsinálják ugye technikai eszközökkel, vagy pedig a hobbiukhoz valami kütyű kell, vagy valami kell hozzá, hogy több fajtát megrendelnek, aztán majd kiválogatják abból, hogy mi lesz a jó. Ez ugye abszolút sugallja ez a szabadság, hogy hát mindegy, hát ide nekem mindent, ki se kell mozdulnom, és aztán utána ugyanúgy válogathatok, mint hogyha bementem volna egy boltba.
1: Igen.
2: És gondolkodnék azon, hogy most ez tényleg kell nekem, vagy nem kell nekem. Vagy például én még úgy tanultam az én édesanyámtól, hogy mi felírtuk, hogyha valami hiányzott a háztartásból, és mi cetlivel jártunk vásárolni, én a mai napig cetlivel járok vásárolni.
1: És nem veszel mást? Mert a cetli az egy dolog, én is majd cetlivel megyek, csak elő se veszem.
2: Mert nincs szükségem másra, csak arra, amit felírtam. Tehát, hogy...
1: Erre tudjuk trenírozni magunkat?
2: Igen, tudjuk szerintem trenírozni magunkat. Szerintem mindenkiben megvan az a képesség, hogyha neki van egy nagyon nagy célja, aminek van nyilván egy komolyabb anyagi vonzata is, akkor ő meg tudja húzni a nadrág szíjat, hogy azt a célt elérje. Tehát akkor lemond arról, hogy most megvegye a 16. pár cipőjét, vagy a 22. pólót, vagy nem tudom, éppen azt a karkötőt, vagy a horgász felszerelésemhez egy nem tudom én újonnan reklámozott orsót, vagy lecserélje a mobiltelefonját, ami még ugyanúgy jó, tehát nem kell rögtön a legújabb márkát megvenni, vagy az autójához valami új dísztárcsa, vagy bármi, tehát ha megvan a cél, hogy nekem miért kellene spórolnom, akkor nagyon-nagyon sok mindenre képesek vagyunk a cél érdekében. Azt mi valóban komolyan gondoljuk, és elszántak vagyunk, akkor meg lehet csinálni mindent.
1: Iványi Ildikó pénzügyi elemző és tanácsadó a vendégem a mai műsorban. Vele beszélgetünk a férfi és a női pénzköltés és vásárlási szokások közötti különbségről. Jönnek majd a férfiak, de azért egy picit még visszakanyarodunk a nőkhöz. Érdekes, hogy róluk még többet is lehet beszélni ez ügyben. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ivány Édikó pénzügyi elemző és tanácsadó a vendégem, akivel a férfi és a női, illetve mondjuk úgy, hogy a nemek közti pénzköltés és vásárlási szokások különbségét szálazzuk szét. Most egészen jól kielemeztük mondjuk így a női vásárlási szokásokat, még így életkorra vonatkozóan is, de ezért egy picit még mielőtt a férfiakkal folytatnánk, Édikó, a nőkről még annyit beszéljünk meg, hogyha tulajdonképpen ez a trenírozás, ez működik, már pedig működik, hiszen ugyanolyan dolog, mint bármi másra rászoktatni magunkat, akkor igazából vannak-e olyan lépések, így helyes a kérdés, ami könnyebbé teheti ezt? Például ne nézegessem az oldalt, írjak cetlit, stb. Ilyenekre gondolok, amivel be tudjuk szűkíteni magunkat egy kicsit, és egy kicsit könnyebben tanulunk meg nemet mondani.
2: Hát, hogy ne nézegessük az oldalt, szerintem ez lehet egy cél, de az oldal jön velünk szembe. Tehát olyan nagyon nem tudjuk kizárni, hogyha valamit többször nézegettünk, akkor sajnos szembesülünk vele, hogyha egy cikket elolvasunk, vagy valami egészen más dolgot keresünk, akkor is szembe jön velünk. Tehát ez szerintem olyan nagyon nem tud működni. Én azt tudom mondani változatlanul, és csak magamat tudom folyamatosan ismételni, hogy be kell osztani a pénzt. És nyilván meg kell határozni, hogy havi szinten mennyit fogok elkölteni arra, hogy a háztartásom működjön, hogy a családi kiadások meg legyenek, hogy a kötelezettségeimnek ugye eleget tegyek, aztán mennyit fogok minden hónapban félretenni, mert igenis kell, hogy félretegyünk, hiszen kell, hogy legyen tartalékunk, mert nem tudhatjuk, hogy éppen mit fog hozni az élet, megszűnhet a munkahelyünk, lehet egy betegség, lehet a családon belül valamilyen probléma, amire nagyobb összeget kell kiadni, és ha nincs, hát akkor az nagyon nagy probléma, tehát hogy mit teszünk félre, és mi az az összeg egy-egy hónapban, amit így szabadon azt mondjuk, hogy oké, ez a nice to have, ezt elkölthetjük másra. De ez anélkül, hogy az ember tényleg folyamatosan tervezzen, és évelején meghatározza a főbb kiadásokat, és hónapról hónapra nézze a kiadásait, és akkor abból elkezdjen levonni következtetéseket, illetve hogy feltenni azt a kérdést, hogy ez most kell nekem, és hogy miért kell ez nekem, vagy ez kell nekünk, vagy miért kell ez nekünk. Anélkül ezt nem lehet megcsinálni.
1: Remélem, hogy ezt mindenkinek sikerült jegyeznie, ha nem, akkor érdemes felugrani ezt gyorsan, egy kis szolgálati információ a Manna FM honlapjára, az archív fülecskére kattintva ott vannak az anyagok, amiket Ildikóval készítettünk, ez mind tele van olyan jó tanáccsal, amiket, hogyha kijegyzetelünk magunknak, és megpróbálunk ezt szerint élni, akkor biztos, hogy szépen, mint egy életmódváltás, nem, mert tulajdonképpen ez is az, sőt, biztos, hogy ez is az, megjelennek majd a pozitív hatások és a pozitív változás. Szóval a férfiak hogyan költenek, és miért úgy költenek, ahogy segíthet-e a változásban az, hogyha például a férjemet küldöm vásárolni, hogyha figyelem, hogy ő hogyan költ, és abba próbálok meg én is egy kicsit változtatni, hogy kevesebbet vagy úgy költsek, mint a férjem, vagy mint egy férfi.
2: De a férfiak, mint mondtam, gyorsabban vásárolnak, a férfiakat kevésbé lehet emocionálisan befolyásolni a vásárlásaik során. Tehát, hogyha én egy férfit elküldök vásárolni, és odaadom neki azt a listát, hogy mire van szükségünk, akkor biztos, hogy azt fogja hazahozni. Kis esély van arra, hogy ő még egy-két dolgot a vásárlás során még beletesz majd a kosarába.
1: Miért? Nem néz körül?
2: Egy férfi nem ilyen emocionálisan közelít, mint mi nők, és tulajdonképpen most, hogyha saját magunkat megnézzük, akkor akkor mi meglátunk valamit, és akkor mi rögtön elkezdünk kombinálni, hogy jó, igen, akkor ez ezzel lesz.
1: Meg ez
2: jó,
1: mi, mire jó lesz, igen, milyen jó lesz ez majd, és mit főzök?
2: Jó lesz, igen, vagy hogyha a háztartásban jó, akkor most én ezt kipróbálom, mert ez lehet, hogy azt a nem tudom, foltot, vagy akármit, ez jobban tisztítja, ez most bio, na, szóval számtalan okot fel lehet sorolni. És a férfiak így nem próbálnak ugye ilyen futurisztikusan gondolkodni, hanem ők tényleg akkor azt vásárolják meg. De azért a férfiaknál az megfigyelhető, hogy mondjuk a hobbiuk az egy kicsit költségesebb, mint a nőké. Bár most már ugye egy jobb női ruhadarab is azért elég tisztességes áron vásárolható meg. Igen, de a férfiakra mondjuk ezek a különböző reklámok, ezek nem hatnak úgy. Tehát ők emellett simán elmennek, míg mi nők erre ugye felkapjuk a fejünket.
1: Hogy igen, hát, ha mit tudnék belőle kihozni.
2: Célorientáltabbak a férfiak, és céltudatosabban vásárolnak, pontosan tudják, hogy mit akarnak megvásárolni, ha egy műszaki vagy egy technológiai dologról van szó, akkor azt már ezerszer elolvasták, hogy az mit tud, mennyit tud, hogy tudja, mint tudja, hogy lehet csatlakoztatni. Szóval, hogy teljesen másképpen indulnak el ők vásárolni, mint mi, és ami szintén egy nagyon lényeges dolog, hogy lényegesen kevesebb időt töltenek egy üzletbe. Hányszor lehet azt hallani, hogy egy férfi azt mondja a feleségének, hogy jó van, te menjél drágán vásárolni, majd én itt megvárlak, vagy addig iszom egy kávét, igen, vagy én megnézem a műszaki dolgokat, te csak menjél, aztán bókrásztál, azt vásároljál, vagy találkozom.
1: Sőt, hány olyan film van, amiben úgy ábrázoljuk a férfiakat, ahogyan egyébként lehet őket látni a bevásárlóközpontban, most ülnek egy kupacba a pasik, fogják a nők ridikűjét, a nők meg vitorlázgatnak a boltban, és esznek, azt vásárolgatnak. Egyébként igen, nagyon tehát, hogy nem is szeretik, tehát nekik ez egy macera.
2: Nem, igen, az egy macera, de ez biztos, hogy mi váltottuk ki belőlük azzal, hogy mi tényleg képesek vagyunk ugye leállni, megnézni, sőt, most meg már ugye, hogy mennyi, nem tudom, bizonyos élelmiszerekben x dolog milyen arányban van benne, akkor ez jó lesz a családomnak, a gyerekeimnek.
1: Melyik öblítőnek milyen az illata, mindet végig kell, igen, szagolni. Igen, jaj, igen, ezt én szoktam.
2: Igen. Na, szóval, hogy a férfiak ezt nem csinálják.
1: Ildikó, a te ügyfélkörödben mit tapasztalsz? Mik azok, amik tipikusan férfi pénzügyi gondok, és mik azok, amik női pénzügyi gondok? Van-e jellemzően ilyen, vagy összemoshatóak?
2: Azon a területen, ahol én döntök, vagy én adok tanácsot, ott azt figyelhetem meg, hogyha pénzügyi termékekről befektetésekről, megtakarításról, az egészségügyi előgondoskodásról, vagy nyugdíj előgondoskodásról van szó, akkor az egészségügyibe, illetve a nyugdíjnál jobban érvényesül a hölgyek akarata, míg a másik területeken inkább rábízzák a hölgyek a férfiakra a döntést, mondván, hogy ők ezt jobban átlátják.
1: Aha, és jobban átlátják?
2: Igen. Többet foglalkoznak vele, és azért az is megfigyelhető, hogy olyan szempontból is van különbség, hogy pénzügyileg a nők óvatosabbak, konzervatívabb döntéseket hoznak, és a férfiak pedig bevállalósabbak, mint a nők. Többet is fektetnének be, vagy többet takarítanának meg, és akkor itt mindig bejön ugye a női oldal, hogy de akkor ezt azért nem, meg azt amazért nem, meg nem kéne ilyen magas kockázatot vállalni. Tehát ez is ugye tradicionálisan visszavezethető oda, hogy a nők voltak azok mindig, akik ugye a háztartás, a családnak a gondjait, illetve a családi fészket a családi tüzet kezelték. Ide lehet megint visszajönni.
1: Igen.
2: A beszélgetés.
1: Tehát tulajdonképpen akkor, hogyha ez ilyen szaloncukor fazonban van, gyakorlatilag, ugye, hogy oda jutunk ki, ahova, vagy lyukadunk ki, ahonnan elindultunk, akkor mondhatjuk azt, hogy érdemes figyelni azt, hogy a férfiak hogyan költenek, hogyha változtatni akarunk, érdemes figyelni azt, hogy ők milyen befektetésekre figyelnek fel, és érdemes figyelni arra is, hogy mi magunk hogyan vásárolunk, és hogyha már hangulatnaplót, evésnaplót, alvásnaplót érdemes vezetni, akkor szerintem érdemes megpróbálni azt is, hogy mire, miért bólintottam rá, amikor megvettem. És akkor onnan talán egy következő lépés tud lenni az, hogy már nemet tudok rá mondani. Mit gondolsz?
2: Igen, csak azt tudom mondani, hogy tervezni, és ha valamit nagyon-nagyon szeretnék, és az sokba kerül, vagy pedig egy kicsit úgy érzem, hogy ezzel megbillentem a családi költségvetést, akkor én javaslom azt, hogy gondolkodjon el egy 24 órát, 48 órát rajta az, aki azt meg szeretné vásárolni, mert lehet, hogy ez az idő, ez jó lesz arra, hogy egy kicsit más szemszögből nézze meg a dolgokat, egy kicsit eltávolodik, ugye attól az emocionális fellángolástól, és akkor reálisabban tud arról a vásárlásról gondolkodni, illetve hogyha ugye párkapcsolatban él, akkor beszélje meg a párjával, és hallgassa őt meg türelmesen, hogy neki milyen érvei vannak amellett, hogy igenek és a nemek mellett, és akkor azt összegezze a vásárlása előtt.
1: A műsor vendége volt Iványi Ildikó, pénzügyi elemző és tanácsadó, akivel ma a nemek közötti költési, vásárlási és egyáltalán a pénzügyi szokásokat szálasztuk szét és beszéltük meg. Természetesen Ildikóval még találkozunk itt a Manna délutánban, és beszélgetni fogunk arról a programról is, amit gyerekek számára készítettek el. Ildikó, köszönöm szépen az idődet.
2: Én köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek nagyon-nagyon szép nyarat kívánok, és jó tervezést!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Életöröm
0: zene. Manna morzsa.
4: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hétfő és pénzügyi hétfő természetesen, és most a hitelkártyákról fogunk beszélni, mert ugye hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én ülök itt és beszélgetek állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel, de szerintem ez nem csak az én ügyem most, már mint maga a hitelkártya, nagyon sokan kapunk rendre ajánlatot attól a banktól, ahol a folyószámlánkat vezetjük, hogy ha most igénylünk hitelkártyát, akkor jóváírás és ilyen összeggel, és csak így kell visszafizetni. Na de hát azért szerintem, ahogy én téged ismerlek, biztos, hogy el fogod mondani, hogy mi ebben a pozitívum, de milyen csapdákat rejt az, hogyha az ember adósságba csavarja magát. Szia Ildikó, köszönöm, hogy újra itt vagy velünk.
2: Szia Petra, és üdvözlöm én is a rádió hallgatókat.
1: Mi a helyzet a hitelkártyával? Jó-e az vagy sem? Praktikus-e vagy sem? Hiszen azt mindenki el tudja képzelni, hogy adódhat olyan váratlan helyzet, mondjuk egy nyaralásnál, vagy akár itthon is, amikor az ember a hétköznap életét éli, hogy hú, hirtelen egy nagyobb összegre van szükségem, és akkor nyilván itt van a kérdés, a lényegi rész, hogy akkor most kölcsönkérjek valakitől, vagy inkább kölcsönözzek a banktól a hitelkártyán keresztül. Vagy ez ennél azért messzebbre mutat.
2: Szóval erre azt tudom mondani, hogy hitelkártyát ne a hitel miatt használd. Ez a válaszom erre a felvezetésre. Nyilván a bankoknak ez egy nagyon-nagyon jó deal, hogy hitelkártyát ajánlanak fel az ügyfelek részére, és ezt lehet okosan kezelni, a hitelkártyát, de azért ez mindenképpen egy pénzügyi tudatosságot, egy fegyelmet megkövetel, hogyha nekem van egy hitelkártyám. Ugye ezt a hitelkártyát én a debit kártyám mellé kapom, amit ugye minden nap használunk, és a bank felajánlja, hogy körülbelül mekkora összegre vagyok én a banknál scoringolva, hogy mekkora hitelem
1: mennyire
2: lehet.
1: Mennyire érsz nekik?
2: Igen. Most azért azt tudni kell, hogy ugye azzal csábítják a bankok az ügyfeleket, hogy igényeljenek hitelkártyát, hogy különböző bónuszokat és különböző juttatásokat tesznek még mellé.
1: Mondjuk itt van például ez, hogy egy egyszeri 30 ezer forintos jóváírás akkor, hogyha te igényelsz egy ilyen hitelkártyát.
2: Igen, ezek mind nagyon szép dolgok, vagy ugye különböző vásárlások után 1% vagy 3-4% jóváírás van, ugye a hitelkártyán, vagy a hitelkártya mellé van balesetbiztosítás, vagy van utasbiztosítás, uh-huh. Ugye? Ezek mind ilyen plusz bónuszok, amik vonzóak lehetnek az ügyfelek részére, de mint említettem, ne a hitel miatt vegyen fel, vagy igényeljen valaki hitelkártyát.
1: Hogyan használjuk a hitelkártyát okosan? A kérdésnek az egyik része ez, de aztán közben meggondoltam magam, még kimondtam, és arra gondoltam, hogy inkább menjünk vissza, hogy hol kezdődik a hitelkártyák története. És valamiért én Amerikához kötöm ezt, a bankvilághoz kötöm ezt, és nyilván volt ennek egy olyan startmezeje, amikor ez elindult, mármint a hitelkártya, mint olyan, amikor volt egy olyan helyzet, amikor ezeket a pénzeket ki tudták helyezni az emberekhez bármikor, és akkor ezt az emberek akkor még tudták helyesen idézőjelben használni, hiszen nem volt ekkora piac és lehetőség a vásárlásra, hogyha az időben visszamegyünk. Tehát, hogy nem költöttünk ennyit szerintem régen. Na, de ez most nem is a lényeg, hanem az a lényeg, hogy akkor talán okosabban tudtuk használni a hitelkártyát?
2: A hitelkártyák tulajdonképpen, jól mondtad, a fejlettebb bankrendszereknél jött ki először, ez Amerika, és főleg a UK. Ugyanis a mai napig, hogyha nekem van egy hitelkártyám, és én azt rendeltetésének megfelelően használom, és mindig visszafizetem időre a hitelemet, akkor, hogyha egy autót szeretnék hitelre vásárolni, vagy lakást vásárolnék, vagy pedig valami egyéb áruvásárlási hitel miatt folyamodok a bankomhoz, akkor ez beleszámít abba a scoringba, amiben ugye megnézi a bank, hogy én mennyire vagyok hitelképes, és mennyire voltam tudatos a visszafizetésekben. Uh-huh. És
1: mennyire vagyok egy biztonságos ügyfél.
2: Igen, hogy én mennyire vagyok egy biztonságos ügyfél, mit érek én a banknak. Na most Magyarországon, hozzá kell tenni, hogy a rendszerváltásig nem volt erre lehetőség, hiszen volt egy bankunk. A rendszerváltás után alakult ki fokozatosan ugye az a bankrendszer, amelyben most élünk. Nyilván, mivel nagyon sok nyugat-európai vagy európai banknak ugye itt van Magyarországon is fiókja, ezért ugye azt a rendszert ide is behozták. Tehát itt is egy jó ideje már lehet hitelkártyát igényelni, és a bankok, ha látják, hogy milyen fizetések érkeznek be, vagy milyen összegek érkeznek be azokra a folyószámlákra, akkor ők ugye azt látják, hogy mennyire lehetne hitelképes az az ügyfél. És így ugye felajánlják neki, hogy akkor igényeljen hitelkártyát. De itthon az, ami a nyugat-európai vagy az amerikai rendszerben szokvány, az itthon nem valósul meg, tehát semmilyen hitelkérelemnél nem nézik meg azt, hogy én mennyire voltam megbízható ügyfele a hitelkártya visszafizetéseknél az a banknak, tehát a score nem számít bele.
1: Pénzügyi hétfő itt a Manna délutánban szokásunkhoz híven, szakértőnkkel, állandó szakértőnkkel, Iván Jédikó pénzügyi elemzővel a hitelkártyákról beszélgetünk, úgyhogy hamarosan folytatjuk majd azzal, hogy hogyan fizetjük vissza, hogy hogyan lehet ügyesen és jól bánni a hitelkártyával, hogy mikor van rá szükség, mire érdemes használni, mikor tudjuk okosan és hogyan tudjuk okosan használni a hitelkártyát, ha mondjuk valóban van, per ha igénylünk magunknak egyet.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával.
1: A legjobb pillanatok.
2: A hétfő, akkor pénzügyi hétfő, a Manna délutánban állandó pénzügyi szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel, hitelkártyák, hitelkártya igénylés, hitelkártya használat, és a felvett igényelt összegnek, vagy a felhasznált összegnek a visszafizetése. Jóváírások a vásárlások után hogyan működik? Tehát kap az ember, igényel egy hitelkártyát. Jó, mondjuk legyen ez az 1 millió 2-es ajánlat például, amit én emlegettem.
3: Megigényled a hitelkártyát, nyilván a hitelkártya kibocsátásnak van egy díja, illetve ugye a kártya fenntartásnak is van egy díja, tehát ezt minden egyes alkalomkor, akkor, amikor a hitelkártyát kibocsátják, vagy ugye újra érvényesítik, akkor a hitelkártya díjat ki kell fizetni.
2: Tehát lesz egy havi díja debitkártyán, és havi
3: lesz
2: díja
3: mellett. Egy, igen, ugyanúgy, mint a debitkártyádnak van egy havi díja, tehát ez egy standard költség. A szerződésben, amit kapsz, abban benne lesz az, hogy milyen kamatra kapod azt a hitelt. Na most azért azt hozzá kell tenni, hogy nagyon-nagyon durva kamatok vannak, tehát itt ilyen 30-45% közötti kamatokról beszélünk, ami abszolút nem viszonyítható semmilyen más hitelkamathoz. Ha használom a hitelkártyámat, és abból vásárolok, ahogy említettem, kapok bónuszpontokat utána, bónuszokat. Ezek a bónuszok általában akkora összeget tesznek ki, amelyből talán fedezhető ez a havi díj. Van 30 napom arra, hogy költsek, és kapok egy értesítést, tehát minden hónap végén kapok a bankomtól egy értesítést, hogy mennyi pénzt használtam fel a hitelkártyámról, és ezt a következő 15 napban, ami utána van, azt én visszafizethetem. Tehát gyakorlatilag 45 nap áll rendelkezésemre, hogy mindenféle bünti nélkül én használjam a hitelkártyámat.
2: Az az összeg, amit vissza kell fizetni 45 napon belül, az már egy kamatos összeg.
3: Nem, ez nem. A tőke.
2: Ez az, amit elköltöttem.
3: Igen, igen, amit elköltöttél.
2: Tehát elkölt arra az ember nincsen. Róla mondjuk 300 000 forintot.
3: Igen, 300 ezer forintot.
2: Adott hónap 17-én.
3: Igen, és 30-án értesít téged a bank, hogy elköltöttél abban a hónapban 300 ezer forintot, ezt a 300 ezer forintot következő hónap 15-éig neked meg kell fizetni. Ha ezt nem fizeted meg, akkor ugye jön a kamat rá. Ha a kamattal együtt sem fizeted meg, akkor jönnek ugye a kamatos kamatok, ami elindít egy adósságspirált, és van, aki használja ezeket a hitelkártyákat, és nem azért nem fizeti vissza a hitelt, amit felhasznált, mert hogy nincsen rá fedezet, hanem egyszerűen elfelejti. És egy ilyen felejtés is durva pénzeket vesz igénybe, hogyha nem figyelünk oda, hogy ezt határidőig ugye vissza kell fizetni.
2: Valaki, aki nem ért annyira a pénzügyekhez, mint te, és valaki, aki csak annyira ért a pénzügyekhez, amennyire ért, különbözőképpen reagál egy hitelkártyára. Számomra ez most ijesztő. Tehát, hogy az ember, hogyha nincs annyira éber, amennyire éber kellene, hogy legyen ilyen ügyekben, vagy hát annyira éber, amennyire te, akkor tényleg nagy bajba kerülhet, óriási adósságokat halmozhat fel. De akkor nyilván tök logikus a kérdés, hogy mire jó a hitelkártya? Neked van hitelkártyád?
3: Nekem nincs hitelkártyám, és nem is volt.
2: És nem is lesz.
3: És nem is lesz.
2: Oké, okay. De mire jó, igen, a hitelkártya? Miért jó?
3: A hitelkártya például arra nagyon jó, hogy mondjuk van 1 millió forintos havi bevételem, de tudom, hogy én abból a havi bevételemből nem költök el többet, mint 400-450 ezer forintot. Tehát a havi bevételemből az, amit én mondjuk 400 vagy 450 ezer forintot elköltök a hitelkártyámról, ahhoz nekem eleve megvan ott a fedezetem. Így tulajdonképpen azt az összeget, amelyet én mondjuk 450 ezer forintot a hitelkártyáról elköltök, azt én simán eltehetem egy másik típusú megtakarításba, ahol másképpen kamatozik, gyűjtöm, vagy egy likvid tartalékot építek fel ebből, mert tudom, hogy a havi befolyó összegeimből azt a költést mindig vissza fogom tudni fizetni.
2: Uh-huh. De mondjuk, hogyha valaki így számol, és ilyen pénzügyi magatartása, vagy viselkedése van, egy ilyen magatartásra szokott rá, vagy szoktatta magát hozzá, akkor be lehet állítani mondjuk egy állandó átutalási megbízást, hogy ezt utalják is el rögtön, tehát azzal nekem nem is kell foglalkoznom, és nem áll fönn az a veszély, hogy elfelejtem visszafizetni.
3: Igen, igen, de ugye az előbb mondtad, hogy mi van akkor, hogyha ugye nem vagyok ennyire tudatos, hogy mikor kell visszafizetni. Na most pont ez, hogy be tudok állítani ugye egy állandó megbízást, hiszen be kell fizetned a vízdíjat, be kell fizetned ugye a közüzemi számlákat, bizonyos adókat be kell fizetni, és azokat is befizetjük ugye határidőre, mert ott is van, hogy kamatot számolnak fel, vagy van valami extra költség még mellette. Ez ugyanezt a pénzügyi tudatosságot hivatott megcélozni, hogy igenis, hogyha a hitelkártyát használok, akkor ugyanúgy vissza kell azt a hitelt fizetnem, hiszen mi történik? Nem az én folyószámlámról fizetem ki azokat a fizetnivalókat, amelyeket ugye a hitelkártyával fizetek, hanem akkor a bank adja nekem kölcsön azt a pénzt.
2: No, és hogy mi a különbség mondjuk a hitelkártya és a folyószámla hitel között? És hogyan tudunk okosan hitelkártyát használni, vagyis a jó kis útravaló és a jó tanácsok jönnek a következőkben, a Manna délután pénzügyi hétfőjében állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig száll.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A pénzügyi hétfőben ma hitelkártya, folyószámla hitel, hogyan tudjuk ezeket okosan használni, mire figyeljünk, hogyan legyünk ezekre tudatosak, mikor érdemes ezeket igényelni, és mikor érdemes ezeket használni. Erről beszélgetek a mai pénzügyi hétfőben állandó pénzügyi szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel. Szóval, mi a különbség, és akkor kezdjük ezzel, mert ígértem az előző blogban, hogy erről beszélgetünk majd, vagy hogy ezzel kezdjük majd. Mi a különbség a folyószámla hitel és a hitelkártya között? Nyilván más a neve, meg másképpen zajlik a pénz megérkezése, stb. De létezik egyáltalán olyan mérleg, hogy valamelyik ideálisabb már a használatát, vagy az igénylését tekintve?
2: Én azt mondom, hogy már eleve az, hogy hitel, az már eleve magával...
1: Eleve kiráz a hidegtől.
2: magával von ugye olyan kötelezettségeket, amelyeket nem biztos, hogy szívesen vállalunk. És hogyha folyószámla hitelről, vagy pedig ugye hitelkártyáról beszélünk, akkor nem olyan nagy beruházásokról beszélünk, mint akkor, hogyha most megvásárolunk mondjuk hitelre egy autót, vagy pedig lakás hitelt veszünk fel, hanem ezek rövidebb távú és kisebb értékű tárgyakról, vagy kisebb értékű vásárlásokról szólnak. Ezzel kapcsolatban én azt tudom mondani, hogyha nekem van egy ilyen tervem, akkor akkor rakjam össze a pénzt, mert kevesebb bosszúságot fogok magamnak csinálni. Lehet, hogy később fogom elérni a célomat, de az öröm is nagyobb lesz, hogyha ilyen megtakarításból fogom én azt a valamit megvásárolni. Nem azt mondom, hogy ördögtől való ez a hitelkártya használat, de tényleg megköveteli azt, hogy valaki nagyon-nagyon tudatosan bánjon vele, és meghatározza, mielőtt hitelkártyát igényel a banktól, hogy magába tisztázza azt, hogy ő mire szeretné azt használni, és hogy ő biztos abban, hogy amire tudja, vagy szeretné használni, azt valóban akkor, amikor használja, azt 45 napon belül, addig, ameddig nem fog kamat rárakódni, azt őt biztonsággal vissza fogja tudni fizetni.
1: Szoktak olyat csinálni, hogy részletekben fizetik vissza a hitelkártyáról igényelt pénzt?
2: Igen.
1: Tehát, ha csak egy részét fizetem vissza, a másik része az már akkor kamatozik?
2: Igen. Uh-huh. Nem csak, hogy a másik része, hanem az egész. Igen.
1: Uh-huh.
2: Tehát nagyon-nagyon tudni kell azt, hogy egy hitelkártyával mit kell csinálni, és nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy csak és kizárólag, aki pénzügyileg fegyelmezett, és tisztában van az anyagi lehetőségeivel, az használjon hitelkártyát.
1: Jó, hát értem a célzást akkor. Tudom, hogy sokan vannak úgy, mint én. Vannak ezek, nevezhetjük magunkat bohémnak, vagy egy kicsit szélelbéletebbnek, mint a fegyelmezett emberek, de akkor tudjuk, hogy nekünk ez annyira nem való. Viszont, hogyha vannak
2: nem
1: apró...
2: Nem ezt mondtam.
1: Én tudom. Hát nekem annyira nem való. Én nem vagyok fegyelmezett ilyen szempontból. Most még. Hát aztán lehet, hogy általad az leszek. És nagyon sok hallgató is, remélem, tud ezen a pénzügyi magatartásom, vagy viselkedésén változtatni, de lehet, hogy ha az embernek szüksége van rá, akkor és odafigyel, és rendszeresen hallgatja mondjuk az Ildikó tanácsait, akkor egyszer csak rájön, hogy érdemesebb a saját jól felfogott nyugalma érdekében is például így viselkedni. Még egy kérdés. Amikor az embernek vannak apró adósságai, tehát nem arról beszélek, hogy most van egy 3,5 milliós tartozás valahol, vagy, és nem egy adósságrendező hitelről beszélünk, de amikor tudom, hogy a kocsi még van valami ez, amit meg kéne, és az a haviból nem jön ki, még ennek annak ide tartozom egy kicsivel, oda egy kicsivel, valakinek mondjuk ugye van folyamatosan a másik ilyen mondjuk hitelezett pénz, ugye a zálogba adott ékszer például, tehát hogy itt-ott vannak pénzek kint, akkor ezt összerendezni érdemes-e egy összegbe gyűjteni, összeszámolni, és azt mondom, hogy oké, akkor ezt az ember rendezi, akkor erre mi az alkalmas? Kölcsönkérjek ismerőstől, vegyek föl személyi hitelt, vagy személyi kölcsönt, intézek egy hitelkártyát, vagy mondjuk egy folyószámla hitelt. Jaj, az Ildikó, akkor hát pislog, hát rosszul lettél? Először, ezek neked a mumusok, nem?
2: Először is azt tudom mondani, hogy vegyük elő a kockás papírt, meg a ceruzát.
1: Igen.
2: És írjuk fel, hogy kinek mikorra mennyivel tartozunk. Tehát ott vannak határidők. Nos, hogyha olyan hiteleink vannak, amelyeket újra tudunk tárgyalni, akkor tegyük meg ezt a saját biztonságunk érdekében. Mikor látjuk, hogy gond lesz a visszafizetéssel, akkor menjünk az események elé, tehát ne várjuk meg azt, hogy berobbanjon az ajtón az a levél, amivel felszólítanak bennünket, hogy fizessünk. Uh-huh. És kezdjünk el azzal foglalkozni, hogy milyen kiadásaink vannak, és az a kiadás, az kell-e mindig. És nézzük meg, hogy mit tudunk esetleg még spórolni, és likvid tartalékot felépíteni, és ebből a likvid tartalékból elkezdeni ezeket az adósságokat kitisztázni. Mert ha én hitelből fizetek, abból jó nem szokott kisülni.
1: De hogyha nincs más lehetőség, sok ember van így.
2: Hát ha nincs más lehetőség...
1: Tehát mondjuk szorít az idő, vagy én magam érzem magam cefetül ettől, és azt mondom, hogy inkább egyfelé tartozom az összeadódott összeggel, és ahhoz képest próbálom meghúzni a nadrág szíjat. Na, ez látod, már lehet, hogy megint nem egy jó irányú gondolkodás, amit én mondok.
2: Minden hitel tartozásom összeadódik. És tulajdonképpen ugye most te arról beszéltél, hogy vannak különböző hiteleim, és akkor... Van egy hitelkártya, ami a kezemben van, onnan kapok én hitelt.
1: Nem feltétlenül hitel, tehát okay. Nem feltétlenül cégek, akkor... emberektől, van jó, olyan, jó, amit jó. Meg kéne csinálni, de sose jön ki a havi okay, pénzből, jó. Ilyesmikre gondol.
2: Én ezt értem, de akkor is van egyfajta olyan büdzsé, amivel nekem muszáj foglalkoznom, és muszáj megterveznem, hogy azt hogy és milyen módon fogom majd ledarálni. Hogy ne nyomasszon engem. Uh-huh. Először idáig kell eljutni, hogy ezt lássam, és szembenézzek azzal, hogy mi nyomja az én vállamat. Ha már szembenéztem vele, utána, hogy ezt milyen eszközökkel, milyen határidőkkel fogom megoldani, az egy következő lépés.
1: Erről is beszélni fogunk, hogy hogyan lehet az adósságunkat rendezni, hogyan tudunk legalább elindulni afelé, hogy ez átlátható legyen. Hogy ez egy gombolyag legyen, ne pedig egy olyan gombolyag, amit széttépett a macska egy éjszaka alatt, és sose találjuk meg a végét, és egy gordiuszi csomó lesz az egészből. Ez volt az aktuális heti pénzügyi hétfő, állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Szó lesz még a következőkben, mármint az elkövetkező hetekben, a hétfőkön, a nyugdíj előtakarékosságról, az egészségügyi biztosításokról és az adósságrendezésről is. Köszönjük szépen az idődet, de leginkább köszönjük az agyadat.
2: Én köszönöm, hogy meghallgattatok, és mindenkinek jó tervezést kívánok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Az oroszlán ugrani készül. Az 1960-as évek végén nem csak a beat korszak kilátástalanságáról készült film Magyarországon, hanem a mai közönség számára is élvezetes és fordulatos akcióvígjáték, amely az 1960-as évek elején indult James Bond filmek sikerét igyekezett a hazai környezetbe átültetni. Noha ő felsége titkos ügynökének kalandjai 1962-ben a Dr. No epizóddal útjára indultak, a hazai mozilátogatók politikai okokból nem élvezhették Sean Connery sármját a filmvásznon, viszont a nemzetközi sikerre a hazai politikai elit is felfigyelt, így ennek is köszönhetően készülhetett el az Oroszlán ugrani készül. Révész György rendező két egykori jugoszláv író novelláját vitte vászonra a 007 kalandjaihoz igazítva úgy, hogy pipába szerelt lehallgató, karórába rejtett adóvevő, kalapgomba épített nyomkövető, szivarba oltott altató, de még piros kagylós mobiltelefon is szerepelt a filmben, amelynek zsinórja a nyomozó zakójának belső zsebében végződött. A jók és a rosszak küzdelme egy néhai náci orvos különleges hagyatéka, az egész világ megsemmisítésére is alkalmas vegyi fegyver leírása körül zajlik, amely Dajka Margit karakterének redikülében van elrejtve. A többnyire Dubrovnikban és Mostárban forgatott film főszereplőjét, a világot megmenteni készülő menő felnyomozót Bújtor István alakította, aki mellett a hazai bondlányokat Medvecki Ilona és Psota Irén formálta meg, de a filmben fontos szerepet kapott még Ajtai Andor, Kós János, Szendrő József, Rutka Jótó, de még Pap Laci is. Az Illés együttes természetesen ebben a filmben is fontos szerepet kapott. A főcímként elhangzó Miért hagytuk, hogy így legyen, az egyik legnagyobb slágerük lett.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Itt a műsorban is rendre foglalkozunk azzal, hogy hogyan változtatja meg az életünket az okostelefon, vagy az okos eszközök, mennyit veszel az életünkből, az időnkből. Dián Dóra írása a VMN-en egy gyönyörű összefoglaló arról, hogy vajon tudunk-e okostelefon nélkül élni. Úgyhogy ha valaki rákérdezne másik embernél, hogy tudod-e, hogy hol a telefonod, valószínűleg azonnal felmutatná, hogy itt van. Tehát gyakorlatilag a felnőtt emberek úgy járkálnak az okostelefonnal a kezükben, egyébként beleértve engem is, mint gyerekkorunkban, amikor lesetettük azt a bizonyos plüst, vagy azt a kis takarót, vagy azt a kis pelenkát, vagy a babánkat, vagy bármit, vagy a kedvenc kis autónkat, mert folyton vittük magunkkal. Tehát én így látom a felnőtt embereket, mint hogyha a kedvenc babájuk lenne a telefonjuk, és soha sehova nem mennek nélküle. De vajon tudjuk-e, hogy amilyen hasznos az okostelefon, legalább annyi időt és energiát veszel tőlünk, hogy az ilyen sokféle funkció miatt mi folyamatosan rá vagyunk tapadva. A közösségi média céltalan görgetésre, a folyamatos nyomkodás, hogy mindig elérhetőek vagyunk mások számára, folyamatosan elérhetőek vagyunk mások számára. Hogyha ezt egy kicsit forgatjuk magunkban, ez már önmagában félelmetes tud lenni, legalábbis szerintem, és nem is hasznos, nem egészséges. Na de tulajdonképpen az már közhely, hogy könnyen a telefonunk rabjává válhatunk, sőt, azzá váltunk már, aminek súlyos hatása lehet a testi és a lelki, illetve a mentális egészségünkre, és éppen emiatt egyre többen vannak, és most jön az érdekesség, akik úgy döntöttek, hogy megszabadulnak az okos készüléktől. Na de milyen lehet a mai digitalizált világban okos telefon nélkül élni? Dián Dóri írása alapján haladunk, mikor nincs több pittyen és rezgés és értesítés. Ez elsőre nagyon jól hangzik. Nagyon sokszor halljuk influencerektől például, vagy a közösségi médiában nagyon gyakran jelenlévő emberektől, hogy most digitális detoxot tartok, és egy kicsit leteszem a telefonomat. Igazából az lenne a jó, hogyha letennénk a telefont, és az e-maileket, stb. Ezt mind akkor látnánk, hogyha kinyitjuk a gépet, vagy otthon egy bizonyos időben. Aztán, ahogy az ember ezen tovább gondolkodik, és elképzeli, hogy nem tud rögtön válaszolni az üzenetekre, lemaradhat fontos információkról, eseményekről. Én magam sem tudok két kattintással vagy egyel elérni másokat. Hát nyilván egyre inkább úgy érezzük, ez a bizonyos FOMO, vagyis Fear of Missing Out, hogy egyre nagyobb gombóc van az ember torkában, és valamiről lemaradok, vagy valami olyan történik, amiről én nem tudok, vagy baj lesz, stb. Úgyhogy ebből már rájöhet az ember, hogy bizony ő maga is függ az okos telefonjától, hogyha ebből a felsorolásból csak három ismerős lehet, vagy úgy érezzük, hogy vonatkozik ránk, akkor igen. A tudatos kütyű használat fontosságának a hangsúlyozása korán sem lejárt lemez, ez is nagyon fontos. Vannak viszont, akik az úgynevezett tudatos képernyőidő csökkentés helyett egy sokkal radikálisabb módját választották a digitális köldökzsinór elvágásának, hogyan ezt a VMN-en írják, lecserélték az okos telefonjukat egy úgynevezett buta telefonra, azaz gombos telefonra. A téma egyébként nem csak a cikk írójának az érdeklődését keltette fel, mert számos olyan subreddit van a Redditen, ahol már az úgynevezett, és van elnevezés rájuk, felszabadult buta telefon tulajok hoztják meg a tapasztalataikat az előnyökről és a hátrányokról. Sok beszámolót lehet végigolvasni, és ezekből egyértelműen körvonalazódni tud, hogy mik az abszolút előnyei az okostelefon elhagyásának. Azok, akik a buta telefonra váltottak, nem szeretem így nevezni, tehát így nevezik, vagy a gombos telefonra váltottak, azok a következő pozitív változásokról számoltak be. Fókuszáltabb a figyelmük, sokkal könnyebben és jobban koncentrálnak, jobban be tudják osztani az idejüket, nem folyik ki a kezük közül semmi sem amiatt, mert a telefonjukat görgetik. Sokkal kevesebbet szoronganak azok, akiknek nem okos telefonjuk van, mert nincs rajtuk a nyomás, hogy mindig elérhetőnek kell lenniük minden felületen, és mindenkinek azonnal válaszolni kell, különben rossz fej vagyok, és majd számon kérnek, hogy nem mi van, eltűntél, ezt csak én teszem hozzá, mert én ezt rosszul vagyok, amikor számon kérnek, hogy mi nem válaszoltam rögtön. Kevesebb időt töltenek a közösségi média felületeken, ha használják egyáltalán, mert hogy az is egy következmény, hogy egy ponton túl leiratkoznak ezekről, leregisztrálnak ezekről a közösségi média felületekről, így aztán természetesen sokkal kevesebb inger éri őket, sokkal lassabb lehet az életük a szónak, az abszolút egészséges és pozitív értelmében. Könnyebben kerülik el a rossz híreket, amik negatív hatással vannak a mentális egészségükre, szorosabbá váltak egyes baráti kapcsolataik azáltal, hogy a fő kapcsolattartási platformán nem a közösségi média, a chat meg a kommunikációs appok, hanem a telefon, az SMS és a személyes találkozás, mert manapság már még az SMS is sokkal barát barátságosabb és személyesebb, mint mondjuk a csetelés. Türelmesebbek lettek az okostelefont elengedők magukkal és másokkal is. Úgy érzik, hogy jobban kézben tartják az életüket, spóroltak, és azzal, hogy olyan előfizetésre váltottak, ami nem, vagy csak minimális mobilnetet tartalmaz. És természetesen azért a beszámolók közül majdnem minden tapasztalatgyűjtő kitér a váltással járó negatívumokra is, mert a legtöbben a GPS-t említik, ami hiányzik, illetve az olyan eszközzel való találkozás, mint mondjuk a zenelejátszó applikációk. A másik fájó pont a streaming szolgáltatók nyilván, és aztán ide tartozik tovább az is, hogy az okostelefonok elhagyásával kicsit körülményesebbé válik az életünk, vagyis hát visszamegyünk egy kicsit az időben, a már említett GPS pótlása, ugye térkép, stb. De igazából, hogyha belegondolunk, ez tulajdonképpen csak annyi, hogy mire mennyi időt vagyunk hajlandóak fordítani, hiszen utána kell néznünk, hogy merre megyünk, le kell magunknak írni, lerajzolni, utána kérdezni, felhívni az illetőt, ahova megyünk, de emellett még számos olyan dolog van, mint például a bankkártya napi limitjének a megváltoztatása, amit sokkal lassabban tudnak intézni, mint amikor még megvolt az okostelefonjuk. Bár a beszámolókban majdnem mindenki kitér ezekre a bizonyos negatívumokra, összességében mégis pozitív az összkép. Vannak például már olyan telefonok, ami külsőre egy klasszikus, sima nyomogombos régi telefonra, nem okostelefonra hajaznak, de egy kicsivel többet tudnak annál, mert van rajtuk naptár, van rajtuk GPS, van rajtuk például Spotify. Egyébként képesek lennének a többi közösségi platform használatára is, de a kialakításuk nem kedvez az órákig tartó görgetésnek, pláne hogyha nem töltik rá az applikációt. Ezen kívül pedig már a meglévő okostelefonunkat is le tudjuk mondjuk úgy butítani, hogyha több offline időre vágyunk, ehhez pedig több útmutatót is találni a neten. A főbb lépések itt például, hogy töröljünk le minden alkalmazást és widgetet, iktassuk ki a beépített alkalmazások jelentős részét, a kezdőképenyőn csak a névjegyzék és az üzenetek fülek maradjanak, úgyhogy érdemes ennek utána olvasni és végig gondolni azt, hogy mit ad ez, hogyha így változtatunk. Dián Dóri írását a VMN-ről tolmácsoltam most mindenkinek, aki szeretne egy kicsit több időt magára és a valóságra fordítani.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig száll.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Újra visszatér a forróság, sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. Meghalt egy versenyző az Extreme Man nemzetközi triatlon versenyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat.